Kulturális Alap hírhet ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitás Legyen öröm az iskolakezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015 júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzéssel lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Bárdos Istvánnal, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével beszélgetek. Nyári időszakban találkoztunk, természetesen a nyár akkor utazás. Idén mit is mondhatunk el először általánosságban az utazási kedvel, a nyaralásokkal kapcsolatosan?
3: Hát az látszik, hogy az emberek ki szerettek volna szabadulni, és el is indultak különböző égtájak felé, akár belföldön, akár külföldön. Azt lehet mondani, hogy az idei év ez meg még érdekesebb, mert úgy tűnik, hogy még többen szeretnének kimozdulni.
2: Nagy az utazási kedv? Ezt kijelenthetjük?
3: Igen. Azt látjuk, hogy a tavalyi évhez képest is emelkedett az utazási igény. Sokkal többen indulnak el, akár belföldre, akár külföldre, de inkább a külföldi területeket vették célba, és azok közül is azokat, amik árérték arányban nagyon jó szolgáltatásokat nyújtanak. Tehát úgy látszik, rászoktak a magyarok arra, hogyha elmennek nyaralni, akkor ott nem filéreskednek, és a hűtőtáskából viszik magukkal a dolgokat, hanem szeretik, ha valóban kiszolgálják őket, és ez szerintem így is van rendjén, mert ha megdolgozott az ember érte, akkor azt az egy-két hetet, vagy amennyit éppen tud rá szakítani, akkor azt valóban pihenéssel kellene tölteni. És ezért van az, hogy azokat a szolgáltatásokat keresik elsősorban az utasok, ahol kiszolgálják őket gyakorlatilag. Tehát nem csak egy szállásról van szó, hanem akár egy all-inclusive ellátásról, különböző programokról, tehát hogy ne kelljen foglalkozni semmivel, hanem tényleg csak a nyaralással. Azt kell mondanom, hogy a nyugati társadalomban ez évek óta így van. Mi mostanság érkeztünk el ehhez a történethez, most kezdik észrevenni az emberek, hogy nem feltétlenül az a nyaralás, hogy elmegyek valahová, és ott ugyanúgy kilódok tovább, mint esetleg itthon, és sütök, főzök, és nem pihenek, hanem elsősorban a pihenésre koncentrálnak, és ennek megfelelően keresnek helyeket.
2: Igen, a feleségek és az édesanyák se dolgozzanak, nyaraljanak ők is, akkor erre is törekednek.
3: Hát igen, én úgy gondolom, hogy ha egy család elmegy nyaralni, akkor ott mindenkinek egyenrangúan jár a pihenés, nem pedig az egyik része kiszolgálja a másikat, az egyik pihen, a másik pedig dolgozik. Ezek a úgynevezett all-inclusive nyaralási formulák, ezek a nyugati társadalomban évekkel ezelőtt kialakultak. Nálunk az utóbbi 5-6-8 évben kezdtek rádöbbenni az emberek arra, hogy egy picit többe kerül, ez kétségtelen, de ugyanakkor egy tényleg felelőtlen nyaralást és pihenést ígér, és én úgy látom, hogy az emberek most már tudják, hogy mit, miért vásárolnak és hova szeretnének menni.

0: és hát nagyon sokan döntenek emellett a szolgáltatás mellett, mert ez valóban az egész család részére egy pihenés.
1: Beszéljünk a szakszavakról, all inclusive, és minden mellett még hát ön a szakember, majd segít nekem, milyen lehetőségek közül lehet választani idén?
0: Hát a legegyszerűbb nyaralási forma az, ha valamilyen utazási eszközzel apartmanba megy el az ember, és most mindegy, hogy ez autóval, vagy busszal, vagy esetleg repülővel megy. Ennek az a lényege, hogy az apartmanban az önellátásos ellátásra kell berendezkedni, tehát ott nem kapnak a szálláson kívül semmi más szolgáltatást. Ez követi az a fajta szolgáltatási forma, ami csak reggelivel jár. Tehát szállást és reggelit kínálnak, az további étkezéseket magának kell megoldani az utasoknak. Ettől már egy picit kényelmesebb forma, amikor félpanziót kínálnak, ami azt jelenti, hogy reggelit és vacsorát adnak a szállás mellé, és hát a csúcs az az úgynevezett all-inclusive ellátás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itthon hagyhatja az ember a pénztárcáját, mert ott reggeltől 0-tól 24 óráig gyakorlatilag olyan szolgáltatásokat kapnak, 5 alkalommali étkezést, tehát főétkezéseket és közbe étkezéseket, az italok ingyen vannak, a gyerekek, ha 100 fagylaltot szeretnének, akkor 100 fagylaltot kapnak, tehát gyakorlatilag az árban benne van ez a teljes ellátás. Annyi talán a kivétel, hogy a minden ország a saját országában jellegzetes italokat adja, tehát például ezeket a drágább nyugati alkoholokat, azokat nyilván külön pénzért adják, de a saját italokat, tehát a borokat, a söröket, az üdítőket, a fagylaltot, ezek mind ingyen vannak az egész idő alatt, tehát ezért nevezik all inclusive-nak, hogy egy mindent magában foglal.
1: És gondolom a szállodában fogyaszthatja mindezt el a kedves vendég, valamint a szálloda szolgáltatásai közül is válogathat.
0: Hát nem csak a szállodában, hanem a szállodához például tartozik egy tengerparti rész, akkor a tengerparton ugyanúgy van lent büfé, ott is lehet esetleg snacket kapni, ott is az italokat elfogyaszthatja, tehát nem kell visszamenni a szállodába, még akkor se, ha közvetlenül a parton helyezkedik el a szálloda, akkor meg végképp nem, ha egy-kétszáz méterrel odébb van. Tehát a szálloda a szolgáltatásaiban ezeket a plusz dolgokat is nyújtja. Többek között benne van az, hogy akár a medencénél, akár a tengerparton napozó ágyak tartoznak díjmentesen a szolgáltatáshoz. Tehát ezért mondjuk azt, hogy szinte minden olyan dolog benne van, amire az ember kényelemre vágyik, és ezért mondtam azt, hogy otthon lehet hagyni a pénztárcát, mert ezekre ott nem kell költeni. Költeni arra kell, hogyha esetleg betévednek az asszonyok a piacra, mert azért bizonyos területeken, akár a görögországi területeken, a török rivieráról nem is beszélve, nagyon sok vásárlási lehetőség kínálkozik, de hát ez már egy más történet, ez már nem a nyaralás kategória, hanem inkább a egyéb felkészülés a család részére vásárlás területén.
1: Törekednek arra is a hotelek és a szállodák, hogy különböző szolgáltatásokkal színesítsék a programkínálatukat? Gondolok itt városnézésre, különböző olyan ismertető programokra, amelyek valóban megismertetik a nyaralóval és a pihenni vágyóval azt a várost és azt a környezetet.
0: Hát ezt szét kell választanunk, mert a szállodai szolgáltatások az egy kategória. De az előbb említetteken kívül például a szállodákban mindenütt vannak színpadok, mindenütt vannak esti programok, szórakoztató programok, filmvetítések, és minden egyéb olyan, például gyerekklub olyan helyeken, ahol ez esetleg várható, hogy több családos vagy gyerekes család érkezik. És a megismerés programjai azok viszont úgynevezett fakultatív programok, ezek nincsenek benne a szállodárba. Tehát amikor megérkezik egy utas egy illető helyre, akkor az idegenvezető tart egy eligazítást, és megmondja, hogy egyrészt ő milyen napokon érhető el ott a szállodában, hogyha bárkinek bármi óhaja, sóhaja van, akkor el tudja írni. Másrészt milyen napokon vannak különböző kirándulások, amiket magyar idegenvezetők kísérnek a ismert helyekre. És ezeket ott pluszba kell rendezni, és a megadott napokon úgynevezett fakultatív programok keretén belül kapják meg az utasok. Tehát megvan a kellemes dolog is, és megvan a látnivaló is.

0: Beszéljünk a konkrétumokról. Először a külföldi úti célokról. Melyek azok az országok, amelyek a top 5-ben benne vannak érdeklődés szintjén?
1: Hát azt kell mondanom, hogy az első helyen mindenképpen a török riviéra áll. Tehát olyan minőségű szállodák tömkelege épült, és tucatjával, nem egy-két szálloda, hanem szó szerint százával épülnek a 4-5 csillagos szállodák a tengerparton, amik pontosan az all-inclusive szolgáltatások miatt egyszerűen árérték arányban utolérhetetlenek. Talán a görög területek a következő, ami nagyon népszerű, de az nagyon érdekes, hogy Görögország egy picit megtartotta, egy kicsit konzervatív, megtartotta a régi szokásokat, ott például rengeteg apartmant kínálnak most is önállátással, de a szállodák egy része az most már kezdott is átállni all inclusive ellátásra, vagy minimum fél panzióra, tehát reggeli vacsorára, hogy ne kelljen az utasnak olyan sokat törődnie vele. Árérték arányban változatlanul ott van az elsők között például a Bulgária, ami ugyan az utóbbi 2-3 évben, tehát picit mintha lecsendesült volna, most ismételten visszajött. Nagyon jó minőségű, nagyon sok szálloda van, és az árak is nagyon jók, és hát árarányban még mindig verhetetlenek az egyiptomi és a tunéziai nyaralások. Én például a szezon előtt kint jártam Tunéziában, mert ugye évekkel ezelőtt, a Covid előtt voltunk itt, és nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Hát meglepődve tapasztaltam, hogy bizony nagyon jók a szállodák. Vannak gyengébbek is, azok olcsóbb áruak, de ezeknek a látogatásoknak pont az a célja, hogy tudjuk, hogy melyik milyen. Tehát ha egy olcsóbb szállodát keres valaki, akkor megmondjuk, hogy az attól olcsóbb, és akkor el tudja fogadni, vagy nem tudja elfogadni, és más választ. De gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az egy hét alatt 40 szállodát látogattunk végig, és a 40 szálloda nagy része olyan, ami javasolható a magyaroknak. Sokat felújítottak a Covid ideje alatt, épültek újak, és úgy látom, hogy kezd Tunézia ismét bejönni a képbe, annál is inkább, mert az ára változatlanul nagyon jó. És hát az Egyiptom az meg tulajdonképpen télen-nyáron. Most már szinte csak all-inclusive szolgáltatással rendelkezők szállodák vannak. A többi terület közül Ciprus, ami még érdeklődésre tart számot, de nem olcsó. A spanyol tengerpartoknál a Majorka és a Kanári-szigetek és a spanyol szárazföld az ugyancsak elég sok utast és érdeklődőt vonz. És a régiek közül talán az olaszok olyanok, bármint az olasz kínálatok, amik megmaradtak a régi formába, tehát inkább városlátogatások, egy-két agyon zsúfolt tengerpart, itt Bibione és Jezolo környékén, vagy lejjebb Riminiben, és ismét beindult például Albánia. Előtte nagyon jól ment, aztán megállt a dolog, és most úgy látszik, hogy ismételten elkezdtek utána érdeklődni. A nyaralásokkal és az utazásokkal kapcsolatban nagyon fontos dolog. Az ember vagy vállalja, hogy elutazik saját autóval valahová, egy aránylag közeli országba, hiszen egy Horvátország, ne talán még egy Görögország, vagy Észak-Olaszország, ezek beleférnek 1000 kilométeres távolságon belül. Ha igazán kényelmesen akar utazni az ember, akkor viszont repülőre kell szállni, mert azzal 2-3 óra alatt távoli területeket lehet elérni, olyat, amit egyébként máshogy nem nagyon vállal be az ember, és hát ott vannak még köztesként a buszos utazások, amik viszont ugye el kell dönteni, hogy egy éjszakát az ember a buszon tölt, mire leér egy olyan helyre, ahová repülő másfél óra alatt leér, vagy pedig választja a kényelmesebb formát. Tehát ezeknek az utazási formáknak a változásában nincs újdonság. Azt kell tudnunk még a repülős utakról, hogy az ismert helyekre úgynevezett charterjáratok járnak.
0: Ez mit jelent?
1: A charterjárat azt jelenti, mint a különjárat az autóbuszoknál. Tehát ez indul minden héten X napon, viszi az utasokat, az a járat hozza vissza az ott lévő utasokat, egy hét múlva viszi innen megint, és tarokkolatilag ide-oda jár, egy hetes váltással hozza vissza az utasokat. Ezek különjáratok, és ilyen számtalan van. Hát a török rivierára hetente, ha jól emlékszem, pontosan 15-20 charterjárat repül. Debrecenből is, és Budapestről is. A másik repülési forma az, amikor menetrendszerinti járatra váltanak az utasok jegyet. Hát ez a lehetőség is megvan, mert a fapadosok, akár a Wizz Air, akár a Ryanair most már repül a különböző földközi tenger üdülőhelyeire, itt Korfutól kezdve a török rivieráig. vagy a spanyol területekig, de ott nyilván, miután ez egy olyan légitársaság, ami menetrend szerint közlekedheti a járatait, azoknak az árai változnak, változhatnak és változnak is. Most a chartereknél az a lényeg, hogy ott a programgazda tavasszal leköti a járatot egy fix áron, és ott nem változik az ár akkor sem, amikor a főszezon kellős közepén, mondjuk a menetrend szerinti járaton háromszor annyiba kerül a repülőjegy. Tehát mindennek megvan az előnye, meg mindennek megvan a megfelelő ideje. Például hosszú éveken keresztül nagyon nagy szívfájdalmam volt, hogy a fővárosi utazók és az utasok és érdeklődők rájöttek, hogy az év elején, tehát december, január, február környékén vannak az úgynevezett előfoglalási kedvezmények, amik 10-20-30%-kal kedvezőben kínálják a nyarat, a főszezont is. És mire a vidékiek felébredtek, akár itt a miskolciak is, akkor már csak abból válogathattak, ami éppen maradt. De az utóbbi időben kezdenek most már ráébredni az itteniek is, hogy bizony az előfoglalás az egy nagyon jó dolog. Aki megteheti és be tudja már előre határozni a nyarat, hogy körülbelül mikor szeretne menni nyaralni, és jön december, január, februárba foglalni, az lényegesen olcsóbban kapja a jegyet, mintha most szeretne utazni. Illetve az egész nyaralást, mintha most szeretne utazni. Tehát ezek azok a szakmai belső titkok, amiket most már muszáj, hogy a közönség is tudjon, mert ezek nem titkok, de fontos mindenkinek, mindenkinek fontos a pénztárcája, mindenkinek fontos, hogy megfelelően nyaraljon, és ezek a könnyítések, ezek azt a célt szolgálják, hogy előre az ember nyugodtan biztosíthassa a utazását. És akkor még miután most arról beszélünk, hogy hónapokkal előtte foglalok valamit, és bármi az életbe közbeszülhat, ezért vannak az úgynevezett segítő szolgáltatások, és itt a Storno biztosításra gondolok. Tehát ha valaki az előfoglalás folyamán megvásárol egy nyári nyaralást, és közben egy olyan egészségügyi probléma akár az utazás előtt egy-két nappal is közbe jön, akkor ez a Storno biztosítás azt biztosítja, hogy nem veszik el a pénzt, hanem a biztosító a 80%-át átvállalja a költségeknek.
0: Tehát, és ezt a Storno biztosítást az utazás lefoglalásakor kell biztosítanunk?
1: Igen, sajnos akkor lehet csak foglalni. Tehát olyan nincs, hogy én később lefoglaltam valamit, és majd indulás előtt pár héttel akarom bebiztosítani, ez nem működik. Ezek a Storno biztosítások, ez úgynevezett útlemondási biztosítás magyarul, ezek 1-2-3%-os költséggel járnak. Tehát én mindig azt szoktam mondani, mint amit egyébként a betegség baleset podgyász biztosításra is mondok, hogy inkább vesszen el az a pár ezer forint, hogyha nincs probléma, mert az a jó, ha nincs probléma, de ha baj van, akkor nagyon nagy baj van. Ezért szoktuk javasolni, hogy ne nagyon induljanak az utasok betegség baleset podgyász biztosítás nélkül, mert bármi olyan probléma történhet, akár egy kinti orvosi kezelés ott többszörösébe kerül, mint Magyarországon, vagy ha elveszik egy csomag netalán, vagy bármi baleset történik, akkor ezek a biztosítások ezt a célt szolgálják. Az útlemondási pedig azt, hogyha korán lefoglalom, akkor még ha bármi probléma történik, akkor le tudjam mondani.
0: A magyarok utazási kedvére mi jellemző? Jelenleg egy hétre, két hétre mennek el nyaralni? Mi a jellemző?
1: Hát az igazság az, hogy én szakemberként azt mondanám, hogy egy 10 napos nyaralás az, ami már ahol az ember ki tud kapcsolódni. Viszont a charterjáratok csak egy hetes turnusba járnak. Tehát azt jelenti, hogy 8 nap, 7 éjszakába kell gondolkodni. Van egy-két terület, ahol nagyon sűrű a járat, ott meg lehet oldani, hogy esetleg egy 10-11 naposra átváltani az utazást. Tehát van ilyen, nem mindenütt, de pár területen kínálkozik ez a lehetőség. Általában azt lehet mondani, hogy a magyarok a 8 nap, 7 éjszakát, tehát ezt a jó hosszú hetet választják, de hát azért gondoljunk bele, hogy emberek vagyunk, most fáradtan kimegyünk egy idegen helyre, 1-2 nap kell ahhoz, hogy akklimatizálódjon az ember, utána elkezdődik a felhőtlen nyaralás, és lassan haza kell jönni. Tehát ezek a 8 nap, 7 éjszakás utak, ezek talán még arra jók, hogy ez mind beleférjen. Ha egy picit az ember szeretne, akkor vagy 2 hetet választ, vagy ha van esetleg hosszabb turnos lehetőség, akkor meghosszabbítani. A személykocsisoknál is, vagy a buszosoknál is általában ez a jellemző. Tehát ezek az 1 hetek. És az árak is úgy vannak kialakítva nyilván, hogy erre igazából jól illenek.

0: Az árakban valóban érezhető a drágulás, hiszen ma a hétköznapi élet is megdrágult. Ha utazási lehetőség után nézünk, erre a megdrágulásra számítanunk kell?
1: Igen. A tavalyi évhez képest azért tapasztalható egy nem jelentős, de egy 10-15% körüli drágulást lehet mondani, és ez abból adódik, hogy egyrészt a légitársaságok árai drágábbak, másrészt a szálloda szolgáltatások és a szállodai ellátások is drágábbak, tehát apránként mindegyikre rakódik egy pici, és ettől van az, de változatlan azt mondom, hogy az ember, ha olcsóban szeretne utazni, akkor foglaljon előfoglalással. Nagyon érdekes egyébként, hogy a korábbi években megszokott last minute-ek elmúltak.
0: Pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy mi újság a last minute-ek házatáján?
1: Hát, ha minden telt ház, akkor nincs last minute. A last minute alatt azt kell érteni, hogy utolsó pillanatos értékesítés, tehát, hogy konkrétan, hogy az utasok is értsék. Van egy 180 fős repülőgép, és annak a megfelelő szállás foglalásai kint. Nyilván, ha egy héttel az indulás előtt nem adtak el belőle csak 170 helyet, akkor nem fogják azt mondani, hogy ez a 10 helyre repült, hanem azt fogják mondani, hogy ezt most odaadom last minute-be. Tehát általában arra kell gondolni, hogy ezek a maradék helyek maradnak meg, de ezt a szállásokra is úgy kell érteni, hogy ott sem már a legminőségibbekre lehet ilyenkor gondolni. Olyan is előfordulhat, de nyilván nem feltétlenül. Van last minute most is, nem mondom, hogy nincs. Bizonyos helyekre találhatom még, talán a török rivierára is, pedig hát idén a legnagyobb érdeklődés, itt százával mennek az emberek a török rivierára nyaralni az all inclusive ellátásos szállodákba. De mostanában, hogy nézem, a Tunéziánál található last minute, Bulgáriánál látok last minute-eket, törököknél is előfordul, görögöknél talán kevesebb. Most az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az elmúlt évek azért megtanították az utazási irodákkal is, hogy óvatosan foglalnak helyet. Amikor egy utazási iroda hozzákezd a következő, mert most már például mi is, meg a többiek is a jövő nyárra dolgozunk. Tehát minimum
0: az idei nyarat már teljesítették valamennyire.
1: Hát igen, de most itt az a feladat, hogy az elkövetkezendő szezon az itt a téli lesz, ezek elsősorban az exkluzív utazások lesznek, de már ott van a következő nyár is. Már most vannak kint árak a következő nyárra. Tehát nyilván ezek kedvező árak, de visszatérve a témához, ahhoz, hogy valamit biztonságosan ugyanazon az áron lehessen eladni, ezért az utaztatók úgynevezett garanciális kötéseket csinálnak. Tehát kimegyek egy szállodába, és azt mondom, hogy ebbe a szállodába nekem 20 darab szoba kell, ezért adok ennyit, és ez akkor is annyibe kerül, ha előszezon van, meg akkor is, ha főszezon van. És gyakorlatilag ebből alakítják ki az árakat. Most ezek a garanciális helyek azok, amiket eladnak last minute-be, vagy el kell adni, mert ha megmarad, akkor az idézőjelben ráfizetés. És hát az irodák azok már alapja, már előre gondolkodnak. Most vagyunk egy főszezonban, tehát itt már vannak olyan érdeklődések, amik kifejezetten a téli időszakra szólnak. Ugyanaz a történet, az előfoglalás. Tehát a telet azt nyáron kell előfoglalni, a nyarat meg télen. És hát azok az exkluzív helyek, amik kínálkoznak, hiszen a téli időszakban az előbb említett földközi-tengeri üdülőhelyeken kívül ugye belépnek majd a nagyok, a Mauritius, a Maldív-szigetek, a Seychelles-szigetek, Thaiföld, Zanzibar, Dominika, Dubaj, gyakorlatilag ezek azok, amik majd a téli időszakban, december, január, februárban lesznek aktuálisak. És ezeknek a dolgait most dolgozzák az irodák fel, most készítik elő, most foglalják le helyeket, most adnak hozzá árakat, és gyakorlatilag azok, mikor a nyári szezon általában augusztus végén, szeptember elején véget ér, akkor már onnan megvannak a következő időszaknak a lehetőségei a nyaralása. De mondom, nyár végén már jövő nyárra is lehet foglalni.
0: És van is igény már a téli nyaralások, ilyen exkluzív nyaralások iránt?
1: Érdekes, hogy minden időszakban egy-egy desztináció felkapott lesz a téliek közül is. És nyilván, ha többen mennek, akkor még az árak is kedvezőbbek. Ugye a korábbi időszakban elérhetetlenek voltak ezek a helyek, hogy Maldív-szigetek, egy luxus hajót például, vagy egy Dominika. Én azt mondom, hogy ma már nem. Nem sokkal drágábbak egyébként, mint egy nyári all-inclusive nyaralás, mondjuk egy elegáns helyen. Tehát nyilván a távolságok miatt a repülős árak azok magasabbak, de nem annyi valamennyivel hinni az ember. És hát ugye beléptek azért itt most már kedvezőbb helyek is, például belépett Dubaj rendszeres úti célként a téli időszakra, hiszen ott decemberben is 30 fok van. A Dubaji Riviera lassan felépül ott is, tehát nagyon elegáns helyek vannak. Belépett Zanzibar az érdeklődési körbe, és az tavaly nagyon népszerű volt, de maradhatunk a Dominikánál, vagy a Kubánál, vagy a Karib-szigeteknél, de ugyanúgy megmaradtak ugye a régiek, a Maldív, a Seychelles, Sri Lanka is, ami elég sok érdeklődésre tart számot, és hát azt kell mondanunk, hogy a télen legolcsóbb desztinációja, az pedig Egyiptom. Nyáron ilyenkor Egyiptomban nagyon meleg van, de télen is nagyon jó idő van, ott is 30 fok van a december-januári időszakokban, és azok azért lényegesen kedvező áron érhetők el, tehát azt kell mondanom, hogy ha idézőjelben tömegével utaznak télen az exkluzív helyekre, az utasok az elsősorban Egyiptom.
0: Említette, hogy a közelmúltban Tunéziában járt, legyen olyan kedves az ottani élményeiről, még beszéljen nekünk. Szakemberként, turisztikai szakemberként mit tapasztalt?
1: Hát külön kellene választani azt az utast, aki nagyon nézelődik és mindenre kíváncsi, és külön azt, aki nyaralni akar. Ugyanis azt őszintén meg kell vallanom, hogy bizonyos országok, akár mondjuk Egyiptomra is, vagy Tunéziára is gondolok, de távoli helyeken is. Tehát a hétköznapi emberek élete az bizony nem egy nagyszerű dolog. Tehát, hogyha az ember kinyitja a szemét, akkor azt fogja látni, hogy hát itt bizony elég szegényesen élnek az emberek, és akkor megérkezik a szállodába, ott pedig luxus körülmények között nyaralhat, 4-5 csillag, teljes ellátással, all inclusive-val, tengerparton. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy a szegényebb országok rájöttek, hogy van egy adottságuk a tengerpart, és van egy adottságuk a turizmus. És ezt a kettőt úgy kapcsolták össze, hogy gyakorlatilag az iparág az egyik vezető iparág lett az országban. Tehát hiába élnek szegényen az emberek, mert az átlagemberek ezekben az országokban azért bizony elég szegényesen élnek, de maga az ország a bevételeivel, a iparágával, a turizmussal nagyon-nagyon sokat profitál, és felvesz rengeteg dolgozót. Tehát ott a munkahely lehetőségek szerények, és gyakorlatilag itt például Egyiptomban is látunk olyat, hogy külön embert vesznek fel arra, hogy a lehulló leveleket összeseperje a szálloda udvarán, azért, hogy még ha kevés pénzért is, de dolgozni tudjanak az emberek.
0: Tehát ezek mondjuk nagyon jó példák.
1: Ez egy nagyon hasznos dolog, tehát ezt mindenképpen díjazni kell. Az egy másik történet, és itt a kérdésre visszatérve a Tunéziába is, hogy mikor gyakorlatilag az ember az egyik helyről a másikra utazik, és különböző faluhelyeken megy át, hát látja, hogy itt bizony nem úgy élnek az emberek, ahogy én azt elképzelem a szállodák, kényelmes szállodámban, hanem messze az alatt a szint alatt, de nyilván ezt tudomásul kell venni, hogy különböző népek, különböző szokások, különböző életmódok, és hát aki azért utazik oda, hogy ezt megismerje, az nem nyaralni megy, az menjen és ismerje meg ezt a területet, aki pedig nyaralni megy, az pedig vegye tudomásul, hogy néha szegény országban él jól. Tehát, hogy azok a szállodai szolgáltatások bizony ott messze felülmúlják az ottani életmódot és a színvonalat. De mondom, ezek az országok most már szinte számtalan ország rájött arra, hogy milyen nagy lehetőség van ebben. Ezért épülnek a szállodák. Hát, aki nem járt ott, az nem tudja elképzelni, hogy a török rivierán elindul az ember busszal a repülőtérről, és 100-150 kilométeren keresztül csak szállodák végig a tengerparton. Nem úgy, hogy van egy szálloda és egy szünet, és majd megint 10-20 kilométer múlva újabb valami. Egymás hegyén hátán a luxus szállodák. Tehát nem véletlen, hogy oda járnak nagyon sokan, nem csak a magyarok, a nyugat-európaiak is, meg egyéb más országból is, mert ott meg egyszerűen annyira ráébredtek, időben ráébredtek erre a dologra, időben felkészültek, de most is szállodák erdeje épül fel, minden évben új szállodákat kínálnak, hogy ők tényleg valóban rájöttek, hogy ez egy nagyon jó bevétel az országnak, nagyon jó hírnév, mert gyakorlatilag mit gondol az ember, ha a Törökországba utazik? Ugye, aki nem járt korábban, vagy még nem is járt egyáltalán, aki korábban járt, az Isztambulba járt. Hát látott ott egy bazárt, meg látott ott valamiket, érdekes dolgokat, és hát nem is feltétlenül kívánkozik a török tengerpartra, de ennek egy óriási nagy ellentéte a török riviéra. Mondom, olyan minőségű és mennyiségű szállodák, jobbnál jobb szállodák kínálják a szolgáltatást, hogy eszébe nem jut neki a korábban látott Isztambul, vagy annak a környéke. Én tudom, sokan óckodnak attól, hogy Törökország, de higgyék el nekem, hogyha valaki árértékarányban jól akarja magát érezni, akkor pillanatnyilag ezt kell választani.
0: És hát sokat hallhatunk manapság a török kultúráról, hiszen annyi török sorozatot lehet nézni és látni a televíziókban, hogy Törökország valamilyen szinten már a mindennapjaink részévé vált, így a filmek vagy a sorozatok által.
1: Hát a film és a valóság azért egészen más. Itt a tengerparton nem látni ezeket a szegényesebb területeket. Tehát itt a városok is normálisan néznek ki, nyilván úgy élnek az emberek a maguk módján, ahogy, de nagy a kereskedelem, nagy az idegenforgalom, és nagyon sokan élnek az idegenforgalomból. Tehát az idegenforgalom nem csak a szállodát jelenti. A transzfereket, a kirándulásokat, a hajó kirándulásokat, a városlátogatásokat, a piacozásokat, az éttermeket a szállodákon kívül. Tehát ez egy nagyon összetett kategória, és ők ezt tényleg nagyon jól csinálják. És nagyon érdekes, ha már itt a török oldalról beszélünk, hogy a Törökországnak ugye van egy nyugati oldala, ami Isztambul alatt Izmirtől, tehát a Dardanelláktól húzódik lefelé, egészen addig a görög szigetek vonaláig, tehát Kosrodoszig, ami tulajdonképpen egykoron görög terület volt, tehát ott voltak a híres nagy Trója, meg egyéb városok. És ez a terület, ez korábban is már felkapott volt, de a törökök részéről. Tehát a törökök nem a földközi tengerhez járnak nyaralni, hanem ideje lejártak a Dardanellák alá a földközi tengerre. Szembe a görög szigetekkel, tehát ott a látótávolságban vannak a görög szigetek. És most ettől a résztől, ennek az aljától egészen legalul a déli vonalba végig fekszik az a török riviéra, amiről beszélünk, tehát Antáliával kezdődik, Alanya, Szide, Kemer és a többiek, és ezek ott gyakorlatilag Manavgat egymásban vannak épülve az üdülő területek. És végig széles homokos partok vannak, egyes helyeken vannak ugye sziklás kavicsosak, de az inkább a kevesebb, tehát itt gyerekes családok is kitűnően el tudnak lenni. Arról nem is beszélve, hogy a szállodáknak a szolgáltatásaiban olyan csúszdaparkok, akvaparkok állnak, amit itt egyébként külön önállóan építenek meg a különböző országokban, itt meg a szállodákon belül ott van ingyen használható.

0: A gazdasági hírekből egyre többet hallhatunk a Távol-Kelet jelentőségéről. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, India, Japán, Kína úti cél a magyar emberek számára?
1: Lassan igen. Nekem megvannak minden országban személyes élményeim, és India csücskében lent Sri Lanka az egy rendkívül vonzó egzotikus hely. Tehát az nem csak egy a fűszer sziget és a fűszer világ, hanem az egész nagyon kellemes tengerpartjaival, nagyon jó szállodáival. Sri Lanka egyébként már felkapott volt egy 10-15 évvel ezelőtt, de most kezd ismét visszajönni. Hát ugye, ami ott évtizedek óta nagyon népszerű, az Thaiföld. Thaiföldnek nem csak a beltenger részei, hanem ugye az indiai óceán felé eső részei, hiszen Phuket és azok a részek ide esnek, de ott most már az egyéb kis szigetek is, tehát Pipi és a többiek is kezdenek felkapottak lenni, és attól a szigetvilágról délre található az indonéz szigetvilág. Vannak olyan helyek, amik a mesébe illőek, most már egy kezdik a magyarok is felfedezni, Langkawi például, sokan nem is hallottak róla, de az tényleg maga a csoda, tehát abszolút egzotikus helyek, és ezek kezdenek most már nagyon népszerűek lenni, és ha még délebbre megyünk, akkor viszont meg ott van Bali. Hát Baliról is csodákat regélnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy Bali az ismertsége kapcsán kerül annyira előtérbe, mint ahogy az előbb említett helyek, hiszen akár Langkawira gondolok, akár Phuketra, Pipire és a többi szigetekre, ezek mind ugyanolyan gyönyörű szépek. Csak valahogy jobban előtérbe tolták a filmekkel, a regényekkel, a sztorikkal, a kedves emberekkel. Egyébként a távol-keletiek nagyon kedvesek. Tehát abszolút egészen más világ, más millió, ha szegények is, de kedvesek. Nyilván azt tudom javasolni, hogy a téli időszakban, miután itthon rossz idő van, ott meg nyár van, aki teheti, nyilván az megteszi és ellátogat. De hát ott vannak olyan csodák, Szingapúrral az élen például, ami tényleg nem hiszel az ember, hogy ilyenek léteznek. Például Szingapúr egy városállam. Ott, ha az utcán egy szemetet ledobsz, megfog a rendőr és megbüntet. Tisztaság van, rend van, kedvesek az emberek, egyszerűen elképzelhetetlen nekünk magyarok számára, hogy sokszor még sokkal rosszabb körülmények között szegényen élő emberek sem követik azt a fajta stílust, amit mi itt Közép-Európába látunk, hogy nem is akarom részletezni, de tényleg irigylésre méltó.
0: És a gazdaságilag vezető országok mennyire népszerűek az utazni vágyók körében? Gondolok itt a nagyhatalmakra, meg hát az európai országokra.
1: Hát, ha nagyon nagy hatalmakra gondolunk, ugye akkor elsősorban USA-ra és a Kínára. Hát én az USA-t szívből szeretem, tehát én éveket éltem kint, nem éveket, de hosszú hónapokat, és hát ha tehettem, akkor mindig kimentem, szétnéztem. Én kedvelem az USA-t, de csak úgy, hogy tudom, hogy mikor jövök haza. És hát az egyébként az USA tengerpartjai nagyon jók, tehát érdekesek a látnivalók, itt akár New Yorkról, akár Floridáról, akár a középső részéről, vagy a túloldaláról beszélünk, ezek mind nagyon izgalmas helyek, ezek elsősorban nem nyaralásra, inkább látnivalókra. Nyaralni a tengeren túl, akkor már inkább a Florida, Bahamai és a Karib-szigeteket lehet javasolni, mert azok valóban tényleg egzotikusak. Kínánál más a helyzet, mert Kínában is inkább a látnivalók dominálnak. De nagy távolságra vannak egymástól, tehát akár egy Peking, akár egy Xi'an, akár egy Shanghai, vagy a többiek, azok távolságra messze vannak egymástól, de most már repülővel vagy vonattal könnyen elérhetők. De most már a kínaiaknak is van olyan területük lent délen, már nyaraló sziget, amire azt mondják, hogy az most már az ő kínai paradicsomuk, és hát azt most már meg is jelent a magyar piacon is egyébként. És hát akkor még ott vannak, nem beszélve a Vietnámról, ami megint egy izgalmas terület. Én csak azt tudom mondani, hogy aki teheti, az egyszer nézze meg ezeket, a közelieket és a távoliakat, és én mindig azt szoktam mondani, hogy dolgozunk, élünk, és csináljuk a dolgunkat, de ha egyáltalán elmegyünk, egy valamit nem vehetnek el tőlünk, azok az élmények és az emlékek. És tulajdonképpen a mi szakmánkban az az irdatlan nagy előny és különlegesek a többiekhez képest, hogy mi élményeket árulunk. Mondhatjuk úgy, hogy élményeket árulnak az utazási irodák, megelőlegezve azokat az élményeket, amikkel a később a hosszú éveken keresztül az utazó aztán elél, és visszaemlékezik rá, és vágyik vissza.
0: Ha már távolság, akkor Ausztrália is eszünkbe jut. Ausztráliába mennyire utaznak a magyarok?
1: Hát nyaralni nem nagyon, inkább miután nagyon sok magyar él kint, ezért inkább látogatóba járnak ilyen magyarok. Ezek a távolsági repülőjáratok, amik egy vagy két átszállással most már elérhetővé teszik Ausztráliát, ezek nagyon megkönnyítették az utazást. Nem tömegével, de mennek magyarok Ausztráliába. Ez azt jelenti, hogy egy európai átszállással, akár egy szingapúri, akár egy távol-keleti más átszállással Ausztrália ma már könnyedén elérhető, szinte folyamatában, igaz, hogy nem rövid az út, de elérhető, és az Ausztráliától kicsit közelebb eső területek pedig azért egy 10-11-12 órás repülőúttal ma már elérhetőek.
0: És legyünk igazságosak, olyan sokat beszéltünk a külföldi országokról, de egy kérdés erejéig azért beszéljünk a magyar úti célokról is. Mely városok, mely területek a legnépszerűbbek az idei nyáron?
1: Hát ez egy azért furcsa kérdés, mert az utóbbi jó néhány évben, és különösen a Covid után, gyakorlatilag a belföldi turizmus az kiszakadt az utazási irodákból. Ugye belépett számtalan olyan foglalási rendszer, ami lehetővé teszi, hogy magának keresgéljen az utas Magyarországon. Nincs távolság, nincs annyi rizikó benne, mint egy külföldi utazásban, tehát nagyon sokan megpróbálják maguk elintézni a belföldi nyaralásaikat, és ezek történhetnek akár ugye a termálfürdők környékére, akár nyáron a Balatonra. Tehát azt kell mondanom, hogy igazából rálátásunk most már a belföldre nincs. Ezt inkább azok a statisztikai adatok mutatják, amik összegzésként a különböző foglalási rendszerektől bekerülnek a statisztikai hivatalhoz. Az látszik, hogy vannak különböző terminusok, amikor egy-egy terület felkapott, tehát a tavaszi-őszi időszakban a termálfürdők nagyon felkapottak, nyáron a Balaton és a nagyfürdő, amik felkapottak, és ilyenkor egy picit a termálfürdők és a termálszállodák háttérbe szorulnak, és hát ugye a nyáron még azért most már nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy belépett az a belföldi turizmus, ami az ország megismerését jelenti. Most már nem tudsz elmenni az országban olyan kis, apró, pici helyre se, ahol ne tudnál magadnak szállást találni, és akár itt a Mátrától, a Bükkön keresztül, vagy a Zemplénen keresztül, de akár a Dunántúlon is bárhol, bármit szeretnél megismerni, a közelében biztos, hogy találsz elfogadható áru szálláshelyet. Sokan vannak, akik lemondanak egy nagy nyaralásról, és elindulnak inkább megismerni az országnak ezeket a pici területeik. Hát mi, akik itt a közelben lakunk, azt mondhatjuk, hogy irdatlan nagy szerencsével rendelkezik itt ez a borsodi régió elsősorban. Ugye a hevesiekről azért nem beszélek, mert őket már a világ megismerte. De itt van ez a borsodi régió, ahol számtalan, még ismeretlen, vagy alig felkapott hely van, ahová érdemes elmenni, ahol tényleg történelmet, kultúrát, csendet, madárcsicsergést kap az ember, és vannak emberek, akik erre vágynak. Nyilván ezek nem hetekig tartó nyaralások, hiszen akár egy párnapos utazással ezek tudhatók, lejárhatók, de nagyon sokan vannak, akik ezt kedvelik, és sokan vannak olyanok, akik a köztes időszakokban például ezeket a lehetőségeket használják ki. És én örülök neki. Ezt korábban ugye lelkesen elkezdték falusi turizmusnak nevezni, ez nem, szerintem nem falusi turizmus. Ennek a falóhoz csak annyi köze van, hogy oda mennek. De alapjában véve a faluhelyek közelében lévő látnivalókat akarják felfedezni, és a falut pedig magát arra használják, hogy szálláshelyet kapnak benne. Nagyon sok házat átalakítottak szálláshelyé. Én például rendszeres idézőjelben idéglenes lakója vagyok Telki bányának, mert hogy egyrészt szerelmese vagyok, másrészt meg hát egy kicsit köt oda minket a dolog. És hát azt látom, hogy például Telki bánya egy 600 férőhelyes település és 600 szálláshelyet kínál. Tehát egyszerűen rájött itt is a köz és az idegenforgalom, hogy nem feltétlenül török riviéra létezik, ide is el fognak menni, igaz, hogy rövidebb időre, de elmennek. És a települések ezt nagyon-nagyon ügyesen ki is használják most már, és hát mehetünk bármelyik részébe az országnak. Mindenütt olyan látnivalók vannak, amiket nem ismerünk. Én ehhez az egész történethez, amióta itt beszélgetünk, és gyakran szoktunk beszélgetni, én egy gondolatot szeretnék még elmondani. Személyes dolog, de azért elmondom. Én Miskolcon a legelsők között végeztem, amikor idegenvezetői tanfolyam indult, és én gyakorlatilag gondolom, hogy nyugodtan beszélhetek a világ bármelyik részéről külföldről, mert én úgy tanultam meg az életet, hogy idegenvezetőként belfölddel jártam. Tehát több éven keresztül, ugye akkor az volt a divat, hogy 2-3-4 napos belföldi buszos utazások voltak, én hosszú éveken keresztül ezt csináltam gyakorlatilag, akár Pécs környékétől, akár Nógrádig, akár a déli alföldi részektől, akár a Sopron környéki határig. Tehát olyan szervezett túrák voltak, hogy akkor igazából az átkosban nem is lehetett máshova nagyon menni. És én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy én úgy ismertem meg az országot, hogy gyakorlatilag utána, amikor kiléptem, akkor azt mondtam, hogy most már ezt is tudom, meg azt is szeretném látni. És hát hál' Istennek sikerült.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Bárdos Istvánnak, az Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjének. További kellemes nyarat kívánok önnek, és köszönöm szépen a hasznos információkat, amiket megosztott velünk az utazásokkal kapcsolatosan. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm, és mindenkinek kellemes nyarat.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
4: 3 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki Magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábakon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölt a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma egy mezőkövesdi eseményről, a fúvós zenekarok és mazsorett csoportok fesztiváljáról, valamint egy természetvédelmi táborról szólunk, ami Garbolc mellett volt. A fúvós fesztivál bemondója Krupán és Sebe Gabriella köszöntőjével kezdünk.
1: Tisztelt hölgyeim, kedves vendégeink és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a fúvós zenekarok és mazsorett csoportok nemzetközi fesztiválján. Bevallom őszintén, amikor készültem erre a rendezvényre, nagyon sok emlék jutott eszembe. Hosszú évekkel ezelőtt volt szerencsém évről évre végigkísérni ezt a fesztivált. Láttam a felvonulások izgalmát, a próbák utolsó simításait, a fellépések előtti csendes készülődést, majd azt a pillanatot, amikor megszólalt az első hang, és minden életre kelt. Akkor még talán nem is sejtettem, hogy ezekből az élményekből ennyit viszek majd magammal. Ezért különleges számomra, hogy ennyi év után ismét itt lehetek Önökkel, és újra részese lehetek ennek a csodás hagyománynak. Mert aki egyszer átéli ennek a fesztiválnak a hangulatát, annak a fúvózene ereje, a mazsorettek eleganciája és az a különleges közösségi élmény örökre a szívében marad. A mazsorett és fúvózene kapcsolata különleges. Külön-külön is csodálatosak, de együtt valami egészen más születik. A zene adja a ritmust, a menet a lendületét, a mazsorettek pedig mozdulataikkal láthatóvá teszik azt, amit a hangszerek mesélnek. Mintha a dallam egyszerre csak életre kelne. A fúvózene

a közönségnek pedig felejthetetlen élményeket. Kívánom, hogy a következő órákban töltsenek meg bennünket zenével, mosollyal, látványos koreográfiákkal és olyan pillanatokkal, amelyekre még sokáig jó lesz visszaemlékezni. Nagyon jó szórakozást kívánok mindannyiuknak. Mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy kik azok a támogatók, akik nélkül nem jöhetett volna létre a mostani fesztivál. Mezőkövesd város önkormányzata, Közkincstár Nonprofit Kft., Művelődési Ház dolgozói, Városgazdálkodási ZRT és a Zsórifürdő, Közkincstár Nonprofit Kft., Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesdi Polgárőrség, Dynamit Kft., Salai József és a Miskolci Szakképzési Centrum. Köszönjük szépen közreműködésüket és támogatásukat. És akkor kezdjük. A Darek Band sziléziai koncert és szórakoztató zenekar műsora következik. A Big Band 2000 szeptemberében kezdte működését Darius Bravinsky vezetésével. Több hónapos intenzív munka és jazz standardekből, swing darabokból, örökzöldekből, propslágerekből álló repertoár kidolgozása után kezdték el közös színpadi fellépéseiket, és arattak hatalmas sikereket Szilézia szerte és Lengyelországban egyaránt. A Big Band jelenlegi koncertjei során a zenekar számos elismerést kap a hallgatóktól. Ezek kedvesség, az élénk interakció és a lelkes taps olyan teljesítmény, amelyet a zenészek mindenek felett értékelnek, és hálásak minden elismerésért. A színpadon a Darek Band fogadják őket sok-sok szeretettel.

0: folytatjuk műsorunkat Panyi Zoltán karnaggyal, aki először gyorsan egy újságcikk olvasásával méltatta az eseményt.
1: Szervezőként óriási öröm volt látni, ahogy Mezőkövesd 21. színpadot megtöltötte a zene, a szín és a dinamika. Úgy gondolom, egy igazán emlékezetes, magas színvonalú nemzetközi fesztivált sikerült tető alá hoznunk. A fózenekar és mazsare csoportok találkozása mindig hihetetlen energiákat szabadít fel, az és külföldi együttesek elképesztő korpizmus sorral tettek tanúbizonyságot. A közönség pedig fantasztikus partner volt ebben. A vastag és a perzsű hangulat mindenre csak megért számunkra.
0: Ez már egy újságcikk, amit mondasz szinte, tehát le is adható, de egyébként számolgattam magamba, ugye 93 körül kezdődött az első találkozó, illetve fesztivál. 27-dik, de akkor maradtak közben, mert ugye a fesztivállal volt
1: cserébe. Szerintem kimaradtak egy-kettő, igen.
0: Hát Covid gondolom az is hozott egy kimaradást. Igen. Tehát én úgy nagyjából a 30-dik körül gondoltam, de hát nem, akkor 27-dik volt. Már ez is úgy szép szám.
1: Igen, ez tekintélyes szám, igen, ez már egy hagyomány.
0: Mindig kapcsolatban voltál a Magyar Fogózenei Szövetséggel, de már az elejétől kezdve, amikor már megkezdtitek még Kalcsival, attól kezdve úgy nevessé vált. Tehát rögtön, hogy itt van egy fesztivál. Igaz, hogy az a kezdetek voltak, máshol még kevésbé volt ilyen, ugye?
1: Ez így van, hál' Istennek erre az önkormányzat is és a közösségi ház is vevő volt. Ugye megvolt az alap, a fúzenekar, és akkor így, hogy legyen egy nyári fesztivál, a Matyó Néptánc együttesre alapozott fesztivál mellé még egy másik, hogy jobban kitöltsük a nyári időszakot, így létrehozta azt a fesztivált, és akkor emlékszem, a kezdetén persze felmentünk, és akkor még Balázs Árpád volt a Fúzenei Szövetség elnöke, és vele ültünk le, hogy akkor milyen körülmények között milyen feltételeket tudjuk ezt megcsinálni, és ő le is jött a fesztivál, és megnyitotta, és onnantól kezdve már tényleg hagyománnyá vált történetet alkottunk annak idején.
0: Árpád után Dohos László volt, aki szintén olyan kedvel jött ide, mint hogyha hazajött volna mindig, de ez a színvonal egyre növekedett, hiszen egyre inkább jöttek külföldről is, ugye az olaszokat még abban az időben

0: Őben hoztátok, a zsóri is belépett, a lengyelországi zsóri, meg az összes többi, ahová nektek el kellett menni, vissza kellett adni, ami nem a legkönnyebb eset, ugye?
1: Igen, hál' Istennek voltak ilyen esetek, amikor a olasz zenekart ugye meghívtuk, akkor ők visszahívtak bennünket, és nem is egy ilyen kapcsolatunk van, élő kapcsolatunk is van a Petriolo város fúzenekara. Tavaly voltunk náluk, most szerettünk volna, hogy ők is eljönnek ebbe az évbe, a fesztivál, de sajnos nem jött össze nekik. De ebből lett ebből a szoros kapcsolatban egy testvérvárosi kapcsolat, ami még szorosabbá tette a kapcsolatunkat. Az évek során nagyon sok államból jöttek, Németországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovákiából, Erdélyből és Tajvanról. Volt egy olyan eset, amikor Tajvanból, a fővárosából 2 hétre jöttek Európába, és az egyik állomás Mezőköves volt, a másik Pécs, a harmadik Prága. És amikor ez megtörtént, akkor a fesztivál, akkor meghívtuk a tajvani nagykövetséget is, és képviselték a hazájukat. És visszahívtak, amit sajnos még azóta nem tudtunk viszonozni, de majd talán egyszer.
0: Azért Tajpej messze van, no, de tulajdonképpen a fúvosok mellé jönnek majd a mazsorettek is, hogyha jól tudom, 93-ban alakultak, de a lényeg, amikor megtudtam, hogy te már 2024-ben 40 éve vezeted, mondom, hát még meg se születtél jóformán, 20 évesen kezdted el?
1: Hát tulajdonképpen az a 1980-as évek közepén lehetett, amikor a főiskola elvégzése után katonasorba kerültem, és akkor utána Kacsi bácsi meghívott, mert akkor éppen a aktuális karmester már nem tudta tovább vállalni, és akkor én folytattam a zenekar vezetését 1984 óta.
0: Óriási szám azért, akárhogy is nézzük, már 42 éve és ennyi dolog. Tulajdonképpen mi vitt rá arra, hogy vállald? Mert azért ez felelősség tanítani is, meg ugye a zenekart összetartani, ami nem egy 10 fős zenekar, hanem egy akkor 40, majdnem 50 fős is volt. Fiatalon merted vállalni?
1: Hát végül is valószínűleg ez valahol rá kell születni, és én valószínűleg erre alkalmas voltam, mint a tanításra is. És akkor ebből fakadt az, hogy akkor, ha már, mert végeztem egy karmesteri tanfolyamot is, nekem van végzettségem, ez is egy szakma, és ezen felbuzdulva, meg az ottani tapasztalatokat beépítve elkezdtem a hozzánekari vezetői pályafutásomat, amit szívesen, teljes szívvel próbálok, mert ez csak így lehet.
0: Ugye olyanokkal dolgoztál, meg dolgozol is, akik hát természetesen mellette nem zenélnek, csak nagyon kevesen oktatnak zenét, mint te, hanem úgy hobbiból, de mellette azért mégis nagy tudással. Mert amikor megszólaltatok, hát megmondom őszintén, meg borzongtam én is, meg mindenki, mert ez már profi szint.
1: Igen, sikerült egy olyan szintet elérni, ami nem egyszerű. Tudnék az, hogy megszólaljon a zenekar, nem elég egy-két évnek a hangszertanulása. Itt 8-10 évekre van szükség alaphangon. És akkor hallatszódik az, hogy milyen minőségű hang szólal meg, milyen minőségben, mennyire együtt délezik a 30-40 zenekari tag, mennyire érzik a lüktetést, a dinamikát, és ebből áll össze igazából az alkotás, és akkor ez a végeredmény, amikor megborzongsz ezt hallgatva.
0: A műfázban is hallottam néhányszor a próbátokat, nem olyan egyszerű az, mint ahogy én elgondoltam, hogy elkezdik ott fújogatni, állj meg, tegyezd be. Szóval ehhez ez szakma is, meg mellette azért, hát szinte majdnem mindenkit tanítottál most már, akit játszik, tehát azért hallgatnak is rád.
1: Persze ez a közös munkának a gyökere. Ha ez nincs meg, akkor fölösleges időtöltés, alkotni kell, minden percben történjen valami, és úgy haladunk előre. Mindig is szem előtt tartottam, hogy a lényeg az apró dolgokban rejlik.
0: Nyomon követem a Facebookon, meg hát a városi hírekben is a tevékenységeteket, mert hát azért nem csak zenekarvezető vagy csak, karmestere ennek a púvós zenekarnak, hanem oktatsz is, tanítasz is. Azért mondom mind a kettőt, mert embert is nevelsz, tehát nevelsz is, és tanítod őket olyan szinten, hogy versenyeket nyernek, versenyekre mennek. Ugye az fontos egy zenésznek, hogy versenyen mutassa meg magát, az egyéni képességét, ugye?
1: Így van.

0: menjünk már a mazsorettekre is. Kezdetektől veletek dolgoztak, vagy először gépről zenéltek, mert hát meg kell szokni azt is, hogy a fúvós játszik nekik.
1: Kezdete az úgy volt, hogy ugye kezdtek el terjedni Magyarországon már a mazsorettek, és akkor mivel Jutkának volt egy ilyen irányú elképzelése, így akkor belefogtunk ebbe a közös munkába, és akkor hát végül is mi felvettük az anyagot, hogy mire kellene játszani, és akkor ő erre a hanganyagra próbált koreográfiákat csinálni.
0: És akkortól kezdve együtt játszottok akkor, vagy az elején azért még meg kellett a gyerekeknek szokni, mert hát nem nagyok kezdett rögtön, ők sem.
1: Persze, a kicsikkel így van, és akkor a kicsik miután felnőttek, kicsikből lettek nagyok, akkor olyan tapasztalatokat tettek szert, ami már országos szintet is képviselték, és hát a szakma szerint az ország legjobb mazsorett csoportjai közé tartozott, és most is tartozik a mezőkövesdi mazsorett együttes.
0: És fúvós, ugye az alapítványon keresztül azért csak rokonok vagytok.
1: Hát hogyne, úgyhogy közös az alapítványunk, ez a biztosítja az anyagi hátteret az utazásokhoz, a hangszer javításhoz, beszerzéshez, ruha javításhoz kell egy ilyen.
0: Ugye ruha kell a mazsoretteknek, mert anélkül aztán akárhogy is nézzük, mutatósabb egy csapat, hogyha megfelelő szép ruhát tud úgy szerezni, az pedig varratni kell, pénz kell.
1: Ez így van, úgyhogy minden évben, amikor tehetjük, a félretett pénzünket új ruhákra költjük, mert kopnak, elhasználódnak, úgyhogy szükség van mindig az új ruhákra. Ugyanígy a zenekarnak a pólóira is.
0: Nem csak a pólóira, hanem telefonáltál az előbb a hangszerjavításra is. Emlékszem, amikor veled együtt mentünk még Budapestre hangszerjavítás miatt, meg sok felé a boltokba, hangszerboltokba. Most már azért el tudjátok intézni itthon is ezt a lehetőséget.
1: Persze, most már kialakult az a forma, eljárás, ami alapján ezt helyre tudjuk tenni, akár javítás, akár hangszerbeszerzés. Úgyhogy ez a része is megvan oldva.
0: Támogatók nélkül egy fesztivál, ami most már fesztivál, mert ugye azelőtt találkozónak hívtátok egyik évben, másik évben fesztiválnak, mert hát így volt megegyezve. Egy fesztiválnak a megrendezése azért nem úgy megy, hogy fogom magam és innen elkezdek telefonálgatni, hanem segítség kell, szponzorok kellenek. Nekem a legnagyobb munka mindig a szponzorok megtalálása volt. Neked is?
1: Hát, hogy nem. Tehát, ha a fesztivál csak anyagi alapokon jöhet létre, itt vannak költségek, étkezés, szállás, utazás, egyéb hirdetés, plakát, ami anyagi feltételeket tartalmaz, és akkor ebbe az esetben kell szponzor. Most ebben az esetben most a hétvégi rendezvényünkhöz a önkormányzat biztosította az anyagi feltételeket, és persze voltak hozzá támogatók, akik hozzájárultak egy kis mértékben, de fontos mértékben a rendezvény megvalósításához.
0: Pénteken, amikor hét után az eső miatt kicsit késve indult a rendezvény, Sebe Gabi azért elmondta a szponzorokat is, mert minden fillér számít. Lehet, hogy egy csoportot éppenséggel nem tudtatok volna vendégül látni, hogyha nem támogatnak, ugye?
1: Így van, tehát itt mindenfajta támogatásra szükség van, akár anyagi, akár fizikai, bármilyen.
0: Zsúriba került ki főképpen ugye két nap fellépés, illetve a menettánc és a gála az a szokott helyén, a főutca és a sportcsarnok. Most már azért úgy gondoljátok, hogy jobb lesz a péntek szombat, mert máshol is van vasárnap rendezvény, vagy pedig hát most így jött ki.
1: Nem, ez most már évek óta ezt a formát választottuk. A vasárnap az azért is nem volt annyira jó, mert akkor az hogy olyan pihenőnap legyen az a közönség, legyen az a zenekari tag. Meg gondoljuk el, hogy befejezzük este 10-kor, és vasárnap este utazik haza, és másnap reggel munkába kell menni, az nem volt túl szerencsés. Itt viszont szombaton 10 órakor befejeztük, hát még ugye Soltról jöttek a zenekar, az 2,5-3 óra út, és másnap azért nem kellett dolgozni menni, nem kellett időbe odaérni valahogy, volt ide sokáig pihenni a zenekari tagoknak magukat. És egy hétvégén a közönség szempontjából pedig úgy gondoljuk, a szombat az olyan felszabadult, amikor elindulnak és akik kicsikét kikapcsolódnak, eseményeket keresve.
0: Tehát a péntek az az előkészület, ugye akkor bejátsza magát, akár legyen néptáncos, akár legyen fúvós vagy bárki, de a szombat az a gála most már, hiszen a vasárnap azért csak pihenő nap kell, hogy legyen. Ezt én most már lassan megszokom. Igaz, hogy az én időmben, meg a mi időnkben a vasárnapra volt koncentráltatva. Ez lehet az a politikai oka is volt azelőtt, hogy oda tettek rendezvényeket. Nem érdekes, nem fontos. Az a lényeg, hogy megtalálták a helyét a rendezvényeknek, úgy veszem észre.
1: Igen, a pénteki nap az úgy alakul, hogy jön egy külföldi csoport, vagy akár kettő, akkor már ők csütörtökön megjönnek, és hogy nekik is legyen egy kis szabadidő. Pénteki nap akkor az csak este kell, hogy fellépjenek, mégis hogy történjen valami, és akkor mi is akkor játszunk, közös műsort adunk egy egész estét, és akkor ez így, nekünk ez egy fontos lépés, mert másnap szombat délőtt, ami a zsúriba van, ott csak a vendég zenekarok lépnek fel, mert nekünk a zenekaritoknak egyébként nagyon sok feladatunk volt, főleg szervezés és fizikálisan oda tenni a dolgokat, és ebben nagyon sokat segítettek a zenekari tagjaink, akiknek hálával tartozunk.
0: Szívesen jönnek sok helyről, hiszen bemehetnek a zsúriba, utána fürödni. Ugyanez van a bagácsi futásoknál is, meg sok helyen a fürdő az egy vonzerő, ott is, meg a közönség is akkor oda megy. Ez annyiből jó, ugye?
1: Igen, ez természetes, tehát ha egy zenekar elmegy valahova, akkor ne csak a szereplés legyen, hanem motiválja a szereplőket, még plusz más lehetőség is, és a fürdés élmény ez még hozzátesz a zené élmény mellé.
0: És akkor a Zsúri ligetet, hogy ítéled meg, az megfelelő, jó hely arra, hogy ott só legyen?
1: Kimondottan. Ez annyira jó felépített, úgyhogy én támogatom, és ezután szívesen megyünk oda, mert ott van tér, rálátás, hely, és szép. Meg van alkotva, zöld terület is van mögöttünk, de ugyanakkor amik vannak, az nagyon jó együttest képet alkot.
0: Hát köszönöm szépen, Zoli. Többszöri nekifutásra azért csak sikerült befejeznünk egyelőre ezt a beszélgetést. Gratulálok, és hát azért a munka melletti pihenést is. Hát a nyári szüneted is van, de itt a voltadban nincs szünet.
1: Hát ideig volt a munka, most jön majd mostantól jön a pihenés része, úgyhogy majd egy kis horgászatot majd bevezetek mostantól kezdve.
0: És akkor mikor zenélsz?
1: Hát hétvégente, amikor, ha hívnak, akkor megyünk zenélni.
0: Panyi Zoltán a mezőkövesdi fúvószenekari és mazsolett fesztiválról szólt.

0: A következőkben Petrilla Attilát hallják.
1: A Szatmári Nagytájnak az Erdőhát nevű területe, és konkrétan Garbosz településtől vagyunk, olyan másfél kilométer a hármas határ térségében, már bent a tájvédelmi körzetben.
0: És egy gát tövében, hogyha úgy van.
1: Így van, a Kistúrnak a egykori régi gátőrházában vagyunk most.
0: Na most az, hogy én hogy kerültem ide, azt el tudnám mondani, de az nem érdekes. De te, hogy találtad meg ezt a helyet?
1: Hát 30 évvel ezelőtt olyan helyet kerestem, ahol lehetőség szerint több élőhely találkozik, ugye itt rét, víz, erdő együtt van, a Kistúr folyó nem veszélyes víz, tehát lehet benne nyugodtan fürödni, úgyhogy így kerültünk ide erre a helyre, és akkor először természetvédelmi táborosztatás ment, később, amikor már nagyon sok visszatérő gyerek volt, tehát 3-4-5-ször visszatértek, akkor délelőtt megmaradt a természetvédelmi növény állatismeret, délutánra pedig valamilyen történelmi tematika lett. Így aztán volt honfoglaláskori tábor, török hódoltságkor, a 48-as tábor, betyárokról, pásztorokról, néprajzi tábor, tehát ilyen vegyes dolog. Aztán ugye 4-5 évente ismétlődött az egész, addigra kifutott az a generáció, akik többször visszatértek.
0: Ugye azért ez gyönyörű hely, hogyha a hallgató látná tőlünk, úgy egy kicsikét keletebbre a határon túl, már talán, hogyha jól tudom, a nagyszülősi hegyek látszanak.
1: Igen.
0: Gyönyörű szép táj az is, itt pedig a Kistúr partján csend van, nyugalom,
1: hát,
0: ugye?
1: Abszolút nyugalom van, nem is volt ez soha másképp. Itt a legnagyobb rendzavarás esetleg az, hogy cigarettacsempészek rohangálnak a határőr meg mögötte, de itt hál' Istennek az ebben csempészet az nulla.
0: Tehát a cigit hordják.
1: A cigit hordják, igen, de most már az sem nagyon, mert ugye Ukrajnából jött a cigaretta, de már ott se igen hiszem, hogy nagyon megmeri közelíteni a határt.
0: De nehéz, mert hát ugye határőrizet van, és mellette pedig hát nem engednek senkit, jóformán most már.
1: Hát
0: mert hát ugye a nők nem jönnek, a férfiak pedig már a többség átjött, aki tudott.
1: Hát aki nem,
0: azt meg elfogja.
1: Kint harcol, vagy már fekszik a föld alatt.
0: Hát sajnos gyönyörű tájról van szó, de titeket az kapott meg a táj, igen, nem pedig maga az itteni kulturális örökség, mert a természeti örökség az egy kicsit erőteljesebb.
1: Hát így van, ugye ez határövezet volt a rendszerváltás, igen, most is határövezet, csak rendszerváltás előtt itt nem mászkálhatott senki. Így aztán megmaradtak azok az értékek, amelyeket most meg tudunk mutatni a gyerekeknek, hogy már megnézhetjük közel mehetünk.
0: Ja igen, a határhoz közel, de oda látunk, nem a román határ az átjárható, hát most jöttünk át, tehát ott már a sorompót is lebontották. Igaz, hogy még ott van a vasdarab, ami volt régebben sorompó, az utat megcsinálták olyanná, amilyenné lehetett tenni, úgyhogy a két település között nyugodtan lehet sétálgatni, de gyerekeket nem viszitek máshová, itt is nagyon jó, ugye?
1: Hát azért kimozdulunk innen nyilván, tehát minden nap kirándulást teszünk egyszer a rétre, egyszer a vizekvízpartok mellé, egyszer az erdőbe, és akkor ott olyan növényeket, állatokat, meg összefüggéseket próbál megmutatni, ami ott mutatható be.
0: Mondtad, hogy 30 évbe kezdtétek, hát feleségeddel együtt akkor még, elkezdtétek, és hát most már két tábor között vagyunk, ugye, és mondod, hogy valószínű, hogy az utolsó tábor lesz, mert beleutál, vagy pedig már a nyugdíjasként már nem érdemes.
1: Nem valószínű, ez biztos. Tehát már az ingatlan is meg lett hirdetve, eladásra kerül, 30 évet csinálom, meg is öregettem, nem is nekem való már, rengeteg már vele az adminisztrációt, most már csak nem is tudom, talán a szomszéd boltosak nem kell jelenteni naponta online. Már itt ANTS-től kezdve az ENTAK felé minden üvé kellene jelenteni, vagy kell jelenteni.
0: Hát akkor kemény dolog most tábort szervezni most már, pláne annak, aki még a szabadság idejében, mikor szabadon lehetett ezt tenni, mert beleutál akkor. Meg hát ugye a mindenfajta adminisztráció folyamatosan növekszik. De azért nem fogod sajnálni, 30 év azért.
1: Hát nyilván hiányzó fel, hogy fél életemet itt töltöttem, legalábbis a nyarakat. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy olyanok fogják megvenni, akik egyébként évek óta itt táboroztak, csak most már felnőttek, és azt mondták, hogy nekik olyan sokat jelent ez a hely, hogy inkább megveszik csak, hogy még jöhessenek ide ilyen baráti összejövetelekre.
0: Tehát ez egy jó pár embert el tud látni, hát mennyi 30-40-et, simán egy busznyi gyereket,
1: van,
0: ugye?
1: Így van, így van.
0: De hát azért a szervezés akkor is kell, hogyha mindig hasonló iskolák jönnek, ugye, mert mondtad, hogy két iskolás csoport, akik már évek óta jönnek. Ugye 30 év, hát azok már, nem azt mondom, öreg emberek, de középkorú emberek már, akik itt voltak, 40-50 között
1: hát,
0: vannak.
1: Igen, de most ezt úgy kérdezik, hogy az az iskola, konkrétan Kecskemét, 26 éve jár, nyilván a gyerekanyag cserélődik, a tanárok nem, illetve olyan gyerekek, akik most már 22-23 éves felnőtt dolgozók, azok is eljönnek sokan, de már nem mint táborról, tehát részben táborozók, de inkább úgy, hogy segítenek a gyerekcsoportot hozó tanár, egykori tanároknak itt a programokban.
0: Mennyivel másabb ez, mint egy olyan tábor jelleg, ahol nomád körülmények között élnek, vagy itt is majdnem ugyanaz, csak hát legalább meleg van, hogyha hideg van kint, hideg van, hogyha meleg van kint, tehát azért a falak védenek, tehát egy kicsikét úgy tűnik, mint hogyha komfortosabb lenne, mint egy olyan nomád tábor.
1: Hát ott a függ, hogy mit tudjuk nomád tábornak, tehát itt már nem sátraznak, itt fürdőszoba van, melegvizes zuhany, angol WC, hát tehát ez már inkább nevezném fél nomádnak, mert a nomád az, hogy sátor, aztán bokorvás, egy gödöröt össze odapakol, tehát ez a nomád, de ez már nem az, hogy nem is lehetne, tehát előírások vannak, ja, hogy miket kell biztosítani.
0: Tehát már a nomád tábort nem is engedne, gondolom.
1: Nem tudom, lehet, hogy igen, én nem csinálok.
0: Jó, én Nagy Mihály, Mező Nagy Mihályon voltam, fél nomád volt az is azért, mert sátrakban, de azért a vizet, áramot tudtak. Igen. Itt nektek pedig van minden, még net is van.
1: Ahogy, de azt kéne még. Isten őriz, hát nem azért jövök el a városból, meg hogy itt internet legyen, szó nincs róla, hál' Istennek még sokszor megfelelő térerő sincs. Úgyhogy itt a nem is nagyon telefonálgattak itt a gyerekek, meg játszanak a telefonon, mert van annyi program, ami leköti őket, a társaság, a esti tábortüzek, a labdajátékok, a kártyázás, a beszélgetés. Igazából itt nem nagyon szerik elő a telefon, tehát nincs az, amiről annyit lehet hallani, hogy más se csinálnak, ők csak nyomkodja a kütyüjét.
0: Tehát ez az egyik dolog, hogy távol a várostól, a másik dolog pedig közel a természethez, de nagyon közel, mert gondolom, hogy a gátra kívül valaki számolgathatja a csillagot, amennyit lát.
1: Így van, hát ugye itt azért nincs fényszennyezés, ha már a csillagról beszéltünk. Itt este egyesül meg tudod számolni, vagy amikor hélűstökös, ugye itt Magyarországon láthatod, akkor itt állt épp a fasor fölött. Tehát csillagászati jellegű programok is vannak, amennyiben olyan tábor van, hogy ezt igénylik, akkor van ilyen alapvető csillagképeknek a bemutatása, egy-két csillagászati fogalom, itt jól látható minden.
0: Tehát fényszennyezés. Jó, mondjuk állatok vannak körbe-körbe, úgyhogy lehet hallgatni valószínű a teljes vadvilágot, ami itt előfordul, hát a vízparti állatok, a élőlények, erdőt mondtad, mezőt mondtad a legelőtt, tehát...
1: Hát itt azért... van egy juhászat, de bejönnek az őzek, szürkegén volt bent, tegnap itt szaladt egy mezei nyúl a töltéstetőn, tehát ha az ember itt viszonylagosan csendben, akkor sok minden állattal találkozhat. Ha meg kimegyünk, meg mondjuk a madárgyűrűzés kapcsán, mert folyamatosan megy a madárgyűrűzés, akkor olyan érdekességet is meg tudunk fogni, például most tegnap előtt fogtunk jégmadarat, ami a vízparton természetes lenne, de ezt egy bokrosban fogtuk meg, ami abszolút nem az élőhelye. Tehát ez is mutatja, hogy madarat szinte mindent lehet fogni már.

0: Ugye a madárgyűrűzés az azért egy szakmai dolog is, oda kell olyan, mint a feleséget gondolom, hogy ő, aki tudja pontosan, meg hát megvan az igazolványa. El van húzva valahol a háló, mert én nem láttam még.
1: Hát az a jó, hogy te nem látod, meg a madár se látja, azért repül bele. Egyébként 7 helyen van most háló felhúzva, de van, ahol dupla háló van egymás mellett. Pont ez a lényeg, hogy ne látszódjon, mert olyan helyre húzod, ahol egyébként a madár is mozog, azt egy csak ott van a háló, és megfogja. Kiszedjük, gyűrűzés, határozott gyűrűzés, hát nyilván ezt olyan végezhet, akinek madár gyűrűzési vizsgája van, az sokkal nehezebb, mint egy jogosítványszerző vizsga, egyébként sokkal alaposabb.
0: Hát gondolom, hogy még a kamion sofőr.
1: És nem kerül félmillióba.
0: Hát jó, nem kerül, de hát azért tanulni kell, legalább 2-3 évet azt mondták,
1: hát, igen,
0: hogy
1: meg, így van.
0: Amíg a vizsgára bocsátható.
1: Ez így van.
0: Mert hát ugye élőlényekről van szó, és néha-néha védett madarakról.
1: Hát kivétel nélkül. Egy-két dolog van, egy-két mondjuk balkáni gerlem, ami nem védett, de a 428-ból mondjuk 420 az védett.
0: Ja, ha kint van a háló, akkor ellenőrizni kell. Óránként ellenőrzitek?
1: Főszabály szerint óránként megy, ha nagy meleg van, akkor fél óránként, vagy egyszer össze is húzzuk, meg ha nagy hideg van mondjuk, és télen gyűrűzünk, bár akkor nincsen tábor, az szintén fél órás ellenőrzés, vagy ha mondom extrém hideg van, ami már itt Magyarországon nem nagyon van, akkor nem is húzzuk szét a hálót, mert nem jó a madárnak túlhűl, másik esetben ugye túl forrósodik.
0: És éjjelre összehúzzátok.
1: Összehúzzuk a háló zsinóra, így van. Utolsó ellenőrzés sötétben megy fejlámpával, éjszak ezek a kis énekesek nem mozognak, de össze is szoktuk húzni, és akkor a hajnal, amikor pirkadok, úgy szét a hálót, mehet bele a madár. És ugye akkor éhesek, már egész éjjel nem ettek, úgyhogy a kora reggeli fogás, mondjuk a nap felkeltétől, mondjuk azt megelőzően egy olyan 9-10 óráig akkor a bőséges, meg délután, amikor a vacsorához ülnek le a madarak, vagy vacsorához röpülnek.
0: Tehát újrafogás is van biztosan, de mindegyiket meggyűrűzitek.
1: Igen.
0: Most ezt jegyzőkönyvezni is kezdett, akkor egy ember eljátszadozhat vele.
1: Hát, ugye többen mennek ki kiszedni, hogy azért ha van benne 20-30 madár, akkor az gyorsan kikerüljön, belekerülnek egy kis vászonzacskóba, mert az puha és levegős, bekerülnek a gyűrűzési pontra, az olyan 100-150 méterre van a hálóktól, hogy ne is zavarja, de elég közel is legyen, és akkor mennek egy hivatalos nyomtatott füzetbe, hogy mit fogtál, hol fogtad, ivarra, kora, faja nyilván, megkapja a gyűrűszámot, és rá a gyűrűt, aztán mehet is.
0: Van még olyan madár, ami nincs meggyűrűzve itt a környéken?
1: Hát biztos van, mert azért minden évben a szaporulat, de csak egy része kerül bele. A vándorlók, vonulók is ugye jönnek, sőt most éjszakánként már baglyokat fogunk. Baglyot, nappal, vércsét, egerészővet, ezek különleges anyagból, nagy magasságú, erős hálók, és ugye van benne egy csali madár, egy műanyag bagoly, meg oda teszed hozzá a hangot, és akkor ugye a vándorlásban lévő bagoly azt látja, hogy ott ül valaki, akit ő nem szeret, hogy ott üljön, és rávág, de hát előtte ott van a háló, és a hálóba ugyanúgy bele tekeredik, mint egy énekes madár, csak hát itt a lukbőség jó van, nagyobb, mint egy énekes háló.
0: Hát meg erősebb háló.
1: Meg sokkal erősebb, így van, mert az szétrugja, mint a tejvát.
0: Egyébként mennyire ismert már a gyerekek közt, akik voltak táborban, a gyűrűzés, vagy akkor tanulják meg, mert mindig újabb és újabb csapat.
1: Inkább azt mondom, hogy hallottak már róla, részleteket esetleg tudnak, vagy jó, vagy rosszul, de itt mindig elhangzik a új csoportnál egyáltalán, hogy hogyan kezdődött ez a gyűrűzés, hogyan jelölték az első madarakat még Plinius idejébe, aztán ugye, hogy lett a 1900-as elején a Mortensen-féle alumíniumgyűrűs jelölés, mit, miért, hogyan csinálunk, és itt láthatják is, ott állnak az asztalnál, nézik a madarat, fényképezik, látják, hogy írjuk be. Tehát, ha itt figyelt, akkor van egy összetett képe arról, hogy miért gyűrűzik, és hogyan gyűrűzik, és milyen adatokat lehet ebből szerezni főleg.
0: Hát gondolom, hogy ez alatt a 30 év alatt volt már egy pár olyan ember, aki utána úgy madarász lett, mert hát végül is a gyakorlatban lehet megszerezni a tudást, nem pedig az elméletben, és akkor az a tudás, amit én fogok elvégezni, és meg tudom tenni. Vannak azért, akik követtek?
1: Hát ugye azért a javarészét nem tudom nyomon követni, hogy mi lett belőle, mert hogy Kecskeméten, Dunakeszi, vagy össze-vissza mi lett, de vannak olyanok, akiket tudom, például a erdészetnél is volt olyan kollégám, aki szakörösön volt, táborba volt, kiváló erdész, kiváló lelkületű hozzáállású vadász lett belőle. Közösen csináltunk ki táborokat is annak idején ezzel a fiúval. Tehát őről azt tudom, meg hát néhány másik is. Még nem is feltétlenül kell, hogy madarász egy Isten őriz, hogy mindenki madarat akarjon gyűrűzni, de olyan lelkülettel mondjuk autószerelő, vagy vízgázszerelő, hogy a természet iránt, meg annak a problémája iránt érzékenyen reagál.
0: Tehát fogékonyabbak lesznek bizonyos problémákra, mert aki látta, elengedett egy kis madarat a kezéből, gondolom, hogy évekig fogja még úgy emlékeztetni az, hogyha egy madár volt, egy hasonló madár, meg végül is nektek se az a célotok, hogy mindenki az legyen, mindenki madarász legyen, de hogy a természetet kedvelő, szerető, nem azt mondom, hogy őrző, védő, meg ilyenek, csak szerető, mert azok a szavak már kezdenek kikapni, ez az őrzés és a védés, hogy a természetet hagyni kellene a saját maga módján, természetesen az emberrel együtt, mert azért ne legyünk olyanok, hogy olyan zöldek vagyunk, hogy zöldebb a zöldnél, mert a cél mindig az élővilágnak a úgymond sokszínűségét megőrizni. Itt sokszínű, ezen a részen.
1: Igen, tehát jó mondod ezt, hogy élni és élni hagyni, tehát ez lenne a cél. Hát ugyanazok a változások érintik ezt a területet is, mint az országnak általában a többi részét, ez a szárazodás, a klímaváltozás, a időnként megjelenő nagy intenzitású, nagy erejű szélviharral, törésekkel járó viharok, amik fészket sodornak le, madarakat vernek a fákhoz, kiszáradt holtágok, ugye 2022 most is, tehát a vízhez kötődő fajok száma nagyon lecsökkent, a rétnek a madarainak a faj és egyes száma nagyon lecsökkent, amelyek tartják magukat, és nincs csökkenés, és talán még ha egy minimális növekedés is, az az erdőhöz kötődő madarak. Nem feltétlenül csak azért, hogy az erdőterületek mennyisége ugye növekszik az országba, hanem azért, mert az erdei madarak zömében nem hosszú távú vonulók, tehát vagy itt maradnak Magyarországon, vagy a kontinensen belül minimális észak-déli mozgás végeznek. Nyilván egy fecskei gólya, ami 20-30 ezer kilométeres oda-vissza utat tesz meg, az több veszélynek van kitéve, mert olyan országokon megy át, mondjuk olaszok, franciák, aztán Le-Arábia, ahol ölik, vágják, megeszik, lelövik, nyelvét kihúzzák, abocsán konzervet, tehát a művelt franciák például. Tehát majd, hogy úgy nem néz ki, hogy itt közép-kelet-európai országok megvédik azért, hogy nekik legyen mit zabálniuk.

0: a nyugati részeken az erdők, illetve hát a védett területek szinte kipusztultak. Igen. A természet károsítás termelés miatt. Ha vadászok jönnek, most már itt láthatják azt a fajgazdagságot, ami ők már 2-3-400 éve úgy tönkretettek, és hát azért van nekünk mit védenünk. Annak ellenére, hogy nem nagyon szeretem ezt a dolgot, hogy védeni kell, de igazából ezt meg kell őrizni mindenképpen.
1: Mondjuk, hogy hagyni őket is élni.
0: Igen, ezt már megegyeztünk.
1: Jó pár évvel ezelőtt egy német vadász mondta, nagyon okosan egyébként, hogy azt mondja, a mi törvényeink erejével, mert ott erősebbek voltak akkoriban a természeti törvények, kellene védeni azt, ami még nektek megvan, mert ők már védhetik, de már nem nagyon van mit.
0: Nem nagyon lehet. Hát, pár fajt vissza lehet, hallottam egy-két fajról, ami sikeres volt, de óriási pénz.
1: Hát egy faj nem azért tűnik el, mert úgy döntött, hanem azért, mert nincsen meg az életfeltételei. Annyira szövevényesek ezek a dolgok, hogy azt mondom, hogy hát most már ezeknek megvan, elég kétséges, illetve megváltoztak a termelési viszonyok, tehát mondjuk betelepítenek egy adott élőlényfajt, amiről kiderül, hogy mondjuk itt konkrétan a hód, hogy persze nagyon jó, hogy van, csak hát termeli le az erdőket, vagy most emlegetik, hogy milyen jó lenne a medve, hát rohadtul nem lenne jó, mert most már nincs neki megfelelő méretű élőhely, biztos, hogy be fognak törni a tanyákra, a kint legeltető állatokra rátámad, az őt védelmező pásztorra, tehát nagyon meg kell ezt fontolni, hogy mit telepítünk be, mert ha az eltűnt innen 1-200 éve, akkor az nem véletlenül tűnt el.
0: Azért a középkor vége felé, amikor ezek a fajok mind-mind együtt éltek az emberekkel, akkor nem volt olyan nagyon nagy a népsűrűsége az embereknek sem. Akkor talán 2 milliárdot sem értük el, most már 8,5-nél tartunk. Tehát az ember szorítja kifelé őket, mert mindenüvé betont tesz már, mindenüvé olyan dolgokat, amit kárnak mond, amikor feltörik a kis vadászházát, és kiszedik a hűtőből a medvék, akkor az nem azért van, mert a medve gonosz, hanem azért, mert arra a területre tévedt az ember, vagy foglalta el. Hát ugye most igazából nem itt nálunk az az egy-két megjelenő átcsámborgó medvéről van szó, hanem az erdélyi dolgokról, ahol ott most már ilyen nagy pusztításhoz, hogyha bekapcsolom esetleg a valamelyik internetes dolgot, akkor már hoz rögtön egy vagy medvetámadást, vagy pedig egy olyan. Ott már nagyobb a sűrűség, az embersűrűség, mint kellene, vagy a medvesűrűség.
1: Hát az biztos, hogy úgy fog járni, mint a lemingek. Tehát olyan mértékben megy a szaporodás, hogy ezt nem fogja bírni a bolygó, és nem mondhatod azt egy bangladesinek, hogy neked nem jár a két kocsi, meg a klimatizált lakás, ez csak a kanadainak jár, vagy a franciának. Ő is van, nekem is jár. Hát most, már most sem bírja a bolygó, ahányan vagyunk. Hogyha az igények növekednek, és joga van hozzá, hogy igényei legyenek, azt nem. Tehát minden állatfajnak volt egy felfutási időszak, aztán kipusztult, vagy nagyon minimális, hogy csökkent a száma, mi sem leszünk kivétel. Csak hát ez nekünk jobban fog fájni, mint amikor a trilobiták pusztultak ki.
0: Hát igen, csak hát addig az embernek észen kellene, vagy észhez kellene térni. Ugye nem csak ez a probléma, hát nem, itt sem leszünk mi ilyen kevesen. Egészen biztos, hogy a migráció azt nem lehet megoldani a mostani módszerek között. Ők pedig azt mondom, akik jönnek, amit mondtál, az igényszintet, azokat felemelik, és azt kielégíteni már nehéz lesz. Hát nem a politikában nem megyek bele, inkább a természetvédelembe, de a természet része az ember is.
1: Így van. Hát ugye a történelem mutatja, hogy amikor egy társadalom, egy kultúra elpult, akkor azt mindig elsöpörte egy harcosabb, keményebb, szikáró kultúra. Hát most ezt élik meg ugye Nyugat-Európába, hogy bejönnek a harcosok, és az itteni puhányokat el fogják söpörni. Amikor megtelik Németország, vagy megtelik, mit tudom, Kréta, akkor majd jönnek tovább. Ott nem egy-két gyerek van, mint nálunk, vagy egy se, hanem 6-8. Folytassam?
0: Azt hiszem, hogy ezt naponta hallhatjuk, de hát hallhatjuk az ellenkezőt is, hogy joguk van, ugye? Tehát az az oldal, amelyik azt szeretné, hogy őket politikailag támogassák, azok beengedik. De ugye ez így van sajnos, de a természetet én még mindig féltem. azért, mert ők még kevésbé lesznek természetvédők, mint a nyugat-európaiak.
1: Megoldják ezt az európaiak is egyébként a élővilág kipusztítását, ha mással, nem a kemikáliákkal. Ugye nyilván ennyi embernek már olyan termelési módszerek kellenek, hogy legkevésbé sem érdekli őt, hogy mi van a természettel, mert neki meg kell termelni a 8,5 milliárd embernek a ennivalóját, mire befejezzük ezt az interjút, már 9 milliárd, mire te hazamész, már 9,2, na hát erről van szó.
0: Most már termelés nem folyik, hanem gyártás folyik. Gyártás. Élelmiszert gyártanak. Épp Balogh Péterrel beszélgettem, hogy ő is úgy van vele, hogy rengeteg dolgot kell ahhoz bevinni, hogy úgy tűnjön, hogy az a termelés gazdaságos. Na de az infrastruktúrát megoldani, üzletektől kezdve feldolgozóipar, adnak épületek, energia, stb. És akkor a végén ott vagyunk, hogy az a sima legeltető, ami itt van, ugye épp a hátunk mögött a juhokat, a legeltető állattartással tartják, úgy nem érné meg, dehogy nem éri meg. Úgy nem éri meg, hogy nagy tömegben rengetegért, hogyha a fajlagos költséget hozzászámoljuk, sokkal több lesz, mint itt legeltetni. Ugye?
1: Hát én ezt nem értek, mert ebben nem nagyon akarok nyilatkozni.
0: Hát azért látod.
1: Azt el kell felejteni, amit sokszor lehet hallani, vagy akár írásban is adják a hülyeségüket, hogy hát a régi emberek azok, hogy megbesülték meg a természeti népek, nem, ugyanúgy nem besülték meg a környezetet, csak nem volt lehetőségük elpusztítani, mert a termelésük nem állt olyan szinten. Nem volt traktoruk, ekéjük, hogy pusztítsák. Tehát amíg vadászott, akkor is volt, hogy többet vadászott, mint kellett volna, de nem volt a kezében olyan eszköz, hogy tönkretegye a környezetét, ahogy megkapta, meg is tette. Ott van Afrika, ott van Dél-Kelet-Ázsia. Amikor a technika, a technológia már a rendelkezésre állt, nagy ívbe tettek arra, hogy annyit fogunk használni, amennyire ne felejtsük el. Hát a haszonszerzés az mindent felülír. Mindegy, hogy ázsiai, afrikai, európai, teljesen mindegy.
0: Hát ugye mindig itt kötünk ki a végén a pénz, a pénz, a pénz. Ugye azért vadászik többet, azért viszel több elefánt agyarat, vagy bármi vízilót, ami éppen kapós, ugye amiért pénzt adnak. Mert hát mindenki, legalábbis a többség a pénzre hajt, mert hát a világot kiirányítja. Nem is kéne beszélgetni.
1: Mindig is az irányította, csak hol hatalomnak hívják, hol pénznek mondják, hol dominanciának, de a fő mozgatórugó mindig az ott, hogy én, az ego, én legyek az, aki majd megmondja, hogy mi lesz.
0: Hát igen, ugye a nemzetek is hasonlóképpen működnek, mert, mint az többi ember, hogy pénz, és akkor nekem pénz, és akkor én akarok több fegyvert gyártani, többet eladni, stb. De ezeket inkább a madárhangokat jobb hallgatni, mint néha-néha ezt.
1: Mint akár minket most, mert csak az elkeseredést fogja
0: hallgatni. Nem vagyok elkeseredve egyébként, mert amíg vannak ilyen emberek, akik itt vannak. Majd, és amikor, majd jönnek.
1: Majd amikor 8,5 milliárd ilyen ember lesz, akik így beszél, akkor lehet optimizmus okunk, addig nem.
0: Petrilla Attilát hallották a keleti végekről, egy táborról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: 4 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, A jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A morvavidéki magyarság és a rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és 2 magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink! Híreket hallottak.
2: Reklám.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: hogy 1972-ben készített erről felvételt a Magyar Rádió, és emlékeim szerint 4 évvel később jelent meg csupán lemezem. Tehát addig csak a Magyar Rádiónak volt róla felvétele. Nekem ez van meg, ez az eredeti Magyar Rádiós felvétel, hiszen így kértük ezt a Kívánság műsorban annak idején. Megint egy olyan szöveg, amely kicsalja az ember szeméből a könnyet, és ismételten örök téma a szerelem, de annak az árny oldala a fájdalom is. Egy olyan fiúról szól a dal szövege, aki nagyon szeret egy lányt, de a lány elhagyta őt, és ami a lényeg, hogy a fiú nem esküszik bosszút, hanem próbálja mindezt feldolgozni. Hadd idézek a szövegéből, valaki áttáncolt az életemen, mi az, mit elmondhatnék róla? Gyűlölni kéne őt, de mégse teszem, emlékezem inkább a jóra. Csókjával érkezett a nyár, a földre perdült napsugár, sok ég felé törő nagy álom, és többé nem találom már. Valaki áttáncolt az életemen, pedig sok mindent tettem érte, van láthatatlan könny a két szememen, és mégis azt mondom, megérte. Vagyis a szövegből láthatjuk, hogy a fiú átélte a szerelem boldogságát, amelyet a mennyi atya adott ehhez az érzéshez nekünk, és erre gondolva tudja feldolgozni ezt a csalódását, ezt a fájdalmát, amit átélt.
1: Sokak számára példa is lehet ez a sláger szöveg, hiszen kivétel nélkül tényleg csak a szerencsésebbek mondhatják el azt, hogy nem élnek át szerelmi csalódásokat, de aki átél szerelmi csalódást, annak lehet egyfajta iránymutató, útmutató ez a dal, hogyan és miként dolgozza fel a szerelmi csalódást.
0: Ahogy szoktad mondani, az életből vették a dal szövegét, nem a levegőbe lóg.
1: Meghallgatjuk akkor az M7-es együttes Valaki áttáncolt az életemen című dalát. Szóljon a felvétel 1972-ből.

0: Kedves Laci atya, romantikus, beállítottságú embernek tartom magam, ezért a most következő dal címe akár a jelszavam is lehetne, mert hogy egészen pontosan a Bergendi együttes Jelszó Love, szeretet című dala szól. Nekem nagyon tetszik ez a cím.
1: A dalt is ismered egyébként?
0: Egyébként ismerem, igen, és örülök, hogy beleszerkesztetted a mai adásba, mert hogy olyan jó lesz újra meghallgatni.
1: Valóban a legnagyobb sikereik közé tartozott ez a felvétel, és nagyon-nagyon sokat mondó szöveggel rendelkezik. A szeretetről szól, hogy a szeretet mi mindenre megoldás az életünkben. Hadd idézem a szövegét, hiszen ez önmagáért beszél. Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondd love. Ha egyszer mégis visszajön, s a szerelem újra rád köszön, mondd love. Hogy színesnek lásd a színeket, és ízesnek érezd az ízeket, mondd love. Hogy eltompuljon a fájdalom, mosoly fakadjon az arcokon, mondd love. Kutathatod a nyelveket, a legszebb szó úgy is ez lehet. Még könnyeket hozott a gyűlölet, a szerelem sok kis gyermeket. Tőle kaptuk az életet, s így nélküle élni nem lehet. Hogy előzzük végre az éjszakát, mondjuk együtt a szeretet jelszavát, hogy ne bántsanak az emberek, és kezet nyújtsanak ököl helyett, mondd love. Hogy virág teremjen vér helyett, és ne szóljanak a fegyverek, mondd love.
0: Most is aktuális a dal szövege.
1: Igen, és azt hiszem, hogy amíg háború van a világban, gyűlöd, ez a dal mindig így érvényes lesz.
0: Meghallgatjuk, hogy hogyan is énekli el Demjén Ferenc a Jelszó Love, szeretet című dalt, természetesen a Bergendi együttes kíséretében. Az 1972-es évet idézzük ezzel a dallal.

0: Az Express együttes is a kedvenceim közé tartozik, úgyhogy nagyon örülök, hogy ismételten az Express együttes egyik dalát is meghallgatjuk, amelynek címe Babérfa. Különleges már a cím is.
1: Nem csak a cím, a dal is. Megint Böbe, idézem a szavaidat. Rádió történeti pillanat következik. Az én kérésemre hangzott el ez a dal a Petőfi Rádió Kívánság műsorában anno, onnan rögzítettem, és gyerekkorom óta ezt sem hallottam egyszer sem. Bevallom, nem emlékszem arra, hogy mi volt az az ok, ami alapján eszembe jutott ez a felvétel. Valami babér kapcsán, de lényeg az, hogy beugrott a címe, és így fordultam a Kívánság műsorhoz. A dal szövege az életből vett. Szoktuk mondani, hogy learatjuk a babért, vagyis, hogy dicsőséget szerzünk magunknak, vagy másoktól kapunk dicsőséget. A dal egy olyan fiúról szól, aki magának akar dicsőséget, önmagát dicsőíti, amiről szoktuk emlegetni, hogy nem egészen helyes. Ezt alátámasztva hadd idézzem a szövegét, humoros és nagyon aranyos, így hangzik. Van egy jó barátom, költői lélek, mindig dicsőre várt. Babér koszorút is érdemelt volna, így szédítette önmagát. Rímtelen verseit egyre csak írta, de nem figyelt fel rá a nagyvilág. Épp ezért gondolta ültet magának egy gyorsan termő babérfát. Nem terem babér, a babérfán néked, jobb, ha más csodára vársz. Ilyen fáról még senki sem hallott, ne hidd azt, hogy rátalálsz. Hát azt hiszem, hogy ehhez nincs mit hozzátenni, ez a szöveg is önmagáért beszél, és az érdekesség, hogy nem Solymostón énekli a dalt, hanem azt hiszem, hogy az egyik szerzője. Úgy tudom, hogy ugyanaz az előadó énekes, aki a Ne félj semmit című dalokat is énekelte. Ezt persze most csak emlékként mondom, de figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pazar ez a dal is.
0: Nincs mit hozzáfűzni, hozzátenni, de annyit még hozzá kell fűznünk, hogy meghallgatjuk most ezt a dalt. Szóljon az Express együttes Babérfa című dala 1970-ből.

0: Az Apostol együttes örök klasszikusát hallgatjuk meg hamarosan a folytatásban. Szívemre teszem a kezem, kedves Laci atya, és nekem emlékeim között, amire vissza tudok emlékezni, ez a dal a legislegelső kedvencem az Apostol együttestől. Az a bizonyos Okosabban kéne élni, annyit mondhatok című dal, amelynek olyan jó a szövege és olyan jó a dallama, nem lehet megunni. Ez is egy olyan dal, amelyet nem lehet megunni. Jó hírrel szolgálatunk a kedves hallgatóknak, hamarosan meghallgatjuk a dalt, de csak is a kis ismertető szöveg után. Mi jut eszedbe erről a dalról?
1: A szövegéből hadd ne idézzek semmit, ez annyira közismert és olyan óriási sláger, hogy azt hiszem, hogy a kedves hallgatók már most azonnal együtt fogják énekelni az énekessel. Ha jól tudom, ez már az újjá alakult Apostol együttestől való, tehát nem a kezdeti korszakából.
0: De nem Meződi József Fater énekli a szöveget.
1: Nem.
0: Legalábbis, mert hogy már mostanában az Apostol együttes énekese ő, de ez a dal még nem az ő jellegzetes hangjával együtt vált slágerré.
1: A dal azért így is önmagáért beszél, megállja a helyét, és egy olyan emlék jutott erről eszembe, szintén általános iskolás koromban. Akkor voltam 7. osztályos, és édesanyámmal megint csak a nyári szünidőben a termelő szövetkezetben dolgoztunk, itt szintén málna szedésben. Kora reggel mentünk, és már szépen sütött a nap, melegedett az idő, de én hallgattam a Petőfi Rádió hajnaltól reggelig tartó zenés műsorát, ami mindig 5 órakor kezdődött és 8-ig tartott. Arra is emlékszem, hogy Földi Otto volt a műsorvezető, ő már a más világon van azóta, és mikor ezt a dalt lejátszották, ő így konferálta be: kedves hallgatók, egy olyan dal következik, amelynek a szövegét ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és csak annyit tudok mondani mindehez önöknek, hogy okosabban kéne élni. És jól emlékszem, hogy édesanyám csak ennyit mondott rá. Ezt nagyon könnyű mondani a jó hűvös stúdióból. Bevallom, jót nevettem, de ez az emlék mindig eszembe jut, hogy ezt a dalt meghallom. Azóta is nekem is az egyik kedvencem, mindig örömmel hallgatom, ha ezt valahol meghallom.
0: És most örülhetsz, kedves Laci atya, mert meghallgatjuk az Apostol együttes Okosabban kéne élni című dalát itt a Szent István Rádióban. 1974-ből szól a felvétel.

0: A Neoton együttes B-karok című dalával folytatjuk nosztalgia zenei időutazásunkat. Ha már rock és B-karok, jól gondolom én azt, hogy egy vidám dal következik hamarosan?
1: Hadd mondjam el, Böbe, mindamellett, amit mondtál, hogy ez teljesen így van. Kifejezetten neked akartam ezzel a dallal kedveskedni, ugyanis, majd ha meghallod, észreveheted, hogy a ritmusa teljes egészében az 1950-es évek rock'n'rolla.
0: Akkor nekem ez biztos fog tetszeni.
1: Igen, én erre bevallom, már nem emlékeztem, az emlékeimben nem élt ott. Többször szóltam arról, hogy a Tószegi állomás helyemen a negyedik falomban, Tiszavárkony szőlőkben egy családi háznál miséztem. Hadd mondjam el, hogy Böbőjékkel jártunk már ott, készítettek riportot. A házaspárnál a férja Csaba szólógitáros volt a 60-os, 70-es években.
0: Őt így gyakran emlegetjük a műsorban.
1: Nem ok nélkül, és nem tudom mi apropó volt, ami által neki ez eszébe jutott, de egy mise után, ahogy természetesen beszélgettünk a könnyűzenéről, a Csaba mondta, hogy emlékszel még a Neotontól a B-karokra? Mire én, hú Csabi, de jó, hogy mondod, ez nekem már nem jutott volna eszembe. Már is lépek a rádió felé, és elmondhatom, hogy a 24. órában történt, hogy ezt a dalt meg tudtam szerezni, míg a helyezésem előtt, tehát 2012-ben helyeztek el Tószegről, és abban az évben szűntek meg a Petőfi Rádión a ragyogó könnyűzenei műsorok.
0: Akkor még megmentetted az értéket.
1: Igen, még utolsó kívánság műsorok valamelyikében ezt nekem leadták, ahonnan tudtam rögzíteni. Tehát a 24. órában született meg a gyűjteményemben. A szövege is nagyon aranyos, hadd idézzem, egy része. Tegnap oly vidám volt az éjszakám, másnak én sem hinném el talán. Rockot játszottunk a színpadon, s a zongorára felugrott egy béka. Pislogva körbe-körbe nézett. Ritmus vert lába, s szeme a mikrofonra tévedt. Sikított egy lány, megijedt talán, mert a béka ott ült a zongorán. És a furcsa hangra felfigyelt, és attól kezdve nem pihent a lába. A zöld kis béka táncra perdült, énekelt hozzá, valódi béka koncert készült. Hadd ne folytassam, ehhez jön az 50-es évekbeli rock and roll ritmus, ami a dal nagyságát ez a kettő, a szöveg és ez a ritmus együttesen adja.
0: Hallgassuk akkor ennyi információ után most a Neoton együttes B-karok című dalát. 1975-ből szól a felvétel.

0: A Corvina együttes hamarosan egy 1000 éves bohócról énekel nekünk, de hogy egészen pontosan kiről és miről, azt most elárulod nekünk te, kedves Laci atya.
1: Egy olyan bohócról szól a dal, aki 1000 évvel ezelőtt élt. Emlékem, hogy egy idős templomba járó nénit kértem meg a tószegi állomás helyemen, hogy a nevemben kérje ezt a felvételt. Meg is tette készséggel, le is adták a hétfői kívánságműsorban, és nagyon jól emlékszem, hogy amikor a következő alkalommal összefutottam a nénivel, akkor a következőt mondta. Atya, szívesen teljesítettem a kérését, de ez a dal engem valahogy nem nagyon hatott meg, de ha ez magának tetszik, hát akkor örömmel teljesítettem, legyen meg a gyűjteményében. Így is történt. Hadd idézek a szövegéből. 1000 éve élt egy bohóc, igen olyan rég, egy igazi várban, egy csodavilágban. 1000 éve jókedve volt, igen akkor nevettek rajta 100-an, az igazi várban. Nevetése sok fájdalmat takart, sohasem tehette azt, mit akart. Azt hitték, hogy jó a kedve, mert ha szíve fájt, nevetve sírt. Aki látta, nem tudta még azt, hogy miért is él egy nevető ember, oly szomorú szívvel. 1000 éve rossz sorsa volt, az egészet látom már te is érted, ha róla mesélek. Ilyen ember ma is oly sok akad, mi is tudjuk, sírni sosem szabad. 1000 éves tréfamester, ma már értjük, miért nevettél. Hadd ne folytassam. A dal szövegéből kitűnik, hogy a bohóc, ha fájdalma volt is lelki fájdalma, akkor is hivatásának tekintette, hogy az embereket megnevettesse, és nekik örömet szerezzen. Ez nagyon nehéz úgy, hogyha az ember szívében valamiféle fájdalom van, de erre mondta nekem egyszer egy templomba járó néni, hogy nálunk papoknál is érvényes ez, hogy ha valami ünnepi szentmisét végzünk, vagy esketünk, bármilyen fájdalmunk is lehet, ebből nem szabad, hogy a hívek bármit is észrevegyenek, hiszen nekik ez egy ünnep, ünnepi a szentmise, és nem lehet az, hogy mi az ünneplésüket elrontjuk. Nagyon nehéz, hiszen a pap is ember, de a Jóisten segítségével képes lehet erre az ember.
0: És amíg hallgattalak, kedves Laci, hogy azon gondolkodtam, hogy te valóban egy fantasztikus emlékező képességgel megáldott ember vagy, és emlékező képességgel rendelkezel, igaza volt annak a paptársadnak, meg a kedves ismerősödnek, aki azt mondta, hogy hódolata az emlékező tehetséged előtt,
1: az őrületed előtt,
0: hát fogalmazzuk akkor így szó szerint, de én azt mondom, hogy az emlékező tehetséged előtt, mert hogy még arra is precízen emlékszel, hogy a hétfői kívánságműsor, a csütörtöki adás, a keddi adás, a szerdai adás, szóval ehhez valóban nem akármilyen emlékező tehetség szükséges.
1: Hadd mondjam el, kedves bőben neked és a hallgatóknak is, hogy ezek spontán jönnek, tehát amikor én otthon netyülök és pihenésképpen összeszedem a dalokat, akkor is sok emlék eszembe jut. A másik alkalom erre itt a stúdió, amikor a nagyon ügyes műsorvezető feltesz nekem egy-egy kérdést, és ezzel kapcsolatosan beugrik valami az emlékeimből. Kérdezték már, hogy mi alapján szedem össze a dalokat. Elmegyettem nekik a kollégának, aki mondta, hogy hódolatom az őrületed előtt, hogy ha valami téma megszületik bennem, akkor nagyon sok dal már rögtön fejből beugrik, hogy mi az, ami ebbe a műsorba, ebbe a témakörbe passzol. Nem okoz nagy gondot, hogy ezeket összeszedjem, hiszen utána már otthon könnyen meg is találom őket a gyűjteménybe, és hogy mondani szokták már, készre keresek, nem kell tapogatóznom.
0: Nem okoz nagy gondot, hiszen jól ismered ezeket a dalokat.
1: Erre hadd mondjam azt, hogy emlegettem egy kollégának, hogy mi lesz ezzel a gyűjteményemmel, és azt mondtam neki, hogy ha ezt én valakire ráhagynám, csak olyan valaki tudna ezzel valamit kezdeni, aki ezeket a zenéket ismer is. Valóban, mert így cím alapján ezek nem sokat mondanak, hanem ha az ember meghallgatja és felfigyel egy dalban az értékre, akkor döbben rá, hogy milyen jó, hogy ezeket átmentettük az utókornak.
0: Akár 1000 év múlva is éljenek ezek a dalok, mint ahogy most meghallgatjuk az 1000 éves bohóc című felvételt, a Corvina együttes dala szól 1974-ből.

0: Hamarosan Pályer András, vagy más néven Pályer öcsi énekel nekünk, úgy örülök neki, mert én nagyon szeretem Pályer Andrást is, és örülök, hogy beleszerkesztetted az ő egyik felvételét is adásunkba, kedves Laci atyom. Dalának címe: Falu végén kiskunyhóban láttam meg a napvilágot. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Nagyon örülök, Böbe, hogy ilyen tökéletesen mondtad el a dal címét, ugyanis az eredeti stúdiófelvételnek ez volt a címe: Falu végén kiskunyhóban láttam meg a napvilágot, de valahogy mégis úgy terjedt el a közgondolkodásban, és így szerepel a különböző lemezeken is, hogy Falu végén kiskunyhóban láttam meg a világot. Ezt a dalt azért vettem ide, mert a Pannonia együttes kíséri, és ezzel a dallal majd témát szeretnék váltani, ezt követően más téma alapján fogunk majd válogatni. De ezt a sorozatot, ezt a témát ezzel a dallal szeretném zárni. Egyrészt, mert a Pannonia együttestől már nincs több felvételem, amik voltak, mindet meghallgattuk. Ez a felvétel pedig Pályer öcsitől a nagy-nagy kedvenceim közé tartozik olyannyira, hogy gyerekkoromban mindig énekeltem a dalnak ezt a szöveg részletét, hogy ezért aztán nagyon ritkán nyitogatom a bicskám. Ezt már emlékszem 4-5 éves koromban is énekeltem, és sokszor csodálkozva néztek rám a felnőttek. Hadd idézzem a dal szövegét: Falu végén kiskunyhóban láttam meg a világot. Erdőt látni, mezőn járni azóta is imádok. Mikor lesz már, alig várom, eszem iszom, dínom, dánom, de most már csak nagyon ritkán nyitogatom a bicskám. Falu végén kiskunyhóban láttam meg a világot. Bárcsak tudnám, mit csinálnak arra most a leányok. Írni kéne jó anyámnak, leutaznék egy vasárnap, várjunk csak, hisz sok a dolgom, talán később megírom. Itt élek a kőkockákon, szürke falak mindenütt. Bisztró mélyén iszom néha titkon egy kis kék nyelűt. Falu végén kiskunyhóban, gondolatban ott vagyok. Elhagytam a régi tájat, s régi énem elhagyott. Két világ közt tétovázva élek, s nincs ki rám vigyázna, sokszor ezért rossz a kedvem, s nem találom a helyem. Azt hiszem, hogy önmagáért beszél a szövege is, s figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pazar lesz a zenei kíséret a Pannonia együttes révén ehhez a felvételhez. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell mit hozzátennem, ha ezt a dalt meghallom, akkor azt szoktam tenni, hogy leteszek mindent a kezemből, kibírom azt a durva 3 percet, ameddig a felvétel tart, és Pályer Andrással, vagy ahogy Böbe említette, népszerű nevén Pályer öcsivel, én is együtt éneklem.
0: Kedves Laci atya, akkor arra biztatlak, hogy amikor adásba kerül ez a felvétel, és meghallgatod az adásban, akkor tegyél le mindent a kezedből, és énekeld újra együtt Pályer Andrással és a Pannonia együttessel a Falu végén kiskunyhóban láttam meg a napvilágot című dalt, amelyet most meghallgatunk itt a Szent István Rádióban. A dallal az 1968-as évet idézzük.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönöm szépen Szédes László Lőrinci plébánosnak, hogy ezúttal is utitársam volt, és nagyon jó zenéket válogatott nekünk. Köszönöm szépen az ő munkáját, csak úgy, mint a technikai munkatárs Bilincsék Márton segítségét is.
1: Mielőtt elköszönjük a kedves hallgatóktól, még annyit ehhez hadd tegyek hozzá, hogy a műsorokban nyilván csak olyan zenéket hallhatunk, amelyek megvannak a gyűjteményemben, magyarán ebből a listából tudunk válogatni.
0: Köszönöm szépen neked a zenei időutazást, és köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven,
2: majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik.
1: Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik.
2: 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik.
1: Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
0: A nap imája.

a békesség hordozói legyünk. Úr Krisztus, mi ezen a földön nem egyszer jövevények, idegenek vagyunk, erőszak és zord ellentétek szétszóratásában élünk. Te könnyű szélként árasztod ránk a békesség lelkét. Ő átjárja bensőnkben a kételkedések pusztaságát, és fölkészít arra, hogy a béke hordozói legyünk ott, ahová állítottál minket, míg nem a béke szép reménye fölvirrad az emberek között. Úr Krisztus, ha akkora hitünk volna is, hogy a hegyeket elmozdíthatnánk, lobogó szeretet nélkül ugyan mit érnénk? De te szeretsz minket, szent lelked nélkül, aki a szívünkben lakik, mivé lennénk. De te szeretsz minket. Mindent magadra véve megnyitottad számunkra az utat Isten békéje felé. Feléje, aki nem akarja a szenvedést, sem a halált, sem az emberi szorongattatást, aki fáradhatatlanul ezt ismétli. Irántatok való szeretetem nem múlik el soha. Amen.

0: Hallgassák meg a híreket!
1: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2-2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki Magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa december 12-én olasz papukkal találkozik. A Szentatya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra: legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirrasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak: ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirrasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretett közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősség terhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
0: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra: legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulacanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját.

0: amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
1: Queridos jóvenes!
0: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettetek elő, a Chulucanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
1: Sei valiente, Cristo vive.
0: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak, és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újraélesszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
1: Sal illustre Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
0: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videó üzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulucanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
2: Tizennegyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében a Laudato Si faluban tartott béke éneke imatalálkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillantsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leó pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leó. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leó elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leó pápa. 14. Leó pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leó az NBC és a Telemundo televízióknak.
0: Zászlóbontás egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szőuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a holnapjukon, július 30-án csütörtökön közzétett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemle, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, az zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szeulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervezőbizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szeulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világ premierjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldő pálymiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szeuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban, és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as Lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a koreai erdészeti szolgálat és a szöuli városi önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseoul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándok csomagokról, amelyek tartalmaznák a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésöket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztrációk megnyitásából kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sun Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szeulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szeulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjében megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg, és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki Magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitás Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és 2 magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma a Lehelek, a Gusztávok, az Özsébek, a Máriák és az Alfonzok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten értesse őket sokáig. A Lehel a régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata, amely Árpád fejedelem dédunokájának a neve. Jelentése valószínűleg lélek. A Gusztáv a skandináv eredetű német Gusztav névből származik, jelentése harc, támasz. Ósvéd jelentése a gótok támasza, vagyis gottcsáv. Az Özséb görög latinosított eredetű név, az Eusebius névnek a rövidült magyar formája, jelentése istenfélő, jámbor. A Mária bibliai név eredeti héber formája Mériám volt, ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Alfonz germán eredetű név jelentése nemes, készséges, harcra kész. Isten éltesse tehát a Leheleket, a Gusztávokat, az Özsébeket, a Máriákat és az Alfonzokat, ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1870-ben ezen a napon támadja meg Franciaország Poroszországot. 1914-ben német csapatok jelennek meg Luxemburgban, válaszul Franciaország mozgósítja hadereit. 1933-ban megkezdődik a Gödöllőn rendezett cserkész világtalálkozó, az egyetlen Magyarországon rendezett dzsembori. 1934-ben Hindenburg német elnök halála után ezen a napon Adolf Hitler megszerzi az elnöki és a kancellári hatalmat is. 1945-ben augusztus 2-án ér véget a Potsdami konferencia. A július 17-én kezdődött konferencián az Amerikai Egyesült Államokat, Truman, Nagy-Britanniát, Churchill, a Szovjetuniót pedig Stalin képviselte. 13 ülése után aláírták a Potsdami egyezményt, amely lengyel-német határként az Odera-Nisz vonalat fogadta el, és hozzájárult ahhoz, hogy a Szovjetunió fennhatósága alá kerüljön Kelet-Poroszország északi része, elhatározta Németország, illetve Berlin 4 megszállási övezetre osztását és szövetséges megszállását. A Potsdami határozatok követelték a fasizmus maradványainak felszámolását, a volt fasiszta országok demokratizálását, a háborús bűnösök nemzetközi méretű felelősségre vonását. Augusztus 7-én Franciaország is hozzájárult a konferencia határozataihoz. Ugyancsak ebben az évben, ezen a napon Beneš dekrétumai megfosztják állampolgárságuktól a szlovákiai magyarokat. A csehszlovákiai kisebbségek sorsa a II. Világháború után igen mostohára fordult, az új alakult csehszlovák állam legelső megnyilvánulásai, így Eduard Beneš elnök dekrétumai röviden a Beneš dekrétumok között szerepelt a nem szláv nyelvű etnikumok, azaz a németek és a magyarok kollektív bűnösségének elve, illetve a szláv nemzetállam megteremtésének szándéka. 1990-ben ezen a napon Irak lerohanja Kuvaitot, és megkezdődik az első öböl háború. Az invázió idején Irak igen súlyos gazdasági problémákkal küszködött, részben az Irán ellen viselt 8 év hosszú háború költségei miatt. Hussein azzal vádolta Kuvaitot, hogy az a két ország által közösen birtokolt olajmezőn a kvótán felül kitermelt olajmennyiséggel alacsonyan tartja az olajvilágpiaci árát. Emellett Irak valójában sosem fogadta el a britek által megrajzolt iraki határvonalat, amelyen létrehozták Kuvait államot, azt mindig is az ország részének tekintette. Amikor Kuvait nem volt hajlandó hozzájárulni az iráni háború költségeihez, Hussein megtámadta. Az ENSZ biztonsági tanácsa elítélte az akciót és szankciókkal sújtotta Irakot. Hosszas, sikertelen diplomáciai tárgyalások után 1990. novemberében az ENSZ határidőt adott Iraknak, hogy 1991. január 15-ig vonja ki csapatait. Egyben felhatalmazta a nemzetközi koalíciót, hogy bármilyen szükséges eszközzel kényszerítsék ki az iraki együttműködést. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek augusztus 2-án. 1834-ben ezen a napon született Friedrich August Bartholdy, elzászi szobrászművész, a New York-i szabadságszobor alkotója. 1898-ban született ezen a napon Nagy Ernő, olimpiai bajnok vívó. 1899-ben, egy évvel később pedig Szabolcsi Bence, magyar művészettörténész, zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ugyancsak ezen a napon született 1922-ben Agárdi Gábor, Jászai és Kossuth Díjas színész, a nemzet színésze. 1949-ben látta meg ezen a napon a napvilágot Farkas Bertalan magyar repülőtiszt, űrhajós, aki pályafutását 1972-ben repülőgépvezetőként kezdte a pápai vadászrepülő alakulatnál. 1977-ben vadászpilótaként dolgozott, amikor az Interkozmosz nevű programnak köszönhetően lehetőség nyílt a szovjet-magyar közös űrrepülésre. A magyar jelölteket abban az évben kezdték kiválogatni a szigorú orvosi követelmények alapján. Végül csak ketten kaptak kiképzést, 1978 tavaszától Csillagvárosban, Farkas Bertalan és Magyari Béla. Két év alatt kemény fizikai felkészülés mellett kellett megtanulniuk mindent az űrhajóról, az űrrepülésről és az űrállomásról, miközben tudták, hogy csak egyikük mehet majd fel. Az 1980. május 26-án kilőtt Szajusz 36 fedélzetén Farkas Bertalan lett a magyar résztvevő, társa a tapasztalt szovjet asztronauta Valeri Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. És ezen a napon született 1975-ben Molnár Tamás vízilabdázó. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el augusztus 2-án. Ezen a napon hunyt el 1589-ben harmadik Henrik francia király. 1813. augusztus 2-án halt meg Diószegi Sámuel református lelkész botanikus. Diószegi Pál leányiskolai tanító és Szappanos Erzsébet fia volt. Iskoláit szülővárosában járta, 1783-ban primátus és poéták tanítója volt a főiskolán, 1784. április 29-én pedig Hajdúböszörményben lett rektor, itt 3 évet töltött. 1787-ben Kecskeméten mint idéglenes tanár működött, innen egy fél év múlva Göttingenbe ment az egyetemre, ahol többek között mértant, természettant és orvostudományokat hallgatott. Hazatérte után 1803. március 29-én Debrecenben lett pap. 1806. januárjában egyházmegyei jegyző lett, 1809. január 13-án esperes, április 22-én pedig egyházkerületi jegyzővé választották. 1913. augusztus 2-án hunyt el Pfaff Ferenc magyar műépítész. 1922-ben pedig Alexander Graham Bell, skót születésű amerikai tanár, a telefon feltalálója, a süketnéma oktatási rendszer kidolgozója. Egyik alapító tagja és második elnöke a National Geographic Society-nek. 1934-ben ezen a napon hunyt el Paul von Hindenburg, német császári tábornok, első világháborús hadvezér, politikus, Németország köztársasági elnöke. 1945-ben hunyt el Pietro Mascagni, olasz zeneszerző, a Paraszt becsület szerzője. Az elsősorban opera szerzőként ismert zeneszerző a milánói konzervatóriumban, a szintén opera szerző Poncelli tanítványa volt. Már fiatalon is az operák felé fordult, második operája volt a Paraszt becsület. Máig talán legismertebb műve. 1976-ban ezen a napon hunyt el Kalmár László, magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kalmár László 1927-ben diplomát és doktori fokozatot szerzett a Budapesti Tudományegyetemen. 1927-től a Szegedi Egyetem oktatója volt, 47-ben lett professzor. A Magyar Tudományos Akadémiának levelező, majd rendes tagja lett. Örök mozgó, állandóan szervező, a matematikát, a tanítást, az életet szenvedélyesen szerető ember volt. És végül, de nem utolsó sorban, 1998-ban, augusztus 2-án hunyt el Szántó Piroska, magyar festőművész. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A morvavidéki magyarság és a rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölt a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzéssel lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkirék a színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzőst bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. reklámot hallottak.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Vercelli Szent Özséb püspök. Szardéniában született 283-ban, Vercelliben halt meg 371. augusztus 2-án, 88 éves korában. Rómában volt lektor, majd áldozópappá szentelték. Olyan buzgón és lelkiismeretesen végezte papi munkáját, hogy a IV. Század közepétől ő lett az észak-itáliai Vercelli egyházmegye főpásztora. Korának tévtanítása az arianizmus volt, melynek követői tagadták Krisztus istenségét. Kiváló embernek tartották, de szerintük Krisztus nem volt Isten, hanem csak ember, a legkiválóbb. Tanításukkal sokakat megtévesztettek. Maga Konstancius császár is szimpatizált velük. Miután a keleti egyházat híveik és tanításuk előzönlötték, igyekeztek a nyugati egyházra is nyomást gyakorolni. Zsinatot hívtak össze 353-ban, majd 355-ben Milánóban, hogy ezt az eretnek tant népszerűsítsék. A római pápa Liberius követei útján a hűséges Özséb püspökhöz fordult, aki életszentségével és bölcsességével kiállt az igaz tanítás mellett. De ezzel magára zúdította az eretnek császár és követői haragját. Kétszer küldték számüzetésbe, először Palesztinába, majd Kappadókiába, végül Felső Egyiptomba. Csak 361-ben a hitehagyó, apostata Julianus uralkodása idején térhetett vissza. Üldözőinek megbocsátott. Az arianizmus követőinek békejobbot nyújtott, mivel nem akarta, hogy állandósuljon az egyházon belüli széthúzás. Visszatérve Vercellibe, papjaival együtt szerzetesi fegyelemben élt haláláig. A nyugatiak közül ő vezette be elsőnek papsága számára a közösségi életet. 371-ben hunyt el. A sok szenvedésért, amit átélt, vértanúként tisztelték. Imádkozzunk! Urunk Istenünk,

0: segíts, hogy Vercelli Szentözsép püspököt követni tudjuk, fiad istenségének álhatatos megvallásában. Add, hogy tanítása szerint hitünket megtarthassuk, és fiad életének részesei legyünk. Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezünk meg a porciunkulai búcsúról. Assisi városában két gyönyörű ferences bazilika áll. Az egyikben Szent Ferenc van eltemetve, a másik az Angyalos Boldogasszony bazilika, ez lent van a városban. Ez utóbbiban van egy kis templomocska, amelyet Szent Ferenc nagyon szeretett. Gyakran látogatta, imádkozott benne, és megjavította omladozó részeit. Ide vezette a hozzácsatlakozókat. Innen indított el Szent Klárával a klarisszákat. Itt részesült Jézus és Mária látomásában, és nyerte el a teljes búcsú engedményét. Itt határozta el, hogy a világban élők számára is lehetővé teszi a ferences eszmény követését. Ezért megalapította a harmadik rendet. Végül itt fejezte be földi életét is. A kis kápolna ma is áll. Közel 7 méter hosszú és 4 méter széles. Az 1300-as évektől kezdődően szívesen nevezték porciunkulának, kis örökségrészt jelent ez a szó, hiszen ezt a szobázói bencések ajándékozták Szent Ferencnek, tehát örökölte. A kápolna fölé 110 év alatt épült fel a mai háromhajós bazilika, amelynek hossza 127 méter, szélessége 67 méter, magassága kupolával 87 méter. A kegyhelynek mintegy 20 kápolnája van. A pápák többször is megerősítették a porciunkulai teljes búcsút, és más templomokra is kiterjesztették. Augusztus 1-én déltől egészen 2-án éjfélig minden ferences és minden plébánia templomban elnyerhető ez a búcsú. Itt, Egerben is, a ferences templomban, a barátok templomában.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Szabó Lőrinc, a szelíd tanítvány. Szebbek a szép tavaszi napoknál is, de szavait, barátom, hidegek, mint a vas, és még az éjszakánál is ijesztőbbek. Minden este megáldalok álmaimban, te nem is tudsz róla. Nem is tudod, mennyire szeretem okos szemeidet. Azt szeretem benned, amit nem akarsz nekem adni. A magányodat szeretem, és a lelked kételyeit. Mert örök szomorúság borzong benned, mikor a megismerhetetlen ajtait nyitogatod előttem. Régóta enyém vagy. A hegyen is te beszéltél velem? Sokáig elvesztettelek. Azért csábított a kentaurok és pogány nők hívása. Itt maradok veled. Hallok. Rád figyelek. De még szégyenkezve is kissé tartózkodóan, mint a virág, mely a februári napsimogatására nem mer egészen kinyílni.
1: Szabó Lőrinc a Szerit tanítvány című költeményét Nagy András színművész mondta el. Szabó Lőrinc költő, műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői, földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 18-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségét. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 32-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokba tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa december 12-én olasz papukkal találkozik. A Szent Atya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak: ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretet közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősség terhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
0: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulakanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
2: Queridos jóvenes!
0: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettetek elő. A Chulucanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
0: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak, és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat.
2: Abrir sus corazones de par en par para coger los dones que
0: amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újra éleszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal y luz de Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
0: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videó üzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulucanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
1: Tizennegyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében a Laudato Si faluban tartott béke éneke imatalálkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillantsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leó pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leó. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leó elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leó pápa. 14. Leó pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leó az NBC és a Telemundo televízióknak.
0: Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a holnapjukon, július 30-án csütörtökön közzétett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemre, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, az zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervező bizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szöulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldött pályamiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzemény a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szöuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseoul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándokcsomagokról, amelyek tartalmaznak a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésüket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztráció megnyitásával kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sun Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szöulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szöulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjében megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg, és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2-2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Véget ért a nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban 14. Leó pápának, aki visszatért a Vatikánba. Castel Gandolfói tartózkodása idején a Szentatya az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Róma közelében az Albánói tóra néző Olaszország legszebb települései közé sorolt kisvárosban töltött pihenőidőszaka során 3 vasárnap az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a pápai villa kertjében, 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt az albánói egyházmegye szervezésében az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa 2 magánlátogatást is tett a Monte Cassinói bencés apátságba, illetőleg a Valle Pietrai Szent Háromság egyhelyre, valamint a Szubiakói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorba. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának

0: és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer, mondta Paolo Ruffini, a kommunikáció dikasztériumának prefektusa, aki aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlét pontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsodabolyi-Zemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
1: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára kényszerű gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül a 300 83 Borsodabolyi-Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És a minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülményeik nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diák, is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választóvíz a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontos jé, elipszilonos jének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg az ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani.

0: ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.
1: Neveden szólítottalak, hivatás tisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengelyében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni magukban a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, a vezetett szentségimádások és csendes órák segítenek elmélyíteni az Isten kapcsolatot. Ugyancsak lehetőség lesz őszinte párbeszédre, találkozásra és beszélgetésre a szeminárium előjáróival, kispapokkal és papokkal, akik nyíltan mesélnek a papi élet szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól is. Lehetőség lesz egyéni beszélgetésekre, melyek során a felmerülő kételyek, kérdések és félelmek szabadon felszínre hozhatók. Megtapasztalni a közösség erejét más olyan fiatal férfiakkal, akik hasonló élethelyzetben vannak, és ugyanazokat a kérdéseket hordozzák. A helyszín az EGRI Érseki Papnevelő Intézet, Eger Foglár György út 6 szám. Augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a Nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 2026-27-es tanévére meghirdetett képzéseire. Azoknak kínálnak lehetőséget erre, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében. A pótfelvételi eljárásban még augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a következő tanévre. Bővebb információ a főiskola weboldalán található, vagy pedig a főiskola tanulmányi osztályán. Közeledik Dett kis kápolna római katolikus plébánia Mátraverebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátraverebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Az EGRI Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteredett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindnyájan ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. Megszoktuk, hogy a betevő falatért meg kell dolgozni, s ez rendjén is van. Maga a Szentírás tanít rá, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A mai olvasmány azonban úgy mutatja be Istent, mint aki egészen ingyen, nem fáradozásunk béreként, hanem érdemünk nélkül kínálja ajándékait. Zavarba ejtő bőkezűség. Kényelmetlenül érezzük magunkat, szeretnénk felmutatni valamit, amivel megszolgálhatnánk ezt a jóságot, s rólunk való gondoskodást. És nincs semmink, amit cserébe adhatnánk. Esetleg az a gyanú is felébredhet bennünk, hogy Isten le akar kötelezni, magához akar láncolni bennünket a gyomrunkon keresztül. Talán igaz is. Valóban csalétek ez, amely a mulandókon keresztül az örökké megmaradókra irányítja a figyelmünket, a szellemi kenyérre, borra és tejre. A kenyérszaporításról szóló evangéliumi elbeszélésben azt látjuk, hogy a lelki éhség a testinél is erősebb. Eszükbe se jut a Jézushoz indulóknak, hogy későre jár, és enniük kellene. Jézus pedig maga gondoskodik számukra elederről, ezzel is igazolva, hogy aki elsősorban Isten országát és annak igazságát keresi, annak minden megadatik, amire csak szüksége van. Szent Pálnál viszont már arról olvasunk, hogy Krisztus szeretetének ereje még a földi szükségletekben való hiányt, szenvedést is legyőzi. Már nem csupán arról van szó, hogy megfeledkezzünk az éhségről, hanem hogy a kifejezett éhség sem tántoríthat el Krisztus szeretetétől. Többé már nem földi jólétünk lesz Isten szeretetének jele és fokmérője, hanem a mi megpróbáltatásunk közepette tanúsított hűségünk. Ehhez persze nem elég a kötelességszerű vallásosság. Aki Krisztust az erényes élet megjutalmazójának, földi gondjaink megoldójának tekinti csupán, s nem magának a jutalomnak és az egyetlen fontosnak, az ezt nem értheti. Ehhez szerelem kell. Szerelem, ahol nem arra figyelünk, hogy milyen áldozatokat hozunk, milyen lemondásokra vagyunk képesek, hanem ahol az isteni vőlegény értünk hozott áldozatától megrendülve, és belőle erőt merítve belépünk a nagylelkű ingyenesség világába, ahol már nem valamit adunk, hanem önmagunkat. Egészen és feltétel nélkül.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Všetci jedli a nasýtili sa. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobrá sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli, nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal, prineste mi ich sám. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Pesir mao Jézus gélotarkot harpeg, bárkapeg, biphirdot hanke korkórite sajavel. Bao narodo sirma las paleste, aj pújatar sapalaleste géle andele fórura. Kanávri húj lo, aba báro zséni pesko buti pearach laskote. Pélas pelendelesko ílo, haj sasztjárdas lengen a sválen. Kanao kham téle gélas, kothe géle leszke leszke szityárde, haj dumadine leszke, vurito szikathe kadot han, haj aba viev rámadosztán glénási, bisab tutár le manusen, mukteri spimpe szándele gáva, khamátot és ajrodem penge. Bao Jézus kadipendas lenge, citro bulte zsantar, tumeden lente han, veri pánzs máre, haj dúj más sziamen. Pende. Anen lekat he pendas, haj muklas lenge, kele zsénen te besaventé le pejtsár, palakodilas e pánzsmáren, haj leduje másen, oprediklas pocséri, haj domnyi szárdas len. Palakadip hanglas le máre, kod hedas le leszityár denge, kodol palele zsénenge. Szabor e zséne hálas, haj csáilas. Sváši las dešuduje košnici perde kidelesa, le romňan, haj le šavoren, biginade, kam pánž mi zséne chále andele máre.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Als Jesus all das hörte, fuhr mit dem Boot in eine einsame Gegend, allein zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Jesus antwortete, sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns. Darauf antwortete er, bring sie her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten. Und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder. Wort des lebendigen Gottes.
7: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Szilárd hit. Uram, add, hogy erősen ellenálljak a hitben. A hit nagy értéke, amit talán sokan nem becsülnek eléggé, abban áll, hogy az embert az isteni megismerés szintjére emeli. A hit által az ember, bár kimerítő módon, de mégis részesedve az isteni világosságban, úgy ismer meg, gondolkodik és ítél, túlhaladva a véges emberi látásmódon, amint Isten ismer, gondolkodik és ítél. Minthogy pedig ez a megismerés végtelenül meghaladja az emberi értelem lehetőségeit és korlátait, a hit biztos, de nem magától értetődő. A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem láttunk. A megkeresztelt már birtokában van az örök élet csírájának, de nem látja, az isteni kinyilatkoztatás tudtára adja, hogy ez az élet létezik, de nem mutatja meg neki, megmondja neki, hogy Isten szent háromság, de nem állítja szeme elé. A hit által előterjesztett igazságok valóságosabbak, mint az érzékekkel megtapasztaltak, mégsem ellenőrizhetők. Olyan magától értetődő igazságokat, mint például 2x2=4, az emberi értelem nem tud elutasítani, de elfogadásához különösebb jó akaratra sincs szüksége. A hit igazságaival kapcsolatban viszont az emberi értelem szabad marad. Elfogadja-e, vagy csak részben? Hogy pedig beleegyezését adja, ahhoz szüksége van akarati döntésére. Akarom hinni. Döntésében csupán egyetlen támpontja van, a kinyilatkoztató Isten csalhatatlan tekintélye. A hit természeténél fogva szabad akarati tény. Az ember ugyanis csak úgy ragaszkodhat a magát kinyilatkoztató Istenhez, ha az atya vonzásának engedve értelmesen és szabadon adja meg Istennek a hit hódolatát. Isten vonzása, a hitre való hajlam, a hit ajándéka, az értelmes és szabad hódolat pedig az a válasz, amelyet az ember azért az ajándékért a kinyilatkoztató Istennek ad, ez alkotja a hit aktusát és jelenti a hit érdemét. Nem lehet szó érdemről, amikor az ember magától értetődő igazságokat fogad el. Ezzel szemben rendkívül érdemszerző az a hit, amely nagy részt felfoghatatlan igazságokat fogad el. Ez a hit ugyanis feltételezi az alázatos alávetettség aktusát és a kinyilatkoztató Isten iránti teljes bizalmat. Erre a hódolatra, a kételkedés nélküli hit hódolatára egyedül Isten méltó. Ábrahám hitből engedelmeskedett a kihívásnak, elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Hittel áldozta fel Izsákot, egyszülöttét, ő, aki ígéretképpen kapta és hallotta, Izsák által lesznek utódaid. Biztosra vette, hogy Isten képes a halottakat is föltámasztani. Ábrahám ebben az Isten ígéreteinek annyira ellentmondó, sötét helyzetben hősiesen gyakorolta hitét, ezért maradt számunkra hit atya és példaképe. A természet feletti igazságokat beburkoló misztérium az isteni ígéretek látszólag következetlensége kételyt és zavart kelthetnek. Ezen nem kell megdöbbennünk. Természetes, hogy az emberi értelem kételkedik abban, amit nem lát és nem tud felfogni. Maga Isten enged meg ilyen helyzeteket, mint Ábrahám esetében is. Szükséges ugyanis, hogy sötétségben haladjunk előre anélkül, hogy tudnánk merre, egyedül annak szavára támaszkodva, aki ezt mondta. Ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el soha. Az ember számára a hitnek ez a sötét oldala bizony nagyon fájdalmas. Természeténél fogva ugyanis
a magától értetődő világos dolgokat szereti. Isten misztériumai és útjai viszont minél emelkedettebbek, sötétséget és homályt jelenthetnek a végtelent átölelni képtelen értelem számára. A kétségekre választ kell adnia, fejest kell ugrani a sötétségbe és a hitbe, hinni kell bármi áron és minden ellenkező látszat ellenére, Isten ugyanis Isten, és hűséges marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. A Szentírás többször is dicséri Ábrahám tökéletes hitét. A pátriárka a teljesen kilátástalan helyzetben nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, hanem erőt merített hitéből, és magasztalta Istent. Meg volt győződve, hogy elég hatalmas ígéretei teljesítésére. A nehéz helyzetekben tanúsított, megingathatatlan hit erőt ad az embernek, és dicsőséget az Istennek. Líziói Szent Teréz a hit elleni kételyek órájában ezt írta. Jól lehet, nincs részem a hitből eredő örömökben, megpróbálom, hogy legalább hitből eredő tetteim legyenek. Azt hiszem, egy év óta többször indítottam fel magamban a hitet, mint azelőtt egész életemben, írja önéletrajzában. Az ilyen megpróbáltatásokban a hit megtisztul, természet felettivé és érdemszerzővé válik.

Növeld hitünket. Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Jézus ezt mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. Úgy tűnik, hogy az eleven vak, feltétlen hitnek Isten nem tud ellenállni, mint egy kötelességének tartja, hogy meghallgassa az embert. Az evangélium szinte minden oldalon ismétli. Csodái előtt Jézus mindig a hit aktusát kívánja meg. Hiszitek, hogy meg tudom tenni? És amikor a hit őszinte, azonnal meg is történik a csoda. Legyen hitetek szerint, mondja a két vaknak. A vérfolyásos asszonynak pedig, bízzál lányom, a hited meggyógyított. Jézus soha nem azt mondja, minden hatóságon mentett meg, vagy gyógyított meg, hanem ezt, a hitetek. Mintegy ezt akarja tudtunkra adni, a hit elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy ő az emberek javára felhasználja minden hatóságát. Jézus mindig mindenható és minden hatóságát csak azok javára kamatoztatja, akik szilárdan hisznek benne. Pontosan ez az oka annak, hogy az isteni mester Názáretben és Kafarnaumban nem művelt annyi csodát, mint máshol. Minél elevenebb a hit, annál nyilvánvalóbb Isten mindenhatósága. Jézus ezt mondja, bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innét oda, oda megy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Ez is igaz, betű szerint igaz, mint az evangélium minden szava. Ha nem így történik, annak csak az emberek kicsiny hite az oka. Az életben gyakran találkozunk megmászhatatlan hegynek tűnő nehézségekkel. Hibák, amelyeket nem tudunk legyőzni. Erények, amelyeket képtelenek vagyunk gyakorolni. Megpróbáltatások vagy nehézségek, amelyeket nem tudunk elfogadni. Mindez elbátortalanodást, bizalomvesztést vált ki, pedig elég lenne csak egy mustármagnyi kis hit, eleven hit, ami aztán úgy növekedhetne, mint az a kis magocska. Olykor az Úr késedelmes az ember megsegítésében, nem talál ugyanis benne eleven biztos hitet. Ő ezt kérdezi, hiszed, hogy meg tudom tenni? És az ember képtelen ezt válaszolni, igen, Uram. Nem tud kimondani egy határozott és erős igent. Bárcsak minden kereszténynek olyan hite volna, mint az evangéliumi két vaknak, meg a kánaáni asszonynak, hogy ezt hallhassa. Nagy a te hited, legyen hát akaratod szerint. Az erős hit nem hirtelen születik, hanem a jó földbe hullott mag termése. A hit ajándékát azok kapják meg, akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják, és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek. Amint a gyermek növekszik és felnőtté válik, ugyanúgy a hitnek is el kell jutnia a gyermeki állapotból arra az érettségre, amely mély meggyőződésével ihleti és befolyásolja a keresztény egész életét. A zsinat emlékeztet. A tanítvány súlyos kötelezettsége mesterével, Krisztussal szemben, hogy a tőle kapott igazságot egyre teljesebben megismerje, hűségesen hirdesse és hathatóan védelmezze. Ha a hitigazságok meghaladják is az emberi értelmet, nem mentenek fel annak alapos tanulmányozása és mindannak ismerete alól, amit Isten kinyilatkoztatott és az egyház tanít. Nagy dolog a tudomány, írja Avilai Szent Teréz, s az ilyeneknél talál oktatást és fölvilágosítást a magamfajta tudatlan. Ha egyszer odáig jutottunk, hogy mindenben a Szentírás igazságaira támaszkodunk, akkor helyesen járunk el.
ellenben az ostoba ájtatoskodástól mentsen meg az Isten, írja önéletrajzában. A kereszténynek megvilágosított hittel kell rendelkeznie, értelmessé is kell tennie azokat az igazságokat, amelyeket hisz. Ezért meg kell ismernie, tanulmányoznia a Szentírást, elmélkedni róla. Az egyház az isteni írásokat mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, mert ezek változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét. A Szent Szöveg mindazt tartalmazza, amit Isten az embereknek önmagáról kinyilatkoztatott, továbbá mindazt, ami a vele való kapcsolataikat és örök üdvösségüket illeti. Isten szava önmagában egészen sajátos kegyelemmel táplálja a hitet, a hit fénye, forrása, vezetője és támasza. Az egyház ezért arra buzdítja gyermekeit, forduljanak szívesen a Szentíráshoz, de ne felejtsék, hogy a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie. Így lesz belőle beszélgetés Isten és ember között, mert amikor imádkozunk, ő hozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatásokat olvassuk, őt hallgatjuk. A Szentírás olvasását különösen ennek az imának kell kísérnie. Uram, növeld hitünket!

az igaz hitből él. Uram, hatalmaddal tedd tökéletessé hitemet. Az igaz a hitből él. A hitnek kell annak a fénynek lennie, ami a keresztény egész életét megvilágítja, és nem csupán az ima idejét. Az imában nem nehéz ezt mondani, hiszek a mindenható atyában. Azonban utána néhány perccel, amikor valami nehéz feladat szakad ránk, vagy egy kellemetlen ember alkalmatlankodik, vagy valami fájdalom köszönt be, vagy valami miatt összekuszálódnak terveink, könnyen elfelejtjük, hogy mindezt Isten rendezte így, mégpedig megszentelésünkre, meg hogy Isten Atya, és hogy jobban a javunkat akarja, mint azt mi meg tudjuk tenni, továbbá, hogy Isten mindenható, és tud segíteni minden nehézségben. A keresztény, amikor szem elől téveszi a hitfényét, belevész a megfontolásokba és a pusztán emberi érvelésekbe, vagy úgy elbátortalanodik, mint akinek egyáltalán nincs hite. Hisz a mindenható atyában, de nem annyira, hogy az adott eseményben fölismerje akaratát, vagy legalábbis megengedését, és élete minden helyzetében ő hozzáforduljon. Amíg a hit fénye nem hatol be annyira a hívőbe, hogy mindent Istennel való kapcsolatában és tőle való függésében lásson, nem mondhatja, hogy hite megvilágítja egész életét. Bizonyos övezetek még sötétben maradnak, kikerülik a fényt. Aki valóban a hitből él, soha nem szakad le Istenről, minden lehetséges helyzetben Teremtőjéhez fordul, és benne megtalálja védelme szikláját. Ábrahám, aki rendkívül sötét és nehéz helyzetben is habozás nélkül hitt Istennek, méltán érdemelte ki, hogy Isten barátjának hívják. A barátság ugyanis állandó kapcsolatot, bizakodó odafordulást és fenntartás nélküli ráhagyatkozást jelent. Aki a hitből él, mondja Boldog Erzsébet, nem foglalkozik soha másodlagos dolgokkal, hanem csak Istennel. Számára így semmi sem közönséges, még a leghétköznapibb tettek sem, mivel nem ezekben a dolgokban él, hanem messze túlhalad ezeken. A hit embere minden körülményen és földi eseményen túl Isten kezét látja meg, az ő terveit fedezi fel, az ő hívásait hallja meg, és mindezekre egész szívével mond igent. Az igaz nem csak maga, hanem mások számára is a hitből él. Ha világot gyújtanak, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. A hitnek a keresztség napján meggyújtott fényét a magasba kell emelni, minden emberi gondolat és érvelés fölé, hogy megvilágítsa az egész házat, a lélek belső otthonát, a környezetet és a társadalmat. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Mit érne a hit tettek nélkül? Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bizonyítom neked a hitemet, mondja Szent Jakab. A hit tettekkel történő bizonyítása minden keresztény súlyos kötelezettsége. Korunk súlyos tévedései közé kell számítanunk a sokaknál tapasztalható hasadást, vallott hitük és mindennapi életük között. Az ilyen magatartás elveszi az evangélium hitelét. Zavart és botrányt okoz. Rámutatva erre a veszélyre, a zsinat ezt mondja. Az egyház feladata, hogy szinte láthatóvá tegye az Atyaistent és emberré lett fiát, és ezt elsősorban az eleven és nagykorúvá érett hit tanúságával lehet elérni. Vagyis olyan hittel, amelyet már úgy neveltek,
hogy világosan ismerje az ellenvetéseket és megoldja azokat. Ennek a hitnek termékenynek kell lennie, átitatva a hívők egész életét, még profán életét is. Minden megkereszteltnek egész életével kell tanúsítania, hogy hisz. A keresztények arra kaptak meghívást, hogy részesedjenek Krisztus prófétai szolgálatában, hogy mindenütt eleven tanúságot tegyenek mellette, elsősorban hit és szeretet életük által. Társadalmi apostoli tevékenységüket következetes hitéletükkel kell teljesíteniük, így lesznek a világ világossága. A modern világot nemigen győzik meg a szavak. A világ tetteket akar látni, és csak ez a tanúságtétel vezetheti el az evangélium elfogadásához. Csak azok válhatnak a hit hatékony hírnökeivé, akik összekapcsolják a hit életét és a hit megvallását.

0: Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: A nap imája.

a békesség hordozói legyünk. Úr Krisztus, mi ezen a földön nem egyszer jövevények, idegenek vagyunk, erőszak és zord ellentétek szétszóratásában élünk. Te könnyű szélként árasztod ránk a békesség lelkét. Ő átjárja bensőnkben a kételkedések pusztaságát, és fölkészít arra, hogy a béke hordozói legyünk ott, ahová állítottál minket, míg nem a béke szép reménye fölvirrad az emberek között. Úr Krisztus, ha akkora hitünk volna is, hogy a hegyeket elmozdíthatnánk, lobogó szeretet nélkül ugyan mit érnénk? De te szeretsz minket, szent lelked nélkül, aki a szívünkben lakik, mivé lennénk. De te szeretsz minket. Mindent magadra véve megnyitottad számunkra az utat Isten békéje felé. Feléje, aki nem akarja a szenvedést, sem a halált, sem az emberi szorongattatást, aki fáradhatatlanul ezt ismétli. Irántatok való szeretetem nem múlik el soha. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihelhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásában. A gyors javításnak köszönhetően üzemel 3 nap után újra Százhalombattán a Dunamenti erőmű, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök szombat délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormányfő megköszönte a javításban résztvevők munkáját. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap 44 év után először teljesen leállításra kerül. A Paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, hogy a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszerirányító életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba, jelezte a kormányfő. Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét. Erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. A miniszter közölte, hogy Kereki Judit, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a kritikus időjárásra való tekintettel a rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott. Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. A Jánoshegyen csak nem 26 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Közölte a Hungaromet ZRT a honlapján szombaton. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek a Budapest Állatkert meteorológiai állomáson. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban mértek. A rendőrség nem tartja meg a jövő hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság szombaton. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a RADPOL egyhetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írták. Végül az időjárásról. Napos idő várható általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol záporzivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg az északi szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzős bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Műsorajánló.
3: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma nem 10 órakor közvetítünk Szent Misét az Egri Bazilikából. Ma a Szent Mise közvetítés 10 óra 30 perckor lesz, amikor Ipoly Balogról a Szent Korona ünnepéről közvetítünk Szent Misét. Köszönjük megértésüket!
8: Műsorajánlót hallottak!
9: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
10: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépen is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bittára Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve

Vendula nélkül kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál, a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyenge tea, vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk, a friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, 1 egész tojás,
egy teát.

kanál sütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és két evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű. A vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, egy órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, amikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk. Két napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág. Évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben egy 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasba nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakszínű lesz a karamellizált cukortól, meg persze a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát, ha még esetleg ajándékozásra is szálljuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanál a tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.

0: De kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére is. Hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk. És hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek a összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjébe többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ezt szépen jól záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségbe áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertemben, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam, az előbb egy sötét üvegbe rakjuk. Esetleg, ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis szelofánzacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző szárazvirágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban. Készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése, akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat, már most nagyon széles választékba lehet vásárolni, azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyoktól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év két évvel ezelőtt tanultam a kalásztan táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy lyuk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágokat, szálokat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás guzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 mm-es, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szalagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum egy óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat. Én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a 3 kislányunokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák. Most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Zsódi Viktor atyát, a Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindenki, amen!
3: Köszönöm szépen, hogy vállalkozott erre a beszélgetésre, amelyben nem csak magáról a rendről, működéséről, jövőképről, jövőtervekről, az iskoláról beszélgetünk, piarista nevelésről, hanem ami igazából példa lehet az emberek számára, az mindig egy személyes életútnak a megismerése, a megmutatása. Mi az, ami az ön életéről megosztható, hogyha a szerzetesi hivatását nézzük? Mennyire egyértelmű út vezetett a családból, gyermekkorából a hit útján a szerzetesség felé?
4: A kérdés abszolút jogos. Talán mindannyiunk számára, a mai világban élő emberek számára a hivatás keresésének és a hivatás megtalálásának feladata az egyik legnagyobb kihívás. Én magam is azt tapasztaltam, hogy a gimnáziumban hozzánk jövő fiatalok számára óriási kérdés is az, hogy miben tudnak ők kiteljesedni, hogyan tudnak boldog életet élni. És hogy szerintem ez a kérdés örök. Valószínű, hogy 500 évvel ezelőtt is valami hasonló kérdés merült föl a szeretességre készülőkben, vagy 400 évvel ezelőtt Kalazanci Szent József életében, és napjainkban is ez a kérdés merül föl. Boldogok vagyunk, mert a héten volt az imanap, amikor a növendékeinkért a piarista képzésben lévő fiatal, egyszerű fogadalmas rendtársainkért imádkoztunk, és van jelöltje a rendtartományunknak, van novíciusa, vannak egyszerű fogadalmas rendtársaink. És nyilván azt keresik ők is, újra és újra, hogy hogyan tudják a hivatásukat örömben és boldogságban megélni, hogyha az a kérdés, hogy én hogyan kerültem közel a piarista rendhez, ahhoz a szeretési hivatáshoz, amelyet azóta is élek, akkor valójában az én válaszom is az, hogy kerestem azt, hogy mire hív a Jóisten, és hogy ezt hogyan tudom örömben és önmagamat valamilyen módon a Jóistenhez kapcsolva kiteljesíteni. Az az érzésem, hogy ez azóta is minden nap kihívás mindannyiunk számára. Örömteli kihívás, de hogy a szeretességre, a meghívásra adott válaszunk, az napról napra fölmerül, hogy hogyan tudom a mai napon a piarista hivatásomat, küldetésemet megélni. És természetesen, hogy ebben a kérdésfeltevésben van egy nagy bizonyosság, az a fajta elköteleződés, amely az egyszerű fogadalomban, az örök fogadalomban, a szent rendek felvételében adatott, vagy kimondatott az egyház és a Jóisten meg a rend részéről, de hogy ez a kérdés mindig aktuális, hogy ma mit kell nekem azért tennem, hogy jó piaristaként éljem a mai napomat. És hogy olyan dolog ez, hogy újra és újra meg kell küzdenünk a kor kihívásaival, önmagunkkal, a lehetőségek számosságával, hogy megtaláljuk azt, hogyan is tudunk igazán szerzetesi, Istennek szentelt életet élni.
3: Még mielőtt itt a kor kihívásai meg a piarista rend erre adott válaszairól beszélnénk, maradnék még egy picit, hogyha megengedi az ön hivatás történeténél, életútjánál. Gyermekkorában volt valamilyen kapcsolata a piarista renddel, azért ezt a szerzetes közösséget érezte legközelebb magához?
4: Igen és nem. A válasz azért ilyen kacifántos, mert volt sokféle kötődés, de hogy én magam nem piarista gimnáziumban érettségiztem. És utána egyházmegyés pap növendék voltam, és utána lettem piarista növendéki. Persze természetesen attól, hogy szegedi vagyok, ebből adódóan közelről is láttam a piarista rend működését. Ezért ilyen bonyolult is ez, hogy a mi életünkben, a rendtartomány mostani életében nagyon sok olyan fiatal van, aki az iskoláinkban érettségizett, és úgy lépett a rendbe, és sok olyan fiatal van, aki úgy lett piarista. Talán azt is mondhatnánk, hogy egyre több, de hogy ez nem igaz így egyértelműen, de az látszódik, hogy sok olyan fiatal van körülöttünk, aki egy kicsit távolabbról érkezett e tekintetben, tehát nem piarista gimnáziumban érettségizett. Kihívás ez mindannyiunk számára, mert hogyan is veszük észre, hogy mire hív bennünket a Jóisten? Ez a legizgalmasabb kérdés az ember életében, hogy hogyan tudja beteljesíteni azt a tervet, amelyet a Jóisten elgondolt róla. És azt tapasztaltam meg én személyesen, hogy a piarista iskola és a piarista szeretes közösség egy olyan közösség, amely abban próbálja segíteni a rendtársakat, abban próbálja segíteni a ránk bízott fiatalokat, hogy ők megtalálják azt, hogy melyek azok az igazi talentumok, amelyeket a Jóisten elrejtett bennük, és hogy amelyekkel leginkább tudják fejleszteni magukat, és leginkább tudják szolgálni a körülöttük lévő közösséget.
3: Semmiképpen nem vitatkozni szeretnék önnel, viszont ezt bármelyik szerzetes közösségre elmondhatjuk.
4: Valóban. Azt hiszem, hogy a szeretességnek sok-sok formája van, és hogy van, aki a liturgia megélésében, van, aki a kontemplációban, van, aki a kétkezi munka megvalósításában tudja igazából kifejteni a jótékony hatását, és akkor vannak a piaristák, akik az oktató-nevelő munkában, egy iskolai közegben találják ezt meg. Alapvetően valóban azt gondolom, hogy a mi számunkra az iskola, mint helyszín, az egy olyan közeg, amely éltető közeg, és amely a természetes közege a működésünknek, akkor is, hogyha nagyon sok rendtársunk, emellett sok más lelkipásztori, vagy kicsit távolabbi feladatokat is ellát.
3: Mennyiben más ma a piarista rend, mint amit az 1500-as évek közepén született Kalazanci Szent József megálmodott?
4: Azt is mondhatnánk, hogy teljesen más, hiszen mai világban közoktatás, köznevelés feladatát Európában, ahol mi többnyire működünk, az állam többé-kevésbé átvette. És nagyon sok nem egyházi iskola is működik jól. Ugyanakkor meg azt is mondjuk is, hogy valójában nagyon-nagyon hasonló a helyzet. Kalazanci Szent Józseftől azt tanuljuk, hogy ő hogyan vette észre az idők jeleit. Hogyan vette azt észre a Róma utcáin járva, hogy a fiataloknak szüksége van nevelésre, szüksége van tudásra ahhoz, hogy ők boldog, és aztán az örök létben is teljes életet tudjanak élni. És nagyon éles látású volt Kalazanci Szent József, és amikor a mostani piarista valóságról beszélünk, akár Magyarországon, akár a világ többi részén, akkor azt látjuk, hogy ugyanezzel az érdeklődéssel, és ugyanezzel a lelkülettel szeretnénk látni a világot, hogy figyelni a világot, keresni az idők jeleit, ami egyébként a zsinatnak is, a II. Vatikáni zsinatnak is egy nagy üzenete volt, hogy újra és újra le kell tudnunk fordítani az emberek számára azt az üzenetet, amelyet az egyházra bízott a Jóisten. És ez a feladatunk, ez most is nagyon aktuális. Az iskoláknak újra és újra meg kell újulni. Nem csak a piarista iskolának, a nevelés szolgálatának. És én azt tapasztaltam, hogy ezelőtt 40-50 évvel olyan piaristák működtették az iskolákat, akik számítógépet építettek a diákokkal, vagy a Pesti gimnáziumban vitorláshajót építettek a diákokkal, tehát nagyon újszerű kezdeményezésekbe fogtak. És a mostani nyáron meg olyan fiatalokkal találkoztam, akik a kalazancius mozgalom keretében egy cigánytelepen szegény családok házait újították föl. És hogy látszik, hogy az a feladatunk, hogy közösségben a diákokkal, az ő szüleikkel, az öreg diákjainkkal, a tanárkollégáinkkal figyeljük az idők jeleit, és keressünk olyan válaszokat, amelyeket Kalazanci Szent József is adott volna ezekre a jelekre.
3: Még mindig nem ragadnék le itt a jelennél. Ha nagyot ugrunk még az időben, az 1550-es évektől napjainkig, kommunizmus idején a szerzetes rendeket feloszlatták, iskolákat bezárták, intézményeket, az egyház intézményeit államosították. A piaristák budapesti gimnáziuma akkor is működhetett. Mi az, ami lendületet, erőt és egy ilyen politikai viharok közepette is stabilitást adott ennek az iskolának?
4: Pesti gimnáziumunk is működött, és a Kecskeméti is, de hogy mindezek mellett összesen 8 egyházi iskola működött, a ferenceseknek, bencéseknek és az iskolanővéreknek intézményei. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon összetett és roppant árnyalt történelmi időszakban valósult meg. Amikor az állam valamilyen módon demonstrálni akarta, hogy egyébként ő nem egyház és vallás ellenes, és hogy a hit szabadságát azt megadja a nép számára, persze tudjuk, hogy egyébként egyáltalán nem volt így, mégis az volt a feladatunk, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, ebben a nagyon terhelt időszakban valamilyen módon az egyházi oktatás egy pislákoló kis mécsesét vigyük tovább a történelemben, hogy aztán ez lehetőséget adjon az újrakezdéshez.
3: Mennyire jelentett ez abban az időben elitképzést, és mennyire jelent ma egyfajta presztízs kérdést, hogy valaki a piaristákhoz jár iskolába?
4: Ugye az elit szó. Lehet ezt jól is érteni. Azt gondolom, hogy sok szempontból lehetünk, vagy mondhatjuk azt, hogy elitképzést nyújtunk. Korán sem úgy, ahogy ezt klasszikusan érteni szoktuk, hogy csak nagyon okos, nagyon értelmes gyerekek számára hiper magas fokon adunk át szakmai tudást. Ez is egy lehetséges értelmezési tartománya az elitiskolának. Mi sokkal inkább abban szeretnénk előjárni, hogy a tanítás fókuszról hogyan lehet a tanulásra áthelyezni az iskoláknak vagy az intézményeknek a gondolkodását. Mert nem a tanár van a középpontban az intézményben, hanem a diák. És nem a tanár aktivitásán van a hangsúly, hanem a diákén. Nem a tanítás van a fókuszban, hanem a tanulás. És hogy ez egy fontos gondolkodásbeli változás, és amennyiben ez újszerű, vagy új lendületet ad az oktatónevelő munkának, annyiban talán megengedhetjük azt, hogy van valamilyen különlegesség ebben a dologban, és hogy keressük is, hogy hogyan tudunk innovatívak lenni, hogy mik azok az új módszerek, mik azok a támadáspontok a működésünkben, amely alapvetően segíti a fiatalokat, hogy önmagukat ki tudják bontakoztatni.
3: Lehetnek ennek formális és informális keretei? Hogyha formálisat nézzük, az nyilván itt az iskola keretein belül valósul meg. Ha informális irányba indulunk, akkor a piarista rend milyen lehetőségeket tud biztosítani a diákok, és megmerem kockáztatni, hogy a szülők számára, hiszen hogyha a diák nem látja azt a segítségnyújtást a szülői háttérből, hogy jó az, amit ő képvisel, amit ő tanul, amit ő csinál, akkor lehet, hogy elindul egy másik irányba.
4: Valóban az oktatás részeit próbáljuk kicsit szétszálazni, hogy van egy nagyon fontos formális része, amely becsengetéstől kicsöngetésig tart, de hogy azért ennek is nagyon sok informális, meg nonformális része lehet egyébként, de hogy talán azt mondhatjuk, hogy ennek van egy ilyen délelőtti jellege a munkánkban, és valóban van egy nonformális része, amiben nagyon sok mindent szeretnénk bevonni. Nagyon sokrétűen szeretnénk ezt működtetni. Például párbeszédben és együttműködve a szülőkkel. Az én egyik tapasztalatom a Mosó-Magyaróvári igazgatásomból az az, hogy vannak olyan szülők, akik nagyon szívesen jönnek be, és a saját szakmájukat hozzák be, amit nonformális keretek között tudnak fölkínálni a fiatalok számára. Volt egy házaspár, aki kommunikáció sajtómunkatárs volt, és hogy ők videó készítő vágó szakkört működtettek az iskolában, és hogy nagy érdeklődés volt egyébként, hogy a mai világban ez hogyan lehet nagyon profi módon csinálni. A másik öreg diákunk és szülő egyben fenntarthatóság jegyében újrahasznosításban segített, hogy különböző már nem használt textil anyagokat hogyan lehet újra használatba venni, és nagyon sok olyan iskolai akciónk volt, amit ő szervezett, és hogy az egész iskola megmozdult ilyen szempontból. Azt hiszem, hogy ahogyan nagyon sokszor a nevelési dikasztérium is beszél erről, egy iskolának közösségek iskolájának kell lenni. Az új katechetikai direktórium is hangsúlyozza ezt, hogy be kell hívnunk az egyházi közösségeket, a szűkebb és tágabb társadalomban jelenlévő olyan közösségeket, amelyek értéket képviselnek, és hogy az iskolát a közösségek közösségévé kell formálni.
3: Beszéltünk arról, hogy, és nyilván erről nem feltétlenül tartományfőnök úr tud nekem nyilatkozni, hanem akár diákok és szülők, hogy számukra mit jelent az, hogy ehhez a közösséghez tartoznak, és mondjuk piarista diákként végeznek itt az intézményben. De aki szimpatizál valamilyen formában a piaristák szemléletével, tanításmódjával, annak a fiatalnak is van lehetősége az úgynevezett kalazancius mozgalomba valamilyen formában bekapcsolódni. Miről szól ez a mozgalom?
4: Azt hiszem, hogy a mai töredezett társadalomban észre kell vennünk azt, hogy senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalazanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet, és nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalazanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalazancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásában. A gyors javításnak köszönhetően üzemel 3 nap után újra Százhalombattán a Dunamenti erőmű, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök szombat délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormányfő megköszönte a javításban résztvevők munkáját. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap 44 év után először teljesen leállításra kerül. A Paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, hogy a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszerirányító életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba, jelezte a kormányfő. Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét. Erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. A miniszter közölte, hogy Kereki Judit, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a kritikus időjárásra való tekintettel a rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott. Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombaton. A Jánoshegyen csak nem 26 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Közölte a Hungaromet ZRT a honlapján szombaton. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek a Budapest Állatkert meteorológiai állomáson. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban mértek. A rendőrség nem tartja meg a jövő hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság szombaton. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében a RADPOL egyhetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írták. Végül az időjárásról. Napos idő várható általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol záporzivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg az északi szél. Máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: Ökumené. A testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év? Gavruca nagyemese lelkipásztor.
2: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
1: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
2: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, Cserében rejtett kincs, ezt fedi.
1: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerekévfordulóra?
2: Igazából nem is tudom.
1: A gyülekezet vagy a lelkipásztor kezdeményezte?
2: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerekévfordulóval kötöttük egybe ezt.
1: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
2: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy hat ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
1: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
2: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetébe van Cseréffalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templom építése. Az új templom építése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi, véletlen árpádkori templom.
1: A reformáció lendületébe vele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van a gyülekezet alapítása és a reformáció az elindulása. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
2: A szomszéd falu szülöttjei, Zsérci nevűek, ők hozták vélhetően a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
1: Hogyan emlékeznek erre a kerekévfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
2: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt. Ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyet jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik. Egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
1: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem ahogy láttam, egyébként koncerttel és egy hálaadó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
2: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai lőgyülekezettel,

0: együnk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
0: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni. És ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget, ami előre mutat már kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
1: Milyenek a cserépfalui reformátusok? Inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
0: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt, egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jellemvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a ma emberéhez.
1: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
0: Hát bízom benne, hogy igen. Igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
1: A hűvös parókia épületből átsételtünk a templomkertbe, ahol kirakodó vásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
2: Berkus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
1: Otthon?
2: Igen.
1: Ez hobbi vagy hivatás?
2: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
1: Bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
2: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára, például ott egy napraforgós van, akkor ugye az illik hozzá, ugye jobban.
1: Vannak kis kanalak a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
2: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven az a süthető gyurma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen, ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igen, és akkor van gyöngyökkel díszített, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
1: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
2: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
1: Cserépfalui, ugye?
2: Igen.
1: Mióta él itt a településen?
2: 23-4 éve.
1: Akkor jól ismeri a reformátusokat?
2: Mondjuk igen.
1: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
2: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszerügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami úgy nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszered van, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ezt én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
1: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
2: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
1: Szeret itt a településen élni?
2: Én igen, nagyon.
1: Mit szeret Cserépfaluban?
2: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
1: Szoktam Láttam már azóta? Ó, volt
2: persze,
1: ideje?
2: Persze, persze.
1: A főút mellett a templom bejáratától nem messze egy tábla előtt állunk. Itt kezdődik a cseréfalui kőkultúra tanösvény. Kósik István fő vannak állít velem szemben. Milyen céllal kezdték el kialakítani ezt a tanösvényt?
3: Ugye Cseréfaluban már van egy úgynevezett ördögtorony tanösvényünk, ami a Cseréfalu kulturális építészeti látnivalóit mutatja be, és ezt egész sokan járják. Amúgy is a tanösvények a mai turisztikai irányzatok közül eléggé felkapott. Bármár mondjuk az országban különböző tanösvények vannak, és arra gondoltam még, hogy egy másik tanösvény is létjogosultságot szerezheti Cseréfaluban, hiszen itt a Bükkalja, a bükkai települések a kő hazái. Itt a mészkőtől kezdve a Riultyúfa kőig minden megtalálható, őseink ebből éltek, ezekből faragtak a házak alapjait, illetve hát sok mesterember kifaragta például a útmenti Jézus kereszteket is, Jézus szobrokat, és mivel a régi temetőben ezek a régi kőfaragók szép munkákat végeztek, és a 30 évente más-más divatirányzatok jöttek be, ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a szép köveket bemutatjuk a turistáknak, hiszen például ilyen hőségben is, mint mi most vagyunk, ott árnyas ligetben lehet végigmenni, és megcsodálni szép környezetben ezeket a régi, igen szépen kifaragott síremlékeket, amik közül vannak híres emberek is, illetve vannak díszesen faragott síremlékek is, és ez egy jó kis kirándulás, egy fél órás kikapcsolódás, aki a faluba eljön csak egy hétvégére, ebbe az egy órában valószínűleg beférhet neki, hogyha esetleg olyan az idő, hogy nem tud menni messze a bükkbe, akkor ez esős időben is bejárható.
1: Ezeket a kőből faragott síremlékeket tehát az eredeti helyükön történelmi korhű állapotukban lehet megtekinteni?
3: Így van, ugye kialakítottuk az ösvényt, és akkor egy református kehely jellel jelözzük egyik ponttól másikig, hogy ne legyen eltévedni, és egyébként jobbról balra, balról jobbra is lehet menni, teljesen mindegy, hogy merről közelítjük meg, úgyhogy igazából nem lehet eltévedni rajta, mert mindig a következő kehely már mutatja, hogy hol van a következő állomás. Nagyon sok szép kő van, de 5 követ külön kiemeltünk, ami külön kis táblával is meg van jelölve.
1: Itt lehet is olvasni. Ádám István, Nikkel Adolf, Hullaház, zsidó sírkő és névtelen obeliszk.
3: Igen. Nikkel Adolf az Kóburg hercegnek volt a főerdésze, egy egész nagy monumentális. A Hullaháznak az a története, ugye, hogy a régi világban akkor még ugye oda vitték ki a elhunytakat, és ha olyan halál volt, akkor ott boncolták föl. A zsidó sírkő az azt jelenti, hogy egy máshogy faragott kő a itt élő zsidó őseiknek, hogy őket is megmutassuk, és sajnáljuk, hogy jártak, ugye, mert sajnos Cseréfaluból nem nagyon élték túl a táborokat. A névtelen obelix pedig a leghatalmasabb, nagyon nagy kő, tehát csodálkozunk, hogy tudták az időben oda vinni, mert akkor még nem voltak ezek a modern szállítóeszközök.
1: Tulajdonképpen egy cél lehet az is, hogyha valaki elindul ezen a tanösvényen, akkor nem csak a reformátussághoz, de a helyi gyülekezethez és a helyi település értékeihez is egy kicsit közelebb kerül?
3: Természetesen, mivel Cseréfalu szinte 100%-ban református, a katolikusok csak a betelepült vegyes házasságok révén vannak, ezért bemutatjuk saját reformátusságunkat is, büszkék is vagyunk rá természetesen, meg hát ez tényleg egy úgy gondoljuk, hogy egy különleges kis kitalálmány, és amire úgy büszkék vagyunk, hogy ez is nekünk kötött eszünkbe.
1: Végig sétáltam már a tanösvényen?
3: Hát természetesen, itt a prezsidentársakkal együtt jelöltük ki, ezt még ma reggel betonoztuk be, úgyhogy...
1: Egészen frissek még akkor a nyomok.
3: Így van.
1: Hogy tetszett egyébként, tehát nem alkotóként, hanem inkább résztvevőként végig sétálni ezen az ösvényen?
3: Igen, próbáltam abba is kiben, hogyha én most egy turista vagyok, akkor ez nekem tetszene, és úgy döntöttem magam, hogy igen, tetszene nekem, akkor is persze kicsit elfogult vagyok.
1: Ha felfelé emeljük a tekintetünket, akkor láthatjuk a református templomnak a tornyát. A közelmúltban sok munka megvalósult itt a gyülekezetben, ami érintette nem csak a tornyot, hanem a templomnak az egész épületét. Melyek voltak ezek a munkálatok röviden?
3: Az orgonát fai felújítottuk, aztán a belső térből leválasztottuk a padokat, mert a falhoz értek, és ugye már romlottak, és most körbejárhatók. A két templom két végét is leválasztottuk, egyik egy ilyen raktárszőség, a másikban viszont az fűthető, és tényleg, amikor nagyon hideg van, akkor ezt a fűtött helyiségben vannak az istentiszteletek, és itt van egy kis melegítőkonyha, meg egy mosdó. 21. századnak megfelelően van most a templomunk kialakítva, és ide kerül be még most ez a kis kiállítóterem is. Amúgy is elég sok turista csoport megáll, sok csoportoknak bemutatom a templomot, hiszen 54 méter magas a megye első vagy második legnagyobb református temploma. Jó helyen is van, a buszok is meg tudnak állni, és szívesen mutatom be a turistáknak.
1: A templomtorony is megszépült, illetve a templomóra a helyre lett állítva.
3: Bizonyos évekkel ezelőtt, már most nem tudom mikor, új órát kapott, és a régi, nagyon hagyományos, több száz éves óra, mert ez már még a régi templomban is benne volt, ami lebontódott a új templom építése előtt. ez a régi szerkezet át lett alakítva, és egyik presbiter társam, aki nagyon jó gépészmérnök, nem is tudom hány órát, de rengeteget áldozott rá, hiszen belepte a por, a mocsok, és hát most meg lehet nézni, ez gyakorlatilag működőképes. Egy csodálatos, egy igazi mérnöki csodálat azt megnézni, akinek a gépészethez van fogalma, az bele fog szeretni ebbe a műbe.
1: Mit üzen most a 450 éves református gyülekezet, és mit üzen a kiállítás, mit üzen a templom, és mit üzen ez a tanösvény, amiről beszélgettünk a helyiek, és azok számára, akik ellátogatnak erre a településre?
3: Ez fő kérdés. Ez egy kicsit az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy az én korosztályom még az, aki még úgymond tudtunk tenni egész sokat ahhoz, hogy a legfontosabb, leglátányosabb épülete, a református templom szép legyen, de ez kevés, hanem hogy belakható legyen, és belakjuk. Attól félek, hogy utánunk jövő generáció már nem lesz annyi, vagy nem lesznek olyan rámenősek, vagy tehetségesek, mint mondhatom talán még az én korosztályom, meg még tőlem kicsit idősebbek, mert tényleg, hát ez a sok fejlesztés, amit azért nagyon sok részét persze pályázati pénzekből valósítottunk meg, ez önmagáért beszél. És szeretnénk, hogyha ez a gyönyörű templom, ez továbbra is élő lenne, és nem esetleg más funkciót kapna.
1: Asztalos Józseffel, a Hernád kiadó szerkesztőjével beszélgetek itt a Cserépfalui Református templom tövében. A kiállítás kapcsán, ami a mai napon nyílik meg, és Cserépfalu gyülekezetének az elmúlt 450 évét foglalja össze. Mi volt az alapvető szempont, amikor neki kezdett ennek a munkának?
4: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudomásgyűjtemények igazgatója felé, és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és több helyszíni szemle és méregetés után megcsináltuk a látványtervet, amiben szerepel egy U alakú gipszkartonfal a mostani trendeknek megfelelően, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a cserépfalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani. Nem volt egyszerű, rengeteg segítséget kaptunk, nem volt olyan, hogy valami mindig a helyére került volna, az utolsó percekig mindig voltak változtatások, de az Úr kegyelméből mégiscsak sikerült. Úgyhogy mindenkit tudunk biztatni, hogy Cserépfalu felé jár, akkor tekintse meg ezt a kiállítást.
1: Mit láthat az, aki ellátogat erre a kiállításra? Hány darabból áll ez a tárlat, illetve alapvetően milyen grafikai technikával készült?
4: Hát ugye a bevált módszerek alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően, ami a legnagyobb problémát okozta, ugye rengeteg képanyag volt. A képanyag az mind keretezett képekről van szó, ilyen 18x24-es, ami A4-es méret, vagy attól kisebbek voltak. A magának a kiállítási panelnek a mérete, az pedig egy ilyen 5 méter széles és 2,75 magas, tehát a képeket is azért élvezhető formába és minőségi formába kellett oda beilleszteni, amihez most már azért a 21. században, ugye a digitális univerzum közepén vagy elején a mesterséges intelligencia segítségét is segítségül hívtuk. Ezáltal nagyon szép, gondolom én, hogy másoknak is tetsző és szakmailag is elfogadható kiállítás sikerült létrehozni.
1: Összhangban lehet valahogy hozni a 19. században épült templomot a modern technológiával?
4: Az összhang az abban látszik, hogy nem látszik gyakorlatilag, tehát megpróbáltuk ugyanazt a milliót és hangulatot kialakítani, de odafigyelve arra fajta hát informatív megjelenésre, ami egy nagyon gyors áttekintést ad a látogatóknak, és hamar információhoz jut. Ezen kívül nyilván a vizuális kommunikáció is, ami nagyon lényeges szempont egy ilyen timeline vagy idővonalnak a megszerkesztéséhez, és úgy gondolom, hogy a kapott anyagból egészen jó kiállítást lehetett.
1: Mennyi munka van egy ilyen kiállítási anyag elkészítésével?
4: Hogy őszinte legyek, tehát ezt körülbelül még áprilisban kezdtük el tervezni, néhány részletét megvalósítani, és hát a dömping, vagyis a nagy, amikor már végleges se csinálja az ember, abban benne van legalább egy a másfél hét, két hét.
1: Hogy látja, milyen kép rajzolódik ki a gyülekezetről és annak a 450 éves történetéről, amikor valaki végsétál ezen a tárlaton, mit hoz haza magával?
4: Hát igen, ez nagyon, hogy mondjam, nagyon aktuális most, hogy generációnként ez biztos, hogy változni fog, hogy mit fogunk befogadni belőle. Számomra az látszik, hogy, és ez elég sajnálatos is, hogy sok olyan kép van, amikor a templom például tele van. Tele van ünnepségeken, istentiszteleteken. Ez ma már tudjuk, hogy ez elég ritka alkalom, de előfordul. És lehet látni azt a fajta történelmi idősíkot, hogy honnan indultak, milyen körülmények voltak, és azt a fajta lelkiséget is, hogy hogyan élhették meg régen előleink. Azt a biblikusságot, ugye rengeteg biblia van felajánlva és kirak, vagy az anyakönyvekből vannak részletek, szinte az egész falunak az életére rá lehet látni.
1: Elégedett a munkával?
4: Hát én soha nem lehetek elégedett vele, ugye ezt mindig egyrészt a látogatók, és a történelem, hogyha ilyen nagy szavakat használhatok, de hát mindenben egyedül az Úré a dicsőség.
1: A régió reformációjáról tartott előadás dr. Balog Judit történész egyetemi tanár. Mi kellett ahhoz, hogy ma itt 450 év után élő református gyülekezet legyen, mert nem volt egyszerű, ahogy hallottuk.
5: Igen, elsősorban azt gondolom, amit a legelső reformátorok mondtak az uralkodó biztosainak, hogy az a hihetetlenül egyértelmű meggyőződése a környék reformátusainak, hogy őket a Szentlélek hívta el erre, hogy ők ezt így végigcsinálják. És azt gondolom, hogy talán ez volt a legfontosabb, ez a belső hitük, amit ők megkaptak, és amit meg tudtak erősíteni minden nehézség ellenére is, hiszen jöttek-mentek a törökök, a Habsburgok, úgyhogy ez nem volt könnyű, de hogyha ilyen külső körülményekre is rátérünk, akkor egyrészt láthatjuk, hogy a Bükkalja az olyan értelemben egy szerencsés geopolitikai helyzetben van, hogy hatott rá Debrecennek a teológiai hagyománya és a teológiai hatása, de ugyanakkor Pataknak a hatása is, és Kassának a hatása. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas csomópontban van, és ekkor még hiába az egri püspökség közelsége, hogy éppen azt mondtam el, hogy a 16. századnak a 60-as éveiben, amikor éppen kibontakozik maga a reformáció, akkor a püspökség mellett egy sokkal nagyobb erő az egri végvárnak a katonasága, és ahogyan azt egyébként egész ország területén látjuk, tehát ez nem egyedi dolog, de itt nagyon szépen látható, hogy nem csak a végvári katonaság volt egyértelműen a reformáció pártján, ez gyönyörű történetek vannak, minden végvári katonaság nem csak a saját hitét védte, hanem a környék lakosságát is, a lelkészeket nagyon igyekeztek megvédeni. Tehát egyrészt van egy ilyen, ez a 16.-17. századi végvári katonaságnak a túlnyomó többsége református volt, és ezek nagyon elkötelezettek voltak, amellett, hogy akár fegyverrel is megvédjék ennek a közösségnek a lakosságát, és emellett még például Egerben a parancsnokok, a főkapitányok is döntő többségében ekkor reformátusok voltak, ugye éppen soroltam, hogy a Mágócsi Gáspárral kezdődik ez a sor, de Rákóczi Zsigmonddal, a későbbi erdélyi fejedelemmel ér vége.
1: Mennyire tudott belekapaszkodni a gyülekezet a reformáció lendületébe? Éppen ez volt az, ami egyébként arra sarkalta őket, hogy alapítsanak egy egyházközséget?
5: Igen, én a Mohácsi csatát követő nagyon sok pusztulásban, amit állandóan átéltek, jött egy nagyon hiteles új. Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándor prédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Tehát, hogy annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, bármilyen nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk, akkor ez nagyon sok erőt ad, lelki erőt is. És én azt gondolom, hogy ez is, és aztán pedig utána itt ez a Bükkalja egy nagyon szorgalmas nép lakja ezeket a falvakat, és ahogyan nem tudtak már annyi búzát termeszteni, mert ugye jöttek-mentek a katonák, ez nem az az állapot, hogy akkor problémamentesen átállnak a szőlőművelésre, és ezt egészen tökélyre fejlesztik. Tehát, hogy a saját találékonyságuk is, de a prédikátori hitelesség is támogatta őket abban.
1: Mit vihet tovább a gyülekezet ebből a gazdag múltból?
5: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy az eleink azok nem csak egyszerűen úgy döntöttek, hogy ők pedig reformátusok lesznek, hanem egyrészt megküzdöttek érte, nehéz időkben is kitartottak benne, és én azt gondolom, hogy ha ezt így szemünk előtt tartjuk, akkor azokban a nehéz időszakokban, ami újra és újra ráköszönt az emberiségre, mindig tudunk erőt meríteni abból, amit ők példaként ránk hagytak.
1: Mai adásunkban Cserépfalura látogattunk, ahol istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cserépfalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek, a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori útemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Helyszíni összeállításunkat hallották.
6: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő Kojsze Péter búcsúzik önöktől. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
6: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

Kitárjuk most a szívünket. Kitárjuk kezeinket előtted. Mert ebben a hófehér ostyában te itt vagy közöttünk. Te köztünk élsz minden nap. Látunk téged a másik szemében. Családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Amikor Jézus meghallja keresztelő János halálhírét, elvonul egy magányos helyre. Ez a pillanat mélyen emberi, a gyász, az elcsendesedés, a visszavonulás vágya mutatkozik meg benne. De ez az egyedüllét nem adatik meg neki, mert a nép megérezve, hogy személyében egészen különleges isteni erő rejlik, követi őt. Ekkor Máté evangélista megjegyzése szerint Jézusnak megesett a szíve az embereken. Itt kezdődik a történet igazi csodája, nem a kenyér szaporítás részleteinél, hanem abban a mozzanatban, amelyben Isten szíve megnyílik az emberi szükség előtt. A csoda kulcsa tehát nem Jézus varázsereje, hanem az együttérzés. A szív, amely látja a nyomorúságot, nem közömbös a szükség iránt, és nem zárkózik be saját fájdalmába. Jézus itt nem önmagával van elfoglalva, hanem a többiekkel, és épp ezáltal válik világossá számunkra, mit jelent az Isten országa. Egy olyan állapot, amikor senki sem marad magára a szenvedésével, az éhségével, a gyászával. A tanítványok javaslata: bocsásd el a tömeget. Teljesen észszerű. A szokásos módon gondolkodnak. Nem tudjuk megoldani a helyzetet, nincs elég ennivaló, nincs kenyér, nincs pénz, nincs semmi lehetőség. Ez a gondolkodás ma is ismerős, amikor szembesülünk mások bajával, ösztönösen visszavonulunk, felelősséget hárítunk, vagy egyszerűen azt mondjuk, nem az én dolgom. Jézus azonban másként gondolkodik, azt mondja: ti adjatok nekik enni. Mintha azt mondaná, ti is részesei vagytok ennek a gondnak, és részesei lehettek a megoldásnak is. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, hangzik a tanítványok rövid felsorolása a fellelhető élelmiszerről, amely a nagyszámú tömeget látva valóban kevés. Milyen őszinte és emberi ez a mondat. Valójában mi is gyakran így érzünk, csak ennyim van, mit adhatnék? És mégis ez az a pillanat, amikor a kevés elegendővé válik, mert Jézus kezébe kerül. Nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy amink van, azt odaadjuk az Úrnak. Figyeljük meg a mozdulatokat. Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri és kiosztja. Ez az eukarisztikus cselekmény a szentmisében. A Krisztus személyében cselekvő pap kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, odaadja a népnek. Ezek a mozdulatok Jézus részéről nem csak a kenyér szétosztását jelentik, hanem önmaga teljes odaadását is. Már itt a kenyérszaporításkor, az utolsó vacsora előképében megmutatja, mit jelent szeretetből élni, hálával elfogadni, ami van, megtörni önmagunkat másokért, és önmagunkat adni. Az evangélium hangsúlyozza, hogy mindenki evett és jól lakott. Itt nem csak testi jól lakásról van szó, hanem egy mélyebb beteljesedésről is. Az ember, aki addig csak keresett, hallgatott, remélt, most átéli, hogy Isten gondoskodik róla, táplálékot ad, nem csak szavakat, hanem kenyeret is. A 12 kosár maradéka bőség jele, Isten túlcsorduló módon ad. A csoda nem egyéni, hanem közösségi élmény. A kenyér szétosztása a közösséget is formálja. Az egyház nem magányos keresők gyülekezete, hanem olyan közösség, ahol a kevésből sok lesz, ha együtt vagyunk és együtt adunk. A csoda folytatódik ma is, minden alkalommal, amikor nem zárjuk be szívünket mások szüksége előtt. Minden alkalommal, amikor a csak ennyim van gondolatát az odaadás cselekedete követi. Minden alkalommal, amikor az eukarisztia ünneplése túlmutat az oltáron és kilép a templomból, hogy átformálja a hétköznapjainkat, figyelmessé, adakozóvá, együttérzővé tegyen bennünket. Nem elég csodálni Jézust a kenyérszaporításért. Arra hív bennünket, hogy mi is vegyünk részt ebben a csodában. Nem mintha önmagunk képesek lennénk rá, hanem azért, mert amink van, az elég, ha átadjuk, felajánljuk Istennek. Uram Jézus Krisztus, te együtt éreztél az éhezőkkel, és nem küldted el őket üres kézzel. Add, hogy mi is meglássuk mások szükségét, és ne féljünk odaadni azt a keveset, amink van. Hiszem, hogy te bőséggé tudod tenni a kicsit, és közösséggé tudod formálni a sokaságot. Taníts meg bennünket együttérző szívvel élni, és add, hogy a mi életünkben is megmutatkozzanak csodáid.

0: Műsorajánló.
1: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma nem 10 órakor közvetítünk Szentmisét az Egri Bazilikából. Ma a Szentmise közvetítés 10 óra 30 perckor lesz, amikor Ipoly Balogról a Szent Korona ünnepéről közvetítünk Szentmisét. Köszönjük megértésüket!
0: Műsorajánlót hallottak! Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal. Másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára, amely szintén a karitász.hu oldalon megtalálható, örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt mondta, hogy ezzel a döntéssel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét és további tartalékot szabadítanak fel. A kormány felelősségét hangoztatta az energiaellátásban kialakult helyzet súlyosságáért a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence mellékelve az akkori híreket felidézte, hogy 1983-ban sikerült Pakson megoldani egy mostanihoz nagyon hasonló aszályhelyzetet. Ha 40 éve sikerült megoldani a rekordalacsony vízállásnál, akkor most is sikerülhetett volna, állította. Értékelése szerint ebből is látszik, hogy a Tisza kormány mulasztásai is elérhetőek a jelenlegi energetikai krízis helyzethez. A kormánynak a vízállási és időjárási előrejelzések alapján már egy hónapja lett volna lehetősége felkészülni a helyzetre, de ezt elmulasztotta, és most utólag elsősorban kommunikációs szempontból kezeli a helyzetet, írta. Magyarország energia szuverenitásának végéről ért közösségi oldalán a posztjában a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök menekül a felelősség elől, ami így van azóta, hogy a Tisza kormány hivatalba lépett, és különösen jól látszik ez most az energiaválság közepén. Valahogy mindenki más a felelős, írta a Fidesz frakció vezetője. Felsorolva, felelős az időjárás, mert túl meleg van, és túl kevés eső esik. Felelősek a magyar emberek, mert túl sokat fogyasztanak, a magyar gyárak, hogy a magyar embereknek munkát adnak, mert túl sokat termelnek. Felelősök az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amellyel Magyar Péter szembesülhet, tette hozzá. Szünetel az ügyfélfogadás a Miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt, közölte az önkormányzat. A tájékoztatás szerint hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el a polgármesteri hivatalban. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat, írta a város polgármestere a közösségi oldalán. Györfi Mihály közölte. Az országos energia és vízellátási helyzetre tekintettel az önkormányzat a felelős és takarékos erőforrás gazdálkodás érdekében úgy döntött, hogy az ország stabil energiaellátásának fenntartásához kapcsolódik. Az intézkedés célja az energia és vízfogyasztás csökkentése, ezzel támogatva a közösségi kiadásokat az ellátás biztonságának megőrzése érdekében, fűzte hozzá. Végül az időjárásról. Napos idő várható általában kevés gomoly felhővel. Az északi és a dunántúli középhegységben néhol záporzivatar előfordulhat. Délelőtt az északnyugati tájakon, majd északkeleten élénkül meg az északi szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Műsorajánló.
1: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma nem 10 órakor közvetítünk Szentmisét az Egri Bazilikából. Ma a Szentmise közvetítés 10 óra 30 perckor lesz, amikor Ipoly Balogról a Szent Korona ünnepéről közvetítünk Szentmisét. Köszönjük megértésüket!
0: Műsorajánlót hallottak!
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Dr. Csókai András idegsebész agykutatóval beszélgetek.
4: Annak idején tudatosan választottam ezt a pályát, vagy ahogy sokan szoktak fogalmazni, véletlenül került erre a pályára, bár jól tudjuk mi istenhívők, hogy az ember életében nincsenek véletlenek.
5: Igen, nincsenek véletlenek, de hogyha az ember elfordulva él Istentől, akkor bizony ki van téve a véletlen játékának. Megmondom őszintén, olyan 16 éves koromra tehető, amikor jött a tinédzser vagy fiatalkori gőg, és bizony elfordultam a katolikus neveltetésemtől, így elfordultam a jó Istentől. Ez nem azt jelenti, hogy valami átkozott rossz dologba kezdtem, de azért azt jelenti, hogy elkezdtem öntörvényűen gondolkodni. Sok jó dolog kijött ebből, de aztán egyre több rossz, és végül mindent elborított a rossz. Például emlékszem, hogy nem gondoltam át, hogy a pályaválasztás egy komoly dolog, nem hallgattam meg a szüleim vagy idősebbek tanácsát, hát hogy mihoz van kedvem, melyik egy jó pofa egyetem, na én a Műszaki Egyetemre kerültem el. Hát elvégeztem, nem volt ebben probléma, de azért nagyon kedveltem azt a könnyed egyetemista életmódot, a lazasságot, és mire elvégeztem a Műszaki Egyetemet, hát bizony azt vettem észre, hogy olyan különösebb jó mérnök nem lettem, és nem éreztem valóban egy hivatást. Nem éreztem egy hivatást. De az úgy bennem volt, hogy én közvetlenebből szeretnék emberekkel foglalkozni, mert most már tudom, a mérnök ugyanúgy emberekkel foglalkozik, mint az orvos vagy a óvónő, szóval semmi különbség nincs, csak még nem találtam meg a hivatásomat a szakmámba. Akkor ennyit éreztem, hogy közvetlenebből szeretnék emberekkel foglalkozni, és ugye tanár vagy orvos szerettem volna lenni. És addig-addig erősödött bennem ez a tudat, lévén műegyetemet végeztem, megpróbáltam műszaki tanárként elhelyezkedni, az nem sikerült, de ugyanakkor jelentkeztem az orvosi egyetemre, ami nem kis kávária volt, akkoriban kellett hozzá egy külön miniszteri engedélyt, amit megszereztem. A lényeg, hogy már egy teljes családdal is, két gyermekkel, kisgyermekünk volt a feleségemmel, felvettek az orvosi egyetemre, hát bizony nem volt könnyű elvégezni az orvosi egyetemet. De így utólag visszagondolva azt kell mondanom, még ez is csak egy romantikus életérzésből született, hogy orvosi egyetemet végeztem, és ezt onnan tudom retrospektíve igazolni, hogy amikor mire már elvégeztem az egyetemet, persze azt már egy azért jócskán erősebb hozzáállással csináltam és sok szenvedéssel, de mire elvégeztem az akkori egészségügyi viszonyok, amik nem sokat javultak azóta, bizony a rossz helyzet az orvoslásban, az egészségügyben elkedvetlenített, és nagyon hamar kiégetté váltam az orvosi pályámon is. Tehát nem jutottam lényegesen messzebbre a nagy romantikus életérzésemmel, mint korábban a mérnöki pályán. Bizony ez egy érdekes dolog, és akkor jött meg az igazi hivatástudat, és most már akkor nyilván én már egy orvosi munkába voltam, tehát bolond dolog lett volna visszamenni a mérnökséghez. Amikor visszafordultam és újra megtaláltam 42 éves koromba a gyermekkoromnak a én saját hibámból elvesztett hitét.
4: Visszaemlékszik arra, hogy mi volt az a pont, mi volt az az élethelyzet, életszituáció, ami kiváltotta önből ezt a felismerést, ezt a ráismerést?
5: Az Istentől elforduló, önmagát istenítő ember egyre nagyobb bajba keveredik. Ez nem csak egy emberre igaz, hanem egy közösségre, egy falura, egy városra, sőt egy országra, sajnos jelen pillanatban egészébe véve, hát nem tudom, hogy Magyarország igazán Isten felé fordul-e. Mert ha nem, akkor nem lesz jó a további sorsunk se. Az Isten felé fordulás az hozza meg az átütő sikert az életünkben is. Na, tekintettel arra, hogy én egy Istentől elforduló ember lettem szépen, annak ellenére, hogy nevelgettük úgy a gyerekeinket, meg úgy szép házasságban éltünk egy darabig, de végül én minden ilyen evangéliumi kérést, irányulást fölrúgtam, mint a magánéletembe, mint a munkámba, ezért egyre boldogtalanabbá és boldogtalanabbá váltam, és egy nagyon boldogtalan, nagyon-nagyon sikertelen, vergődő ember voltam, teli bűnökkel, súlyokkal a nyakamba, nagyon rosszul éreztem magam. Szerencsére mindenkibe bele van ültetve a lelki ismeret, Isten ezen keresztül próbál beszélgetni a halálos bűnben élő emberrel. Az embereknek az a feladata, hogy ezt a gyönyörű isteni adományt, ami mindenkibe benne van, a legnagyobb gonosztevőbe is a lelki ismeret, az a feladata, hogy élezgesse. És bennem is élezgették, bizony rossz úton jártam a házasságomban, rossz úton jártam, mint családapa, rossz úton jártam, és említem, hogy a szakmámba se tettem le különösen komoly dolgokat az asztalra. És ez a helyzet elvitt újra vissza a gyermekkoromnak a templomaiba, újra elkezdtem visszafordulni a gyermekkor hit felé, és ez a pici kellett, hogy oda másszak, csúszszak ahhoz az ajtóhoz, ahol az Úr Jézus kopogtat, de a kilincs csak belül van. Kívül nincs, nem töri rám az ajtót, nem tudja, mert szabadságot adott. És végül oda kúsztam, másztam és kinyitottam ezt az ajtót, és onnantól fogva egy csapásra megváltozott az életem. Ez 42 éves koromban történt, pillanat alatt rendbe jött a házasságom, született még egy negyedik, ötödik gyermekünk, visszaérkeztünk a feleségemmel abba a diák szerelembe, abba a csodálatosba, amit mindig vágy az ember, hogy egész életébe kitartson. Munkámba sikereket értem el, új eljárásokat dolgoztam ki szakmámba az idegsebészetbe, tehát közvetlenül láttam, hogy micsoda hatással van az ember életére az, hogy újra fölveszi a kapcsolatot az Istennel. És ez azért van így, hát részben nyilván ad egy erkölcsi magatartást, hogy én visszatérek az evangéliumhoz, de van ennek egy tudományosabb magyarázata is, ami nem baj, mert a tudományt is a Jóisten teremtette, az is egy megismerési rend az emberek számára. Az a gazdag belső világ, ami feltétlen kell a kreatív ötletekhez, hogy ne csak okos legyek, sok-sok könyvet megtanulok, okos lehetek, de bölcs nem. És a kreativitáshoz bölcsesség kell, új ötletekhöz bölcsesség kell, emléknyomok kellenek, amelyeket fel kell idézni. Na most az agykutatók ezt kimutatták, hogy ez egy gazdag belső világ nélkül nem megy. Egy gazdag belső világ nélkül egysikúak vagyunk, ötleteink sincsenek, ötlettelenül éljük az életünket, a magánéletünket, meg a szakmai életünket, mindenünket. Ez nagyon sok esetben meglátszik. De hogyha gazdagodik a belső világunk, akkor

0: az. Erről ma beszélni Magyarországon, a tudományos világban, hát hogy mondjam, nem népszerű. És ezért látom azt, hogy külföldön jóval nagyobb sikereket érek el. Na, nem azért nem beszélek ott, mert nem akarok tanúságot tenni, hanem egyszerűen a, úgymond a teológiai angolom nem olyan erős, hogy én egy külföldi kongresszuson ebbe vitaképes legyek. De Magyarországon vitaképes vagyok, és itt is azért is mondom el, tehát nincs tudomány mélységes vallásosság istenhit nélkül. Ezért mondja Einstein azt, hogy a tudomány vallás nélkül sánta.
1: És akkor legyen olyan kedves, beszéljen nekem arról, hogy szakmájában, hivatásában, az idegsebészetben hogyan éli meg ön a vallásosságát, a jó Isten hitét.
0: Nyilvánvaló, próbál az ember a betegekkel, akik nagyon szorongatott helyzetben vannak, tehát próbálja az ember a kínokat csökkenteni. Erre ugye az a legjobb példa, a példakép, Krisztus vagy az apostolok, vagy a szentek, akik bizony mind képesek voltak lemondani, és mindig csak annyit használni, amire szükség van, nem annyira, amennyire vágyakozik az ember. Tehát ez az attitűddel kell hozzáállni. Persze ez nehéz, ehhez erő kell, mindig föl kell nézni a keresztre, mindig a példaképre kell nézni. Ez az egyik. A másik, ahogy az előbb itt kifejtettem, hogy a kreativitást hogy növeli az imádság, hogy erősíti az imádság, bizony én megtapasztaltam azt, hogy nekem az olyan tudományos ötletek, amelyek külföldön nagy sikert arattak. Például nemrég egy új mikrosebészeti módszert, melyet kifejlesztettem, amelyen robotpontossággal tudunk operálni, 3 nap alatt fogadta el egy komoly nagy amerikai szaklap. Hát ez egy borzasztó nagy siker. De azt meg kell mondjam, hogy ennek a sikernek jó, lehet, hogy részese vagyok, mint kivitelező, na de ez Isten segítségével történt, konkrétan a rózsafüzér imádság közben találtam ki az ötletet. Tehát azt is el kell mondanom, Isten nem azt kéri tőlünk, hogy mi bárgyú szolgalelkűen mindig csak azt mondjuk, hogy én semmire nem vagyok képes, csak Isten, csak Isten, csak Isten. Nem, ő azt kéri, hogy társak vagyunk a teremtésben, ő örül a mi sikerünknek, de azért az illendő dolog, hogy én elmondjam, hogy ezt neki köszönhetem. És olyan irgalmas, hogy akkor se haragszik, ha nem mondom el. Tehát, ha én nem teszek tanúságot, avval ő nem fog engem meginteni, nem fog nekem rosszat akarni, ennyire irgalmas, türelmesen vár. Én avval kizárólag magamnak teszek rosszat. És megmondom, hogy hogy. Ugye Szent Pál azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nagyon idejön, ha szüntelenül imádkozok, jönnek a jó ötletek, amit a gyógyításba megvalósítok. Ha szüntelenül imádkozok, nyilvánvalóan ezt el fogom mondani. Hogyha nem verbalizálom ezt, hogy bizony mennyit számít az imádság a gyógyításban, a tudományos ötletekben, a tudományos munkában, akkor előbb-utóbb elfelejtem, és az ember ilyen, ha nem mondja, akkor elfelejti, és azt hiszem, hogy az az én érdemem, és itt jön már a probléma. És abban a pillanatban, hogy azt hittem, hogy az én érdemem, magyarul abban a pillanatban, hogy elhittem azt, hogy egy tudományos igazságot én kinyilatkoztatok, nem pedig csak feltárom azt a tudományos törvényt, amit a Jóisten beleteremtett a világ mindenségbe, a világ folyásába, és lehet ez egy erkölcsi törvény, de lehet egy tudományos törvény, tehát ha én azt úgy kezelem, mint az én kinyilatkoztatásomat, abban a pillanatban hatástalanítom, előbb-utóbb elveszik a gőgöm miatt. Tehát illik tanúságot tenni arról, amit a Jóistennek köszönhetünk az életünkbe. És a másik példa, amit még szeretnék elmondani, hogy hogyan lesz az ember, hogyan válik jó orvossá? Hát úgy válok jó orvossá, ha mélyen megélem a beteg szenvedését. Hogy élhetem meg mélyen a beteg szenvedését? Hát nem élhetem meg. Hát ha én annyi beteg szenvedését megélem, hát belehalok. Vagy úgy adom ki magamból a stresszt, hogy összeveszek a családommal, iszom, egyéb testi élvezetekbe rohanok bele, hogy oldjam ezt a feszültséget. Akkor ez hogy vezet előre? A másik, nem élem át a beteg szenvedését. Hideg maradok, kőszívű maradok, azt mondom, ez egy tárgy, ez egy munkaeszköz, kész. Akkor meg rossz orvos leszek. Mi oldja fel ezt a kettős ellentétet? Hát az, hogy megélem a szenvedést, együtt szenvedek vele, de ezt a szenvedést nem mások emberekre nyomom rá, hogy megszabaduljak tőle, hanem fölajánlom az Úr Jézusnak, még oda teszem a kereszt lábához, úgy, ahogy azon a képen van, ott kúszik az az alak, tetszik látni itt az ajtón fölött, egy kereszt felé, és a felhőből szemléli a mennyei atyánk. így föl tudom vállalni, mélyen meg tud érinteni

tenni a betegnek a szenvedése, ami sarkal engem újabb és újabb gyógyító ötletek, tudományos ötletek, sebészeti technikák kidolgozására, ezt megtapasztaltam. Ugyanakkor nem gebedek bele, és másokat se gebeztek bele, mert ezt is oda teszem a keresztlábához. Tehát ezért van egy óriási helyzeti előnye annak az orvosnak, aki mélyen elmélyül a vallásosságába.

0: Önnek a személyes megpróbáltatásokban, nehézségekben hogyan sikerült megbékélni a Jóisten akaratával?
1: Hát ugye az embert érik el szenvedések, betegségek, bajok. Hogy maradjunk a tudománynál, én két részre osztom a bajok eredetét. Az egyik az jó definiált, amit mi magunk hozzunk össze. Ebből ugyanolyan szenvedés lesz, mint a sorscsapás-szerű szenvedésből, de azért valahogy az ember ezt érzi, hogy én ezt magam csináltam meg. Tehát igazán szerintem az alkoholista, aki már leszokott az alkoholról, de bizony 65 évesen rájön, hogy májcirrózisa van, és be fogja fejezni földi életét, igazán meg kell békülnie az Istennel, de nem haragszik a jó Istenre, mert tudja, hogy Istenem, ezt én magam csináltam, örülök, hogy egyáltalán leszoktam. A másik viszont, amikor olyan sorscsapás szenvedésérel, amiről nem tehetünk, amiről vagy az emberek tehetnek, vagy egyszerűen jön természeti katasztrófa, így is hívjuk. Ebben az esetben viszont ugyanúgy ki kell tartani, tehát ki kell tartani az Istenben, és be fogja bizonyítani, és nem is hosszú ideig tart, hogy Isten szeretőknek, de tényleg az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Az Isten nem szeretőknek nem válik minden a javukra. De az Isten szeretőknek igen, és én ezt megtapasztaltam, nem panaszképpen mondom, mert közelebb kerültem Istenhez a saját kisgyermekem nagyon tragikus elvesztése által. Tehát nem távol kerültem tőle, sokkal mélyebben hiszek, mivel mélyebben hiszek Istenben, empatikusabb orvos vagyok, tehát jobb orvos vagyok, azáltal több emberen tudok segíteni, hogy a kisfiam ilyen tragikusan elment az Úrhoz, de jó helyen van. Tehát tudom, hogy jó helyen van.
0: Kulcs gondolatokat is megemlítettünk, lelkiismeret és lélek jelenlét. Ezek a gondolatok is nagyon fontosak, és nagyon találóak a magyar nyelvünkben. Sok mindent kifejeznek.
1: Csodálatos nyelv a magyar. Én most a lélek jelenlétben szerettem bele, mert ahhoz, hogy neked lélek jelenléted legyen egy kritikus pillanatban, legyen ez egy nagyon kemény üzleti tárgyalás, egy nagyon nehéz műtéti helyzet, egy nagyon nehéz párkapcsolati probléma, egy nagyon nehéz gyereknevelési probléma, ahhoz az kell, hogy állandóan jelen legyen benned a lélek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy legyen egy napi párbeszédes megragadottság a benned lévő Úr Jézussal. Mert az a lélek, az maga az Úr Jézus, illetve az ő lelke, ami bennünk van, csak nem akarjuk felfedezni. De attól még ott van. És ugye ezért szükséges a mély imádság, és az azt megsegítő, ezt a kiüresedési folyamatot, hogy lejussunk az önmagunk legmélyére. A böjt, az is jó. Tehát ott van a megoldás. Nagyon sokan vagyunk hívő emberek, azt mondjuk, hogy sokat imádkozunk, rengeteg rózsafűzért, mindent. De próbáljunk nem a felületen maradni, hanem elindulni önmagunkba, vállaljuk azt, hogy frontálisan ütközünk önmagunkkal, ne térjünk ki, ki kell bírni. És akkor oda lejutunk, és ott megtapasztalod a teljes békét, teljes szeretetet és teljes irgalmat.
0: Fontos a mindennapi imádság, de ezzel kapcsolatosan milyen jó tanácsot tudunk adni a minket hallgatóknak? Hogyan találjanak a mai rohanó világban egyfajta minőségi időt, olyan időt, amelyet a jó Istennel együtt kettesben tölthetnek el?
1: Igen, erre két módot tudok, ez személyes tapasztalat. Az egyik az a reggeli órák, ott azért ki lehet szorítani, semmi korábban kell felkelni. A másik az, azt úgy megtapasztaltam, ha állandóan imádkozom, állandóan, és egy egyszerű imát mondok, lehet az, hogy Isten jó, ezt ismételgetem, vagy Jézus Krisztus, Uram Jézus, könyörülj rajtam, a keleti imádság, de azt is lehet, hogy szűzanya, vagy szóval ezeket így egyszer csak mondjuk így, hogy beesik a minőségi idő. Tehát sokáig úgy érzettem, csak úgy mondom, de egyszer csak hopp, és azt hiszem, a kutya fáját, most ez egy minőségi két perc volt. És akkor szeded össze azt az érzelmi megerősítést, megtapasztalást, ami stabilizálja a hitedet, mert az a lényeg, hogy ne vicsorgó, lebigyeztett szájú keresztények legyünk, mert az elérhető ésszel és akarattal, tényleg elérhető, nagyszerű teljesítményeket lehet nyújtani, de nem vonzó. Az a vonzó, akinek megvan az érzelmi stabilitása, az tud a legnagyobb szenvedések közepette is örömmel hívni a másikat, és akkor már azt mondják, hogy a kutya fáját. Azért ez már így nem stimmel. Tehát itt valami van. Na, szóval így gondoltam valahogy.
0: És legyenek olyan pillanatok, amikor csendben tudunk maradni, és a csendben el tudunk mélyülni a gondolatainkkal.
1: Igen, ehhez szükséges a csend. Itt nem feltétlenül fizikális csendre gondolok, mert nagy igazságtalanság lenne, hogy az a munkás, aki egy zakatoló gépgyárba dolgozik, utána hazamegy és az öt gyerek ott ordít mellette, ő neki nem lehetne tapasztalása. Nem olyan az Isten. Tehát inkább itt egy lelki csend, attól még zúghatnak melletted a kamionok, mert egy olyan utcába laksz.
0: Béküljünk ki Istennel. Milyen útravalót próbált itt megfogalmazni nekünk?
1: Igen, mivel sok a stressz a mai világunkban, ezt, amit egy kicsit itt előbb már tárgyaltunk, hogy a lélek jelen léte, a Krisztus, a szűzanya jelen léte benned, az adja meg neked a félelem nélküli életet, a lélek jelenlétet.
0: Dr. Csókai András, idegsebész, agykutatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rövidesen szentmisét közvetítünk Ipolybalogról, a Szent Korona ünnepről. A szentmise főcelebránsa dr. Parák József, a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke lesz. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Amen.
2: Tisztelt ünneplők! A 22. alkalommal megrendezett Szent Korona ünnepen Ipoly Balog önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Főtisztelendő Parák József, a Beszterce Bányai Egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke. A jelenlévő papság, Csáki Pál, volt európai parlamenti képviselő, falunk díszpolgára. Veresegyház küldöttsége. Testvértelepüléseink polgármesterei, polgármesterek határon innen és túl. Jámbor László, a Magyar Szövetség Besztercebányai megyei képviselője. Régi Anikó, a Magyar Szövetség járási elnöke. Dr. Molnár Imre történész, az Eszterházi Emlékbizottság országos elnöke. Dánóci Jaroszláv, a Csemadok nagykürtösi területi választmány elnöke. A Kárpát-medencei vitézi rend képviselői. Csámpai László, a Visegrádi Szent György lovagrend felvidéki nagypriorátus priorja. Az Egri nagypriorátus lovagjai. A Szent György lovagrend és a Szent Korona lovagrend lovagjai. Kevi Farkas Zsolt, ötvös művész, a Szent Korona készítője. Szlovák Zsolt, veresegyházi vállalkozó, sokszoros támogató. Köszöntöm testvértelepüléseink küldötteit, a helyi óvoda, iskola és művészeti iskola igazgatóját, a társadalmi élet képviselőit és minden kedves jelenlévőt. A Szent Misén zenei szolgálatot teljesít a Szent Korona kórus, a most alakult Szent Korona kamarazenekar, szólót énekel Takács Lilla szoprán szólista, vezényel Pászti Károly és Molnár Ottó. A kedves hívek figyelmébe ajánljuk továbbá a ma délután 4 órakor itt a Szent Miklós templomban kezdődő Mohács 500 emlékhangversenyt, melynek keretében kiváló énekes és hangszeres szólisták, továbbá a Szent Korona kórus és a Szent Korona kamarazenekar egy zenei történelmi időutazásra a mohácsi vész korába kalauzolja el önöket.
0: Kedves paptestvérek, kedves vendégek, kedves hívek, hogy az a mi ünnepségünk méltó legyen Isten előtt, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházat védelmezője a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát, és egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, és gyertek ide hozzám. Hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kiszakíthat-e bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Mi mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül legyen. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a betegeiket. Amint besteledett tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, későre jár az óra. Bocsásd el a tömeget. Hadd menjenek a falvakba, s hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta a tömeget, letelepítették a főre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, aztán megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket.

kedves lelkiatyák, plébános úr, monszinyor, pálatya, kedves zarándokok, kedves hívek! A Szent Korona ünnepség egyfajta zaránduklat, hiszen kapunk meghívást a polgármestertől, a helybeli plébánostól, hogy jöjjünk el ide, és ünnepeljük közösen a Szent István hagyatékát, a Szent Koronát, hogy emlékezzünk meg, mit mond ez nekünk. Kedves hívek, miről szól egy zaránduklat? Zaránduklat arról szól, hogy vállalom a nehézségeket azért, hogy valamit tanuljak, valamit másképpen lássak, valamitképpen Isten szemeivel nézem az életemet, a körülményeinket. Tudjuk, testvéreim, hogy Szent István királyban nagy példaképünk, hiszen amikor elvesztette fiát, akkor nem tört össze, országát a Szűz Mária oltalmába ajánlotta. És úgy, testvéreim, ez a szemléletváltás nekünk is szól, hiszen rájövünk arra, hogy nem kell mindig haragudnunk, nem kell gonoszul válaszolnunk, kell tanulni, megbocsátani, és tanulni Krisztus szeretetét. Ez mindenkinek a feladata, hogy másképpen lássuk a életünket. És gondolom, mai ünnepség kiváló alkalom arra, hogy ezt próbáljuk tanulni, mi mindannyian, hogy a világot ne csak emberi szemmel lássuk. Testvéreim, a mai evangéliumban szintén hallottunk olyanról, ami nagyon közel áll hozzánk, a kenyér szaporításról. Az ünnepség után remélem finom ebédet fogunk kapni, meg lesznek vendégelve az emberek, és már tegnap is szépen megvendégelték egymást az emberek. Ez ezzel jár. De tudjuk, testvéreim, hogy ha csak a gyomrunkat tápláljuk, az nagyon kevés. És figyeljük meg, hogy Keresztelő János halála után Jézus találkozik az emberekkel. Hol halt meg Keresztelő János? A Herodesnek a születésnapján, ahol a törvénytelenül vele élő Heródiás lánya táncol, és tetszést arat, és Heródes megígér neki, hogy kérjen bármit. És ő kéri a kritikusnak, Keresztelő Jánosnak a fejét. Mert ő szóvá teszi az igazságtalanságot. És úgy, testvéreim, milyen fontos, hogy amikor mi találkozunk, amikor mi együtt vagyunk, akkor ne a Heródesnek a ünnepségén legyünk. Mert a Heródes ünnepség azt jelenti, egymást bántjuk, egymásból csúfot űzünk, vagy kihasználjuk, vagy rosszat teszünk egymásnak. Milyen közel áll ez a helyzet hozzánk. De tudjuk, testvéreim, hogy tudunk tanulni Jézustól. Ő a puszta, kiaszott helyen ad kenyeret az embereknek. Ez az ellentétje a Heródes ünnepségének. És erre arra tanít bennünket, hogy amíg kevés van, azt vigyük oda Jézus elé. Ugye, hallottuk azt a parancsot, amit mond Jézus, ti adjatok nekik enni. És nekünk az a feladat, hogy egymást tápláljuk. Ne haraggal, ne gyűlölettel töltsük meg a szívünket, hanem jósággal. Hála Istennek, mondhatjuk, testvéreim, nem éhezünk. Van mit tennünk. Nem koldulunk a kenyérért, nem koldulunk pénzért, de bizonyára mindenki koldul, mindenki kér másnak a szeretetét. Arra mindig éhesek leszünk, hogy valaki mást adjon nekünk szeretetéből, jóságából. Hallottuk a mai olvasmányban, hogy vegyetek ingyen gabonát, és egyetek pénz nélkül bort és tejet. Úgy, testvéreim, az, ami pénzzel kell megfizetni, az mindig olcsó. És mondhatjuk, mindannyian pénzből élünk. A mai szép rendezvényen az is bizonyára nem csak sok pénzbe került, de került abban is, hogy az ember szeressen valamiben részt venni. Itt van a kórus, itt van a rendezvény, itt van az egész falunak a
bele kapcsolása, hogy milyen fontos, hogy ez ne csak pénzből tegyük, hanem jó szándékkal. Azért, hogy találkozunk, és egymást segítsük. Úgy testvéreim, pénzért csak mindent meg lehet venni, de a pénzért nem lehet venni a szívnek a jóságát. És ezt akarjuk a mai napon Jóisten előtt kérni. A szívünk ne rossz szándékú legyen, hanem töltsük meg Krisztus szeretetével. Hallottuk a mai szentleckében, kiszakíthat el bennünk Krisztus szeretetétől. És Jézus mondja az evangéliumban, nem kell elmenniük. Úgy testvéreim, milyen fontos, hogy ne menjünk el Krisztustól, ne szakadjunk el. És mondhatjuk, sok minden elszakíthat bennünket. A nehézségek, a próbatétel, mindenki valamiképpen nyomás alatt vagyunk. De ha nem akarjuk, ha megtartjuk a kapcsolatot a Jóistennel, nincs olyan erő, amely elszakítana bennünket a Jóistentől. Kezdek olvasni egy könyvet, amely egy bécsi pszichiáter, Viktor Emmanuel Frankl, zsidó származású pszichiáter írt, megjárta a koncentrációs tábort, és a könyvnek az a címe, hogy annak ellenére igent mondjunk az életre. Nagyon értékes ez a könyv, ez az ember, mert bár megjárta a poklot, látta sok öldöklést, amikor visszatért, túlélte, nem lett elkeseredve, és tudott hinni Istenben. És azt mondta, hogy az életet úgy kell élni, hogy ajándék legyen. Ugye gyakran azt gondoljuk, hogy nekünk jó legyen, hogy a mi életünk legyen boldog. És gyakran elfelejtjük, hogy az életünket azért kapjuk, hogy másoknak legyen értéke, hogy ajándékot tegyünk belőlem, alkossunk belőlem. És testvéreim, ez a pszichiáter ezt meg tudta élni, hogy életnek van értelme, akkor is, amikor körülöttünk sok minden tönkre megy, amikor nagy nehézségek, betegségek, problémák között vagyunk. Úgy, testvéreim, ezt mindenkinek át kell élni, az mindenkinek meg kell érteni, hogy életnek milyen nagy értéke van, hiszen Jóistentől kaptuk. Testvéreim, figyeljük meg, hogy a mai evangéliumban, amikor esznek a zsidók, nem mosnak kezet az evés előtt. Olyan apróság, de a farizeusok nem ettek addig, ameddig nem mosták meg a kezüket. És ez ráfigyelmeztet bennünket arra, hogy Krisztus kenyere az, amely tisztít bennünket. Úgy, testvéreim, szeretjük a testünket, lelkünket tisztában tartani, de ez a igyekezet Krisztus nélkül nem megy. Krisztus az, aki megtisztítja az életünket. Ő az, aki értelmet ad az életünknek. Amikor tehát mai szentmisében, mint zarándokok, táplálkozunk Krisztus tanításával, Krisztus testével, tudjuk megérteni, ő az, aki az életünknek ad célt. Megtisztítja, bátorítja, és mai helyzetben is lelkesít bennünket. Úgy, testvéreim, amikor hallunk arról, hogy Medjugorjéban a szentét felgyújtják, Szűz Mária szobrát meggyalázzák, feliratokkal próbálják tönkretenni, vagy amikor hallunk azt arról, hogy a Nyugat-Európában becsukják a templomokat, vagy kávézókat, vagy tornateremeket készítenek belőlük, akkor úgy elszomorodunk. Vagy talán megkérdezzük, mi, hol a mi helyünk, vagy mit tegyünk azért, hogy a hitünkben helyt álljunk. Úgy, testvéreim, az a kérdés az bennünk van. Az a hozzáállást mindenkit számon kér. Mit teszünk azért, hogy a környezetünkben, családunkban, munkahelyünkön tudjunk jóságot, szeretetet adni egymásnak. Testvéreim, Krisztus az, aki kenyeret, reménységet akar adni a mai napon is. Amen.

Közösen valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy

0: őseink buzgóságával fordulunk mennyi atyánkhoz, aki a Szent István király elvezette népünket, és kérjük őt alázattal.
1: Szent István király a tőled kapott királyi és atyai tekintéllyel intelmekben buzdított a fiát. Add, hogy tanítása szerint itt és most mi is jó keresztények legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Szent István király nem csak szavával, hanem elsősorban példájával nevelte családja és országa népét. Segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy a fiataloknak az élet minden területén jó példát mutassanak.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Szent István király tőled kapott hivatásának tekintette fiatal nemzete megtérítését. Adj ifjúságunknak készséges lelkületet az Isten és ember szeretet megvalósítására.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Istenünk, te Szent István királyban, Boldog Gizellában és Szent Imre hercegben az első magyar szent család eszményképét adtad nekünk. Segíts családjainkat, hogy példájukat követve a szent élet útján járjanak.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: A te erőddel Szent István király bőkező volt a szegényekhez, és megbocsájtott az ellene lázadóknak. Add, hogy mi is tudjunk jóságosak lenni a rászorulókhoz, és megbocsássunk az ellenünk vétőknek.
2: Kérünk,
7: Urunk, a te kegyelmedből immár 22. alkalommal ünnepeljük Szent Koronánk ittlétét, köszönjük neked drága erekénket. Add, hogy a Szent Korona népeként testvéri szeretetben éljünk egymással és a körülöttünk élő nemzetekkel.
2: Kérünk,
8: halála előtt Szent István király a nagy boldogasszony oltalmába ajánlotta országunkat és népünket. A mennybe felvett szent szűz édesanyjaként ölelje szívére elhunyt magyar testvéreinket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, te Szent István királyunkat csodálatos erényeiben gazdaggá tetted a földön, és most a szentekkel örvend a mennyi dicsőségben. Add nekünk is, hogy nagy boldogasszonyunk és magyar szentjeink közben járására a Szent Korona népei békességben és jólétben éljenek, és majd az égben áldva magasztaljanak téged, Krisztus, a mi úrunk által.
2: Amen.

0: Imádkozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya. Úrunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk, Szent István király közben járására, védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet, Krisztus, amírunk által.
1: Amen.

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható, örök Isten, te Szent István, királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éhomályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont leljünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk Krisztus, a mi Urunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egéseregével együtt most is mindöröki hálaszével zengjük, és hangos szóval mondjuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árasz le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, testem és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Émem hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát, az egész világot. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Marián püspökünkkel, és az egész papsággal együtt.
3: Emlékezzél meg, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el e világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, magyar szentjeinkkel és boldogainkkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenki, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Hát,
1: hogy... Én. Én.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulok.

0: könyörögjünk. Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében, védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítás által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyi országodba, Krisztus, amírunk által.
1: Amen.
0: Kérünk téged, Krisztus örök főpap, adj nekünk új és szent papokat, mert csak az eukarisztiából élhet szentül az új nemzedék, mert csak a te áldozatod által válhat szenté a világ.
2: Kedves testvérek, most pedig újítsuk meg szívünkben az Úr Jézussal kötött fogadalmunkat a Szent Koronára. Felkérem Pásztor Tamást, hogy mondja el az eskü szövegét.

Teremtő mennyei atyánk. Jézus Krisztusnak tanítását követve. Boldog asszonyunk iránti szeretettől áthatva. Kinyilvánítjuk Szent Koronánk iránti hűségünket. Dicső őseink iránti tiszteletből. És utódainkért érzett felelősségtől vezérelve. Szabad akaratunkból fogadjuk. Hogy hazánk jogrendjét figyelembe véve. Életünket a Szent Korona által sugalt. Isteni törvényekhez igazítjuk. Fogadjuk. Hogy Jézus Urunk új szövetsége szerint. Embertársainkra a szeretet törvényének betartásával. Testvérként tekintünk. Fogadjuk. Hogy családunk és nemzetünk. Valamint az emberiség. Felemelkedésén munkálkodunk. Tiszteletben tartjuk az élet szentségét. És földi élő környezetünket. Megőrizzük utódaink számára. Őseink ránk bízott hagyatékát. Nemzetünk gazdagon élő műveltségét. Kultúráját és nyelvét. Hűséggel őrizzük és gyermekeinknek átadjuk. Törekszünk rá, hogy szavainkban és tetteinkben, Isten törvényei vezéreljenek, keresztényi mi voltunkat ezáltal megvalljuk. Isten minket úgy segélyen.

0: Kérem átadását.
1: Tisztelt ünneplők! A Szent Korona ünnepén folytatjuk azon hagyományunkat, hogy emlékplakettel tüntetjük ki mindazokat, akik áldozatos munkájukkal segítik a határon túli magyarságot, régiónkat és közösségünket. Ipoly Balog római katolikus plébánia hivatala és Ipoly Balog önkormányzata Szent Korona emlékérmet adományoz dr. Parák József püspöki helynök úrnak, a Besztercebányai Egyházmegye magyar ajkú hívei és papsága lelki életének szolgálatában alázattal végzett munkásságáért, kivált kép a bérmálás szentségének anyanyelvünkön történő kiszolgáltatásáért, valamint felújított templomaink, iskoláink, imaházaink és egyéb intézményeink magyar nyelven végzett felszenteléséért. Az emlékérem átadására felkérem Bálint Péter polgármester urat és György Ferenc lelkiatyát.

Most pedig Lovag Csámpai László, a visegrádi Szent György lovagrend felvidéki nagypriorátus priorja szeretne egy pár szót szólni.

Kedves főtisztelendő urak, tisztelt hívő gyülekezet, engedjék meg, hogy a Szent György lovagrend nevében ismertessem magisztrátusunk határozatát. Adassék tudtára mindenkinek, akit ez az okirat illet, mi a Szent György lovagrend magisztrátusa, amely rendet az Árpádházzal rokon Károly Róbert királyunk Visegrád városában az úr 1326. esztendejében Európa első királyi lovagrendjeként alapított, az elődeinktől ránk ruházott jogunknál fogva lovag főtisztelendő György Ferenc úrnak a Szent György lovagrend Anzsu pajzsát adományozzuk, mely rendünk legmagasabb fokú kitüntetése. A Szent Korona tisztelet fáradhatatlan ápolásáért, a nemzeti összetartozás, a megbékélés és a magyarság erkölcsi felemelkedésének fél évszázados, alázatos szolgálatáért. Életét és munkásságát kísérje Isten áldása. Köszönjük!

mellesleg a prior úr hittanosom volt, kisdiákom volt, mikor én Bogorai a nagy szétényben szolgáltam, ő nyitra csehi születésű. És most pedig főnököm, rendfőnök. Jó, és neki lesse meg, majd megköszönöm a legfőbb kancellár úrnak, és Isten áldja titeket. Együtt, neked is köszönöm szépen. Jó, és mindenkinek. Hogy eljöttetek, és eljött máskor is, mert ez nem maradt a terv, ez megtart minket, nem ez, hanem a Szent Koronának a ünneplése. Köszönöm szépen.

kedves hívek, fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.

0: mielőtt elmennénk, mint véleköszönhetnénk is.
1: Itt voltunk kiválképpen József atyának. Mindenben segít nekünk, az Úristen áldja meg és adjon erőt. Én is odaálltam, hogy hogy bírja ezt a sok munkát, annyit fogt ellátni. Kegyelem papi erő, tehát áldja meg az Isten őt, és minden pap testvérünket. Mi már rászolgálunk Péter atyával, 13 éve nyugdíjban vagyunk, de nincs magyar papunk, amíg szívünk dobog dolgozunk. Mi pedig imádkozunk testvéreimnek kell a magyar hivatás, hogy magyar népünket magyar nyelven, magyar gyökérből, szívből, szeretetből, földből származó papok vezessék az örökké valóság felé. Tehát köszönet mindenkinek. Ott kint mondottam, hogy egy kis áldozat ez benne, meleg van, nem baj, annál többet ér itt létünk. Akkor elmegyünk, amint mondottuk volt, jó ebéd vár reánk, utána pedig délután.
2: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a 22. Szent Korona ünnepről, Ipoly Balogról. A szentmise főcelebránsa dr. Parák József, a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke volt. Közreműködött az Ipolybologi Szent Korona Kórus és a Szent Korona Kamarazenekar. Orgonált Molnár Ottó, vezényelt Pászti Károly, rádiunk technikai munkatársa Birincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. augusztus 2-án vasárnap. A zenéket Vasvári Bernadett válogatja, az adáspultot Somogyi Márton kezeli, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberiek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Kedves hallgatóink, a következő percekben műsorismertetésünk hangzik el. Rövidesen meghallgathatják egyházi híreinket és a napi evangéliumot magyar, szlovák, roma és német nyelven. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Vercelli Szent Özséb püspök életét ismerhetik meg, valamint a porcinkulai búcsúról is szó lesz. Majd névnap és kalendárium rovataink következnek. A 13 órai hírek után Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét, majd magyar nótákkal szórakoztatjuk Önöket. 14 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, ezután megismételjük a cseperedő adását. Műsorunkban Mezei Luca hozzátáplálási tanácsadóval beszélgetünk. 14 óra 30 perckor kezdődik a Sziluett. Női magazinunkban új sorozatot indítunk, Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgató segítségével. Ezúttal a magyar királynékről szóló sorozatunk első bevezető részét hallják. Ajánlónk következik.
3: A királynékat a magyar szent koronával soha nem megkoronázták, hanem a jobb vállukhoz és az alkarjukhoz illesztették a koronát.
4: Ez miért volt így?
3: Mert a királyné a vállán és a karján viseli a terheket, a gyermek terhet. Ilyen a magyar koronázási szertartás.
2: 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Ebben a kullancsokról és az általuk terjesztett betegségekről beszélgetünk dr. Herceg László egri házi orvossal. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Az óra első felében görögkatolikus műsort sugárzunk, majd a székelyföldi tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A 15 órakor elhangzó hírek után a Krisztus kereszt az Erdőn című műsorunkban először a Heves vármegyei Lőrincibe látogatunk, majd a Zemplénben fekvő festői Háromhuta település szakrális kisemlékeit mutatjuk be. 15 óra 30 perckor kérem a következőt egészségügyi perceink összefoglalójában Vargáné Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélgetünk. A 16 órai hírek után kezdődik a hangoló. Műsorunkban a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola egy korábbi adását ismételjük meg. 16 óra 30 perckor kívánságműsorunkkal jelentkezünk. A 17 órai regionális hírek után meghallgathatják az értékadó ismétlését. Adásunk tartalma. A hátrányos helyzetű családok jelenlegi életkörülményeiről szólunk egy szakértő segítségével. 30 éves a juhász testvérek pincészete. A deviza hitelesek ügyét ismertetjük. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából, majd meghallgathatják az egyházi híreink ismétlését és az esti mesét. Ebben a Sárik kicsi kígyó című mese hangzik el. A 19 órai hírek után Andante címmel komoly zenei műsorunk kezdődik. 19 és 20 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Az óra első felében Mezei Luca hozzátáplálási tanácsadóval beszélgetünk. Majd Varga Kamil Ferences testvért hallják, aki Szent Ferenc naphimnuszáról osztja meg gondolatait. Végül Tóth Gábor füzéri plébánost hallják a zarándoklattal kapcsolatban. 19 és 20 óra között rádiónk is újszállási frekvenciáján, az Életünk című műsorunkban görögkatolikus műsort sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihelhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásában. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitás, amely július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitás honlapján www.karitas.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitás központi bankszámlájára, amely szintén a karitas.hu oldalon megtalálható, örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekeknek is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyva Rihárd, a Karitás országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitás szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programot ismertette. A Lépcsőfok program az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani, sportszerre vagy utazási költségek térítésére épp úgy, mint magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz, emlékeztette a búza összeöntő ünnepség résztvevőit Őrhidi László, a Pro Agricultura Kárpátika megyei jótékonysági alapítvány elnöke. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők és egy súlyos aszály is terméskiesést okoz. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda, több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke felidézte, hogy mintegy 10 000 Kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával járul hozzá 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Befejeződött a szolnoki Szentháromság templom szentélyének felújítása július elején. A szolnoki belvárosi Szentháromság templomban február 23-a óta a szentélyt jó részt elfedői állványrengeteg fogadta a szentmisére érkezőket. A szentélyben ez idő alatt restaurátorok dolgoztak a szentély újrafestésén, hogy a hívő közösség nagyvonalú adakozásának köszönhetően méltó barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere. Július 9-én bontották le a szentély újracsinosításához felállított állványzatot, így újra teljes pompájában tündökölhet Szolnok legrégebbi műemléképülete. A nemrégiben 2019-től 2021-ig tartó korábbi nagyszabású felújítás sorozat érintette a belvárosi nagytemplom hajóját, a plébániát, a rendházat és a vártemplomot is. Ám az akkori munkálatok során forráshiány miatt a szentély újrafestése nem kezdődhetett el. Az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forintból a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. A szentélyen dolgozó Tar György restaurátor és fia, egyben segédje, Tar Máté látványos munkát végzett az épület belsőn. A felújítás az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által is jóváhagyott tervezet alapján történt. A falkutatások során kiderült, hogy a templom festése rendkívül összetett, hiszen szinte minden korszak hozzátette a magáét. A 2000-es évek fordulóján csupán egy

0: tettek kőszerűségének imitálása. Bizakodom, hogy az általam elképzelt dekoráció pozitív fogadtatást kap, mondta Tar György restaurátorművész. A szentély felújításával, a kolostori kerengő és a kvadrum homlokzat festésével végeztünk az egész épület együttes hosszú ideje tartó renoválásával, mondta örömmel és hálával Gáspár István plébános, akinek a kezdeményezésére a templom szentélye megújult Szolnokon. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI Érseki Papnevelő Intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkezőnek ingyenes. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a Lóci Tamás 76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebé Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebé Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet az zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriérsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató

0: Leti kapuja Tisza Bábolna.
1: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusnál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzőst bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteredett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindnyájan ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. Megszoktuk, hogy a betevő falatért meg kell dolgozni, s ez rendjén is van. Maga a Szentírás tanít rá, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A mai olvasmány azonban úgy mutatja be Istent, mint aki egészen ingyen, nem fáradozásunk béreként, hanem érdemünk nélkül kínálja ajándékait. Zavarba ejtő bőkezűség. Kényelmetlenül érezzük magunkat, szeretnénk felmutatni valamit, amivel megszolgálhatnánk ezt a jóságot, s rólunk való gondoskodást. És nincs semmink, amit cserébe adhatnánk. Esetleg az a gyanú is felébredhet bennünk, hogy Isten le akar kötelezni, magához akar láncolni bennünket a gyomrunkon keresztül. Talán igaz is. Valóban csalétek ez, amely a mulandókon keresztül az örökké megmaradókra irányítja a figyelmünket, a szellemi kenyérre, borra és tejre. A kenyérszaporításról szóló evangéliumi elbeszélésben azt látjuk, hogy a lelki éhség a testinél is erősebb. Eszükbe se jut a Jézushoz indulóknak, hogy későre jár, és enniük kellene. Jézus pedig maga gondoskodik számukra eledelről, ezzel is igazolva, hogy aki elsősorban Isten országát és annak igazságát keresi, annak minden megadatik, amire csak szüksége van. Szent Pálnál viszont már arról olvasunk, hogy Krisztus szeretetének ereje még a földi szükségletekben való hiányt, szenvedést is legyőzi. Már nem csupán arról van szó, hogy megfeledkezzünk az éhségről, hanem hogy a kifejezett éhség sem tántoríthat el Krisztus szeretetétől. Többé már nem földi jólétünk lesz Isten szeretetének jele és fokmérője, hanem a mi megpróbáltatásunk közepette tanúsított hűségünk. Ehhez persze nem elég a kötelességszerű vallásosság. Aki Krisztust az erényes élet megjutalmazójának, földi gondjaink megoldójának tekinti csupán, s nem magának a jutalomnak és az egyetlen fontosnak, az ezt nem értheti. Ehhez szerelem kell. Szerelem, ahol nem arra figyelünk, hogy milyen áldozatokat hozunk, milyen lemondásokra vagyunk képesek, hanem ahol az isteni vőlegény értünk hozott áldozatától megrendülve, és belőle erőt merítve belépünk a nagylelkű ingyenesség világába, ahol már nem valamit adunk, hanem önmagunkat. Egészen és feltétel nélkül.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Všetci jedli a nasýtili sa. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli, nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal, prineste mi ich sam. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov z vyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
5: Pesir mao Jézus gélo tarkot harpeg, bár kapeg, biphír dot han ke korkóri te sajavel. Bao narodo sirma las paleste, aj púja tarsa palaleste géle andele fórura. Kanábri húj lo, aba báro zséni pesko buti peárach laskote. Pélas pelendelesko jílo, haj sasztjárdas lengen a sválen. Kanaokham téle gélas, kothe géle leszke leszke szitjárde, haj dumadine leszke, vurito szikat hekadot han, haj abba vie brámadozta anglénási, pisab tutarle manusen mukteri spimpe szándele gáva, khamátot e sajro dempenge. Bao Jézus kadipendas lenge, citro bulte zsantar, tumeden lente han, veri pánzs máre, haj dui más sziamen. Pende. Anen lekat he pendas, haj muklas lenge, kele zsénen te besaventéle pejt csár, palakodilas e pánzsmáren, haj leduje másen, oprediklas pocséri, hajdomnyi szárdas len. Palakadip hanglas le máre, kod hedas lele szityár denge, kodol palele zsénenge. Szabore zséne hálas, haj csáilas. Szóási lasz, de suduje kosnyici perdeki de lesza, le romnyan, haj le sjaboren, biginade, kam pánzsmi zséne hále andele máre.
1: Német nyelvű evangélium következik.
6: Evangélium nach Matthäus. Als Jesus all das hörte, fuhr mit dem Boot in eine einsame Gegend, allein zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Jesus antwortete, sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns. Darauf antwortete er, bring sie her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten. Und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Vercelli Szent Özséb püspök. Szardéniában született 283-ban, Vercelliben halt meg 371. augusztus 2-án, 88 éves korában. Rómában volt lektor, majd áldozópappá szentelték. Olyan buzgón és lelkiismeretesen végezte papi munkáját, hogy a 4. század közepétől ő lett az észak-itáliai Vercelli egyházmegye főpásztora. Korának tévtanítása az arianizmus volt, melynek követői tagadták Krisztus istenségét. Kiváló embernek tartották, de szerintük Krisztus nem volt Isten, hanem csak ember, a legkiválóbb. Tanításukkal sokakat megtévesztettek, maga Konstancius császár is szimpatizált velük. Miután a keleti egyházat híveik és tanításuk előzönlötték, igyekeztek a nyugati egyházra is nyomást gyakorolni. Zsinatot hívtak össze 353-ban, majd 355-ben Milánóban, hogy ezt az eretnek tant népszerűsítsék. A római pápa Liberius követei útján a hűséges özséb püspökhöz fordult, aki életszentségével és bölcsességével kiállt az igaz tanítás mellett. De ezzel magára zúdította az eretnek császár és követői haragját. Kétszer küldték számüzetésbe, először Palesztinába, majd Kappadókiába, végül Felső Egyiptomba. Csak 361-ben a hitehagyó, apostata Julianus uralkodása idején térhetett vissza. Üldözőinek megbocsátott, az arianizmus követőinek békejobbot nyújtott, mivel nem akarta, hogy állandósuljon az egyházon belüli széthúzás. Visszatérve Vercellibe, papjaival együtt szerzetesi fegyelemben élt haláláig. A nyugatiak közül ő vezette be elsőnek papsága számára a közösségi életet. 371-ben hunyt el. A sok szenvedésért, amit átélt, vértanúként tisztelték. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, segíts, hogy Vercelli Szent Özséb püspököt követni tudjuk, fiad istenségének álhatatos megvallásában. Add, hogy tanítása szerint hitünket megtarthassuk, és fiad életének részesei legyünk. Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezünk meg a porciunkulai búcsúról. Assisi városában két gyönyörű ferences bazilika áll. Az egyikben Szent Ferenc van eltemetve, a másik az Angyalos Boldogasszony bazilika, ez lent van a városban. Ez utóbbiban van egy kis templomocska, amelyet Szent Ferenc nagyon szeretett. Gyakran látogatta, imádkozott benne, és megjavította omladozó részeit. Ide vezette a hozzácsatlakozókat. Innen indított el Szent Klárával a klarisszákat. Itt részesült Jézus és Mária látomásában, és nyerte el a teljes búcsú engedményét. Itt határozta el, hogy a világban élők számára is lehetővé teszi a ferences eszmény követését. Ezért megalapította a harmadik rendet. Végül itt fejezte be földi életét is. A kis kápolna ma is áll. Közel 7 méter hosszú és 4 méter széles. Az 1300-as évektől kezdődően szívesen nevezték porciunkulának, kis örökségrészt jelent ez a szó, hiszen ezt a szobázói bencések ajándékozták Szent Ferencnek, tehát örökölte. A kápolna fölé 110 év alatt épült fel a mai háromhajós bazilika, amelynek hossza 127 méter, szélessége 67 méter, magassága kupolával 87 méter. A kegyhelynek mintegy 20 kápolnája van. A pápák többször is megerősítették, a porciunkulai teljes búcsút és más templomokra is kiterjesztették. Augusztus 1-én déltől egészen 2-án éjfélig minden ferences és minden plébánia templomban elnyerhető ez a búcsú. Itt, Egerben is, a ferences templomban, a barátok templomában.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma a Lehelek, a Gusztávok, az Özsébek, a Máriák és az Alfonzok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Lehel a régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata, amely Árpád fejedelem dédunokájának a neve. Jelentése valószínűleg lélek. A Gusztáv a skandináv eredetű német Gustav névből származik, jelentése harc, támasz. Ósvéd jelentése a gótok támasza, vagyis gottcsáv. Az Özséb görög latinosított eredetű név, az Eusebius névnek a rövidült magyar formája, jelentése istenfélő, jámbor. A Mária bibliai név eredeti héber formája Mériam volt, ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Alfonz germán eredetű név jelentése nemes, készséges, harcra kész. Isten éltesse tehát a Leheleket, a Gusztávokat, az Özsébeket, a Máriákat és az Alfonzokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1870-ben ezen a napon támadja meg Franciaország Poroszországot. 1914-ben német csapatok jelennek meg Luxemburgban, válaszul Franciaország mozgósítja hadereit. 1933-ban megkezdődik a Gödöllőn rendezett cserkész világtalálkozó, az egyetlen Magyarországon rendezett dzsembori. 1934-ben Hindenburg német elnök halála után ezen a napon Adolf Hitler megszerzi az elnöki és a kancellári hatalmat is. 1945-ben augusztus 2-án ér véget a Potsdami konferencia. A július 17-én kezdődött konferencián az Amerikai Egyesült Államokat, Truman, Nagy-Britanniát Churchill, a Szovjetuniót pedig Stalin képviselte. 13 ülése után aláírták a Potsdami egyezményt, amely lengyel-német határként az Odera-Nisz vonalat fogadta el, és hozzájárult ahhoz, hogy a Szovjetunió fennhatósága alá kerüljön Kelet-Poroszország északi része, elhatározta Németország, illetve Berlin 4 megszállási övezetre osztását és szövetséges megszállását. A potsdami határozatok követelték a fasizmus maradványainak felszámolását, a volt fasiszta országok demokratizálását, a háborús bűnösök nemzetközi méretű felelősségre vonását. Augusztus 7-én Franciaország is hozzájárult a konferencia határozataihoz. Ugyancsak ebben az évben, ezen a napon Beneš dekrétumai megfosztják állampolgárságuktól a szlovákiai magyarokat. A csehszlovákiai kisebbségek sorsa a II. Világháború után igen mostohára fordult, az új alakult csehszlovák állam legelső megnyilvánulásai, így Eduard Beneš elnök dekrétumai röviden a Beneš dekrétumok között szerepelt a nem szláv nyelvű etnikumok, azaz a németek és a magyarok kollektív bűnösségének elve, illetve a szláv nemzetállam megteremtésének szándéka. 1990-ben ezen a napon Irak lerohanja Kuvaitot, és megkezdődik az első öböl háború. Az invázió idején Irak igen súlyos gazdasági problémákkal küszködött, részben az Irán ellen viselt 8 év hosszú háború költségei miatt. Hussein azzal vádolta Kuvaitot, hogy az a két ország által közösen birtokolt olajmezőn a kvótán felül kitermelt olajmennyiséggel alacsonyan tartja az olajvilágpiaci árát. Emellett Irak valójában sosem fogadta el a britek által megrajzolt iraki határvonalat, amelyen létrehozták Kuvait államot, azt mindig is az ország részének tekintette. Amikor Kuvait nem volt hajlandó hozzájárulni az iráni háború költségeihez, Hussein megtámadta. Az ENSZ biztonsági tanácsa elítélte az akciót és szankciókkal sújtotta Irakot. Hosszas, sikertelen diplomáciai tárgyalások után 1990. novemberében az ENSZ határidőt adott Iraknak, hogy 1991. január 15-ig vonja ki csapatait. Egyben felhatalmazta a nemzetközi koalíciót, hogy bármilyen szükséges eszközzel kényszerítsék ki az iraki együttműködést. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek augusztus 2-án. 1834-ben ezen a napon született Friedrich August Bartholdy, elzászi szobrászművész, a New York-i szabadságszobor alkotója. 1898-ban született ezen a napon Nagy Ernő, olimpiai bajnok vívó. 1899-ben, egy évvel később pedig Szabolcsi Bence, magyar művészettörténész, zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ugyancsak ezen a napon született 1922-ben Agárdi Gábor, jászai és Kossuth Díjas színész, a nemzet színésze. 1949-ben látta meg ezen a napon a napvilágot Farkas Bertalan magyar repülőtiszt űrhajós, aki pályafutását 1972-ben repülőgépvezetőként kezdte a Pápai Vadászrepülő Alakulatnál. 1977-ben vadászpilótaként dolgozott, amikor az Interkozmos nevű programnak köszönhetően lehetőség nyílt a szovjet-magyar közös űrrepülésre. A magyar jelölteket abban az évben kezdték kiválogatni a szigorú orvosi követelmények alapján. Végül csak ketten kaptak kiképzést, 1978 tavaszától Csillagvárosban, Farkas Bertalan és Magyari Béla. Két év alatt kemény fizikai felkészülés mellett kellett megtanulniuk mindent az űrhajóról, az űrrepülésről és az űrállomásról, miközben tudták, hogy csak egyikük mehet majd fel. Az 1980. május 26-án kilőtt Szajusz 36 fedélzetén Farkas Bertalan lett a magyar résztvevő, társa a tapasztalt szovjet asztronauta Valerij Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. És ezen a napon született 1975-ben Molnár Tamás vízilabdázó. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el augusztus 2-án. Ezen a napon hunyt el 1589-ben harmadik Henrik francia király. 1813. augusztus 2-án halt meg Diószegi Sámuel református lelkész botanikus. Diószegi Pál leányiskolai tanító és Szappanos Erzsébet fia volt. Iskoláit szülővárosában járta. 1783-ban primátus és poéták tanítója volt a főiskolán, 1784. április 29-én pedig Hajdúböszörményben lett rektor, itt 3 évet töltött. 1787-ben Kecskeméten mint idéglenes tanár működött, innen egy fél év múlva Göttingenbe ment az egyetemre, ahol többek között mértant, természettant és orvostudományokat hallgatott. Hazatérte után 1803. március 29-én Debrecenben lett pap. 1806. januárjában egyházmegyei jegyző lett, 1809. január 13-án esperes, április 22-én pedig egyházkerületi jegyzővé választották. 1913. augusztus 2-án hunyt el Pfaff Ferenc magyar műépítész. 1922-ben pedig Alexander Graham Bell, skót születésű amerikai tanár, a telefon feltalálója, a süketnéma oktatási rendszer kidolgozója. Egyik alapító tagja és második elnöke a National Geographic Society-nek. 1934-ben ezen a napon hunyt el Paul von Hindenburg, német császári tábornok, első világháborús hadvezér, politikus, Németország köztársasági elnöke. 1945-ben hunyt el Pietro Mascagni, olasz zeneszerző, a Paraszt becsület szerzője. Az elsősorban opera szerzőként ismert zeneszerző a milánói konzervatóriumban, a szintén opera szerző Ponchielli tanítványa volt. Már fiatalon is az operák felé fordult, második operája volt a Paraszt becsület. Máig talán legismertebb műve. 1976-ban ezen a napon hunyt el Kalmár László, magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kalmár László 1927-ben diplomát és doktori fokozatot szerzett a Budapesti Tudományegyetemen. 1927-től a Szegedi Egyetem oktatója volt, 47-ben lett professzor. A Magyar Tudományos Akadémiának levelező, majd rendes tagja lett. Örök mozgó, állandóan szervező, a matematikát, a tanítást, az életet szenvedélyesen szerető ember volt. És végül, de nem utolsó sorban, 1998-ban, augusztus 2-án hunyt el Szántó Piroska, magyar festőművész. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Zsidó-keresztény imaórán emlékeznek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosság áldozataira ma este a budapesti Avilai Nagyszentterész templomban a Santa Gidio közösség szervezésében. A szertartást vezeti és szentbeszédet mond Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Imát mond Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dmitró Sziderenko ukrán ortodox parókus, Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter rabbi. A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban az SS katonák. 2009-ben szintén augusztus 3-ára virradó éjjel Kislétán meggyilkoltak egy roma nőt, és életveszélyesen megsebesítették 13 éves lányát. Ez volt annak a támadássorozatnak az utolsó állomása, amelyben 2008-2009-ben 6 roma ember vesztette életét. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap 44 év után először teljesen leállásra kerül. A Paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, hogy a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszerirányító életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán szombaton késő délután. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba, jelezte a kormányfő. A Szerencsejáték ZRT vezetése a kormányzati energiatakarékossági intézkedésekhez csatlakozva átfogó intézkedéscsomagot vezetett be, hogy érdemben csökkentse energiafelhasználását, eközben továbbra is biztosítja szolgáltatásainak zavartalan működését, tájékoztatta a Nemzeti Lottótársaság közleményben a távirat irodát. A cég az irodaházak energiafelhasználásának csökkentése érdekében valamennyi olyan munkavállalójának elrendelte az otthoni munkavégzést, akiknek munkaköre ezt lehetővé teszi. Az intézkedés augusztus 3-a és augusztus 5-e között érvényes. Emellett országos szinten felülvizsgálták a telephelyek és értékesítési pontok energiafogyasztását. Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét. Erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Szünetel az ügyfélfogadás a Miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt, közölte az önkormányzat. A tájékoztatás szerint hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el a polgármesteri hivatalban. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Debreceni Egyetemen. Az intézmény leállította szombaton az épületek díszkivilágítását, korlátozták a légkondicionálók használatát, egyes oktatási épületek nyitvatartását, valamint a szökőkutak működését, közölte az egyetem sajtóközpontja a távirat irodával. A közleményben kiemelték, hogy a betegellátás terén üzemszerű a működés. Áramellátási zavarok esetén a havária terv intézkedései érvényesülnek. Végül az időjárásról. Nagy rész derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt északnyugaton, valamint északkeleten élénkülhet meg a légmozgás. A zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Emlékszel, alig vártuk. A nyári táborok máig összetartanak minket. Amikor szeptember első napjaiban az iskolapadban felidéződtek a táborok emlékei, szinte idegennek érezte magát az osztályban az, aki kimaradt a nyári táborból. Szinte testrészünké váltak azok az emlékek és élmények, amelyeket akkor szereztünk, amikor szakadó esőben mentünk és mentünk, hogy meg ne fázzunk. Amikor vonakodva engedelmeskedtünk tanárunk határozott utasításának, és levetettük ruháinkat, hogy el ne ázzanak, hogyha az eső eláll, legyen mit újra magunkra venni. Azokkal, akikkel az iskolapadban talán nem is voltunk olyan fesztelen kapcsolatban, de a hegyoldal meredek kaptatóin egymás mellett szuszogva alig vártuk, hogy célhoz érjünk. Ruháinkat és bakancsunkat szárítgatva megálljunk. Emlékszem, egyszer a Mátrában olyan helyre találtunk, ahol gyakorta tehenek legelésztek, és ahol elpotyogtattak a zöld lombok alatt, a fűben gyorsan nőttek a gombák az esős időszakban. Szedtünk egy halommal. Amikor Pázmándi tanár úr átnézte őket, és gyilkos galócát talált közöttük, éppen csak az a mozdulat volt már hátra, hogy bedobjuk a kondérba. Mindnyájunknak elég lett volna ez az egy, jegyezte meg röviden, és mi tudtuk, hogy igazat mond. Tiszaugi éjszakában a holdvilág sütött, amikor vízre tettük a kenukat, és a gályát is, amiben talán 12-en fértünk. Evesztünk fölfelé vagy 2 kilométert az almásig, ahol régen egy kert volt. Elvadult gyümölcsösében az almák hűsítették szomjunkat, nyálunk is csurgott, amikor mohón fanyar zöldjükbe haraptunk. Ziháltunk, amikor kikötöttünk, mert nem csak a Tisza folyása volt sebes, hanem a sodrás is erős az előző szakaszon. Kamaszok voltunk, húztunk csendben és erősen. Szégyelte volna az, aki nem bírja a tempót, vagy akire a többiek rádolgoztak volna. Csendben húztuk felfelé, mint az indiánok, csak az evezők csobaja jelezte, hogy jövünk, meg az, amikor egyik-másik mégis nekikoppant a kenu oldalának. Emel, húz, kivár, emel, húz, kivár, emel, húz. Az evezők egyszerre merültek, s a bicepszek és a derekak azonos tempóban feszültek, és tartották a ritmust. Szabó tanár úr kérlelhetetlen kemény iramot diktált azoknak, akik erre a kalandra vállalkoztak. Percekig nem bírtunk megszólalni, a tüdőnk csak úgy kapkodott a levegő után, de tudtuk, hogy túl vagyunk a nehezén, visszafelé már csak csorgunk. Vagy amikor Répfülöpnél a mólón hozzákezdtünk palacsintát sütni. Nem volt más edényünk, csak egy jó nagy kukta, amiben minden nap főztünk valamit. A beluga és a két kalóz, fiastyúk, jóbarát és a szélhámos volt a nevük, vitorlás legénységének. Kamaszfiúk, először csak ökörködtünk, aztán ráéreztünk az ízére a dolognak. Volt egy közeli közért, ahol tejet, tojás, lisztet vettünk, lekvárunk volt a hajóban, palacsinta sütőt pedig egy nyaralóból szereztünk. A járók előket kérdeztük, hogy kell kikeverni a tésztát, mennyi tojás kell a tejhez, mennyi liszt a masszához. A sétáló, üdülő emberek megálltak nekünk, szívesen adtak tanácsot, tetszett nekik, hogy egy tucat kamasz, vagabund, palacsintát süt egy Honecker-féle NDK-s zsámolyon. Lukács tanár úr visszafogottabb volt egy kicsit, és próbált minket is nem sok sikerrel visszafogni. A palacsinta illata a környékbelieket is vonzotta. Körülálltak, figyelték, a rekkenő nyári hőségben miként boldogulnak a túlélésért küzdő diákok. Telehassal aztán a tanár úrtól kikönyörögtünk egy pohár sört, fagylalt helyett. Összepakoltunk, vitorlát bontottunk, és tovább indultunk. Szelek szárnyán szabadon. Biciklitúrákkal már nem untatom a kedves hallgatót. Tudom, szívesen elborzadna egy-egy nagyobb esésünk leírásán, amikor a kamasz nekilendül a lejtőnek, jól beleteker a pedálba, hogy szinte száll a szélben, és a kanyarban nem fog a fék. A bokrok és a bozót szorításából Szent Antalénál is több tövissel és horzsolással szabadul, vagy éppen kórházi ügyeleten összevarva ér célhoz. Amíg az ember kamasz és fiatal, minden erről szól a nyárban. Több élmény és tapasztalat szerezhető helytállásról, emberségről, barátságról, mint az iskolapadban. Jó alakító, jellemnevelő és erősítő gyakorlatok ideje a nyári szünet, a vakáció, a különböző táborok és túrák. Felnőttként mindig sajnálja az ember, hogy már nem gyerek. De azokat is, akik most gyerekek, és ebből kimaradnak, és csak a digitális térben mozognak.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

Kedves hallgatóink! A Szent István Rádió hullámhosszám magyar nóta összeállításunk következik. Énekel Barabás Sándor, Jákó Vera, Máté Otília, Nógrádi Tóth István és Solti Károly. Cigányzenekarával Kísérdéki Lakatos Sándor. Kellemes rádiózást kívánunk!

cipra-podros a ruhád, a kapuban várok rád galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Megmaradt az eszem is,

csinálok. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom. Zsingelyes, te zsingelyes a mi házunk, ringa bölcső, sír a gyerek, mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom.

Pista, gyere ki! Pista nem jött ki.

gyerekek, magyaráztak te felőled eleget. Zöld a lakos kicsi ház, bolond, aki magyaráz, szerelmesnek magyarázni nem lehet. Hely, de sokan intettek, magyaráztak te felőled eleget. Zöld a lakos kicsi ház, bolond, aki magyaráz, szerelmesnek magyarázni nem lehet.

0: erdőben.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunkat hallották. Énekelt Barabás Sándor, Jákó Vera, Máté Otília, Nógrádi Tóth István és Solti Károly. Cigányzenekarával Kísérdéki Lakatos Sándor. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Zsidó-keresztény imaórán emlékeznek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosság áldozataira ma este a budapesti Avilai Nagyszentterész templomban a Santa Gidio közösség szervezésében. A szertartást vezeti és szentbeszédet mond Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Imát mond Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dmitró Sziderenko ukrán ortodox parókus, Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter rabbi. A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az Auschwitz-i haláltáborban az SS katonák. 2009-ben szintén augusztus 3-ára virradó éjjel Kislétán meggyilkoltak egy roma nőt, és életveszélyesen megsebesítették 13 éves lányát. Ez volt annak a támadás sorozatnak az utolsó állomása, amelyben 2008-2009-ben 6 roma ember vesztette életét. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap 44 év után először teljesen leállásra kerül. A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, hogy a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszerirányító életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán szombaton késő délután. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba, jelezte a kormányfő. A Szerencsejáték ZRT vezetése a kormányzati energiatakarékossági intézkedésekhez csatlakozva átfogó intézkedéscsomagot vezetett be, hogy érdemben csökkentse energiafelhasználását, eközben továbbra is biztosítja szolgáltatásainak zavartalan működését, tájékoztatta a Nemzeti Lottó Társaság közleményben a távirat irodát. A cég az irodaházak energiafelhasználásának csökkentése érdekében valamennyi olyan munkavállalójának elrendelte az otthoni munkavégzést, akiknek munkaköre ezt lehetővé teszi. Az intézkedés augusztus 3-a és augusztus 5-e között érvényes. Emellett országos szinten felülvizsgálták a telephelyek és értékesítési pontok energiafogyasztását. Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét. Erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Szünetel az ügyfélfogadás a Miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt, közölte az önkormányzat. A tájékoztatás szerint hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el a polgármesteri hivatalban. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Debreceni Egyetemen. Az intézmény leállította szombaton az épületek díszkivilágítását, korlátozták a légkondicionálók használatát, egyes oktatási épületek nyitvatartását, valamint a szökőkutak működését, közölte az egyetem sajtóközpontja a távirat irodával. A közleményben kiemelték, hogy a betegellátás terén üzemszerű a működés. Áramellátási zavarok esetén a havária terv intézkedései érvényesülnek. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a Dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt északnyugaton, valamint északkeleten élénkülhet meg a légmozgás. A zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Mezei Luca hozzátáplálási tanácsadóval beszélgetünk. Szó lesz az irányzatokról, a pürés, illetve a falatkás hozzátáplálásról, de beszélgetünk a fuldoklás és az öklendezés közötti különbség jelentőségéről is. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet, akivel a hozzátáplálás témakörében fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
9: Szia, Reni, köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
8: Ez állandóan visszatérő téma szerintem, főleg nyilván azoknál, akiknél újszülött van, hogy amikor már eljön az az idő, akkor szeretnék valahogyan bevezetni ugye a szilárd ételeket, de hogy ebben azért vannak különböző nézetek, hogy mikor mit érdemes behozni, és egyáltalán hogyan adjuk azt oda a babának. Kezdjük akkor onnan, hogy a hozzátáplálás maga, az hogyan is induljon el?
9: Ugye nagyon sokat változott így az elmúlt években, hogy milyen szakmai ajánlások vannak. Nehéz kiigazodni közte, mert azért a különböző szakmai szervezetek nem pont ugyanazokat a dolgokat ajánlják, és így szülőként azért könnyű ebben elveszni, én azt gondolom. Azért egyre inkább az az elfogadott nézet, hogy így fogalmazzak, hogy azt akartam mondani, hogy minél később, de nem minél később. Ahhoz képest, hogy régen már előfordult, hogy mondjuk 3-4 hónapos babáknál is elkezdték a hozzátáplálást, azért ez már elavultnak számít. Még néha feljön az, hogy például különbséget tesznek a között, hogy egy babát anyatejjel vagy tápszerrel táplálnak. Tápszeres babáknál gyakrabban szokták azt felhozni, hogy jó, úgyis tápszeres, akkor már akár 4 hónapos kortól is el lehet kezdeni, de már ezt is elavultnak gondoljuk. Igazából összenézve így az összes szakmai szervezetnek az ajánlását, így a 6 hónapos kort ezt mindenképpen javasolt megvárni, függetlenül attól, hogy előtte hogyan volt táplálva a baba, mert hogy körülbelül ez az az időpont, úgymond, amikor elég érett az emésztőrendszere a babáknak, illetve nem csak az emésztőrendszere, hanem egyéb fizikai és pszichés érettségi jeleket is érdemes nézni. Tehát nem így működik, hogy 5 hónap 30 naposan még nem kezdjük el a hozzátáplálást, 6 hónaposan kereken pedig ütött az óra, és akkor elkezdjük, hanem azért különböző jelekre érdemes odafigyelni.
8: Hogy akkor mik ezek a jelek? A babát kell akkor nyilván nézni, hogy milyen módon próbál ő is bekapcsolódni, akár egy ebédbe, akár egy reggelibe, az étkezéseinkbe, és akkor ő esetleg érdeklődik a különböző ételek iránt?
9: Abszolút így, ahogy mondod, tehát tényleg ez egy ilyen pszichés érettség náluk, hogy tényleg ő maga is bele akar-e kapcsolódni, nyúl-e az ételekért, érdeklődik-e az étkezések iránt. Azért sok szülő összekeveri azt azzal, mikor a babát érdekli az, hogy a szülei mit csinálnak. És egy nagyon kedves ismerősöm szokta mondani, hogy hát ha baba azt látná, hogy a WC-kefét rákcsáljuk, akkor ő is azt akarná. Tehát, hogy ezt azért hamarabb kezdik el általában, mint ez a 6 hónapos kor, amit említettem, azt akár már 4 hónaposan is, de ez is egy fontos jel, hogy mutasson érdeklődést, illetve fontos az, hogy fizikailag ő mennyire érett a hozzátáplálásra. Van egy úgynevezett nyelvkilökő reflex, amikor azt csinálják a babák, hogy ami a szájukba kerül, azt így kifele dolgozzák a nyelvükkel. Ez azért 6 hónapos kor körül azután elkezd a lábhagyni, kihunyni, ez is nagyon fontos, hogy az étel befele menjen, és nem kifele, tehát erre is odafigyelünk, illetve ami még nagyon fontos, hogy stabil törzstartása legyen a babának, ugyanis függetlenül a hozzátáplálás módjától nem szabad kifejezetten fulladás veszélyes döntve etetni a babákat. Ugye nagyon sok etetőszék is dönthető, meg ilyenek, de ez inkább pihenőszékként kellene, hogy funkcionáljon. Nem szabad, hogyha pürével táplálunk hozzá, akkor sem szabad döntve etetni a babát, és ezért ehhez kell az, hogy ne csak kiültessük, hanem neki legyen egy megfelelő izomzata már ahhoz, hogy legalább ölben ülve, a szülei ölében ülve megtartsa magát.
8: Milyen nézetek vannak akkor, milyen lehetőségeink vannak a hozzátáplálás iránt?
9: Most a két fő irány, ami így el szokott jutni a szülőkhöz, az egyrészt a klasszikusnak mondott pürés hozzátáplálás. Azért mondom, hogy annak mondott, mert azért, ha belegondolunk, 100-200 évvel ezelőtt, meg még régebben, ugye nem volt turmixgép, hogy lepürésítsük a babának az ételt, de az elmúlt évtizedekben így nagyon klasszikusan ez az úgynevezett pürés hozzátáplálás volt, ahol minden ételt fogtuk, jó pürés állagúra összetörtük, kezdve az egész folyékonytól, egy picit a darabosabb ételek felé haladva, amit ugye már villával, ilyenekkel is lehet kivitelezni, illetve a másik irány, ami most egyre nagyobb teret nyer, az az úgynevezett BLV, ez az angol baby-led weaning szónak a rövidítéséből származik. Magyarul talán úgy tudjuk a leginkább átfordítani, hogy ez egy igény szerinti falatkás hozzátáplálás. Tehát ez nagyon figyelembe veszi a babáknak az igényeit, hogy ő mennyi ételt szeretne elfogyasztani, miből, illetve benne van a nevében, hogy falatkás, tehát nem adunk neki, nem pürésítjük le direkt az ételét, hanem abban a formában kínáljuk neki, amiben mi magunk is, felnőttek is fogyasztjuk. Tehát, hogyha répacikkeket eszünk, párolt répát mondjuk, répacikkeket, akkor azt úgy kapja meg a baba. Ha éppen krumplipürét eszünk, akkor természetesen kaphat azt is.
8: Az, hogy melyik a jobb vagy rosszabb, azt nehéz lenne eldönteni, de azért vannak ajánlások arra vonatkozóan, olvastam erről cikkeket, hogy a BLV sokkal inkább megtanítja a gyereket arra, hogy az étkezés számára egy örömforrás is legyen, tehát hogy ő szeressen enni. De most nem a túlzott igényekre kitekintve, de hogy mennyi a különbség a kettő között?
9: Ugye nagyon-nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, mikor arról beszélünk, hogy melyik a jobb vagy nem jobb. Nyilván vannak rá mindenféle tudományos kutatás, hogy akár így a babáknak a laboreredményeit megnézték, ugye a vas az, amin nagyon sokan aggódni szoktak, hogy akkor megfelelő a vasbevitele például a babáknak. Ez most csak egy példa, de hogy rengeteg mindent, vagy hogy később függ-e a hozzátáplálás módja például attól, hogy mennyi elhízott gyerek fordul elő a csoportban. Nagyon sok szempontból lehet, de ugye itt szempontnak kell lenni a például a szülő igényeinek is, hogy ő miben érzi biztonságban igazából saját magát, meg a babáját. Ilyen szempontból

0: vagy akit anyatejjel táplálnak, az anyatejnek az íze is változik attól függően, hogy az édesanyja mit fogyaszt. És még sok ilyen példát fel lehetne sorolni. Szóval a hozzáteplálásnak nem csak az a funkciója, hogy ismerkedjen az ételekkel. Nyilván ez is benne van. Az, hogy a különböző állagú, textúrájú ételeket megismerje, ezeket megtanulja kezelni. De ebbe nagyon magának a hozzátáplálásnak fontos szerepe van abban is, hogy a család életébe ilyen módon is beilleszkedjen a baba, meg úgy általánosságban a társadalmi dolgokat, az étkezéssel kapcsolatos elvárásokat megtanulja, és ami nagyon gyakran lemarad, az a testhatárok, én határoknak a megismerése a gyerekeknél, és ebben a BLV nagyon jó, hogy megadja arra a lehetőséget, hogy a baba felfedezze azt, hogy mennyi a számára elegendő étel, és ez eleinte előfordulhat az is, hogy túleszi magát például egy adott étellel, mert nagyon élvezi, tetszik neki, kipróbálhatja. Ugye az a lényege a BLV-nek, hogy mi valamilyen étellel kínáljuk, és ő választ belőle, ő maga nyúl érte, ő viszi a saját szájához az ételt, és ő dönti el, hogy ebből mennyit fogyaszt. És a saját határainak a megismeréséhez hozzátartozik az is, hogy ezt néha túl sok lesz, lehet, hogy valamikor meg kevés, de hosszú távon így tud az étkezéshez egy egészséges hozzáállása kialakulni, amikor tényleg nem az van, hogy de még az utolsó két falatot is meg kell lenni, mert üresen kell hagyni például a tányért. És ugyanúgy ez egy élvezetes, ahogy említetted is, ez egy élvezetes dolog tud lenni neki, mert hogy ő próbálkozhat, és megvan neki ez a engedve, hogy próbálkozzon. Arról nem is beszélve, hogy egyébként fejlesztő hatású is a gyerekekre az, hogy a különböző textúrákat megfoghatja, megtapogathatja, szájához viheti.
1: Szeretitek a gombócot?

0: Tényleg, az kimarad. Holnap lesz.
1: Saját tapasztalat alapján mondom azt, hogy első gyerekkel szerintem sokkal kevésbé bátor az ember, és sokkal kevésbé próbál ki olyan dolgokat, ami úgy érzi, hogy ez nem biztos, hogy neki még megfelelő, vagy a babának megfelelő, vagy hogy a biztonság szempontjából mennyire jó lehet. De a másodikkal már egy kicsit merészebb az ember, mert már egy kicsit rutinosabb a gyereknevelésben talán. Mennyire választják első gyerekes szülők a falatkás hozzátáplálást, mint mondjuk a pürésítettet? Mit tapasztalsz?
2: Nagyon változó. Találkoztam most nem olyan rég olyan esettel is, ahol például pont fordítva gondolkodott az édesanyja.

0: édesanyja, és a harmadik gyereknél gondolkodott el azon, hogy lehet, hogy pürés hozzátáplálást választana. Nem azért, mert rossz tapasztalata volt a BLV-vel, hanem valamiért ott abban az élethelyzetben egy picit egyszerűbbnek érezte, vagy gondolta. Aztán már zárójelbe, hogy egy pár perces beszélgetés után gyorsan átgondolta, és mégis azt mondta, hogy nem. Tartanak a szülők nyilván az új dolgoktól, de azt gondolom, hogy a legtöbben manapság már erről is nagyon hamar elkezdenek tájékozódni, és egyre inkább nyitottabbak is ebbe az irányba, ahogy egyre inkább elterjedtek a válaszkész nevelési módszerek, akár mondjuk ha szoptatásról beszélünk, akkor egy igény szerinti szoptatás, de ugyanúgy a tápszeres táplálásnak is van már olyan irányvonala, ami egy igény szerinti tápszeres táplálás tud lenni. Úgy ezekből a dolgokból egy egyenes út vezet igazából a BLV felé, pont azért, amiről beszéltünk is, hogy ez megint azt veszi figyelembe, hogy a babának mik az igényei, és nem arról szól, hogy csak egye meg az összes baba 80 milliliter püréjét, és akkor készen vagyunk, hanem hosszabb távon gondolkodnak a szülők, és amilyen nyitottabbak erre.
1: Mi az alapvetése magának a BLV-nek? Tehát hogyan kezdjünk bele, hogyha valaki már elgondolkodott ezen a falatkás hozzátápláláson, mik az alapjai ennek?
0: A BLV-ben amellett, hogy ugye abban az állagban kínáljuk az ételeket, amiben mi magunk is fogyasztjuk, eleve az a lényege, hogy ugyanazt eszi a baba, mint a család, és ugyanakkor eszi a baba, mint amikor a család. Tehát közös étkezések vannak, ez nyilván növeli így a közös élménynek, illetve a tanulási lehetőségnek is növeli ezt az élményfaktort igazából, meg nagyobb tanulási lehetőséget biztosít nekik, hogy elnézhesse a szüleitől, hogy mégis mit kell kezdeni az étellel. És ez nem feltétlenül arról szól, hogy akkor mondjuk csirisbabbal kezdjük a hozzátáplálást, ami mondjuk még jó csípős is tényleg, tehát egy ilyen nagyon klasszikus csirisbab, hanem a családnak az étkezését igazítjuk hozzá kicsit a babának az igényeihez, illetve ami egy kisgyermeknek is megfelelő. Mire gondolok ilyenkor? Például arra azért elég szigorú szabályok vannak, hogy minimális sóbevitel megengedett egy éves kor alatt, ez ilyen napi 1 grammot jelent összesen. Ilyenkor például odafigyelünk arra, hogy akkor a család ételének a só mennyiségét is lecsökkentjük. Vagy nagyon sokan ilyenkor egy sokkal egészségesebb étkezésre állnak át családilag, pont azért, mert hogy a gyermeküknél ugye erre azért jobban odafigyelnek, vagy motiváltabbak az emberek, hogy akkor lehet, hogy nem mindent mondjuk kenyérre lesznek, hanem egyéb dolgokat, zöldségeket, gyümölcsöket is bevezetnek az étkezésükbe, ami addig mondjuk kevésbé volt jellemző. Úgyhogy annak mentén módosítjuk az ételeinket, hogy azt a baba is megehesse. Van azért néhány szabály, amit be kell tartani, bár ez a pürés hozzátáplálásnál igazából ugyanúgy megvan, hogy mézet, illetve füsteléssel tartósított húskészítményeket egy éves kor alatt tilos adni. A hozzáadott cukor az 2 éves kor alatt tiltólistás, illetve amire még figyelünk, ugye mint falatkás hozzátáplálás, hogy a magyaró méretű és keménységű ételeket, vagy azokat, amiből letörhet ekkora darab, azt nem kínáljuk a babának addig, amíg tényleg nem tud stabilan rágni.
1: Szoktak megkeresni olyannal, ami félelemként merül fel a szülőkben, hogy kicsit elbizonytalanodnak, és akkor a te segítségedet várják ebben?
0: Nagyon gyakori félelem, én azt tapasztalom, a fulladástól való félelem, az ezzel kapcsolatos aggódás. Én azt gondolom, hogy ez nyilván egy teljesen jogos dolog. Van, aki kicsit jobban, van, aki kevésbé tart ettől. Ilyen esetben érdemes lehet egy kifejezetten erre irányuló tanfolyamon például részt venni, hogyha ez egy picit megnyugtatja a szülőket, illetve ami szerintem nagyon elgondolkodtató ezzel kapcsolatban, hogy A pürés hozzátáplálásnál is azt javasoljuk, hogy 8-10 hónapos kor között kezdjenek el átállni a babákkal a darabos étkezésre. Mert hogyha ezt túl későre hagyják, akkor nagyobb eséllyel alakul ki ellenállás a darabos ételekkel kapcsolatban a babákban. Így igazából, hogyha belegondolunk, akkor egy ilyen körülbelül 2-3 hónapnyi időszak az, amikor ténylegesen pürézésről beszélhetünk, utána ugyanúgy úgy át kell állni így a falatkás ételekre, ahol tegyük hozzá, hogy ugyanúgy fennállhat egy félrenyelésnek a lehetősége.
1: Nagyon ijesztő lehet a szülők számára is ilyenkor. Egyébként akkor az első segélynyújtó tapasztalatainkra vagy ismereteinkre kell hagyatkozni? Vagy ilyenkor milyen tanácsot tudsz adni, hogy hova forduljanak?
0: Ezt tudják tenni, igen, hogy minél inkább felkészülnek. Nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy ökrendezik egy baba, vagy pedig ténylegesen fuldoklik. Ugye a fuldoklás az egyértelműen egy életveszélyes állapot. Itt jó, hogyha a szülők tisztában vannak vele, hogy mit kell tenni, és természetesen ilyenkor amellett, hogy megkezdik az elsősegély. Most az, hogy ezt tanfolyamon vesznek részt, vagy interneten tájékozódnak róla, annyiból nem mindegy, hogy a tanfolyamon tudják ténylegesen ugye gyakorolni, de hogy legalább a lépések legyenek meg a szülőknek a fejében, és ilyenkor természetesen mentőt is kell hívni azonnal, tehát ez így amennyire tud párhuzamosan zajlik. Egy ökrendezés az egy teljesen más dolog, mert hogy az természetes része a hozzátáplálásnak. Itt tanulja meg a baba azt, hogy mennyire csúszhat hátra az étel, mekkora az a falat, amit ő még le tud nyelni, belekerülhet a szájába, és erre nekik nagyon szuper reflexeik vannak, amivel, tehát ez az ökrendező reflex gyakorlatilag, amivel visszaökrendezi az ételt, és akkor utána kitalálhatja, hogy ő most azt tovább rágja, vagy kiköpi, vagy mit csinál vele, attól még ez ijesztő, de különbséget kell tudni köztetenni. A fuldoklás az néma, olyankor nem ad ki hangot a baba, látszik az arcán a pánik, nyilván egy vörösödik, lilul egy idő után nem vesz levegőt. Az ökrendezés az kívülről picit ijesztőbbnek tűnhet, mert ez egy hangos, nagyon látványos, ugye köhögéses dolog, viszont ez nem jelent életveszélyt, sőt, ilyenkor tilos is a baba szájába nyúlni, vagy bármiért, hanem meg kell várni, hogy ő ezt magának tudja rendezni.
1: Hát ezek nagyon komoly témák voltak, azt gondolom, és nyilván ebben van némi félelem is, de hát ugye pont azért vagy te is, hogy akár segítséget kérjenek tőled a szülők. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mezei Lucan hozzátáplálási tanácsadóval beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves beszélgető partneremet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt mi nálunk.
4: Köszönöm a meghívást.
3: És ha már női műsor, akkor természetesen női téma. A téma ezúttal nem lesz más, mint magyar királynék. Róluk fogunk beszélgetni, nem véletlenül. De a riportunk elején tisztázzuk is, miért esett éppen most rájuk a választásunk.
4: Két ok miatt esett a magyar királynékra a választásom. Egyrészt ugye jó néhány hónappal ezelőtt már beszélgettünk arról, hogy én híres magyar nők legendás életét kutatom, ezzel foglalkozok, és nem életrajzokat, hanem valóban legendákat, különlegességeket, érdekességeket gyűjtök egybe, és írom össze a híres magyar asszonyokkal kapcsolatos életeseményeket. És az első sorozatunk ugye magyar és árpádházi szentekről, illetve árpádházi szenté avatott királylányokról szólt, és ezért gondoltam én arra, hogy ha a királylányok legendáit már elmeséltem a kedves hallgatóknak, akkor számomra az volt logikus, hogy a magyar királynék legendáival, életének legendáival folytassuk ezt a sorozatot.
3: Olyan királynékről fogunk beszélgetni, akik mindenképpen a mai kor embere számára is példaként állhatnak?
4: Talán ezt nem mondhatjuk ezekre a királynékra, hogy példaként, bár lesz közöttük olyan is, aki példaként állítható a ma embere számára, azt viszont mindenképpen elmondhatjuk, hogy a magyar történelemnek nagyon jelentős és fontos korszakában jelentős magyar királyainknak, azért fogalmazok így, mert nem csak árpádházi, hanem más házból származó magyar királyoknak voltak a feleségeik, és valamilyen szempontból azért az életük mindenképpen tanulságos és jelentős volt a magyar történelemben.
3: Riportunk döntő része most egyfajta bevezető, gondolatébresztő, éppen ezért ismertessük általánosságban, hogy milyen tematika, milyen tartalom alapján fogjuk majd megismerni a magyar királynék életét.
4: Igen, ebben a bevezető részben és műsorban, ha szabad így fogalmaznom eléggé konyha nyelven, akkor a magyar király királynéságról és a királynéság miben létéről szeretnék én beszélni, mielőtt valóban konkrétan a megnevesített királynék életéről fogok mesélni Önöknek. Egyébként nagyon kevés adat maradt ránk a magyar királynékról. Nagyon sok királynénknak még a nevét sem tudjuk, vagy legfeljebb csak a nevét, és csak nagyon kevés királyné az, akinek a nevét és az életével kapcsolatos események is ránk maradtak a magyar krónikákban.
3: Tisztázzuk a fogalmat, mi a különbség királynő és királyné között, hiszen szerintem ez a legalapvetőbb kérdés, mi is a két fogalom közötti különbség?
4: Ez megint a magyar nyelv érdekessége és különlegessége, a királyné az gyakorlatilag a király felesége, a királynő pedig az, aki a saját jogán megkoronázva uralkodik önmaga, nem a király társaként, hanem ő maga az uralkodó. De erre a kettős különbségre, illetve erre a tulajdonképpen jogi különbségre majd még a későbbiekben vissza is fogok térni.
3: Miben nyilvánul akkor meg, és miben nyilvánult meg a királynéság?
4: A 11. századtól kezdve azt mondhatjuk, hogy a magyar történelemben is a királynék a új keresztény életeszmény hordozói voltak és lettek, hiszen a királyoknak a házassága mindig egyrészt az ország politikai érdeke határozta meg, hogy milyen irányból, mely országból kértek maguk számára feleséget, hisz István királyunk felesége Gizella bajor hercegnő volt, de későbbi királyaink orosz, kijevi, lengyel, bizánci, szicíliai, de francia és itáliai hercegkisasszonyokat is, vagy akár német származású hercegkisasszonyokat vettek feleségül, de nem csak az ország politikai érdeke határozta meg, hanem egyszerűen az a tény, hogy egy király a nála alacsonyabban álló nemesi körből nem választhatott magának feleséget. Tehát ezért külföldről, idegen országból kellett királynét hozni a országba. De nem csak emiatt, hanem azért is, mert a királylányokat már azt mondhatjuk, hogy születésük pillanatától kezdve fölkészítették a királynéi hivatásra. Úgy nevelték, úgy irányították ezeket a gyermekeket, kislányokat, hogy későbbi életükben, felnőtt életükben alkalmasak legyenek egy ország királynéi hivatására és a trónjára, társa tudjanak lenni jövendő királyuknak. A magyar királyokra egyébként, különösen az Árpádházi királyokra nagyon jellemző volt, hogy nem igazán engedtek bele szólást az uralkodásba a feleségüknek, bár azért volt egy-két nagyon kardos királynénk, aki nagyon is beleszólt a magyar történelembe. Gyakorlatilag már azt mondhatjuk, hogy Géza fejedelem felesége Sarolt is külföldi származású volt, hiszen Sarolt a Kárpát-medence keleti felében uralkodó Erdélyi Gyulának volt a lánya. De Taksony fejedelem felesége is keleti besenyő, vagy bolgár, vagy kazár származású nő volt, és természetesen ezeknek a királynéknak a legfontosabb szerepe és feladata az azért az volt, hogy trónörököst, utódot adjon az országnak, fiút és minél többet. Bár volt még egy valóban nagyon fontos feladata a királynéknak, hogy a királyi gyermekeknek és a lánygyermekeknek is a házasságát és ennek a diplomáciai módját, ezt bizony a királynéknak kellett letárgyalniuk, és ez nagyon-nagyon fontos diplomáciai feladat volt egy-egy királyné számára. A királyi házasság megkötését természetesen mindig megelőzte egy olyan diplomáciai tapogatózás, amire azt mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen genetikai tapogatózás, vagyis hogy mennyire termékeny családból származik az a jövendő királyné, bár sajnos ebben az esetben időnként melléfogások is történtek, lásd aragóniai Beatrix és Hunyadi Mátyás házassága, de róluk a későbbiekben fogok beszélni. Nos, amikor nagyon pontosan meghatározott szerződéssel megköttetett és elindult a Magyar Királyság felé a királyné, a királynévá koronázása egy nagyon pontosan, azt mondhatom, hogy minden percében meghatározott koronázási mise keretében történt, és a királynékat a magyar szent koronával soha nem megkoronázták, hanem a jobb vállukhoz és az alkarjukhoz illesztették a koronát.
3: Ez miért volt így?
4: Mert a királyné a vállán és a karján viseli a terheket, a gyermek terhet. Ilyen a magyar koronázási szertartás. A koronázási mise keretében például különböző meghatározott pillanatokban ugye elhangzottak a különböző imák, és az imák keretében legyen az új királyné olyan termékeny, mint Rebeka és Sára. Álljon ellen a kísértésnek, mint Judit állt ellen Holofernésznek, kinek fejét levágta. Legyen olyan bölcs és okos és tapintatos, mint Eszter volt. A koronával és a koronázással kapcsolatban feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy ugye maga az a szó, hogy korona, ez koszorút vagy virágfűzért jelent. És csak és kizárólag a magyar nyelvben és a magyar koronát nevezik úgy, hogy a magyar szent korona. Semmelyik más nép nem nevezi a koronáját szentnek. Semmely más nép történelmében nem tölt be olyan szerepet a korona, mint a magyar történelemben.
3: Ez mivel magyarázható? Éppen pont azzal, hogy Szent István királyunk felajánlotta a boldogságos szűzanyának országunkat, Magyarországot?
4: Ezzel is, és azzal is, hogy a mindenkori magyar király a korona nevében uralkodott, és a korona nevében kormányozta az országot. Tehát nem a király személye volt az elsődleges, hanem a korona, és mindaz, amit a korona képviselt.

0: A koronázási ékszerek közül egyébként nem csak a korona ilyen kitüntetett helyet foglal el a magyar történelemben, hanem a többi koronázási ékszerünk vagy jelképünk is nagyon érdekes és különleges. A jogar például, ami egy átfúrt hegyi kristály gömb, amelynek három oldaláról egy-egy kuporgó, pontosabban ugrani kész oroszlán van belevésve. Nos, ez a hegyi kristály gömb a világ harmadik legnagyobb átfúrt hegyi kristály gömbje. A történészek arra következtetnek, hogy minden valószínűség szerint Egyiptomból kerülhetett a magyar királyi kincstárba, pontosabban Árpád vezér kincstárába ez a hegyi kristály gömb, amely aztán uralkodói jelképpé jogarrá változott. Eredetileg például magyarófa bot volt átfúrva. A mogyoró és a mogyorófa szintén a magyar hiedelemvilágban és hitvilágban kitüntetett növényként, mint ahogy a turulmadár is egy kitüntetett állat a magyar történelemnek. Az országalma, amely magát az ország földjét, az ország testét jelképezi, is rendkívül érdekes. Ugye a magyar nyelvben ez maradt meg, hogy országalma. Összes többi más népek Európában, angolok vagy olaszok Itália földjén Globe Royale-nak, tehát királyi gömbnek, vagy a rómaiak például Globe Imperiale, császári gömbnek nevezték. Csak a magyar nyelvben maradt meg az alma, amit, ha kicsit tovább gondoljuk, bibliai eredetű jelentése is lehet. De a koronázási palástunk is különleges. Ugye tudjuk, hogy Gizella királyné és udvarhölgyei hímezték, akkor, amikor 1030-ban II. Konrád megtámadta az országot, és István és még akkor élt Imre herceg, legyőzték Konrád seregeit, a hadisarccal ajándékozta azt a bizonyos bizánci brokátszövetet, amire ezt a miseruhát hímezte Gizella. Európa történelmében többször előfordult az, hogyha egy uralkodó valamilyen nagy egyházi ünnep közelettével, húsvét vagy karácsony ünnepe körül visszavonult elmélkedni egy kolostorba, akkor a viselt királyi díszes ruháját a kolostornak ajándékozta, és ebből a királyi ruhából a kolostor papjai számára ünnepi díszruha és miseruha vált a századok során. De semmelyik népnél nem fordul elő, és semmelyik nép történelmében, hogy egy miseruhának szánt mise palástból lett volna királyi koronázási palást. Márpedig Gizella hímzette palástból, miseruhából lett a magyar királyok koronázási palástja. Visszatérve a magyar királynékra és királynőkre és a palástra, ugye a paláston hímezve aranyfonállal tekinthetjük meg az egyetlen ránk maradt, már amennyire kivehetők az arcvonások, István királynak, Imre hercegnek és Gizellának az arcképei rajta vannak a paláston. És az egyik sor tengelyében bizony ott vannak az arcmások. De néhány magyar királyunknak is azért fönt maradt az arcmása. A Szent Korona alsó abroncsában első Gézának van egy zománc képe. És ha már az arcmásokról beszélünk, a Szent László Hermára a történészek azt mondják, hogy minden valószínűség szerint nem László király arcvonásait őrzi, hanem harmadik Béla királyunk arcvonásait. Első Endrének és harmadik Bélának a maradványait a régészek egyértelműen meg tudták találni, föl tudták tárni a sírokat, és minden valószínűség szerint a Szent László Hermára hárma az harmadik Béla királyt ábrázolja. Az egyik legtehetségesebb és legnagyobb Árpádházi uralkodónk volt egyébként harmadik Béla, akiről a köztudatban nagyon-nagyon kevés információ maradt ránk. A herma az egyébként Szent László maradványait őrzi. Csont maradványait harmadik Béla idejében készítették magát a hermát. Az ötvös, az akkori Árpádházi uralkodónak, harmadik Bélának az arcvonásait álmodta meg, hogy Szent László is úgy nézhetett ki. Ránk maradt királyábrázolások, és különösen az Árpádházi királyok arcképe és arcmásolataiból egyébként arra lehet következtetni, mert ősi krónika íróink mindig leírták, hogy egy-egy királyunk hogyan is nézett ki. És érdekes, hogy ugye a legelején is, ahogy mondtam, hogy idegen földről érkeztek a magyar királynék, tehát az utódok már csak azt mondhatjuk, hogy félvérben voltak, mégis az Árpádok vére volt a meghatározó, és a krónikásaink Anonymus, Kézai Simon, Kálti Márk, Kükülei János krónikáiból egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a hajszín és a bőrüknek a színe volt az, ami inkább az anyai örökséget mutatta föl, de a testalkat, a szemük és az arcvonások, azok bizony az Árpádok öröksége, és a Szent László herma, amit ugye ma így nevezünk, hisz Szent László szent maradványait örökíti meg, a nagyváradi székesegyházban őrizték, majd onnan a győri székesegyházba került, és a győri székesegyház őrzi. Ezért mondhatjuk azt, hogy mivel harmadik Béla idejében készítették az ötvösök, mivel Béla a lovak király egyébként tipikus, valószínűleg tipikus Árpádházi uralkodó volt, hatalmas termetű, daliás férfi, és ugye a krónikáink Lászlót is ilyen lovak királyként írják le, ezért az arcmásokban a éppen rendelkezésre álló harmadik Béla volt a mintája Lászlónak, hiszen a krónikások is hasonló kinézetűnek írták le László királyunkat, mint amilyen harmadik Béla a kedvenc lovak királyunk volt. Bár ha visszagondolnak a kedves hallgatók, Árpádházi Szent Piroska, akit ugye a bizánci császárhoz adtak feleségül, az ő fia első Manuel császár, és harmadik Béla királyunk első Manuel császár udvarában nevelkedett. Tehát a vérvonal és a vonulat az bizony megvan. De harmadik Béla az az uralkodónk, és mindjárt fogják tudni a kedves hallgatók, akinek a krónika írója, kancellárja nem más, mint Anonymus és a Gesta Hungarorum, amelyben ugye megírta a magyarok történetét. A királynéinkkal kapcsolatban végezetül egy gondolatot a királynék megkoronázásának a folyamata és az az ünnepség és annak a misének a legutolsó gondolataival szeretném bezárni a királynéinkkal kapcsolatos előadást. Vedd az ország koronáját, és tudd meg, hogy társa vagy az országnak. Adj a népnek mindig megfelelő tanácsot, és mennél magasabbra emelkedsz, annál jobban szeresd, és őrizd meg a szerénységet. Köszönöm a figyelmet.
1: Tícsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és egy olyan ígérettel köszönök el most öntől, hogy folytatjuk legközelebb, találkozunk egy hónap múlva, és ugyanerről a témáról akkor már részletesebben kifejtve fogunk beszélgetni egymással.

Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Zsidó-keresztény imaórán emlékeznek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosság áldozataira ma este a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz templomban a Santa Gidio közösség szervezésében. A szertartást vezeti és szentbeszédet mond Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Imát mond Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dmitró Sziderenko ukrán ortodox parókus, Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter rabbi. A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az Auschwitz-i haláltáborban az SS katonák. 2009-ben szintén augusztus 3-ára virradó éjjel Kislétán meggyilkoltak egy roma nőt, és életveszélyesen megsebesítették 13 éves lányát. Ez volt annak a támadássorozatnak az utolsó állomása, amelyben 2008-2009-ben 6 roma ember vesztette életét. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és holnap 44 év után először teljesen leállásra kerül. A Paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magyar Péter még szombaton elmondta, hogy a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszerirányító életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán szombaton késő délután. A magyar közlönyben megjelent jogszabály 19 órakor lépett hatályba, jelezte a kormányfő. Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét. Erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Kikapcsolják vasárnaptól a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését. Erről a Nógrád vármegyei falu polgármestere tájékoztatta a távirati irodát. Szabó Csaba hozzátette, erről az önkormányzat döntött a kialakult energiahelyzet miatt. A döntés határozatlan időre szól. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár be a Palatinus és a Római strandfürdő. Derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a hőség miatt. Derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásaiból. Debrecen önkormányzatának honlapja szerint augusztus 3-a és 6-a között 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az Aquaticum strandját a debreceni lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal érkezők. A medencéket 19 óra 30 perckor zárják. Györfi Mihály szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, hogy augusztus 3-a és 7-e között 17 órától 20 óráig a szolnoki lakcímkártyával rendelkezők ingyenesen látogathatják a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandfürdőt. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült vagy gyengén felhő száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar előfordulhat. Délelőtt északnyugaton, valamint északkeleten élénkülhet meg a légmozgás. A zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban először a Heves megyei Lőrincibe látogatunk, majd a Zemplénben fekvő festői háromhuta szakrális kis emlékeit mutatjuk be. Július 24-én pénteken az esti órákban különleges alkalomból gyűltek össze a lőrinci hívek. Ekkor került sor ugyanis a nemrégiben felújított harangláb megáldására. A szertartást este 6 órakor Széles László lőrinci plébános végezte, és azóta a kis harang, illetve a harangláb méltó módon emlékezteti a település lakosait és az arra látogatókat a múlt és a jelen találkozására. Pálinkás Péter polgármesterrel nem most először beszélgetünk a Szent István Rádióban lőrinci szakrális emlékeiről, kis emlékeiről, és a mai beszélgetésünknek az adja az apropóját, hogy nemrégiben felújult és megáldásra is került. Mondhatom, hogy a település legrégibb harangja?
7: Nem a legrégibb, mert a templomban van régebbi harangunk is, de 1771-ben öntötték Budán ezt a harangot. Johann Brauner öntötte, és a Bacsa család kérésére öntötték ezt a lélekharangként szolgáló harangot, és utána pedig 1792-ben egy fogadalmi keresztet is állított mellé a család.
6: Erről is beszélgetünk majd, de először a harangról, illetve a haranglábról. A történetét hogy foglalnánk össze?
7: Hát ugye az 1700-as évek végén állítottott ez a harangláb, akkor körülbelül ez a harang. Ez
6: hát egy... akkor itt mi volt? Mert most hol vagyunk?
7: Lőrincén vagyunk az Árpádot 59 előtt, itt volt valószínűleg a Bacsa családnak a háza, és a házuk elé állítottak egy haranglábat, amiben egy harangot helyeztek el. Ők egy jómódú családnak gondolható lőrinci lakosok voltak, akik egy harangot öntettek erre a célra. Ez sokáig lélekharangként szolgált, és a harangláb az egy akácfából kivágott Y-alkú forma volt, amit először fel akartunk újítani. Tehát úgy vettük ki, hogy ezt fölcsiszoljuk és rendbe tesszük, de annyira benőtte a borostyán, illetve annyira ki volt már repedve, hogy azt nem mertük visszatenni. Illetve maga a harangláb az nem betonalapba volt letéve, hanem földbe volt ásva. És eléggé mozgott, már ki is volt kötve a mögötte lévő fához. Így eldöntöttem azt, hogy hát ezt nem fogjuk tudni megmenteni, és akkor egy új haranglábat terveztünk ide.
6: Akkor folyamatosan 1771-től állt itt egy harangláb?
7: Feltételezhetően igen. Hát a harangnak az öntése az akkor történt, ez bele van ütve a harangba, tehát onnan veszük ezt az évszámot. Azt tudjuk, hogy a helytörténeti kalendáriumban mondjuk így, az 1780-as évektől már itt volt egy kereszt, és feltetően vagy együtt, vagy valamilyen időeltolódással megépült mind a kettő itt.
6: Nincs túl magasan, mint általában a haranglábakon lévő harangok, ez a harang sem, de nem tudom kivenni, hogy mi a motívum rajta.
7: Én szerintem Szent Mihály van rajta, mivel hogy lélekharangnak készült. A hátoldalán is van egy címer, amit pontosan nem tudok megmondani, hogy mit ábrázol, de fényképet tudok róla mutatni, lehet, hogy akkor ön jártasabb, egy pillanat is megmutatom.
6: Ezt én sem tudom kivenni, őrzi még úgy látszik a titkát legalábbis előttünk
7: igen.
6: A harang. Közben érkezett ide egy hölgy. A kedves nevét először is megtudhatom?
8: Sücsni Petro Ágnes.
6: Ön gondozza itt a keresztet?
8: Igen,
6: meg a kereszt környékén?
8: Ebben van, mert volt olyan, hogy fogadjunk örökbe egy keresztet a Latorci Csaba elnök úrnak a kérésére, és ezt a keresztet én fogadtam örökbe, ezt a Bacsa keresztet, és akkor én gondozom a barátnőmmel.
6: És miért pont ezt?
8: Azért, mert volt nekem egy nagyon idős rokonom, és Marika néni, és annak idején, annó, mikor még majdnem össze volt szakadva a kereszt, akkor ő gondozta, és akkor megkért engemet arra, hogy úgy hagyomány szerint, hogy hát gondoznám, igenis gondoznám, és akkor utána meg a polgármesterünk először ugye felújította a keresztet, most meg ugye a haranglábat, és így szerencsém van, mert nagyon szép, mondjuk addig is szép volt végül is, meg ugye itt lakok közel, és akkor minden reggel jövök.
6: És az állítató leszármazottai, Bacsák már nem élnek?
8: Bacsákból nem él senki. Senki nem él már sajnos.
6: És mit jelent, ha nem is napi szinten, de rendszeresen ez a gondozás?
8: Ó, az lelkiekben rengeteget. Nekem ugye meghalt fiatalon a fiam, és akkor én innen most rengeteg lelki erőt kapok, meg segítséget.
6: Nagyon szépen ki tetszett virágozni, körbe virágozni. Most is vizet hozott.
8: Igen, otthon hordom a vizet. Hát igen, mert most volt az avatása a harangnak, meg a haranglábnak, de egyébként is mindig van. Ezek a virágok mindig vannak. Kaptunk ugye oda egy élő virágot, és akkor azt most már minden nap locsolom.
6: Köszönöm szépen, kívánom, hogy még sokáig gondozhassa ezt a keresztet.
8: Köszönöm, további szép napot.
6: Akkor vissza a haranglábhoz. Mi az, amit még tudnunk, illik róla?
7: Történetileg ennyit tudunk róla, hogy ugye mikor is kiöntötte, ugye Budán öntötték. Magáról a haranglábból még annyit érdemes tudni, hogy ezt összefogással csináltuk. Tehát a képviselőtestületnek a tagjai, külső bizottsági tagok, lakossági összefogás volt, aki adományozott, volt, aki a saját munkájával, volt, aki kapcsolataival segített. Ez a harangláb az összefogásról is szól. Elkezdtük ezt már felújítani régebbről, ezeket a kereszteket, illetve egy Nepomuki Szentlélek szobrot állítottunk az Agyvaparton. Ott annak az a története, hogy a második világháborúban egy orosz tank neki rontott ennek a emlékműnek, és maga a talapzatnak a helye az megmaradt, illetve maga a romja, a szobort az eltűnt, de volt egy felajánlás, közel azt lehet mondani, hogy most már egy 30 évvel ezelőtt készült egy fából faragott Nepomuki Szent János szobor, ami sokáig a templomban volt, és akkor összefogtunk, hogy állítsuk helyre a talapzatot, és akkor ezt a szobrot is fel kellett újítani, mert már ez is idő, hát nem is van a fasfoga, de a szúhoz megette, és felújítottuk ezt is, és az is most kint van az Agyaparton, azt pedig tavaly adtuk át.
6: Akkor beszéljünk meg egy kicsit erről a keresztről, ennek van neve is, Bacsa kereszt, nemrégiben ez is megújult, ez egy fakereszt.
7: Igen, ez egy fakereszt, ez is megtalálható a tájházban a régi keresztnek a szerkezete, eléggé elhasználódott, tehát itt mind a kettőnek, a haranglánnak, vagy csak a keresztnek is az volt a baja, hogy nem volt kiemelve a talajból, hanem a talajból volt beletéve a fakereszt, illetve a fa harangláb, így ezek elkezdtek korodálni, és ugye most az látszik, hogy betonba tettük, kiemeltük, és ilyen vaskelyhetettünk köré, hogy a víz az ne tudja kikezdeni a fát, bízunk benne, hogy sokáig majd jó lesz.
6: És ez mindig is egy fakereszt volt?
7: Igen, ez mindig fakereszt volt. Hát annyiba változott, hogy maga a szerkezete az, ha jól emlékszem, 10x10-es volt, és 15x15-ös kemény fából csináltuk meg a keresztet, de valamivel tartósabb lesz, gondolom én, illetve hát maga a kiemelése is, sokat javítottunk azon, hogy tovább helytálljon.
6: Milyen gondolatokkal érkezett a megáldásra, miket osztott meg a megjelentekkel?
7: Itt egy városvezetőként én abba gondolkozok, illetve nem csak én, hanem azt gondolom, hogy a barátaim is ugyanúgy gondolkoznak, hogy nem csak azzal kell törődni egy városba, hogy utakat, járdákat, épületeket újítsunk, vagy adjunk át a város lakosságának, hanem a múlttal is tisztában kell lenni, hogy kik voltak, akik előttünk éltek és tettek a városért, és az ő értékeiket, illetve az ő gondolataikat azt meg kell őrizni és meg kell mutatni, hogy akkor is voltak olyan emberek, akik a városért akartak tenni. Úgyhogy ez itt helytörténetileg, ez egy emlékhely nekünk, én azt gondolom, és megdöbbentő volt ahhoz képest, hogy mennyien voltak először a kereszt szentelésen, és hogy mennyien lettek a haranglábállításakor, vagy harangáldáskor. Jelentősen többen jöttek ki, illetve most volt ugye Szent Anna búcsú is, ahol ilyen családi napot szerveztünk, ott is jelentősen többen jöttek ki. Tehát az látszik, hogy elkezdeni nehezebb volt, vagy kevesebben érdeklődtek az emberek, de most van egy tendencia, amit én nagyon jónak ítélek, hogy egyre többen mutatják meg, hogy igenis érdekli őket a múlt, érdekli őket a lőrinci történelem, és részesei akarnak lenni, tehát mind az adakozásban, mind a munkában, tevékenyen részt akarnak venni a város életében. Én azt gondolom, hogy ez jó út, és ezt folytatni is fogjuk tovább.
6: Van egy kis fémtábla, ami összefoglalja a Bacsa kereszt, illetve a harangláb történetét, és azt írja, hogy sokáig a település lélek

0: És most, ahogy ígértem, a zempléni három utas szakrális kis emlékeit mutatjuk be. Beszélgető társam Verbovszky Dániel, helytörténeti kutató. Itt állunk három hután, pontosabban három huta, új huta nevű részén. Valóban ez a legújabb része ennek a három részből álló településnek?
1: Mondhatjuk, bár azért ez sem olyan új. 1740-es évekre tehető a létrejötte, amikor az óhutai üveggyárban, amit II. Rákóczi Ferenc fejedelem alapított, olyan intenzitásra folyt a művelés, hogy elfogyott a gyár környéki erdő, ugye rengeteg fa kellett az üveggyártáshoz, akkor telepítették át ide a gyárat, ide a most látható harangláb köré, és úgy alakult ki Újhuta. Aztán, amikor ismét költöztetni kellett, akkor Középhuta. Tehát valójában Újhuta és Középhuta közül talán Újhuta volt a régebbi, igen, de ugye azért lett Újhuta, mert volt már Óhuta, akkor lett Újhuta, és utána a kettő között lett Középhuta.
0: Na akkor nem csak be minket az elnevezés, és itt állunk a Vitéz Csupka Károly Hadi Múzeum udvarán. Ez egy olyan múzeum, amelyet tulajdonképpen az inspirált, hogy az ön ükapja is részt vett az első világháborúban. Róla nevezte el ezt az épületet. Aki még nem látta, mindenképpen jön el megnézni, hogy mi van benne. Nagyon igényes a tárlat. És az udvarán pedig van egy igazi barlang.
1: Így van, ez egy igazi barlang. Azt kell tudni a történetéről, hogy itt új jut a település részen, különösen ugye a házak mögé szűkül a völgy, a házak mögött kezdődik a hegy, és ezen a település részen figyeltő meg ez a sziklába vájt vermek, inkább pincéknek nem nevezném őket, be tudtak tenni mondjuk fát, hogy egy kicsit szárazon legyen, vagy idéglenesen zöldséget. Lehet, hogy ezeknek le volt rekesztve az eleje valami fa lezárása a fajtóval, de nem tudjuk igazán, mert amik jelenleg vannak, az már mind ilyen nyitott, és ennek az a története itt a mi barlangunknak, hogy amikor mi megvásároltuk a házat, meg annó még Kassai Gyuri bácsi idejében is, ez egy ilyen benőtt fűvel, bokrokkal benőtt verem volt, amit nem igazán használtak.
0: Ő volt az előző tulajdonos, Kassai György, és a ház 1928-ban épült.
1: Na, akkor jutották fel a Pillár család, ifja Pillár Károly, de valójában az építés az 1870-80-as évekre tehető, és az idősebb Pillár Károly építette. És itt a barlangra visszatérve, el volt hanyagolva, kőporos zsákok, meg beszáradt messzes zsákok voltak benne, és akkor kitakarítottuk, és hát gondolkodtunk, hogy mi legyen belőle. Ugye két dolog adta magát. Az egyik, hogy legyen egyfajta bunker, ez is egy kiállítási része a hadimúzeumnak, és a másik része pedig ez a lurdi barlang. Ennek az ötlete pedig onnan jött, hogy a feleségem nagymamája, Fűzéren, nekik az udvarukon áll egy lurdi barlang, nagy tisztelője volt ugye a lurdi szűznek, és az én dédnagymamám pedig, anyai dédnagymamám Hidas Németiben, ő pedig mindig szeretett volna egy lurdi barlangot ott a templomba, de ez valamilyen úton módon nem valósult meg. És akkor így az ő emlékükre, illetve a dédszüleink, dédanyáink emlékére, nagymamáink emlékére döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy létrehozzuk ezt a lurdi barlangot, ami egyrészt illik a település népi építészetéhez, illetve szakrális építészetéhez, mert van ugye itt a településen több szakrális kisemlék, másrészt itt a temetőre vezető út közvetlen környezetében helyezkedik el, és úgy gondoltuk, hogy ez szép emlék lesz ez a dédnagymamáinknak és nagymamáinknak, és így lett kialakítva, majd egy kis padot is szeretnénk ide, és egy emléktáblát elhelyezni, hogy más is tudja, ez de itt a kerítésen olvasható is egyébként a története kívülről. A szobrokat pedig részben mi, részben pedig támogatók adományából sikerült megvásárolni, és itt kialakítani ezt a barlangot. A település első lurdi barlang egyébként, mert már sok kápolna, képoszlop, kereszt van, lurdi barlang eddig még nem volt.
0: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e másik lurdi barlang, de ha itt egy kicsit, nem mondom, hogy hátot fordítunk a lurdi barlangnak, de lépünk egyet-kettőt, akkor látunk egy zöld tetejű haranglábat.
1: Igen, ez a zöld tetejű harangláb a település első, mondhatni, hogy első szakrális építménye, épülete volt, ugyanis harangját 1834-ben szentelték, tehát ebből következtetettünk arra, hogy az 1830-as évek legelején épült, és még ekkor a középutai templom sem épült fel, a település temploma, tehát valóban az elsők között épült fel ez a harangláb. Előtte viszont van egy feszület, ami még régebbi, és ténylegesen az volt az első köztéri feszület itt a községben, mármint ami kőből épült, az az 1820-as években épült.
0: Ez egy olyan harangláb, hogy az alja kő, és rajta van egy faácsolat, azon a már említett zöldtető, be is lehet menni, meg is lehet húzni a harangot. Szól még ez a harang? Húzza valaki?
1: A harang szól még, igen, helyre is lett állítva a vonószerkezete néhány évvel ezelőtt. Jelenleg is

0: Egy falubelinél van a kulcsa, és hogyha például temetnek háztól, mert ugye itt a új település részen háztól temetünk, akkor harangoznak, amíg kérünk a temetőbe, illetve ha netán baj lenne, mondjuk tűz, vagy akármi egyéb katasztrófa, akkor igazság szerint arra is szolgált ez, hogy akkor jelezték a falunak. Van is konkrét történet rá, hogy amikor tűz volt, és ezzel verték fel a falut, nyilván mindenki tudta, hogy akkor baj van, és menni kell oltani.
1: Számba vette a település, tehát Óhuta, Középhuta és Újhuta szakrális kisemlékeit, akkor vegyük most sorba. Kettőt már említettünk, a legújabbat, meg talán a legrégibbet.
0: Így van. A három település részen több mint egy tucat szakrális kisemlék található. Itt nem sokkal feljebb, egy 300 méterre van egy úgynevezett Pikla kápolna, amit annak az emlékére állítottak, hogy az 1900-as évek elején ugye volt Amerikába kivándorlás. Kimentek az emberek, valaki ott maradt, de sokan hazajöttek, miután összeszedtek egy kis pénzt, kipróbálták a szerencséjüket. És ennek a Pika családnak a gyermeke sajnos ott elhunyt, hazahozatni nyilván abban az időben nem volt mód, és az ő emlékükre emelték ezt a kápolnát, egy nagyon szép kápolna, képoszlop inkább, mert be lehet menni, de épp hogy csak be lehet lépni, egy rácsos kapuval van elzárva. Ez van itt legfeljebb, utána, ahogy jövünk, akkor itt van a haranglába és a feszület, amiről már megemlékeztünk. Itt felettünk a temetőben áll szintén egy feszület az 1930-as évekből, de egyébként a régi síremlékek is említésre méltóak. Akkor, ahogy megyünk lefele, ugye érdemes megemlíteni, hogy az egykori Berecheimen Waldbott vadászkastélynak is van egy kápolnája a kastély épületben. Lejjebb megyünk, akkor van egy sziklába vájt szentkép, aminek az eredete nem teljesen tisztázott, de valószínűleg itt volt egy iparvasút a faluba az 1900-as évek elején. Ott történt egy baleset, amiben elhunyt egy csendőr örmest, és neki az emlékére készült az a kegykép. Ahogy megyünk tovább, akkor beírunk Középhutára, ott már kezdődnek a ház előtti feszületek, rögtön az első lakóház előtt van egy feszület, ha megyünk le tovább, akkor ott a templomunk, a templom előtt szintén áll egy 1850-ben az eredeti fantemplom felépítésekor állított feszület, attól lejjebb egy ház előtt szintén van egy feszület, illetve vele szemben az egyik ház előtt is van egy feszület, és ahogy megyünk még lejjebb, ott van egy úgynevezett Szutolcsik kápolna, vagy Szutolcsik képoszlop. Ugye itt volt a település szülötte egy elég ismert plébános.
1: Szutolcsik József atya.
0: Igen, Szutolcsik József
1: atya. Hol is találkoztam vele? Valahol.
0: Forrón volt ő sokáig, 40 évig. Egyébként itt van eltemetve Középután, ugye ide való volt. Az ő szülei készítették ezt a Szutolcsik kápolnát a tázuk mellett. És még lejjebb találjuk a faluvégi feszületet, amit szintén egy család állított, de ahogy megyünk át a útára, ott van egy üveggyári időszakban, egy 1800-as évek végéről származó feszület, óután szintén temetői feszület, ház előtti feszületek, úgyhogy én azt mondom, hogy eléggé szépen bővelkedünk szakrális kis emlékekben, ami egyébként egy könyvben is már be lett mutatva, Buckó József néprajzkutató, három uta népi építészeti értéke és emlék valamint sírjelei című kötetében.
1: Nem hagytunk ki egy haranglábat?
0: De kihagytuk az óutai haranglábat, igen, óuta Regéc felé vezető részén. Szintén az óutaihoz hasonló funkciókkal az 1840-es években épült, ha jól emlékszem. Az mellett is van egy feszület, és nyilván azt a haranglábat is használják, hogyha elhunyt valaki a faluba, ugye akkor a temetése napjáig minden nap harangoznak, illetve vészjelzésre, amire szerencsére már jó néhány éve vagy évtizede nem került sor.
1: És az erdő rejt valamilyen szakrális kis emléket, keresztet vagy hasonlót?
0: Az erdő kevésbé, bár itt Komlóska és Háromuta között egy komlóskai kötődésű kereszt áll, szintén világháborús kapcsolódású, világháborúban esett katonáknak a emlékére, illetve elhunyt erdészeknek kopjafái állnak, valamint kisebb jellegű szakrális emlékek azért előfordulnak, de ilyen nagyobb kereszt vagy építmények közvetlen az erdőben nincsenek, ami talán ilyen említésre méltó, az óút a felső végén már erdő alján, vagy egykori kaszálókon áll a pálos kolostorom, vagy hát állnak a maradványai, romjai, ami viszont elég fontos szakrális épület itt a községben, ugye 1300-as évekre tehető a keletkezése.
1: Egyébként ezek közül a keresztek közül valamelyiknek van neve, esetleg valaki után lett elnevezve?
0: A kereszteket, ezeket az útszéli vagy ház előtti kereszteket általában oltalmazó szándékkal vagy köszönő szándékkal állították Isten dicsőségére, családtagok emlékére, és általában ezeket egy-egy vagy egy-két család állította, és az ő neveik rajta vannak, és az ő neveik szerint tudjuk őket nevezni, például említettem a Pikla kápolnát, de középuta végén van a Golenya kereszt, vagy üveggyárban az üveges kereszt, mert azt egy üveges nevezetű család állította, vagy a Szutolcsi képoszlop kápolna, úgy tetszik, az is így név szerint talán tudjuk említeni, tehát ilyen családnevek után nevezzük ezeket többnyire.
1: A keresztek közül néhány, vagy talán jó néhány nem is kőkereszt, a talapzat a kő, de fölül már egy öntvény van.
0: Így van, eredetileg szintén Buczko József kutatásából tudjuk, hogy eredetileg ezek fakeresztek voltak az első időkben, tehát akkor még a sírjelek is, illetve ezek a keresztek is fából készültek, nyilván az adta magát itt a egyekbe, tehát elképzelhető, sőt biztos, hogy sokkal több és sokkal régebbi keresztek is voltak, de fából. És aztán jöttek a kőkeresztek, többnyire a talpuk is, illetve a kereszt részük is kőből volt, és aztán az 1900-as évek elején, amikor már betudtak az emberek vasat, illetve kovácsolt vasat szerezni, és voltak is kovácsok, vagy volt ipari gyártású kereszt, például Kassáról, Kassa környéki kóhukból, akkor terjedt el az, hogy egy kő talapzat és egy fémfeszület, amit meg tudtak hozzá vásárolni. Ezek különböző díszítettségűek voltak, különböző mívességűek, de érdemes egyébként őket megnézni, mert például itt pont az üveggyár egy különösen szépen kovácsolt vagy öntött vasfeszület.
1: A Vitéz Csupka Károly Hadi Múzeum udvarán vagyunk, és visszatekintek a házra, van egy kis fülkéje, egy szobor fülkéje, és benne lakik Mária.
0: Így van, ez a település népi építészetére rendkívül jellemző homlokzat, egy úgynevezett csonkakontyos, oromzatos népi lakóház homlokzata. Ezeknek a lakóházaknak, amiben szerencsére nagyon nagy számban maradt fent a településen, vagy hát nagyobb számban, mint az átlagos településeken, az a jellemzője, hogy díszített volt, hol gazdagabban, hol szerényebben, tükrözte a felekezeti hovatartozását a lakóknak, ugye szinkatolikus község volt, tehát láthatjuk a oltárokon is láthatók, feszületet mellette a két gyertyával, illetve egy oltalmazó Mária, vagy egy Mária szíve szobor került általában a szobor fülkéjükbe, szintén egyrészt utalva a katolikus jellegre, másrészt óvva a lakóházat és az előtte elhaladókat.
1: Fiatal ember itt született, vagy hát
0: igen,
1: Sárospatakon, vagy Újhelybe?
0: Hát Sátorújhelyen a kórházba, de igen.
1: De innen származik.
0: Innen származok,
1: igen. De nem származott el, sőt visszavágyik ide. Három hutára, szinte hetente, két hetente Budapestről visszajár. Miért?
0: Így van, sajnos jelenleg életvitelszerűen nem tudok itt élni a családommal, de tervben van az, hogy visszatelepülünk, addig pedig, ahogyan is mondta, hetente, két hetente ünnepnapokon, szabadságokon jövünk ide Hutába, illetve a feleségemékhez is járunk, azért elég gyakran Fűzérre, ide a hegy túloldalára. Szeretjük mindketten a vidéket, a gyermekeink is nagyon jól érzik itt magukat, és hát nyilván itt van a család, itt vannak a szülők, nagymamák, dédnagymamák, tehát van miért hazajönni. És ez még pluszban jön az, hogy én itt elég erősen foglalkozom a helytörténettel, a rendezvény szervezéssel, a település életébe, azért igyekszek minél jobban részt venni és minél többet tenni a településért.
1: Az elmúlt percekben a zempléni háromhuta szakrális kis emlékeit Verbovszky Dániel helytörténeti kutató mutatta be. És ezzel mai műsorunk véget ért, de mielőtt elbúcsúznék, hangozzék el szokásos felhívásunk. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre várunk. Most búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Új adással két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat jövő szombaton 17 óra 30 perces kezdettel a Rózsafűzér előtt megismételjük.
2: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Vargáné Nemoda Mónikával és Boncsi Révával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Ennek a meghívásnak pedig az a magyarázata, hogy itt volt a stúdióban az osztályvezető főorvosnő, és nem kis büszkeséggel mondta el azokat a gyakorlatokat, azokat a módszereket, amelyekkel megpróbálják a mozgásukban valami módon korlátozott emberek mindennapjait megszépíteni, fájdalmukat eltüntetni, tehát az életminőséget javítani. És e tekintetben mondta, hogy van nekünk egy teljesen speciális táncterápiánk, rehabilitációs ritmus és táncterápiánk, hogy pontosan fogalmazzak.
1: Így van.
0: De mielőtt erről a terápiáról tudnánk beszélgetni, vagy fogunk beszélgetni, én azt kérdezném meg Mónikától is, és Évától is, hogy hát nem így kerültek oda a kórházba, hanem eredetileg hogy? Mónika?
1: Én, mint ápoló dolgoztam, a rehabilitációs osztályon korábban van egy rehabilitációs diplomám, ehhez kapcsolódóan kezdtem el a rehabilitációs osztályon dolgozni, és ott javasolt az osztályvezető főorvos úr, hogy
0: specializálódjak
1: az ergoterápiára, és így képeztem magam.
0: Nem volt mindig ott rehabilitációs osztály a Szent Ferenc kórházban, nem. Akkor máshonnan kellett oda menni, ugye?
1: Igen, először a megyei kórházban volt, majd később ugye a Vasgyári kórházban, és Szikszón és onnan kerültünk be a Szent Ferenc kórházba.
0: És Évából hogy lett ilyen terapeuta?
2: Én 92-től itt dolgoztam a megyei kórházban, a központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztályon.
0: Ekkor ez itt volt ugyanebben az épületben, igen, még Ötvös Ivan a
2: főorvosnő. Így van. Itt voltam. Először az intenzív osztályon dolgoztam intenzív terápiás szakápoló, és utána elvégeztem az anesztes szakasszisztensi tanfolyamot, tehát az anesztézián is dolgoztam kerek 6 évet, aztán utána egy kis varga betű külföldre, Ausztriában és Németországban is dolgoztam gondozónőként, emellett még így mellékesen elvégeztem a Miskolc Egyetem germanisztika szakát, tehát bölcsész diplomám is van, és szakfordítással is foglalkoztam, aztán visszakanyarodtam az egészségügyhöz, és dolgoztam klinikai kutatásokban 2,5 évig, és aztán a sors ide hozott
0: kalandos
2: engem.
0: Kalandos,
2: de sokféle tapasztalatot szereztem, ezeket mind tudom alkalmazni, és nagyon jó, hogy ilyen alapjaim voltak, hogy anesztézia és intenzív terápia, mert amikor az ergoterápiával én találkoztam, megmondom őszintén, hogy azt meg kellett tanulni átolcetig, mert nem nagyon. Én az elejét láttam és abban tevékenykedtem, de én a végét nem tudtam, hogy egy sérülés vagy stroke után mi a teendő, én abban már nem voltam benne.
0: Igen.
2: És most viszont ezt a munkát végzem, úgyhogy ezt meg kellett tanulni, és az alapok nagyon jók voltak hozzá, úgyhogy 2023-tól én is itt dolgozom ezen az osztályon.
0: Meg is magyarázzuk majd, mert én is kíváncsi vagyok az ergoterápiának a részleteire, de először magyarázzuk meg azt a képet, amit megpróbáltam láttatni, illetőleg a pólón lévő ábrát, jó? Mit szimbolizál ez?
1: Gyakorlatilag mi ergoterapeuták élni tanítunk. Tehát az agy azon területével foglalkozunk, amelyek utána elvégzik a mindennapos élettevékenységeket. Gondoljunk csak arra, hogy milyen nehéz úgy élni, hogyha valaki a stroke után szédül, vagy nem tudja önállóan a napjait megtervezni, megszervezni, vagy azokat a mindennapos tevékenységeket, amit egyébként nagyon könnyedén elvégzünk, egy gyógyszerbevétel, egy kanál megfogás, egy öltözködés, egy fogmosás, ezeket mi tanítjuk újra. Hát mi vagyunk azok, akik a mindennapos élettevékenységeket fejlesztjük.
0: Tehát az a két férfi, az a munkásruhába öltözött férfi a villás kulcssal a kezükben, akkor az a két hölgy szimbólum, vagy gyakorlatilag.
1: Igen.
0: És az agy is, akkor jó sejtettem, hogy az egy agy, amiben át kell alakítani a korábban megszokott akár mozdulatokat, igen, akár módszereket, vagy egyáltalán a rálátást a világra, ugye?
1: Igen, a kolléganőm majd jobban ki fogja fejteni, de a neuroplaszticitást használjuk ki mi. Azzal dolgozunk, hogy az, ami elveszett bizonyos agyterületekről, azt újabb agyterületekre megpróbáljuk átintegrálni, fejleszteni az agynak azt a képességét, hogy képes megújulni, új mozgásokat megtanulni.
0: Ez egy viszonylag új keletű fogalom, még ugye régen tudtuk azt, régóta tudjuk azt, hogy az agy csodálatos képességgel bír, meg az elvesztett funkciókat bizonyos mértékig át tudja az egyik félteke venni a másik megromlott funkcióit, pontosabban így mondom inkább, de hogy igazán mi mindenre képes, azt még mi is most tanuljuk, nem?
2: Igen, erről is szól a neuroplaszticitás, ez csak egy kis szegmense a terápiának, az egész rehabilitációs folyamatnak. Tulajdonképpen az, hogy az agy plasztikus, az azt jelenti, hogy az agy egy képlékeny szerv, tanulékony, minden pozitív és negatív ingert is képes befogadni, feldolgozni és értelmezni, tehát vigyázni kell.
0: Kell az üveg felelénk, hogyha sokan negatív,
2: igen,
0: ugye?
2: Életünk teljes folyamán foglalkozunk az agyunkkal. Ez azt jelenti, hogy tehát az információkat feldolgozzuk, és értelmezzük őket, és utána lesz egy válasz.
0: Ránk. Igen. Ami hat ránk.
2: Így van, és erre jön egy válaszreakció. Na most visszautalva arra, hogy ez egy paradigmaváltás következett be az aggyal kapcsolatban, ugye a régi időkben azt mondták, hogy az agy egy statikus, változatlan szer, hogyha ott valami baj történik, ott onnantól kezdve vége a világnak. Nagyon sok kutatás és kísérlet előzte meg azt, amikor eljutott oda például egy neuropszichológus, Donald Hebb, 1949-ben, aki azt mondta, hogy azok a neuronok, idegsejtek, amik tüzelnek, azok kapcsolódni fognak. Neurons that fire together, angolul. Ez annyit jelent, hogy folyamatosan ingert kell adni az agynak, és folyamatosan dolgozni kell vele, különben az agy szelektálni fog. Nem fog tovább dolgozni.
0: Meg leépül.
2: És leépül. Most ezt a fajta plaszticitást, ezt gyermekkorban látjuk el, ugye, amikor indulunk körülbelül 200 milliárd idegsejtel, és ott elkezdődik egy kőkemény szelekció. Egyes idegpályák megerősödnek, egyes idegpályák pedig attól függ, hogy milyen értelme van a funkciónak, azok vagy leválnak, vagy irrelevánssá válnak. És ez a folyamat, ez felnőtt korig tart, de utána is tart, még nem áll le. Na most ugye laikusként azt mondjuk, hogy a szellemi fittséget azt mindig karban kell tartani, mindig foglalkozni kell az agyunkkal, tornáztatni kell, és ez az embernek az alkalmazkodó képességének az alapja. Tehát az, hogy mindig, ha belegondolunk abba, hogy most például hány pinkódot tanulunk meg, hogy mennyivel másabb volt az élet a középkorban, amikor egy imát elmondott az ember, akkor órákon keresztül meditatív állapotban volt, most sokkal gyorsabb életet élünk, sokkal gyors, az információk ide-oda szágódoznak a fejünkben, ezeket mind rendezni kell, de ettől függetlenül az agynak szüksége van egy rendszeres karbantartásra, és ezt a fajta plasztikus képességet használja ki a rehabilitáció, és ezen belül az ergoterápia.
0: És akkor az ergoterápia meg a tánc. Hogy tudjuk összekapcsolni a kettőt?
1: Dr. Masátors olyan az, aki ezt a rehabilitációs ritmus és táncterápiát megálmodta. Ő 2014. szeptemberétől alkalmazzák a mai nevén már Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikáján, ahol dr. Masátors olyan az agysérültek rehabilitációs osztályának az osztályvezető helyettese, végzett táncterapeuta, és az ergoterapeutákkal együtt dolgozták ki ezt a fajta terápiát. Az ergoterapeuták azok, akik mai napig is minden egyes alkalommal a segítők ezen a foglalkozásokon. Tehát aktívan részt vettek az ergoterapeuták ennek a módszernek a megalkotásában.

0: Rengeteg hasznosítási formája van a táncnak egyébként. Mind a mellett, hogy megtanul, hát egyrészt közösséget teremt, kezdjük ott, ami hat az egyénre. A másik az, hogy megtanul valamihez alkalmazkodni, igazodni, egyfajta önfegyelemre is készteti az ember. Aztán serkenti arra, hogy még tovább. Tehát egy fizikai aktivitás mellett azért ott figyelni is kell mondjuk a lépésekre. Tehát összekapcsolódik. De hát ne én beszéljek már erről, hanem az előnyeiről szeretném, igen, hogyha hallanánk.
1: Egyáltalán arról érdemes szót említeni, hogy a zene és a ritmus hogy kapcsolódik az emberhez. Ugye itt már elhangzott az, hogy milyen szerepe van az ember életében a táncnak és a ritmusnak. Hát már ősidők óta ugye már az erejét már felfedeztük. Ha most gondolunk egy esőtáncra, egy sámán táncra, vagy egy családünnepére, egy népünnepére, ahol az emberek énekeltek, táncoltak, eszközöket vettek elő, doboltak, és a boldogságot, az örömöt, kifejezték, de a katartikus élményt is ki tudják ezzel fejezni, és ezen mind szorongás oldás. Örömkifejezés, érzelemszabályozás, szorongás oldás volt a célja. Ha nem is teljesen mindig tudatosan, aztán utána ez később már tudatossá vált. Na most ez a ritmusnál is így van, ha ezt itt lefelezzük, ugyanis a ritmus már velünk született tulajdonság. Ezt már a magzati korban is megérezzük, halljuk abba a édesanyánknak a szívdobbanását, sőt, kutatások szólnak arról, hogy nem mindegy, hogy a kismama milyen zenét hallgat, az is hat a babára.
0: Egy egyszerű habverés, ha belegondolunk, igen, a sütemény készítés, az is ritmusra van történik.
1: Igen. Na most ez a ritmus és érzék, ez a fejlődés során ez folyamatosan szépen finomodni fog. Nem véletlenül dolgoznak az óvónők, ritmusokkal tapsolnak, énekelnek, fejlesztik a gyerekeknek a mozgás koordinációját, a beszédközpont fejlődik, számolni megtanulnak, énekelni megtanulnak, és ez ugye folyamatosan finomodik és stabilizálódik. Na most ez ugye függ a kultúrától is, hogy ki milyen kulturális környezetben van, a motoros képességektől, a genetikai meghatározottságtól, illetve a képzéstől. Ugye azt tudjuk, hogyha valaki zongorista lesz, akkor egy idő után, ezt kutatások bizonyítják, hogy az agykéregben az érzékszervi reprezentáció a sokkal nagyobb egy zongoristánál, mint egy átlagembernél. Tehát a plasztikus agynak már itt is van szerepe, hogy ott sokkal nagyobb az a terület, ami a finomotorikával, a kéz finomotorikájával dolgozik. Na most mi is ezzel dolgozunk, a zene és a ritmus így minden nap része az életünknek, hogyha hallgatunk egy zenét, rögtön elkezdünk dobolni. Ne adj Isten, hogyha ismerjük a számot, még akkor éneklünk is, emlékeket hoz fel bennünk, és a ritmust is már tudjuk dobolni, tehát nagyon sok agyterület kapcsolódik be akkor, amikor hallgatunk egy zenét, és közben figyelünk a ritmusra. És ezeket a képességeket használjuk ki a rehabilitáció során. Tehát a hallókéreg, a prefrontális kéreg, a frontális kéreg, a temporális lebeny, mindegyik, a zenefelismerés, a tempóváltás, Parkinsonos betegeknél például pontosan a zenét használják ki azért, mert ott a mozgás elindítása nehéz, amiért ér egy külön központ felelős, de ezt a zenével próbáljuk áthidalni. Ugye minden megvan a belső ritmusa az agynak, és egy ilyen külső pacemakert alkalmaz a zene azért, hogy a parkinsonosnak ez a lefagyott mozgása, ez meginduljon. Tehát ez is egy terápiás szél. Na most ezt is alkalmazzuk itt a terápiánk folyamán.
0: Ennek fordítottját is alkalmazzák tulajdonképpen az élet számos területén, hogy villognak be a példák nekem, akár a demenciát is említhetném, a demens betegeknél a motorikus mozgás fenntartását, erősítését, de ugye mondhatnám a tánzterápiát a kisdedeknél, a kis babás anyukáknál, a nyugalom, a mentális egészség megőrzésénél, szóval rengeteg lehetőség van,
1: igen,
0: benne.
1: Igen.
0: És hogyha ilyen szuggesztív foglalkoztatók, módszert elsajátítók, és az azt továbbadok, vannak, mint Éva, mert figyelem, hogy kézzel, lábbal erősíti a mondani valóját, és ez biztos, hogy hat az emberekre. Ez egyrészt mutatja, hogy hiszek benne, és csodálattal adózom el tudomány előtt, vagy irán, másrészt pedig át tudom adni, úgyhogy annak foganatja is legyen. Na, mikortól kezdődött ez az átadás itt a Szent Ferenc Kórházban tulajdonképpen?
2: Mi 2025 októberében végeztük el ezt a tanfolyamot, amit ugyanígy a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikáján vettünk részt rajta, és gyakorlatilag utána már alkalmaztuk is. Minden héten van lehetőség egy ilyen ritmus és táncterápiás foglalkozásra.
0: Én nem hallottam, hogy a megyében lenne máshol ilyen van.
2: Nem tudunk róla. És ugye ez speciálisan stroke és agysérültek rehabilitációjának egy kiegészítő terápiája, ami szerintünk fantasztikus eredményeket látunk már most is ez alatt a rövid idő alatt.
0: Ezt nyilván az orvosokkal is meg kell beszélni, hogy kinél mi alkalmazható, meg meddig lehet elmenni, ugye?
2: Így van.
0: Tehát egy napi, vagy hát egyére szóló kapcsolattartás van. Igen. A betegek, tehát hogy történik ez? Foglalkozásszerűen történik, ugye?
2: Igen.
0: Hogy?
2: Az osztályról is most már az ambuláns betegek is visszajárnak ambuláns betegként, akik bentfekvőként részt vettek ezen a terápián. Sokan már visszajárnak ezekre a foglalkozásokra. Orvossal konzultálva egyeztetünk, hogy ki az, akit szeretnénk fogadni, hiszen a magát a terápiát is úgy kell összeállítanunk, hogy a betegeknek ültetési rendje van, milyen sérüléssel rendelkezik, milyen funkciót szeretnénk fejleszteni, ez annak a függvénye is, hogy ki hová, ki mellé fog kerülni, hogyan helyezzük el őket. Vannak segítőink, akik, hogyha a féloldali bénult mozgását
0: szeretnék. Igen, valakinek fizikailag kell segíteni. Gondolom, egyébként
2: nem kötelező az, hogy a féloldalát használja, a bénult féloldalával is dolgozzon. Viszont el szoktuk mondani, hogy ha mennyiben igényli, akkor segítünk neki, mert itt nem a hibátlan mozgás, mint a lényeg. Az a lényeg, hogy jól érezze magát, felszabaduljon, érezze, hogy tartozik egy közösséghez. Endorfin szabadul fel, jó érzés fogja eltölteni, nem érzi azt a kirekesztettséget, találkozik sorstársakkal, akik ugyanolyan sérüléssel érkeznek. Sokszor vagy affáziások elkezdenek énekelni olyan zenékre, amik emlékeket idéznek fel. Tehát, hogy fantasztikus élményeink vannak már ez alatt, a rövid kis idő alatt is.
0: Az örömzene, meg az örömtánc itt is az egymással.
2: Igen, és nagyon szeretik a betegeink, tehát hogy már hétről hétre várják, hogy legyen, és hogy kérdezik is, hogy nem lehetne, hogy többször is legyen egy héten, de hát ennek ugye azért olyan korlátai is vannak, hogy helyigényes, úgyhogy sajnos akkor...
0: kell igen, az infrastruktúráról,
2: igen,
0: ugye?
2: Igen.
0: Milyen szerepe van a zenének ebben? A zene kiválasztásának.
3: A zene kiválasztásában azért ez egy speciális dolgot igényel, mert nem mindegy, hogy milyen zenét választunk ki. Tehát itt meg kell nézni az ütemet is, meg kell nézni azt, hogy tudnak-e rá dolgozni. Megvan adva az, hogy egy 80-as, 100-as percenkénti, vagy mint ahogy a szívverésnél is 80-as, 100-as ütem, például az egy lassabb ütem. Be lehet iktatni egy 120-as ütemet is, de akkor ott már nem tudják annyira követni a mozgásokat. Viszont tapasztaltuk már azt, hogy direkt ugyanazt a gyakorlatot csináltuk lassabb zenével, és gyorsabb zenével is sikerült, nem mindenkinek, de végül is itt tényleg nem az a lényeg, amit mondott a kolléganőm is, hogy a mozgás pontos kivitelezése a lényeg, hanem a megszokott klasszikus tanulási kereteken kívül dolgozunk, és átidaljuk ezt a fajta kényszert, nincs rajta betegen ez a kognitív teher, ha most rögtön nem fogja a ritmust érezni, az nem baj. De lehet, hogy utána viszi, ahogy most mondják, a flow.
0: Igen,
3: viszi a flow-ba, benne vagyunk a flow-ba, és viszi tovább, és odafigyel a ritmusra, hogyha ritmust váltunk, vagy forog a kör, tehát hogyha ütemet váltunk. Először még ez konkrétan megfigyeltük olyan betegnél, aki először nem tudta, hogy mit kell csinálni, és olyan 10 perc múlva teljesen ráállt az ütemre, tehát annyira figyelte azt, hogy a többiek mit csinálnak, és követte a ritmust. Tehát
0: a zeneválasztás ereje is.
3: Igen, a zeneválasztás nagyon fontos, hogy milyen ritmus, nagyon fontos, hogy még a zene típusa is fontos, hogy legyen üteme, legyen egy lüktetése, hogy ezt ők tudják követni. Akár mi folyamatosan ezen dolgozunk, és mindig ötletelünk, és megkérdezzük egymást, figyelme, ez a zene jó, ez most jó, ez most nem jó. És mindig meghallgatjuk egymásnak a véleményét, hogy ez most erre most tényleg tudunk-e valami koreográfát kitalálni, mert az sem jó, hogyha összevisszaságban vannak a betegek. Azért a másik végletet sem akarjuk elérni. Úgyhogy a zene választás ilyen szempontból egy elég komoly munka.
0: Mennyi ideig tart, vagy hát még viszonylag szűkös a tapasztalat, ugye? De mennyi ideig kell, hogy tartson egy ilyen foglalkozás?
2: 60 perc az, ami a teljes foglalkozást lefedi. Ebben viszont benne van az is, hogy a teremrendezés, előtte utána való készülődés, tehát egy olyan 45 perc, amit aktívan így a tánccal szoktunk tölteni.
0: És ezt mennyi ideig lehet vinni, hogy úgy mondjam, tehát mert itt a szinten tartásomban a hangsúly, gondolom, nem? Meg elővenni olyan funkciókat, amiket mozgatni kell.
2: A terápiát azt egyébként felépítjük, tehát van egy bemelegítés része, amikor ráhangolódunk, ez abból áll, hogy egymás nevét végigmondjuk, szemkontaktust teremtünk, összekötést alkotunk ott az együtt lévő betegekkel, egy picit oldjuk a hangulatot, majd ezután jönnek azok a feladatok, amik a memóriát, a térlátást, a mozgásfejlesztést fejlesztik. És utána a végén van egy levezetésünk, amikor már ezt a flót egy picit lecsendesítjük.
0: Nekünk is van a vége, a beszélgetés vége, de a hölgyeim, szeretném, ha ezt folytatnánk, ezt a beszélgetést, jó. Mert egyrészt tapasztalatokat tudunk majd megosztani az idő múltával, másrészt szerintem ez egy roppant érdekes dolog, és arra is kíváncsiak, gondolom, a hallgatók, hogy lehet kívülről bejutni például egy ilyen foglalkozásra.
2: A mozgásszervi rehabilitációs szakrendeléseket kellene felkeresni, és ott a kezelőorvossal egyeztetni, hogy szeretnének részt venni ezen a terápián, és utána bennünket, ergoterapeutákat megkeresni.
0: A Szent Ferenc Kórházban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Vargáni Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezre jutottak be illegálisan. A katolikus egyház fő nyári rezidenciáján Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdagsággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyok birtoklását jelenti, az életért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota a távirat irodával. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel, olvasható a közleményben. A kereszténydemokrata néppárt ott lesz az ideiglenes köztársasági elnök által kezdeményezett, a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről szóló hétfői egyeztetésen. A KDNP a közösségi oldalánk vasárnap közzétett bejegyzésében kiemelte. Minden intézkedést meg kell tenni a magyar emberek érdekében. Az ellenzéki párt egyúttal köszönetét fejezte ki a védekezésben közreműködőknek, és megköszönték a magyar emberek kitartását. A paksi atomerőmű teljes leállítása során a létesítmény biztonsága 100%-ban garantált. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd Pakson az erőmű munkatársaival közösen, hogy a szigorú biztonsági protokollnak megfelelően a Duna vízszintjének emelkedéséig és az áramtermelés újraindításáig is biztosított legyen a percenként szükséges 100 köbméter hűtővíz. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Közlése szerint az erőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 cm-es vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. A teljes leállítás ellenőrzött műszaki folyamat, az erőmű biztonsága garantált, a leállított blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyú kapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll. Olvasható a bejegyzésben. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Ezt azután közölte, hogy vasárnap reggel vízügyi szakemberekkel egyeztetett. A jövő hétvégéig marad a forróság, néhány Celsius fokos enyhülés csak szombattól jöhet, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el a távirat irodához. Este általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is, de csapadék ott sem várható. Mérsékelt marad a légmozgás, a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyvárosokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
3: Hangolódjunk együtt!
4: Kedves hallgatóink! A következő percekben a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 2025. november 2-ai iskola rádiós műsorának ismétlése következik. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!
5: Dicsértessük a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és óvoda műsorát hallhatják. Mai témánk a teremtés védelem lesz. Riportot hallhatnak iskolánk lelkipásztorával, Papler Pál atyával, majd iskolánk főigazgatójával, Nagyné Deli Mónikával, végül Kis Vivian tanárnővel, iskolánk teremtés védelmi felelősével. Mai adásban közreműködnek Pankotai Benyami Mohamed 6. B, Bara András, Gulyás Bertold és Miklós Bence Vajk 7. B osztályos tanulók. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!
6: Assisi Szent Ferenc, naphimnusz. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Mindez egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappal adja és ránk deríti a te világosságodat, és szépő és sugárzó, nagy ragyogása lékes, a te képed fölséges. Áldott légy, Uram, holdnénénkért, és minden csillagaiért az égnek, őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek. Áldott légy, Uram, szélöcsénkért, levegőért, felhőért, minden jó és útidőért, kik által érteted minden te alkotásod. Áldott légy, Uram, vízhugunkért, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldott légy, Uram, tűzbátyánként, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldott légy, Uram, földanyanénénkért, ki minket hord és enni ad, és minden némű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldott légy, Uram, minden emberért, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, kik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat, akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
5: Elsőként iskolánk lelkipásztorával, Papler Pál atyával beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Mindörökké, amen!
5: Szeretettel köszöntjük Pál atya! Idén két fontos évfordulót is ünneplünk. Assisi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt, 1225-ben írta meg a naphimnuszt, melyet az imént hallhattunk diáktársunk előadásában. Annak pedig 10 éve, hogy Ferenc pápa 2015-ben megírta a Laudato Si, áldott légy Uram elnevezésű enciklikáját. Beszélne nekünk ezek jelentőségéről, tartalmáról?
7: Valóban. Assisi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt írta meg a naphimnuszt 1225 tavaszán. Azt követően, hogy megkapta néhány hónappal előtte a Szent Sebekta stigmákat. A San Damianói kolostorban időzött, és ott fogalmazta meg ezen dicsőítő himnuszát. A perugiai legenda szerint ekkor betegségei annyira elhatalmasodtak rajta, hogy erős fájdalmat gyötörték, és teljesen megvakult. Így vakon mégis rá tudott csodálkozni a teremtett világ szépségére. Szenvedése ellenére hálás szívvel szemlélte a teremtés csodáját, felismerve bennük a Teremtő Isten jelenlétét. A másik fontos évforduló Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája kiadásának 10. évfordulója. Ebben a pápa 160. pontban felteszi a fontos kérdést. Milyen világot szeretnénk továbbadni azoknak, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekeknek? Erre a válaszra váró kérdés áll az enciklika középpontjában, melyben Ferenc pápa a közös otthon gondozásáról ír. Az enciklika Szent Ferenc fohászából kölcsönzi címét, Laudato Si, mi Signore, vagyis áldott légy Uram. Ez emlékeztet rá, hogy a Föld közös otthonunk, egyben nővérünk is, akivel osztozunk a létben, olyan, mint egy szép anya, aki karjai közé zár minket. Mi magunk is a Földből vagyunk, maga a testünk is a bolygó elemeiből épül fel, levegője adja lélegzetünket, vize éltet és felüdít. Így elmélkedik Ferenc pápa arról, hogy kik is vagyunk, milyen helyünk van a világban. Ferenc pápa természetesen a katolikus hívekhez fordul, idézve Szent II. János Pál szavait, a keresztények különösen érzik, hogy feladataik a teremtett világban, kötelességük a természettel és a teremtővel szemben hitük részét alkotják. De felkínálja, hogy különösképpen is párbeszédbe lépjen mindenkivel, közös otthonunkat illetően. A párbeszéd végighal az egész szövegen, és az 5. fejezetben a problémákkal való szembenézés és megoldásuk eszközévé válik. Így tárgyalja Ferenc pápa ezt a kérdést, és nagyon jól rámutat, hogy a teremtett világ védelme nem csak a katolikus hívek, nem csak minden keresztény ember, hanem minden teremtett ember feladata, hiszen mindannyiunk közös otthona a világ.
5: Új pápánk 14. Leó is kiáll teremtett világunk védelméért. Beiktatása óta már több törekvése is volt ezzel kapcsolatban. Beszélne nekünk ezekről?
7: Leó pápa teremtés védelmi tevékenységeiről a Vatikán News hírportálon olvashatunk. Ott találjuk például azt, hogy július 9-én a Castel Gandolfo-i pápai palota Madonnina kertjében celebrálta az első szentmisét a teremtésvédelemért, amelyben mindenkit arra buzdított, hogy hallja meg a Föld kiáltását. Majd későbbiekben pedig azt olvashattuk, hogy Leó pápa szentelte meg és avatta fel szeptember 5-én a Castel Gandolfo-i pápa nyaraló kertjében kialakított Borgo Laudato Si ökológiai kertvárost, melynek alapötletét Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája adta. A teremtett világ védelmét szolgáló pápai dokumentum megjelenése után 10 évvel később, az mint egy testre töltött, méghozzá pápai területen, hogy szemléltesse a teremtés gazdagságát és megőrzése, ápolása nagyszerű példáját. Ez a Borgo Laudato Si egy olyan egyházi kezdeményezés, amelynek célja, hogy megvalósítsuk azt a hivatást, hogy Isten teremtő művének őrzői legyünk. A Borgo kertváros egy rendkívüli szépségű szintézis, ahol a spiritualitás, a természet, a történelem, a művészet, a munka és a technológia harmóniában igyekszik együtt élni.
5: Isten csodálatos világot teremtett számunkra. Mindent megadott, amire szükségünk van az élethez. Teremtett világunk gondozását, védelmét azonban ránk, emberekre bízta. Mit jelent ez számunkra?
7: A Teremtés könyvében olvassuk, hogy a Teremtő Isten az embert elhelyezte az Éden kertjében, és rábízta, hogy őrizze és művelje. Ez mindannyiunkra vonatkozik, amikor otthonunkra, a teremtett világra tekintünk, Isten ránk bízta, a mindenkor élő emberekre, hogy műveljük és őrizzük, ne pedig pusztítsuk és kizsákmányoljuk. És ebben mindenki megtalálja maga szerepét. Nem csak az állami vezetők, nem csak az ökológiai kérdésekkel foglalkozó szakemberek, hanem minden ember, még a gyermekek is megtalálják ebben a feladatokat. Azáltal, hogy nem pocsékoljuk a vizet, nem égetjük feleslegesen a villanyt, virágokat ültetünk, ápoljuk a kertünket, locsoljuk a növényeket, védjük az állatokat, ezzel a magunk helyén magunk erejének, tehetségek megfelelően tehetünk a teremtett világ szépségéért, azért, hogy valóban szép és élhető otthonunk legyen, de ne csak nekünk, hanem az utánunk következő nemzedékeknek is.
5: Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Mindörökké, amen!
5: Adásunkat iskolánk főigazgatójával, Nagyné Deli Mónikával folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves Mónika néni!
8: Mindörökké, amen!
5: Mióta van jelen intézményünk életében a teremtésvédelem?
8: A teremtésvédelem 2019 óta kiemelt szerepet tölt be az iskolánk életébe, de a teremtett világ iránti tisztelet és felelősség már korábban is fontos értékeink közé tartozott. Katolikus iskolaként hisszük, hogy a világ Isten ajándéka, melyet szeretettel és felelősséggel kell őriznünk. A mindennapi oktató-nevelő munkában arra törekszünk, hogy a gyermekek ne csupán tanulják, hanem meg is éljék a teremtésvédelem lelkületét. Hálával forduljanak a természet szépsége felé, és tudatosan vigyázzanak arra, amit a Teremtő ránk bízott. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájának szellemében igyekszünk átadni, hogy a teremtés megóvása nem csak környezeti, hanem lelki feladat is. Azt szeretnénk, hogy tanítványainkban kialakuljon az a felelős, szeretetteljes szemlélet, amellyel valóban Isten ajándékaként tudják látni és óvni a világot.
5: Iskolánk a korábbi években az Ökoiskola cím mellett a Teremtésvédő iskola, valamint az Állatbarát iskola címet is elnyerte. Mit jelentenek ezek a címek pontosan?
8: Nagy büszkeség számunkra, hogy iskolánk 2023-ban elnyerte az Ökoiskola címet. Ez azt jelenti, hogy tudatosan törekszünk a környezettudatos nevelésre. Az a célunk, hogy a gyerekek megtanulják a fenntarthatóság nem csak a tantárgyakba beépített tanulnivaló, hanem egy életforma. Szelektív hulladékgyűjtésre ösztönözzük tanulóinkat, komposztálunk, zöld programokat, faültetéseket, gyalogos és kerékpáros zarándoklatokat szervezünk. Fontos, hogy a gyerekek maguk is aktív részesei legyenek ennek a változásnak. Mindez megjelenik a pedagógiai programunkban, munkatervünkben, és természetesen a gyakorlatban is. Mint az EGRI Főegyházmegye minden intézményében, nálunk is van egy teremtésvédelmi felelős kollega, aki ezeket a feladatokat összefogja, koordinálja. Az ő segítségével az idei tanévben újra pályázunk a cím elnyerésére. Az Állatbarát iskola cím azt jelenti, hogy az iskola kiemelten foglalkozik az állatok védelmével, tiszteletével és az állatokkal kapcsolatos felelős magatartás tanításával. A gyerekek reményeink szerint megtanulják az állatok tiszteletét, szeretetét és azt, hogyan kell felelősen gondoskodni róluk. Igyekszünk megtanítani tanulóink számára, hogy az állatok iránti felelősség a környezettudatosság és az etikus magatartás része. Katolikus Pedagógiai Intézet először az elmúlt tanévben hirdette meg katolikus intézményei számára a Teremtésvédő Iskola Óvoda Kollégium mozgalmat. Intézményünk a 2024-2025-ös tanévben pályázott, és örömmel mondhatom, hogy iskolánk és óvodánk is elnyerte a címet, melynek viselésére 3 évig vagyunk jogosultak. Ez a cím azt jelenti, hogy az adott intézmény kiemelten foglalkozik a környezettudatossággal, fenntarthatósággal és a teremtett világ védelmével a pedagógiai munkája során. A cím megszerzéséhez a Laudato Si mozgalom a témakör vatikáni szervezetének 7 irányelve közül legalább 3 területen, legalább 6 szabadon választott elem teljesítését kellett az intézménynek igazolnia. Ezek közül az ökológiai lelkiség kötelezően választható témakör volt. Ez azt jelenti,

0: elnyerése nagy büszkeséggel tölt el bennünket, jelzi, hogy intézményünk része egy olyan hálózatnak, egy programnak, amely a katolikus teremtésvédelem értékeit népszerűsíti.
1: Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen.
2: A következő percekben iskolánk teremtésvédelmi felelősével, Kis Vivien tanárnővel beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, ámen.
2: Kedves Vivi néni, kérjük, meséljen nekünk a teremtésvédelemmel való kapcsolatáról. Hogyan élje ezt meg a mindennapokban? Mióta kép az életének fontos részét a teremtett világunk védelme?
4: Gyerekkorom óta fontos számomra a természet, a természettel való együttélés. Örömmel és csodálattal tölt el az a sok szépség, amit a Jóistentől ajándékba kaptunk. Az évek során folyamatosan alakult ki bennem az az érzület, hogy egyre többet szeretnék tenni a teremtett világért a mindennapi életemben. Eleinte csak apró dolgokon változtattam, ezeket építettem be az életembe, majd ez a törekvés folyamatosan bővült, és bővül mind a mai napig. Ez egy folyamat, egy folyamatos fejlődés. Ferenc pápa beszél erről az útról Laudato Si enciklikájában, melyet ökológiai megtérésnek nevez. Én is egyre többet tájékozódtam, tanultam, tapasztaltam a teremtésvédelemmel kapcsolatban, és mostanra tudatos törekvésévé vált az életemnek. Elvégeztem a Laudato Si animátorképzést is, és tagja lettem a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületnek. Ezek által olyan közösséghez tartozom, ahol hozzám hasonlóan gondolkodó emberek vannak, és akik által tudok motiválódni, inspirálódni. Folyamatosan részt veszek képzéseken, szakmai előadásokon. Legutóbb például Vácon jártam a 10 éves a Laudato Si enciklika konferencián, amit a Katolikus Társadalmi Napok röviden kattás keretében rendeztek meg. A következő fontos esemény pedig, amin ott leszek, Debrecenben lesz a Laudato Si animátor találkozó. Azt tapasztalom, hogy mindig lehet újat tanulni, fejlődni, és a megszerzett hasznos tudást lehet gyakorlattá tenni. És hogy mit jelent számomra a gyakorlatban, a mindennapi életben a teremtésvédelem? Említek néhány konkrét dolgot. Mára teljesen elhagytam a PET-palackok használatát, nem fogyasztok aludobozos termékeket sem. PET-palackos ásványvíz helyett otthon szűrt csapvizet iszom, és amikor folyadékot kell magammal vinnem, akkor szűrt vizet viszek üveg vagy fém kulacsban. A gyümölcs és zöldség hulladékot komposztálom, aminek köszönhetően negyedével, harmadával kevesebb hulladék kerül a szemetesbe. Ráadásul az így keletkezett komposzttal a veteményes talaját is gazdagítom. Bevásárláskor otthonról viszek magammal vászontáskát, kosara, gyümölcsös zsákot, amivel a műanyag szatyrok és a zacskók használatát kerülöm el. A hulladékokat szelektíven gyűjtöm, törekszem a csomagolásmentes vásárlásra, és ha ez nem elkerülhető, akkor olyan terméket választok, melynek újrahasznosítható a csomagolása. Amennyiben az üzlet kínálata engedi, akkor vegyszermentes gazdálkodásból származó terméket választok, ez egészségügyi szempontból és környezetterhelés szempontjából is előnyösebb. Régen nagyon sokat vásároltam impulzív módon, ma már ezt nem teszem, vagyis nem vásárolok csak úgy a vásárlás öröméért, ehelyett mérlegelek, hogy valóban szükségem van az adott termékre, fogom egyáltalán használni, és csak azt veszem meg, amire igazán szükségem van. A közlekedésben is a környezettudatosságra törekszem. Évekkel ezelőtt napi szinten jártam autóval munkába, annak ellenére, hogy a munkahelyem a településen belül volt. Már az autó használatát havi 1-2 alkalomra csökkentettem, amikor csak lehet biciklit vagy tömegközlekedést használok. Pusztán ezzel az egy döntésemmel évente körülbelül 320 kg-mal kevesebb széndioxid kerül a légkörbe. Ezt a széndioxidot körülbelül 13 termetes fa tudná megkötni egy év alatt. Ennek azért van jelentősége, mert a széndioxid az egyik legnagyobb felelős a globális felmelegedésért. Ezekből a számokból is látszik, hogy egy ember egyetlen döntése mekkora pozitív hatással van teremtett világunkra. És akkor el lehet képzelni, hogy az milyen hatással van, ha ilyen döntéseket nem egyedül, hanem egyre többen hozunk meg. Éppen ezért biztatok mindenkit, hogy gondolja végig, hogy a lehetőségéhez mérten mi az, amit már ma megtehet a földünk védelmért, és tegye is meg.
2: Az elmúlt hetekben több teremtésvédelmi programra, témahétre is sor került iskolánkban. Beszélne ezekről?
4: Egész évben folyamatosan vannak teremtésvédelmi programjai, most csak a nagyobbakat említeném meg. 2015-ben Ferenc pápa szeptember 1-jét teremtésvédelmi imanappá nyilvánította, ezért az első tanítási napunkon a tanítós szentmisén az egyetemen

0: vallásos könyörgések közé a teremtett világgal kapcsolatos könyörgés is bekerült, és a szentmise végén a Laudato Si enciklika záróimáját is elmondtuk. Néhány éve a magyar keresztény egyházak körében megszületett az a gondolat, hogy a nemzetközi példákhoz hasonlóan ökumenikus módon közösen ünnepeljék a teremtést, és hívják fel a figyelmet a teremtett világ védelmére. Így kerül sor évente a teremtés hetére, ami idén szeptember 28 és október 5 között volt. Az idei tanévben első alkalommal csatlakozott az iskolánk a teremtés hetéhez, és ennek keretében megtekinthető volt iskolánk aulájában a holnap himnusz kiállítás, mely a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület által elkészített anyag, és Assisi Szent Ferenc naphimnuszán keresztül irányítja rá a figyelmet világunk védelmére. Másik megmozdulásunk a teremtés hetén egy énekes flashmob volt, ahol egy teremtés dicsőítő éneket énekelt az egész iskola az iskola udvaron, amivel a teremtett világ szépségére kívántuk felhívni a figyelmet. Ebben az időszakban, szeptember 29 és október 3 között zajlott a világ legnagyobb tanórája elnevezésű program is, valamint az állatvédelmi témahétre is ekkor került sor, szeptember 29 és október 13 között. Mindkét programba bekapcsolódtunk. A világ legnagyobb tanórája a fenntartható fejlődést szolgáló globális célokat szeretné megismertetni a gyerekekkel. Az idén a kiemelt téma a velünk élő állatok volt. A rajzpályázaton való részvétel mellett bekapcsoltunk a Gyűjts velem használt elemgyűjtő programba is, sok kilónyi használt elemet gyűjtöttünk össze, amit majd elszállítanak az iskolánkból, és iskolán gyűjtőponttá is vált, így folyamatosan gyűjtjük majd a használt elemeket. Az állatvédelmi témahét keretében az állatok védelmére, a felelős állattartásra kívántuk felhívni a diákjaink figyelmét, több ezzel kapcsolatos programot is szerveztünk. Többek között volt rajzpályázat, rendeztük állatszépségversenyt, a gyerekek a kedvenc állataikról tarthattak bemutatót, volt olyan osztály, amelyik a tanyára látogatott el, és ott ismerkedett meg az állatokkal, de a rendőrség részéről is sor került állatvédelmi előadásra. A Te adományoz akció keretében 110 kg-nyi száraz tápot gyűjtöttünk össze az egri állatmenhely javára, emellett konzervet, szalámit is hoztak a segíteni vágyó szülők és gyerekek. Nagy öröm számomra, hogy idén elindíthattam a zöld szakkört. Egy ideje már gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne a gyerekeket még jobban bevonni, aktivizálni a teremtésvédelem terén, és így született meg a szakkör gondolata. A gyerekek nagyon lelkesek, közel 20 fő a szakkörösök száma, 4., 5., 6. osztályosok a résztvevők, akikkel két csoportban, két hetente találkozunk. Az iskolakert gondozása mellett palántaneveléssel, az állatokkal, növényekkel való ismerkedéssel, komposztálással foglalkozunk többek között, mindez persze aktívan, játékos, gyakorlatias formában. Boldog vagyok, hogy több évi tervezgetés, gondolkodás után erre a tanévre sikerült iskolakertet létrehoznunk. Egyelőre csak két ágyás került kialakításra az iskolánk területén, de ennek is nagyon örülünk. Még csak az ágyások rendbetétele előkészítése történt meg, tavasszal azonban megkezdjük majd az ültetést is. Veteményes és virágos kertet szeretnénk kialakítani a zöld szakörös diákokkal, akikkel az iskolakert gondozását végezzük.
1: Köszönjük a beszélgetést! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Ima földünkért! Mindenható Isten, Te az egész világ mindenségben, de a legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengé szeretettel veszed körül mindazt, ami létezik. Önts belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, töltse el minket békével, hogy füvérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek. Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik a földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben. Gyógyíts meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé. Érints meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek a szegények és a föld kárára. Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, végtelen világosságot felé vezető utunkon. Köszönjük, hogy minden nap felénk vad. Kérünk, légy segítségünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben.
4: Műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt percekben a Vösösöbonyi Széchenyi István katolikus általános iskola és óvoda műsorát hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Minden kedves hallgatónak további szép délutánt kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 2025. november 2-ai iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Gúnya Éva.
6: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
7: Tartsatok velünk jövő héten is!
5: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
8: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
9: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. A most következő közel fél órában az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánunk. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szólnak az első zenés üzenetek. Nagy Fügeden Antal Máriának és családjának jóságukért és szeretetükért küldi a most következő dalt Magdika néni Fügedről. A Jóisten áldását és a szűz anya oltalmát is kéri további életükre. Budaörsön Fritz Gabikának és családjának, valamint nővérének, Erzsikének és édesanyjuknak hálásan köszöni Kádár Tiborné Nagyfügedről azt, hogy súlyos betegségében segítségére siettek. Sok erőt, jó egészséget és hosszú életet kíván nekik a Jóisten bőséges áldásával és a szűzanya oltalmával. Nos, a címzettek, hallgassák szeretettel a Szűz anyám, tiéd akarok lenni kezdetű katolikus népénekünket, melyet Farkas Jánosné, Fülöp Sándorné és Kovács Sándorné énekelnek.

Gyöngyös halászon Csengeri Árpádnak és feleségének, valamint gyermekeiknek sok erőt, jó egészséget, minden jót és sok örömet kíván nővére Magdi Nagyfügedről. A címzetteknek az Ezer veszélyben szűzanyám kezdetű Mária énekünket Mackó Mária énekli. Hallgassák szeretettel!

Gyöngyösön Szabó Gábornét Anna nap alkalmából sok szeretettel köszönti, és jó egészséget, sok erőt, valamint minden jót kíván neki, nővére, Magdika. A Jóisten bőséges áldása és a szűzanya védelmező oltalma kísérje további életét. Vívitányban Stempel Lászlónét születés és névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai, barátnői és kedves ismerősei. Isten éltesse az ünnepeltet sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Nos, a címzetteknek magyar nóta, a messze van a kicsi falum kezdetű nóta szól, melyet Bodnár Marika énekel. Fogadják szeretettel!

0: Kívánságműsorunk folytatásában Kelemen Károlyné szeretné meghallgatni az Anyám szíve című magyar nótát, melyet Kalmár Pál énekel itt a Szent István Rádióban.
1: Kínálgattam mindenkinek az én bolond szívemet. Egy kis leány elfogadta, a százszor mondta, hogy szeret. Megunva a sárba dobta,

Egerben Palkó Györgynét közelgő születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető családjának tagjai. Isten éltesse az ünnepeltet sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. A címzetnek a majd éjfél felé kezdetű évforduló keringőt Putnoki Gábor énekli. Hallgassa szeretettel!

Miskolcon Kolozsiné Farkas Anitát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik népes családjának tagjai, valamint nagynénje és unokatestvére Erzsike. Jó egészséget, minden jót kívánnak neki, a szűzanya oltalma kísérje további életét. Szintén Miskolcon Molnár Emiliát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai és munkatársai. Sok erőt, jó egészséget kívánnak neki Korda György Napfény kell a világnak című dalával. Az ünnepeltek hallgassák szeretettel a kért felvételt.

Hegerben Medvecki Magdát születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntik, és a Jóisten bőséges áldását is kérik további életére Bori és Kati. Az ünnepeltnek Dalida, francia énekesnő énekel, dalának címe Zsátondre. Fogadja szeretettel.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Miskolcon Kolozsi Flórát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik vőlegénye Ádám és családtagjai, valamint barátai és kedves ismerősei. Jó egészséget és sok boldogságot kívánnak neki a Jóisten áldásával. Valamint Sárospatakon kedves hűséges hallgatónk Keresztúri Valéria szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát, amely nem lesz más, mint Aut Csilla, Jól vagyok és pont című felvétele. A címzettek hallgassák szeretettel a kért dalt.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket Zenés Üzenetek című kívánságműsorunkban. Kéréseiket és kívánságaikat pedig elérhetőségeinken várjuk, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió regionális hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Idén két összmagyar középiskolás tábort is szervezett a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. Átadták az újjáépített Bombelles Lónyai kastélyt a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Búzsván, amely szálláshelyként működik tovább. Erdélyi hotel a NAV árverésén, Salgótarjánban. Különleges fegyverek és korabeli relikviák láthatók a nyíregyházi Kállai gyűjteményben. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Idén két összmagyar középiskolás tábort is szervezett a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen, amelyre a Kárpát-medence mellett a diaszpórából is érkeztek magyar fiatalok. A közös programok a kulturális élmények és az új barátságok mellett a táborok a magyar nyelv és az identitás erősítését is szolgálták. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
2: A Kárpát-medence minden tájáról, sőt a diaszpórából is érkeztek fiatalok Rákóczi tábor idei összmagyar középiskolás táboraiba, Sátoraljaújhelyre. A többnapos program célja nem csak az, hogy tartalmas nyári élmény nyújtson a résztvevőknek, hanem az is, hogy erősítse a magyar identitást, segítse a magyar nyelv és kultúra megőrzését, valamint új barátságok és határon átívelő kapcsolatok születhessenek. A szervezők emellett arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a fiatalok megismerjék Zemplén természeti és kulturális értékeit. A tábor programjairól és célkitűzéseiről Lőrinc Brigittát, a Rákóczi Szövetség rendezvény szervezőjét hallják.
3: A tábor összétszáma ismételten 900 fő, és érkeztek a Kárpát-medencéből, illetve a diaszpora magyar közösségeiből. Kárpát-medencéből érkeztek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból, a diaszpora magyar közösségeiből pedig többek között Japánból, Kanadából, Csehországból és Amerikából is. Igyekszünk olyan programokat készíteni a diákok számára, amelyben a magyar kultúrát, magyar nyelvet használhatják, tanulhatják, és ugye ez a legfontosabb célunk, hogy a szórványból érkező diákok magyar környezetben tudjanak érvényesülni, tehát ezáltal igyekszünk táncházat tartani számukra, színházi előadással kedveskedünk, illetve kirándulásokat is szoktunk készíteni, amelynek következtében Zemplén kincseit megtekinthetik.
2: A Rákóczi Szövetség összmagyar középiskolás táborának különlegessége, hogy nem csak a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, hanem a világ számos pontjáról is érkeznek fiatalok Sátoraljaújhelyre. Vannak, akik már gyermekkoruk óta magyar közösségben élnek, másoknak azonban ez az egyik ritka alkalom, amikor napokon át magyar szó veszi őket körül. Brösztl Arnóczki Emma családjával az Egyesült Államokban él, a magyar nyelvet nagymamája segítségével kezdte elsajátítani, a táborban pedig különösen nagy élményt jelent számára, hogy kortársaival is magyarul beszélhet.
4: Itt táborban nagyon szeretek, egész családom itt felnőttek Sátoraljaújhelyben, itt Amerikában lakunk most. Egész családom most Sátoraljaújhelyben vannak, és a táborban nagyon sok barátom csináltam, szeretek lenni velük, szeretek beszélni velük, szeretek enni együtt, szeretem mindent a táborba, a játékot, mi mentünk lovaskázni tegnap, mi mentünk fent a hidon, ez nagyon jó volt. Én pici voltam, akkor a nagymamám jött Amerikába, és tanult engem magyart, mi nem tudtam magyar, sok anyám, meg apám, és az egész családom, akkor ő tudtam magyar, én meg nem értettem magyar, és nem tudtam beszélni magyart még. Most tudok érteni, meg beszélni magyarat.
1: Átadták az újjáépített Bombelles Lónyai kastélyt a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Búzsván. Az épület Tília Kurja néven 7 szobás szálláshelyként várja az ősfás park közepén a csendre és pihenésre vágyó vendégeket. A részletekről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetőt hallják. szálláshelyként működik. Ahogy az interneten láttuk a szobáknak a berendezését, tehát azok is igyekeznek azt a stílust, azt a hangulatot visszaidézni, ami itt egykor lehetett.
5: Igen, mindenképp. Tehát, hogy ez nem is volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak egy majdhogy nem korhű épületet létrehozni. Természetesen vannak változások. Ki is emeltem az elején, tehát ez nem egy rekonstrukció. Ugye Rudolf Mihály volt a tervezője, több terv is elkészült, és ugye ami a most meglévő, ez lett, vagy erre esett a választás. Ami amúgy igazából megmaradt, ezek a boltíves nyílások, tehát mind a nagy szalon és a kis szalon oldalán, ezeket mindenképp szerették volna megtartani, és úgy, ahogy volt, tehát szétszették, és utána pedig összetett, ez egy kőfal, és ugye így hozták létre újra.
1: És akkor ebben a kúriai épületben, ami akkor most, ahogy említettük, téli a kúriaként működik, hány szoba található?
5: Itt a kúriában 7 szoba, 6 kifejezetten az ősfás parkra néz, és egyetlen egy, ami meg a kertre előre. Az egy különálló nagyobb szoba, az egy klasszik superior, tehát ott azért 4 fő is elfér. A többi az ugye hátrafelé, az ősfás park felé, és mindegyik francia erkéllyel ellátott, tehát azért elég szép látvány az egész, az összes szoba ugye teli falba, ugye ablakozott vagy üvegezett, úgyhogy nagyon szép kilátással, és éjszakára is ugye szoktuk mondani a vendégeknek, hogyha gondolják, akkor hagyják nyitva az ajtókat, mert amúgy meg nagyon friss levegő, csodálatos zene és hang részben meg ugye ez a fajta nyugalom és nyugodtság, ami ugye itt jellemző.
1: Igen, a madárcsicsergést így az erdő közepén biztos, hogy hallani lehet.
5: Igen, nagyon sokat, illetve azért vadakkal is találkozunk. Jelen pillanatban 4 őzikénk van, plusz 2 gidánk, de róka, borz, nyest, bagoly, nagyon sokféle állattal sikerül összefutni, és amúgy nagyon sokszor a vendégek is már úgy jönnek, hogy hát ők már most keresik, hogy akkor, hogy hol lehet velük találkozni, főleg az őzekkel. Múltkor például volt egy házaspár, és kimentünk itt a főbejáraton, és egyszer csak így néz az úriember így oldalra, és 20 méterre tőlünk legelt az őzike.
1: És föntebb is, hogy megérkeztünk, egy másik épületet láttunk, az is szálláshelyként működik?
5: A másik is ugyanígy, igen, szálláshely, azt korábban létrehozták már. Tehát ugye, ahogy említettem, ugye 2008-2009 környékén vásárolták meg. Maga a vendégház az nagyjából egy ilyen 16 és 18 között épült meg. Ennek a felső tetőtere lett beépítve 3 szobával, 2 ágyas és 1 3 ágyas, illetve az alsó szint az pedig egy wellness rész, egy kisebb wellness rész, ahol ugyebár jacuzzi, szauna, masszázszoba, illetve egy kisebb kis gym is található, és ugye mindemellett egy hatalmas nagy teniszpálya, valamint 2 külső medence is.
1: Milyen vendégkörre számítanak, kiket céloznak meg ezzel, főleg különösen a kúria szálláshelyeivel?
5: Elég széles körül, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztály is ugyanúgy szereti ezt a fajta nyugalmat, illetve magát, ezt az interiőrt. Valamint ugye mi kifejezetten felnőtt szállásként hirdetjük magunkat. Azt is látjuk, hogy erre van is igény, és az elkövetkezendő hónapok már olyan gyönyörűen alakulnak, amire mi se számítottunk, tehát hogy most már így az augusztus, szeptember, és megmerem kockáztatni, hogy az őszi időszakunk, főleg amikor ugye bár már hosszú hétvége lesz, vagy akár ugye az őszi szünet, biztos, hogy sokan leszünk.
1: Akár 84,5 millió forintért is megvásárolható a Solgó-tarjához közeli természetvédelmi területen lévő Solgó Hotel a NAV árverésén, mondta el dr. Paskújné Pifkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság a kommunikációs referense.
6: A licitálók most igazán kedvező áron juthatnak hozzá ehhez a 37 szabás turisztikai központhoz, amelyre augusztus 10-től lehet ajánlatot tenni. A hotel Salgótarján külterületi részén, a szlovák határ közelében található, 440 méter magasan a Cserhát-Mátra-Karancs-hegységek találkozásánál. A város felett elterülő épület együttes ideális bázisa a túrázásnak. Aszfaltozott közúton saját gépjárművel és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. A hotelhez tartozó felújított parkoló nagyságrendileg 45 személygépkocsi elhelyezésére alkalmas. A bükkés tölgyerdővel körülölelt négyszintes ingatlan közelében van a túrázók körében kedvelt számos nevezetesség is. Augusztus 10-től 4 napon át magánszemélyek és vállalkozások is licitálhatnak a 130 millió forintra becsült ingatlanra. A minimál ajánlat a szálloda becsült értékének 65%-a, tehát 84,5 millió forint. Részletes információk és fényképek elérhetők a NAV árverési felületén, az árveres.nav.gov.hu felületen, az aukción a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Különleges fegyverek és korabeli relikviák fogadják a látogatókat a nyíregyházi Kállai gyűjtemény első emeleti kiállító terében. Az intézmény életében a magyar történelem bemutatása és felidézése mindig is fontos feladat volt. Ezért is döntöttek úgy, hogy méltó emléket állítanak az 500 évvel ezelőtt történt Mohácsi csatának. A tárlat június elejé nyitását egy széleskörű szakmai összefogás is megelőzte. Azóta pedig a látogatók között is igen népszerű. A részletekről Dohonics Lászlót, a Kállai gyűjtemény vezetőjét hallják.
7: Nagyon jó tapasztalatokkal bírunk, mert tulajdonképpen június 2-án megnyitottuk a kiállítást, amely azért is rendkívüli, mert hogy több magyarországi múzeum kiállítási anyagát is meg lehet találni itt a kiállítótérbe, és akkor engedtessék, hogy fel is soroljam a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum, a Debreceni Déri Múzeum, a Széchenyi Kastély Múzeum, a Bátori Múzeum Nyírbátorból, de mellette itt volt még a Kálusemény Kállai Kúria, a Kállai Gyűjtemény és a Magyar Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány anyaga is kiállításra került itt, úgyhogy nagyon látványos és nagyon szép anyag került a vitrinekbe. A Mohácsi csata évforduló egy augusztus 29-e, erre a napra tervezés alatt áll egy családi nap, ez egy szombati nap, ezt követően pedig Mihálka György festőművész kiállításának a képeinek a bemutatására kerül sor egy hónapon keresztül, azt követően pedig Lengyelországból, Zsesovi múzeumból érkezik egy lengyel történelmet bemutató éremkiállítás, illetve éremgyűjtemény anyag, amely szerintem egy nagy érdeklődésre fog számot adni.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hétfőn 36 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 2-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Értékadó, magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. A hátrányos helyzetű családok jelenlegi életkörülményeiről szólunk egy szakértő segítségével. 30 éves a juhász testvérek pincészete. A devizahitelesek ügyét ismertetjük. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
1: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: Műsorunk első felében a két héttel ezelőtt megkezdett riportunkat folytatjuk, melyben a Magyarországon élő hátrányos helyzetű családokról kérdezünk egy szakértőt. Köszöntöm dr. Farkas Zsuzsannát, a SETA EGRI alapítványának szakmai vezetőjét a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben a hátrányos helyzetű társadalmi réteggel foglalkozunk. Esetleg konkrét példákat lehetne említeni, hogy például itt Egerben, akár akik a Béke utcában, vagy a Berőszala Árnyékszala utcában élnek, hogy ők milyen iskolai végzettséget tudtak elérni, vagy most jelenleg milyen munkafolyamatokat tudnak teljesíteni, és ezáltal ők hogyan tudnak hozzájárulni a gazdaságnak a fejlődéséhez.
3: Nem lehet általánosítani, tehát, hogy itt a Verőszala, Árnyékszala, sem a Béketelep társadalmilag nem homogén. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, vannak olyan emberek, vannak, akik az elmúlt évtizedek alatt szépen haladtak, önálló egzisztenciájuk van, igenis vannak olyanok, akik meg lecsúsztak nagyon a perem helyzetre, vagy a társadalom kívülévé váltak. De ez megint egy eléggé bonyolult folyamat, hogy ki, hogyan, milyen tényezők járulnak hozzá, hogy az egyikük sikeresebb, ki tud törni a szegénységből, vagy a települi létformából, másikuk kevesebb erőforrással rendelkezik, és rendelkezett és teljes mértékben kicsúszott a társadalomból, és nem tud igazán mit kezdeni magával. Differenciált, nagyon differenciált. Itt a Béketelepen is számos olyan család él, aki jó, stabil anyagi helyzetet teremtett magának, és ebben a stabil családban, anyagi helyzetben a gyerekek biztonságban vannak, és szépen haladnak a szakmaszerzés felé, vagy az érettségi felé, de akkor itt megáll van, tehát, hogy egy szegregátumból, vagy egy szegény telepről egy gyereknek egy az ezerhez az esélye, hogy ő diplomás legyen. Odáig már nem tudnak eljutni, mert nem kapják meg azokat a forrásokat az állami kasszából, amelyeket mondjuk megkapnak jobb helyzetű családokon keresztül a gyerekek. Most konkrétan beszélek, hogy ha valakinek alacsony a fizetése, akkor nyilván nagyon alacsony adókedvezményhez, adójóváíráshoz jut hozzá a gyereke után. Van, aki nem dolgozik, mert anyaságén van, gyerekeivel, ő abszolút nem kap semmit sem, ugyanakkor csak családi pótlékot. Ugyanakkor a magasabb jövedelműek kapják a családi pótlékot, és kapják a gyerekek után járó adókedvezményeket is. Tehát az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy a magasabb jövedelműek, a jobb helyzetű családok, erős társadalmi csoportok, azok lényegesen több közpénzt kaptak, mint a szegényebbek. Na, mert erre mondta Ferges Zsuzsa, hogy ez egy perverz elosztás, mert hogy a szociálpolitikának az lenne a célja, hogy pontosan a rosszabb helyzetű csoportokat támogatják, hogy ők is valamennyire kiegyenlítődjön a helyzet a gazdagok és a szegények között. Tehát eleve ugye a szociálpolitika azért jött létre, hogy a gazdaság által kitermelt problémákat korrigálja, és nem azért, hogy felerősítse, mert jelen pillanatban ez zajlott, felerősítette ezt a társadalmi problémát, hogy a szegényeket még szegényebbé tette, a gazdagokat meg még gazdagabbá tették. És akkor még gondoljunk bele abba, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember vagy egy munkaerő újra termelje magát. Tehát már, hogy ugyanúgy, mint ahogy a tejet, kenyeret újra termeljük, mert elfogy a tej, elfogy a kenyér, elfogy a csirkehús, ezeket mindig újra és újra kell termelnünk, hogy a szükségleteket ki tudjuk elégíteni. 12 órát lehúz a szőlőben, akkor az ő energiája,

0: éhesen, nem megfelelő táplálkozás miatt, és sokkal rosszabbul fog teljesíteni. Na most ez napról nap így megy, hogy nem tudja magát újra termelni, mint munkaerő, és akkor rossz munkás lesz, és mint rossz munkás előbb-utóbb kikerül a munkaerőpiacról, tehát nem lesz rá szükség. És akkor még arról nem is beszéltünk, ahogy a gazdaság fejlődik, ahhoz nem csak az kellene, hogy egy munkaerő napi szinten újra termelje magát, hanem arra, hogy bővítetten termelje magát újra. Tehát a bővített újratermeléshez még az is szükséges lenne, hogy tájékozódjon, tanuljon, új ismereteket szerezzen, új készségekre tegyen szert, hogy közösségbe járjon, hogy az aktivitását megőrizze. Ma Magyarországon erről szó sincs.
1: Jelenleg most Egerben hány olyan család lakik, akik mély szegénységben élnek?
0: Hát én ezt nem tudom megmondani. Erre vonatkozóan nincs is statisztikai gyűjtés, különösen erre vonatkozóan, tehát különösen nincsen. Tehát nincsenek ilyen kutatások, statisztikai adatok, amikből ki lehet következtetni, hogy hány gyerek részesül gyermekvédelmi támogatásban. Az ő számukból lehet nagyjából kikövetkeztetni, hogy hányan vannak, hányan lehetnek, de ez csak egy adat. Mivel hogy minden nagyon-nagyon adminisztratív lett, ezért nagyon-nagyon sokan nem jelennek meg a statisztikában, mert hogy nem jelentkeznek, nem mennek el FHT-jé, nem mennek el ide vagy oda vagy amoda. Sajnos nincsen erre pontos statisztikai adat.
1: Végezetül még egy utolsó kérdés. Ez egy olyan téma, amit tényleg szívesen boncolgatnék még hosszú ideig, mert annyiféle példa, tehát mondjuk akár az én életemből is annyiféle emberrel találkoztam, hogy próbáljunk meg egy valamilyenféle pozitív képet festeni. Elmondhatjuk esetleg azt, hogy jelenleg pozitív irányba fejlődik az említett társadalmi réteg?
0: Nem mondhatjuk. Abszolút nem mondhatjuk. Meg kell nézni Észak-Borsodban, Észak-Nógrádban, akkor Észak-Alföldön a cigányság helyzetét. Nem, egyre rosszabb helyzetben van. Tehát, hogy fillérekért mennek el napszámba, nincsen vízük, nincsen villanyuk, alapvető dolgokra nincs pénzük, és ezek a dolgok miatt rendkívül rossz az egészségi állapotuk. Rendkívül rossz. Ahol mi dolgozunk, ez nem általános, tehát, hogy mert nem általános, mert számtalan helyen nincsenek civil szervezetek, akik be tudnának avatkozni az ott élő közösségek életében. Na most a mi helyzetünkben azt látjuk, hogy mi nagyon sok család életében sikeresen beavatkoztunk, meg nagyon sok gyerek életébe, és ők generációról generációra mindig egy kicsit feljebb tudnak lépni. De van egy olyan, itt is van egy olyan csoport, akiknek nem sikerült az előrelépés, az ő helyzetük folyamatosan romlott, meg a munkaerő pozíciójuk is folyamatosan rosszabb lett. Teljesen kiszorultak a munkavilágából, vagy a kereseti világából, ők szenvedélybetegek. És ezek a szenvedélybetegek is magyar állampolgárok. És emberek, akiket megilletné, hogy emberként kezeljék őket, de nem úgy kezelik. Ezek az emberek sikertelenek. És a szenvedélybetegség az valami ezzel a sikertelenséggel párosul, vagy a sikertelenség következménye a szenvedélybetegség. Ők semmiféle közpénzből nem részesülnek, és

és tengődnek. Tehát ugye a civil szervezeteknek a beavatkozása sem egy ilyen univerzális, meg általános. Igen, és akkor mi próbálunk nagyon-nagyon korán beavatkozni. Nagyon nagy figyelmet fordítunk a gyerekek tanulási készségeinek a fejlesztésére, figyelmet fordítunk a tanulásukra. Tehát amit az iskolában ők nem tudnak elsajátítani, mert a kulturális tőke hiánya miatt nem tudják megérteni, azt mi pótoljuk itt, és próbálunk számukra egy sikeres életutat, vagy sikeres iskolai utat felrajzolni, amihez persze a szülőknek a segítsége és a támogatása is szükséges.

0: Egerben a Szmrecsányi Lajos érsekkertben tartották az egribor ünnepét július 9 és 11-e között. Az eseményen számos helyi borász képviseltette magát. A juhász testvérek pincészete egyedülálló ízvilággal, valamint minőségi termékekkel képviselte az egri borvidék tradícióját. A folytatásban kérem hallgassák meg Juhász Ádámmal készült riportomat. Beszámolunk arról, hogy 30 éves évfordulóját ünnepelte a juhász testvérek pincészete.
1: Ugye a 30. évfordulónkat ünnepeljük, ugye pont a mai napon. 1996. július 9-én jegyezték be a céget a cégbíróságon. Nyilván ezért de nagy feltörés volt, hogy is ünnepeljük ezt meg. Aztán amikor megláttam a dátumát az egribor ünnepnek, akkor azonnal ez a gondolat jött, hogy akkor ünnepeljük egybe, ha már a bor ünnep is ráadásul 30 éves. És a kézenfekvő volt, hogy akkor egy ilyen nagy installációt megépítünk, és akkor a mai napon a dolgozó, illetve a protokoll vendégeket, borbarát hölgyek, borlovagok, EBHT, Egri Hegységnek a képviselői, Eger polgármesteri hivatal látjuk vendégül, és holnap és holnap után pedig elhozunk ide az egri borvidékre rengeteg fontos borkereskedőt, illetve olyan szállítókat, akinek a tevékenység a borhoz kapcsolódik. Példa Kaposváron nyílik hamarosan, most van a próbőzem egy török üveggyár, öblös üveggyár, és például jön a Szabolcs, aki a kereskedelmi vezetője ennek a cégnek, és ezáltal is teremtve, sőt nyilván ki is fognak menni a borin, nem csak ide, hanem a borünnepen szabadon fognak, lehetőséget teremt vannak, hogy esetleg valamilyen komolyabb együttműködés lehetősége megteremtődjön más borászatokkal is. Most a dolgozókkal vagyunk, 30 év hűséges dolgozók nélkül nem lehetett volna. Itt vannak olyan dolgozók, akik a kezdetektől, mikortól már nem a család végezett minden munkát, hanem volt alkalmazottunk, akkor az első alkalmazottunk mindig a cégben dolgozik. Ez egy óriási fegyvertény szerintem, hogy ilyen lojális és hűséges dolgozóink vannak. Az első fele az estének, az mindenképpen őrülük szól, és akkor utána pedig, nyilván ennyit után pedig akkor jön a protokoll, hogy a borlovagok, borbaláthölgyek, olyan fontos közéleti szereplők, akik sokat tesznek azért, hogy az egri borvidék hírét öregbítsék, mindig szűkebb hazánkban, illetve a világ bármely pontján. Hétvégére meghívtam természetesen borász barátaimat is. Hihetetlen, de az interjú készültével szomszéd aztán itt beszélgett Soltész Gergő, aki az ostorosnak a tulajdonosa, de vele is jó szoros baráti kapcsolatot ápolunk, tehát hogy erről fog szólni majd itt a vendéglista, meg az egész hétvégés vendégsereg.
2: Milyen bor különlegességekkel készültetek?
1: Igazából a szortimentből választottunk ki egy portfóliót. Pezsgők, nyári könnyű borok, hűvösebb estére pedig nyilván a hardcore vörösek, superior, grand superior tételei a pincészetnek, édes szájoknak pedig természetes édes borok, fehérben és vörösben egyaránt.
2: Eltelt 30 év, a jövőre tekintve milyen célkitűzések vannak?
1: 30. évre, de sikerült egy 4 millió palackos értékesítést felmutatni. Nyilván szeretném az ötöt most már, illetve továbbra is ezen a pályán maradni, hogy egy jó csapat álljon mögöttem, nemzetközi szinten is egy akár ismert magyar borászat legyünk. Ugye megvoltak az első szempróbálgatások, például Svédországban, ott ugye úgy működik az alkohol, mint nálunk a dohány, tehát hogy nemzeti alkoholboltok vannak, a System Bolaget a neve. Oda például már szállíthatunk be egy pezsgőt, ami óriási fegyvertény, hogy egy ilyen családi pincészet beküld egy ilyen nagy monopóliumhoz. Tehát ez is egy nagy álmom, hogy stabilan, hosszú távon meg tudjuk vetni a lábainkat külföldi, akár európai, vagy tengeren túli piacokon.
2: Említetted a kaposvári üveggyárat, mint partner céget. Emellett még milyen cégekkel álltok kapcsolatban?
1: Igen, de mondjuk említettem volna Vetropakot is, ami meg ugye egy osztrák-svájci cég, talán a szerencsésebb, mert ők már partnereim. Vagy itt lesz az OI, ugye az orosházi, de az amerikai múltan a tulajdonosa. Például ők nekem, a Vetropak meg az OI, ők egyedi palackokat gyártanak, ugye a saját brandinggel palackaim vannak. Ezzel palackozzuk a fehér és vörös birtokborainkat, amik az ország bármely pontján kaphatóak. És nyilván ez egy fontos együttműködés, a verseny érdéleződik, így nyilván ki hogyan tud sáfárkodni, úgy kap meg ilyen tendereket nálam. Ezek komoly, hogy éves szinten ugye 4-5 millió darabos beszerzések. És az egész sorsfintor az, hogy akivel a az első brandinget, palackunkat megalkottuk. Ő most a török üveggyárnak lesz a frissen kinevezett kereskedelmi vezetője, így jön hozzám majd.
2: Mi az, ami lendületet ad?
1: Sok bor, és a széles mosolyok a fogyasztók részéről, találkozások. Tehát nekem igazából óriás felelősségem az, ismerem a fogyasztóimat. Ha én nem találkozom a fogyasztóimmal, már pedig itt azért meg fog fordulni, ilyen szép magyarsága mondva elnézést, 40-60 ezer ember a hétvége alatt, mivel szép időnk lesz, igazi boros idő, tehát ez a 26-28 fok, tényleg nem lehet mondani, hogy azért vörös bor is tényleg, és itt én testközelből tudok beszélgetni a fogyasztóimmal, és meghallgatni azt, hogy mi az ő igényük a jövőre nézve, és úgy alakítani a boraimnak a stílusát, meg a minőségét, amit ők szeretnének viszont látni tőlünk. Amit én itt látok minden évben, és minden ilyen rendezvény, az egy hatalmas lehetőség. Annak, aki úgy sétálzna a rendezvényen, hogy nem csak néz, hanem lát is bizonyos dolgokat.
2: A kezdetekről említést tehetünk?
1: Apa villamos üzemmérnök, kirúgták a munkahelyéről, ott hagyta, hogy most már így. A nagyapám, ő a TS-ben volt gépkocsi vezető, úgy döntöttek, hogy akkor a családi vállalkozás is akkor ebbe képzelik el. És akkor TS-ek felbomlásával, kárpótlásban, néhány hektár szőlővel, először őstermelőként, 93-ban talán, elkezdtek ezzel foglalkozni. Nagyszüleim házalat Egerszalókon, mai napig megvan az a pince, Kossuth Lajos úton a faluközpontban, és akkor utána már látta ebben egy lehetőséget, apa elkezdett komolyabban ebbe gondolkozni, és akkor így alakította a céget is. Nyilván óriási akarat, nagyon sok munka, sok millió kilométer, mert hozzá nem jöttek a fogyasztók, ő még elment a fogyasztókhoz, sok borvacsora például. Volt egy ilyen sikeres szerencse is kell, tehát akkor nyilván a magyar EU csatlakozás, a felzárkóztatások mind-mind ugye segítették azt, hogy 50%-ban hozzájárult a fejlesztésünk az EU vagy az állam. Mindig kiszoktam elni, hogy ez az 50, a másik 50%, az állami 50% is valóban olyan dolgok lett elkövetve, hogy nem látszom beruházásokra, hanem egy olyan család álma valósult ezzel meg, aki tényleg termelékenységet, hatékonyságot, volument akart növelni. Szerintem ez is a sikernek a kulcsa, és a mai napig ezt tudom részesíteni előnyben, mivel egy mai napig családi tulajdonban lévő vállalkozás vagyunk, hogy édesapám a törzsi tulajdonos, én vagyok a kisebbségi tulajdonos, magam vagyok az ügyvezető, mi nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni az új kihívásokhoz, nagyon gyorsan tudjuk lereagálni a piacnak a változásait. A Covid üzemmódban is mi például 3 hónap alatt át tudtunk állni teljesen, és ez most már látszódik, hogy minden egyes új változáshoz, kihíváshoz nagyon gyorsan, prompt tudunk gyors döntéshozattal egy személyen tudunk minden döntést meghozni.
2: Kihívásból van bőven. Elég, ha arra gondolunk, hogy klímaváltozás, szőlőkapóca, egyéb kártevők. Hogyan látjátok a szőlészet jövőjét?
1: Szerintem azok a kihívások ugye azért jók, azoknak jók, akik ebbe úgy tudnak belemenni, hogy erősebben jönnek ki belőlük. Tehát nyilván ezek nagy kihívások, alkalmazkodni kell. A szőlő aranyszínű sárgasága Európában régóta jelen van. Más nemzetek tudtak hozzá alkalmazkodni. Szerintem a magyar bor és szőlőtelmi társadalomnak is kötelező megtegye ezt, és ezzel más a jövőben együtt kell élni. Ezek az a kihívásokhoz pedig nyilván jövőben azok a cégek lesznek és borászok érképesek, akik minél gyorsabban tudnak új trendeket nem meglovagolni, hanem diktálni. Tehát például szakmailag azért nekem is vannak kérdőjeleim egy alkoholmentesített borral, de Magyarországon ebben mi pionírek voltunk. Először dobtunk piacra alkoholmentesített bort. Pezsgőben volt korábban, de bor még nem. Most ennek élvezzük például egyik gyümölcsét, hogy még sokan most jönnek utánunk majd. De ez volt a juhászrozéval is, gyöngyözi rozébor. Csak egy ímmelámmal tettek szénsvadborokban, hogy erősen egy ilyen fröccsös hatást adtunk, és utána azóta rengetegen gyöngyözi boroznak már, tehát ott is ilyen jöttek utánunk, tehát fontos, hogy nagy kockázatok, nagy bukás is benne van, mindenkinek vannak bukásai, nekem is voltak, lesznek is. Ilyenkor ebből kell felállni, és akkor erősebben, meg okosabban tovább menni szerintem.

0: Végezetül egy pénzügyi témát tárunk fel.
1: Talán még emlékeznek a kedves hallgatók, hogy a 2000-es évek elején robbant be az a közmédiába, hogy több száz magyar család is devizahitelhez folyamodott, mégpedig otthonteremtés céljából, és utána a történetnek sajnos nem lett pozitív a vége. Ezzel kapcsolatban hívtam be dr. Pápai Ákost, és arra kérném önt, hogy számoljon be arról, hogy ennek a történetnek mi lett végül is a fejleménye, mit képvisel a Mi Hazánk mozgalom ezzel kapcsolatban?
2: Nehéz kérdés. Nem azt, hogy mit képviselünk, hanem hogy mi lett a vége, mert egy hosszú történet van, és véleményem szerint nem értünk a végére, de kezdjük az elejéről. A helyzet az, hogy ez a deviza hitelezés, vagy deviza alapú kölcsön, bár ez hitelről beszélhetnénk, ez valójában akkor, amikor ez elkezdődött ez a tevékenység, akkor még ennek nem volt jogszabályi konkrét háttere. A régi PTK szerint az ilyen típusú ügyleteknél, más típusú ügyleteknél is egyébként voltak olyanok, amik atipikus szerződések. Ez is egy atipikus szerződés, de ez már annyira atipikus, hogy az én véleményem szerint egyébként akkor, az akkori jogszabályok szerint törvénybe ütközött. Az én véleményem szerint erősen valószínűsíthetően összejátszva, hiszen láttam olyan deviza hitelszerződéseket, ahol oldalakon keresztül még a veszőhiba is ugyanott volt. Nem pár száz családot érint, hanem az országban több százezer családot fosztottak ki, és fosztottak meg az otthonaiktól. Gyakorlatilag rengeteg olyan emberről tudok, aki ebbe egészségügyek belerokkant. A külföldre emigrált honfitársaink egy jelentős része is a törlesztő részletek kényszere miatt ment ki dolgozni, sokszor a tudásán, szakképzettségén jelentősen alul foglalkoztatva kényszerből, csak hogy meg tudja őrizni az ingatlanát itthon. Ugye átlagember nem tudja, de ez egy ilyen hibrid termék lenne. Tehát nem csak egy egyszerű hitel vagy kölcsönszerződésről beszélünk, hanem van egy devizafaktor benne. Ugye ez kétféleképpen lenne lehetséges. Egyrészt vagy úgy, hogy ténylegesen megkapja a magánszemély hitelt kérő a devizát, de ebben az esetben olyan mennyiségű devizát birtokol, és azzal olyan mennyiséggel kell kereskednie, hogyha valóban átváltódik forintra, tehát ténylegesen létezett ez a deviza, ami már viszont a deviza forgalmazás szabályába ütközik, ugyanis a pénzügyi intézmények az összessége, ugye a banka még minden szegmenssel rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások közül, de ezek szabályozott tevékenységek. Ezt nem csinálhatja akárki. Tehát itt az egyik verzió, a másik verzió, hogyha ha a deviza valójában nem is történt, hiszen forintból forintot adtak a ház és lakásvásárlóknak, de devizát követelnek rajtuk. És még egy dolog, amit feltétlenül szükséges tudni, bár ebből a dologból még lesz több is, hogy azt kell tudni, a bankok azok a pénzügyi intézmények, amelyek a pénzügyi szolgáltatások teljes skáláját tudják nyújtani, illetve nyújthatják törvény alapján, és szigorú szabályok szerint lehet alapítani, szigorú szabályok szerint az alaptőké is egy ilyen viszonylag magas, nem véletlen az, hogy nem tud mindenki bankot alapítani. És ami még fontos, hogy ezek gazdasági társaságok. És a gazdasági társaságok, tehát többségében vagy ZRT-k, vagy nyitott részvénytársaságok, de ezek a részvénytársaságok gazdasági társaságok, amelyek nyereség céljából kockázatviseléssel végeznek gazdasági tevékenységet. Na most ezekből a szerződésekből egy dolog derül ki, hogy kockázatot itt nem viseltek. Tehát az alapvető teljessége áttolták a minden kockázati elemet a fogyasztókra, a lakosságra, míg a saját kockázatukat a nullára helyezték le, azon túl, hogy egyébként ebből extra profitra tettek szert. És ugye a felkészülésem folyamán az egyik kedves ismerősömet is megkérdeztem, aki ebből belekeveredett úgy, hogy egyébként közgazdász végzettségű. Tehát velem ellentétben az egész banki kérdéssel, mint korábbi dolgozó is tisztában van. Na most az a helyzet, hogy ugye az átlag ember azt gondolja, hogy itt az árfolyam kockázat volt az egyedüli olyan teher, ami a devizahiteleseknek a rendkívül nehéz helyzetét okozta, az olykor egyébként 2-3-szor vagy 4-szeresen megemelkedett törlesztő részlet összegét, amiben nem, legtöbben nem tudták fizetni. Most az a helyzet, hogy valójában ez nem igaz. Az egyéb költségeket, az ilyen marzs, ami a kezelési költségtől kezdve a kamaton keresztül egy csomó kisebb tételt, azt is megemelték egyoldalúan. Azon túl, hogy egyébként a kamatok is szép lassan, nem mondom, hogy elszálltak, illetve az árfolyam nem mondom, hogy elszállt, de lényegesen emelkedett. És ami a leginkább számomra visszatetsző, hogy, és azt gondolom, legenda, mendemonda, az a bizonyos 2004-es bét, ez a budapesti értéktörzsét jelenti. A bét 2004-es éves jelentésében található árfolyam jóslás, egyébként a svájci frankra vonatkozóan. Ezt a magam kikerestem, a kedves hallgatók is, ha beütik a keresőbe, akkor megtalálják, és benne van gyakorlatilag 30-40 fillére pontosan a 10 évvel későbbi árfolyamot megjósolja ez a jelentés. És ezzel a jelentésre egy gond van, hogy ezt minden olyan személy, aki egyébként a béten jelen van, akár mint vevő, akár úgy, mint A-kategóriás részvény kibocsájtó, ezt azért csak olvassa. És ugye itt jön még az, hogy ezek a bankok, mint pénzügyi szolgáltatók, magánnyugdíjpénztári szolgáltatást is nyújtottak, és a magánnyugdíjpénztári törvény szerint, ugye 97-es törvény volt, a befektetést az 3 szegmensbe kellett kötelezően megtenniük a magánnyugdíjpénztári befizetések után. És az egyik szegmens, az 1/3, az B-t A-kategóriás részvény volt. Tehát kizár dolog, hogy ne tudtak volna már 2004-ben arról, hogy ez a dolog, ez ide fog kifutni. És ehhez képest továbbra is ezt a terméket tukmálták rá az emberekre, úgy, hogy valódi pénzügyi ismereteik nem voltak, de még csak azoknak se, akik ott bankügyintézőként ezeket a termékeket ajánlották. Amit még tudni kell, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az első szerződések, azokra nyugodtan rá lehet mondani, hogy semmisek. Itt egy kategória van, amikor forintosították, akkor arra már nem lehet rámondani azt, hogy a következő szerződés, mert ez egy új kontraktust jelent, hogy ott már nem lett volna meg a kellő figyelmeztetés, tehát ott már körültekintően, és azért az se volt az igazi, hogy azon az árfolyamon rögzítették ezt az összeget, és ami még egészen elképesztő egyébként, hogy aztán később kijött 14-ben egy MNB rendelet, egy nemzeti bankos rendelet, most tegyük félre azt, hogy eddigi tevékenységet az akkori PSZÁF, akkor még külön volt a pénzügyi szervezeteknek az állami felügyelete, hogy ennek a felügyeletét nem látta el. Tehát be kellett volna avatkoznia a bankok felé. Ezt ne csinálják, hogy ez nincs rendben. Ez a 2014/42-es MNB rendelet, ez a devizakölcsönök elszámlásának a szabályozását tartalmazza, amivel számomra csak annyi a gond, hogy tudom, hogy a pénzügyi nehéz, de ennek a kolokviumom sikerült ötös szerezni. Tehát, hogy nem teljesen tőlem távol álló jogterület volt, még hogyha nem is ezen a területen dolgozok. De itt mutatok a kedves riporter asszonynak egy képletet, hogy ez alapján kellene elszámolni. Ez szerintem megyénként van 4 ember, aki tudja, hogy ezt mi micsoda, meg hogy kell. Tehát átlagember számára ez teljességgel követhetetlen. Megjegyzem, az ismerősöm, aki ezt egyébként érti vele ellentétben, ezt a bonyolult képletet, azt mondja, hogy a bírók se értik. Nem is várható el szerintem egy ilyen méretű, ennyire túl bonyolított elszámlásnak a megértése. A legfőbb gond, ugye volt ez a kezelési költséges, ugye amit az átlag ember hallott, mert a sajtó tele volt, az árfolyamrés, gyakorlatilag az árfolyam veszteséget, hogy teljesen ráborították a hitelt felvevőkre, és meg kell mondanom, hogy egy ilyen volumenben történő kölcsönnyújtás, ilyen bizonytalan a lakosság, ilyen százalékára, ez megmondom, hogy ez nemzetbiztonsági szolgálat. Na most itt az a gond, hogy 11-12 környékén, amit egyébként az Európai Unió kritizált, hogy szektoriális adók kerültek kivetésre, úgymond a extra nyereségekre, többek között a bankokra is. De innentől kezdve erre a plusz összegre, aminek semmilyen alapja nem volt, ennek a plusz összegből származó nyerességnek körülbelül a felét az állam leadóztatta, és az állami költségvetésbe került ebbe a tevékenységbe. És ugye jönnek ki ezek a ugye marcingós ügy, ez az utolsó, ez a C630-as számú, ami megjárta az Európai Bíróságot is. Megmondom őszintén, hogy számomra ez az ítélet már a másik véglet. Tehát azt gondolom, hogy az érvénytelenség esetén az eredeti állapot helyreállítása így 10 év, vagy több mint 10 év elmúltával van, ahol 20 év elmúltával, ez az szerintem lehetetlen. Én azt tudnám elképzelni, és kíváncsi vagyok erre, hogy egyébként, hogy ezt egyáltalán lehet-e vezényelni Magyarországon a bankszektorral. Én azt gondolom, hogy a tisztességes, igazságos történet az lenne, ha valóban ez a szerződésre azt mondjuk, hogy semmis, és a pénzhasználat ellenértéke az egyébként a szerződésen kívüli pénzhasználat ellenértékével lenne egyenlő, magyarul mindenkori jegybanki alap kamat kétszeresével, ami nyilvánvalóan jóval alacsonyabb annál az összegnél, amit ezekkel az emberekkel fizettettek, és a különbözetet kellene visszafizetni.
1: Olvashattuk azokat is a hírfolyamban, hogy voltak, akik ugyebár perrel éltek, és pereskedés útján próbálták kivívni a maguk igazát, és lehet-e arról tudni, hogy azok a perek mennyire lettek sikeresek, visszakapták-e az ingatlanjukat, ezekről van-e bármilyen információ?
2: Eseti jelleggel van olyan döntés, amelyik jól zárult, kedvezően zárult, de a többsége ezeknek a pereknek sajnos nem. És ebbe az Európai Unióhoz kapcsolódó bíróságnak is az eseti döntései is ilyen kis hajsznyálni, nüansznyi eltérések alapján hol ide, hol oda teszi le a végső voksot, nincs egységes. Talán ez egyetlen egy, ami felkapott döntés volt, de ez sem alkalmazza a magyar bíróság. Mi ezért, Mi Hazánk Mozgalom ezért kezdeményezte azt bő egy évvel ezelőtt is. Ezért volt az, hogy majdnem egész nyáron, meg ősszel ezzel standoltunk, hogy legyen törvényileg érvénytelen. Mert ugye az érvénytelenség vagy semmiség kimondásához jelenleg a bírósághoz kell fordulni, és éveken keresztül kell pereskedni. Mi azt mondtuk erre megoldásként, hogy legyen az, hogy törvény mondja ki a semmiséget. Akár jöjjön létre egy független, mint a PSZÁF volt, egy állami szerv, vagy a Nemzeti Bank vezényelje le, felügyelje le azt, hogy mindenki, aki a bankjához fordul, le legyen törvény erről, egy egyoldalú jognyilatkozattal, ha már egyébként egyoldalú jognyilatkozatokkal rendre emelték a kötelezettségüket és módosították a szerződésüket a bankok, egyszer legyen már a fogyasztónak is lehetősége arra, hogy egyoldalú nyilatkozattal ezt egész dolgot semmisé tehesse. És aztán kezdődjön el egy törvényben rögzített elszámolási időszak, amelyen belül a bank számolja ki és számoljon el az általam említett módon az ügyfelekkel, és ha túlfizetés van, fizesse ki, ha már kifutott a ciklus, és ami az elszámolás szerint kellett volna fizetni, mert megtörtént, akkor adja ki az igazolást, mert nem tartozik az adós. Ez a mi elvárásunk, mi ezt szeretnénk. Tehát vége a történetnek, amikor egy adós nem tud fizetni, és végrehajtási eljárás alá kerül az ingatlana, illetve a jövedelmei, egyéb jövedelmei a bank által, vagy éppen nem a bank által, hanem a bank általában, hogy a profilját tisztítsa, hogy az év végén le tudja tenni az, hogy egyébként hogy működik a bank, milyen gazdasági folyamatok voltak, ugye csak a piacról élnek ők is. És az általában úgy szokott lenni, hogy követeléskezelőnek eladják a bizonytalan követeléseket. Jellemzően egyébként ilyen 20-30%-nyi összegek ki a követelés 20-30%-áért.
3: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezzel mai adásunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben dr. Farkas Zsuzsanna, a SETA EGRI alapítványának szakmai vezetője,
0: Juhász Ádám, a Juhász Testvérek Pincészetének tulajdonos ügyvezetője, dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom Hevesvár megyei első választókerületi képviselőjelöltje. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Az Abasári Szent Anna Rózsafüzér Társulat tagjaival imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A harmadik tizedben egy nagymama a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását kéri saját maga és családja unokái jó egészségéért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy testvérpár testi-lelki egészségéért és élethelyzetük kedvező alakulásáért.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A negyedik tizedben egy fiatalember testi-lelki egészségéért, gonosztól való megszabadulásáért kérjük a Szűzanya égi segítségét. Ugyanebben a tizedben egy 4 éves kisfiú teljes felgyógyulásáért kérjük a Szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: adott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Az Abasári Szent Anna Rózsafüzér Társulattal imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihelhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásában. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára, amely szintén a karitász.hu oldalon megtalálható, örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekeknek is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyva Rihárd, a Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programot ismertette. A Lépcsőfok program az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani, sportszerre vagy utazási költségek térítésére épp úgy, mint magántanárdíjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz, emlékeztette a búza összeöntő ünnepség résztvevőit Őrhidi László, a Pro Agricultura Kárpátika megyei jótékonysági alapítvány elnöke. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és egy súlyos aszály is terméskiesést okoz. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda, több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke felidézte, hogy mintegy 10 000 Kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával járul hozzá 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Befejeződött a Szolnoki Szent Háromság templom szentélyének felújítása július elején. A Szolnoki Belvárosi Szent Háromság templomban február 23-a óta a szentélyt jó részt elfedői állványrengeteg fogadta a szentmisére érkezőket. A szentélyben ez idő alatt restaurátorok dolgoztak a szentély újrafestésén, hogy a hívő közösség nagyvonalú adakozásának köszönhetően méltó barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere. Július 9-én bontották le a szentély újracsinosításához felállított állványzatot, így újra teljes pompájában tündökölhet Szolnok legrégebbi műemléképülete. A nemrégiben 2019-től 2021-ig tartó korábbi nagyszabású felújítás sorozat érintette a belvárosi nagytemplom hajóját, a plébániát, a rendházat és a vártemplomot is. Ám az akkori munkálatok során forráshiány miatt a szentély újrafestése nem kezdődhetett el. Az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forintból a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. A szentélyen dolgozó Tar György restaurátor és fia, egyben segédje, Tar Máté látványos munkát végzett az épület belsőn. A felújítás az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által is jóváhagyott tervezet alapján történt. A falkutatások során kiderült, hogy a templom festése rendkívül összetett, hiszen szinte minden korszak hozzátette a magáét. A 2000-es évek fordulóján csupán egy egyszerű díszítőfestés került a falakra, míg korábban 1909-ben egy sötétkék, aranycsillagokkal díszített égboltozatot festettek a szentélybe. Ezt a kor stílusnak megfelelő korábbi kompozíciót a szakértők végül teljesen elvetették, így most egy méltó egységes barokk hangulatú díszítést kapott a belső tér. Munkám során felhasználtam a hajóban rekonstruált előző festékek jellegzetességeit is. Mivel célom a sötét szentély világosabbá tétele volt, ezért az átvett motívumokat világosabbá is tettem. Ez az oszlopok márványfestésére vonatkozik leginkább, amellett fontos szempont volt a felületek kőszerűségének imitálása. Bizakodom, hogy az általam elképzelt dekoráció pozitív fogadtatást kap, mondta Tar György restaurátor művész. A szentély felújításával, a kolostori kerengő és a kvadrum homlokzat festésével végeztünk az egész épület együttes hosszú ideje tartó renoválásával, mondta örömmel és hálával Gáspár István plébános, akinek a kezdeményezésére a templom szentélye megújult Szolnokon. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI Érseki Papnevelő Intézet Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkezőnek ingyenes. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebé Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebé Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet az zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. Az zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Ma este a Sárig kicsi kígyó című mesét halljátok.
2: A Sárig kicsi kígyó. Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény ember, s annak felesége. Éltek, ahogy éltek, nem panaszkodtak a szegénység mián, csak azon keseregtek, hogy nincs gyermekük. Imádkoztak este, reggel, lefektükben, felkeltükben. Uram Istenem, csak akkora gyermeket adj, mint egy ütéstapló. De az Úristen nem hallgatá meg az imádságukat. Na, telik múlik az idő. Megébred egy reggel az asszony, és azt mondja az urának. Hallá-e, milyen bolondámot láttam én az éjjel? Mit ugyan bizony? Hát, a házunkba jött egy őszhajú, hét singes szakállú öregember, s azt mondja. Tudom én, mi a bajotok, neked s az uradnak. Ha gyermekre van szükségetek, menjetek ki ma reggel a kapu elejébe, ott álljatok meg, s akármiféle lelkes vagy lelketlen állat jő arrafelé, fogjátok meg, vigyétek be, az lesz a ti gyermeketek. No, hallod-e, asszony, ez elég bolond álom, de próbáljuk meg. Mindjárt felöltöznek, kimennek a kapu elejébe, s ott állingálnak egy jó darabig. Hát, egyszer csak arra fut, egy Sárig kicsi kígyó. Hé, ördög a tavaras gyékje! Neki a Sárig kicsi kígyónak. Megfogják, az asszony a keberibe dugja, beviszik a házba, s ott jól tartják, tejbe mártott kenyérrel. Telnek, múlnak a napok. Egyszer csak megszólal a Sárig kicsi kígyó, s azt mondja a szegény embernek. Apó, menjen el kied a királyhoz, s kérje meg nekem a leánya kezét. Mit beszélsz, te szerencsétlen teremtés, hiszen a király mindjárt fejemet véteti. Csak menjen el kied, ne féljen semmitől, a többi az én dolgom lesz. Addig, s addig, hogy a szegény ember felkászolódik, s elmegy a királyhoz. Egy jó puskalövésre volt a király palotája. Bemegy az udvarba, s hát a király éppen akkor sétál a katonái előtt, s vizitálódik. Oda megy a szegény ember, köszön, s azt mondja. Felséges királyom, életem halálom a kezedbe van. Az én fiam, a Sárig kicsi kígyó, azért küldött ide, hogy megkérjem neki a leányod kezét. Nagyot kacag a király, hogy a könnye is kicsordult belé. Jól van, te szegény ember, én nem bánom, hanem elébb három dolgot adok fel a fiadnak, s ha azt meg nem teszi, karóba húzatom a fejét. Az első feltétel az lesz, hogy hozzon három aranyalmát a tündér Ilona kertjéből. Hely, megszontyolodott a szegény ember. Most már kifogy ebből az egy fiából is. Hogy is tudá ilyen bolond dologra adni a fejét? A héja valahogy fölvesse a nagy búbánat. Hazamegy, mondja a fiának a király üzenetét. Azt mondja a Sárig kicsi kígyó. Azért bizony egyet se bucsálódjék kied, még ma elhozom a három aranyalmát. Azzal csak kiserül le az ajtón, s meg sem állott a tündér Ilona kertjéig. Ott bébújt a kert hasadékán, felfutott a legelső fára, s lenyisszentett egy almát. Hely, atya, fiú, szentlélek! Akkorát csendült erre a kert, hogy hetet hét országon túl is hallatódott a csendülése. Hát, csak törtett elé a hétfejű sárkány, mert ez őrizte a kertet. A szájából hét singnyire futott elé a veres láng. Megállott a fa alatt, szimatolt erre is, arra is, ha megláthatna valakit. De a Sárig kicsi kígyó bebújt a faodvába, s meg sem moccant, amíg a hétfejű sárkány nagy derendóciával el nem szelelt. Akkor kiugrott az oduból, leszakasztott még két almát, s egy picre kívül volt a kertem. Bezzeg álmélkodott a szegény ember, amikor az ő szerelmetes fia megérkezett a három aranyalmával. No, volt öröm. Mindjárt tarisznyába tevé a három almát, s nagy lelkendezve futott a királyhoz. Itt a három aranyalma, felséges királyom! Nézi a király erről is, arról is. Forgatja az almákat minden oldalra, de azok bizony igazi színaranyalmák voltak. No jól van, te szegény ember, hanem még hátra van két fő föltétel. Mondd meg a fiadnak, hogyha holnap reggel ilyen kakas sarkon forgó aranypalotát nem teremt a te házad helyére, amilyen az enyém, szörnyű halálnak halálával hal meg. Aj, csak most szontyolodott te Isten igazából a szegény ember. Nagy renyekedésbe volt szegény feje, hogy mit tud most csinálni az a szetemnyi teremtés. Lopni csak lophat, de hogy építsen, amikor egy bábóháznak sem volna képese. Sírva mondja otthon a fiának. Jaj, szerelmes gyermekem, mibe ártád magad? Ha holnap reggelre olyan palota nem lesz a házunk helyén, mint a királyé, szörnyű halálnak halálával halsz meg. Azt mondja erre a sári kicsi kígyó. No, bezzeg, apu, ha kied ezen is tud epekedni, csak feküdjön le békével, kied is, anyó, reggel majd csodára ébrednek. Besetétedik, s kimegy a sári kicsi kígyó az udvarra. Elévesz egy sípot, megfuvintja, s hát abba szempillantásba annyi ördög kerekedett össze, hogy a holcs amennyi ragyogó csillag az égen, mind megfeketedett. Csak elélibbegtet egy sánta ördög, és azt kérdi a sári kicsi kígyótól. Mit kívánsz, édes gazdám? Azt, hogy ezt a házat szépen szedjétek széllyel, és éppen olyan aranypalotát építsetek ide, mint a királyé. Aj, neki az a rengeteg sok ördög surrogtak, burrogtak, mozgolódtak, forgolódtak, és mire picsmallott, az utolsó szegig készen volt a palota. Megébred reggel a szegény ember, a felesége, csak dörzsölték, dörzsölték szemükből az álmot, kérdezték egymástól, vajon ők-e ők? Odafut a sári kicsi kígyós, azt mondja, bizony kietek, kietek! Felszökik a szegény ember az aranyos ágyból, felöltözik aranyos gúnyába, s fut a királyhoz. Ez most ott állott az ablakába, s ondét nézte a palotája társát. Jó messziről elejébe kiáltott a szegény embernek. Bése jöjj, te ördöngős gyermeknek ördöngős apja, hanem vidd meg a harmadik fő feltételt, hogyha holnap reggelre a két palotát össze nem köti egy aranyhíddal, s a híd két oldalán aranyfákon aranymadarak nem énekelnek, elpusztítom a föld színéről minden nemzetségivel. Hazamegy a szegény ember, de most már nem is búsult olyan erősen. Gondolta, ha a többit megcsinálta a fia, csak megsegíti az Isten a harmadik fő feltételiben is? Jól gondolá, mert reggel már az aranyhídon sétált a királyhoz. Magával vitte a sári kicsi kígyót is. Bemennek a királyhoz, jó reggelt köszönnek, és a szegény ember elé mondja. Felséges királyom, életem halálom a kezedbe, itt a fiam, a sári kicsi kígyó. Most már tartanok meg a lakodalmat. Eleget kenter falazott a király, de mit volt, mit nem tenni? Szavának kellett, hogy álljon. Jaj, a szegény király kisasszony, amikor meglátta az urává levendőt. Sírt, földhöz vágta magát 77-szer, de mind hiába valóság volt. A lakodalmat megtartották, ha nagy titokba is. No, estére kelnek, és az ifjú pár bémegy a szobájába. A király kisasszony bizonygatózott, hogy ő inkább megöli magát, de nem hál egy szobában azzal a rusnyasári kígyóval, s ha hozzá talál nyúlni, megfogja, s kitekeri a nyakát. Amint így lármázna, egyszer csak keresztül bucskázik a fején a sári kicsi kígyó, s hát egy dali szép legény lett belőle. Megszólal a dali legény. Ne félj tőlem, szépséges, szép király kisasszony. Nem vagyok én sári kicsi kígyó, én egy elátkozott királyfi vagyok. Apám arra átkozott, hogy 7 esztendeig, 7 hónapig, 7 hétig s 7 napig kígyóbőrbe járjak. Még nem telt ki az átok ideje, azért azt mondom neked, hogy senkinek ezen a világon ne szólj erről, mert mind a ketten erősen megbánjuk. Hely, megörvendett a király kisasszony, fogadkozott, hogy senkinek nem szól. De reggel bemegy az apjához, s ez addig faggatta, hogy mégis elmondott mindent. Várj csak, gondolá a király. Nem hordott-e tovább azt a rusnya kígyóbőrt. Volt a palotában egy vén boszorkány. Azt magához hívatta, s megparancsolta neki, hogy előre menjen be az éjfiú pár szobájába, s ha leveti a sári kicsi kígyó a bőrét, égesse el. Úgy is lett. Amikor az éjfiú pár lefeküdt, a vén boszorkány kibújt az ágy alól, megkereste a kígyóbőrt, s egy teliparás serpenyőbe porrá égette. Megébred reggel a sári kicsi kígyó. Fel akarja venni a bőrit, s hát nincs. Aj, megszomorodik szegény feje. Azt mondja a feleségének. No, feleség, mégsem tartád meg a szavat. A bőrömet elvitte valaki. Nekem most már el kell innen pusztulnom, haza, az apám várába. Még éppen 7 napom van, de ha azt akarod, hogy a feleségem maradj, utánom kell jönnöd. Ezzel egy aranyabroncsot vett elé, és azt mondotta. Ezt az aranyabroncsot a két karodra teszem, hogy senkit meg ne ölelhess, míg esmét egymásé lehetünk. Én megyek a fekete várba, te gyere utánam, egyinkben, mezitláb, állj meg a várkapu előtt, s hét nap, hét éjjel szüntelen azt kell kiáltanod. Gyere ki, te elátkozott király úrfi, itt a feleséged, vedd le a karjáról az aranyabroncsot. Azzal elbúcsúzik, s a sári kicsi kígyó emberképiben elindult a fekete várba. Estére kelve a felesége is utána, s meg sem állotta, míg a fekete várhoz nem ért. Ottozték, csak kiabált. Gyere ki, te elátkozott király úrfi, itt a feleséged, vedd le a karjáról az aranyabroncsot. Hét éjjel, hét nap, mind ezt kiabálta. Akkor megnyílt a fekete várkapuja. Kijött a dali király úrfi. Odafutott a szüve szerelmihez. Megölelte, megcsókolta, és az aranyabroncs magától lehullott. Azzal szépen fölkerekedtek, dióhéjba telepedtek, a küküllőn leereszkedtek. Holnap legyenek a ti vendégetek.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, a Sárig kicsi kígyó című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Hétfő reggel előbb a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnest, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hűség miatt kialakult helyzetről Magyar Péter, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban közölte, a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére jönnek létre a találkozók, amelyeken ő minden tájékoztatást megfogadni a Tisza kormány által örökölt nehézségek, valamint a kormány által meghozott döntések és a megtett intézkedések kapcsán. A Fidesz ott lesz a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes által összehívott hétfői egyeztetésen, tudatta Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. A politikus megjegyezte, várják a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről. A hétfői egyeztetésen a Kereszténydemokrata Néppárt is ott lesz. A párt a közösségi oldalán vasárnap közzétett bejegyzésében kiemelte, minden intézkedést meg kell tenni a magyar emberek érdekében. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamosenergia termelés, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Közlése szerint az erőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 cm-es vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. A teljes leállítás ellenőrzött műszaki folyamat, az erőmű biztonsága garantált, a leállított blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyú kapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll, olvasható a bejegyzésben. Bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek a megnevezése, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a videóban azt mondta, jelenleg a magyar emberek biztonsága és az ország energia és vízszolgáltatásának fenntartása mindent felülír. De miután túljutunk minden nehézségen, bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek megnevezése. Az elmaradt vízügyi beruházások mellett az energiaellátás kockázatait sem kezelték az előző kormányok. A paksi atomerőmű ügyében e két kérdés pedig erősen összefügg, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs azt írta, a mezőgazdaság szereplői a mindennapjaikban élik meg az aszály hatásait, ugyanakkor arra is kitért, hogy a magyarok jól vizsgáztak a hőség első napjaiban, kifejtette. A vállalkozások önkéntes korlátozása, a lakosság fegyelmezettsége elegendőnek bizonyult. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a közösségi oldalán közzétett videójában. A Köböl Anita kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban azt mondta, ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. A jövő hétvégéig marad a forróság, néhány Celsius fokos enyhülés csak szombattól jöhet. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el a távirati irodához. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de északon előfordulhatnak felhősebb körzetek is, de csapadékot nem várható, mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 36 és 40 fok között alakul. Híreket hallottak.
4: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmást címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzős bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Camille Saint-Saëns pályáját mutatjuk be.

Camille Saint-Saëns 1835. október 9-én született. 3 évesen már zongorázott, 5 évesen komponált, 10 évesen pedig közönség előtt játszott Beethoven és Mozart darabokat, méghozzá a korban szokatlan módon, kotta nélkül. Érdekelte a történelem, az irodalom, a filozófia, a vallás, a matematika és az asztronómia, de életét a zene töltötte ki. 16 évesen évfolyam elsőként végzett a konzervatóriumban, ekkorra már egy szimfóniát és Liszt Ferenc elismerését is magáénak tudhatta. Darabjaival számos komoly díjat nyert, részt vett Gluck és Rameau műveinek kiadásában. Nevét zongora virtuózként és zeneszerzőként is megismerték. 1858-tól 20 évig templomi orgonistaként működött Párizsban, improvizációival nagy sikerre tett szert hallgatósága körében. A francia zenészek közül elsőként méltatta Schumann és Wagner munkásságát, s mutatta be hazájában Liszt szimfonikus költeményeit. Saint-Saëns 1871-ben egyik alapítója volt a haladó zenei irányzatokat támogató Société Nationale de Musique-nak, a társaság által szervezett koncerten mutatták be először Debussy és Ravel műveit. A társasággal 15 év után azért szakított, mert az külföldi zeneszerzők darabjait is műsorra vette. Kritikusként papírra vetette a Bayreuthi fesztiválon szerzett élményeit, Wagner művészetét elemezte, de írt esszéket is. 1871-ben Londonban Victoria királynő előtt lépett fel, a brit fővárosban írta a londoni filharmonikusok felkérésére a Liszt emlékének szentelt C-moll orgona szimfóniáját. Most ennek 4. tételét halljuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével.

Elhangzott Camille Saint-Saëns C-moll orgona szimfóniájának negyedik tétele az Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével. Saint-Saëns az 1880-as évek végén 2 éves turnéra indult, járt Egyiptomban, Ázsiában és Dél-Amerikában. A múlt század első évtizedében pedig több amerikai város közönségét is meghódította. Benne tisztelhetjük az egyik első filmzeneszerzőt. Ő komponálta a Gisz herceg meggyilkolása című 17 perces némafilm muzsikáját. Még túl a 80-on is fellépett zongoristaként hazájában és külföldön, utolsó koncertjét 1921. augusztusában adta. Hajlott korára a Francia Akadémia tagja lett, s megkapta a francia becsületrendet. A rendkívül széles zenei műveltségéről nevezetes Saint-Saëns a 19. századi francia zene kiemelkedő alakja volt. Kora eklektikus újítói közé tartozott. A klasszikusokon nevelkedett, de készséggel fogadta magába az új irányzatok, főleg a késő romantika hatásait. Stílusa elsősorban szimfonikus költeményeiben Liszt programzenéjének nyomát viselte magán. Legnépszerűbb műve

az állatok farsangja. A kamarazenekarra és két zongorára íródott humoros fantáziát 1886-ban komponálta, farsangi meglepetésként egy Gordonka művész hangversenyére. A bemutatón az egyik zongora mellett ő maga ült. Következzen most az állatok farsangjának talán legnépszerűbb darabja, a Hattyú. Előadja Faludi Judit.

Elhangzott Camille Saint-Saëns a Hattyú című darabja Faludi Judit előadásában. Operái közül legismertebb a bibliai témájú Sámson és Delila, amelyet Weimarban Liszt ajánlására mutattak be. Az opera eredetileg oratóriumnak készült, ez érződik is a darab sok részletén. Librettóját Ferdinand Lömer írta, aki távoli rokonságban állt a zeneszerzővel. Saint-Saëns először oratórium szövegkönyvet kért a költőtől, de aztán a munka előre haladtával, annak javaslatára megváltoztatta szándékát. A cselekmény az Ószövetség egyik történetét dolgozza fel, és jóformán a zeneszerző munkája. Ő tervezte a jelenetek felépítését, szövegkönyvírója csupán megvalósította a gyakorlatban is elképzeléseit. Gyakorlatilag csak a versek megírása maradt rá. A Sámson és Delila nehezen született meg. A szerző nem hitt saját munkájában, nehézkesen haladt előre a komponálásban. Saint-Saëns saját elmondása szerint Liszt Ferenc nélkül nem biztos, hogy befejezte volna művét. A weimari bemutató 1877. december 2-án volt, az előadás fényes keretek között zajlott óriási sikerrel. Ennek ellenére a szerző hazájában csak 13 év múlva került először színpadra. Mégis az 1892-es párizsi bemutató lett a kiinduló pontja a mű nemzetközi elterjedésének. Következzen most a Sámson és Delila című opera második felvonásából a Csókária, Wiedmann Bernadett és a Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában.

elhangzott Camille Saint-Saëns Sámson és Delila című operájának második felvonásából a Csókária, Wiedmann Bernadett és a Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában. Saint-Saëns szimfonikus költeményei közül a Haláltánc a legismertebb, de írt oratóriumokat, zongora, hegedű és gordonka versenyeket is. Halála előtt azt mondta, számára a komponálás olyan magától értetődő volt, mint az almafa számára az, hogy almát terem. Camille Saint-Saëns 1921. december 16-án halt meg Algírban. Térjünk még vissza egy picit a haláltánchoz. A haláltánc késő középkori eredetű allegórikus műfaj, mely a költészetben, a képzőművészetben, a zenében és a színjátszásban egyaránt előfordul. A korábbi hagyományokból a 14. század második felében született meg, mely az élőket képben és versben figyelmeztette a halál közelségére. Költeményekben, fametszeten, templomfali ábrázoláson a halál rendszerint csontváz formájában táncba viszi, majd sírba kényszeríti a legkülönbözőbb társadalmi típusokat képviselő embereket. Saint-Saëns haláltáncát most Liszt átiratában hallhatják, Fülei Balázs előadásában.

0: elhangzott Camille Saint-Saëns Haláltánc című szimfonikus költeménye Liszt Ferenc átiratában, Fülei Balázs előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Emlékszel, alig vártuk. A nyári táborok máig összetartanak minket. Amikor szeptember első napjaiban az iskolapadban felidéződtek a táborok emlékei, szinte idegennek érezte magát az osztályban az, aki kimaradt a nyári táborból. Szinte testrészünké váltak azok az emlékek és élmények, amelyeket akkor szereztünk, amikor szakadó esőben mentünk és mentünk, hogy meg ne fázzunk. Amikor vonakodva engedelmeskedtünk tanárunk határozott utasításának, és levetettük ruháinkat, hogy el ne ázzanak, hogyha az eső eláll, legyen mit újra magunkra venni. Azokkal, akikkel az iskolapadban talán nem is voltunk olyan fesztelen kapcsolatban, de a hegyoldal meredek kaptatóin egymás mellett szuszogva alig vártuk, hogy célhoz érjünk. Ruháinkat és bakancsunkat szárítgatva megálljunk. Emlékszem, egyszer a Mátrában olyan helyre találtunk, ahol gyakorta tehenek legelésztek, és ahol elpotyogtattak a zöld lombok alatt, a fűben gyorsan nőttek a gombák az esős időszakban. Szedtünk egy halommal. Amikor Pázmándi tanár úr átnézte őket, és gyilkos galócát talált közöttük, éppen csak az a mozdulat volt már hátra, hogy bedobjuk a kondérba. Mindnyájunknak elég lett volna ez az egy, jegyezte meg röviden, és mi tudtuk, hogy igazat mond. Tiszaugi éjszakában a holdvilág sütött, amikor vízre tettük a kenukat, és a gályát is, amiben talán 12-en fértünk. Evesztünk fölfelé vagy 2 kilométert az almásig, ahol régen egy kert volt. Elvadult gyümölcsösében az almák hűsítették szomjunkat, nyálunk is csurgott, amikor mohón fanyar zöldjükbe haraptunk. Ziháltunk, amikor kikötöttünk, mert nem csak a Tisza folyása volt sebes, hanem a sodrás is erős az előző szakaszon. Kamaszok voltunk, húztunk csendben és erősen. Szégyelte volna az, aki nem bírja a tempót, vagy akire a többiek rádolgoztak volna. Csendben húztuk felfelé, mint az indiánok, csak az evezők csobaja jelezte, hogy jövünk, meg az, amikor egyik másik mégis nekikoppant a kenu oldalának. Emel, húz, kivár, emel, húz, kivár, emel, húz. Az evezők egyszerre merültek, s a bicepszek és a derekak azonos tempóban feszültek, és tartották a ritmust. Szabó tanár úr kérlelhetetlen kemény iramot diktált azoknak, akik erre a kalandra vállalkoztak. Percekig nem bírtunk megszólalni, a tüdőnk csak úgy kapkodott a levegő után, de tudtuk, hogy túl vagyunk a nehezén, visszafelé már csak csorgunk. Vagy amikor Répfülöpnél a mólón hozzákezdtünk palacsintát sütni. Nem volt más edényünk, csak egy jó nagy kukta, amiben minden nap főztünk valamit. A beluga és a két kalóz, fiastyúk jóbarát és a szélhámos volt a nevük, vitorlás legénységének. Kamaszfiúk, először csak ökörködtünk, aztán ráéreztünk az ízére a dolognak. Volt egy közeli közért, ahol tejet, tojást, lisztet vettünk, lekvárunk volt a hajóban, palacsinta sütőt pedig egy nyaralóból szereztünk. A járókelőket kérdeztük, hogy kell kikeverni a tésztát, mennyi tojás kell a tejhez, mennyi liszt a masszához. A sétáló, üdülő emberek megálltak nekünk, szívesen adtak tanácsot, tetszett nekik, hogy egy tucat kamasz, vagabund, palacsintát süt egy Honecker-féle NDK-s zsámolyon. Lukács tanár úr visszafogottabb volt egy kicsit, és próbált minket is nem sok sikerrel visszafogni. A palacsinta illata a környékbelieket is vonzotta. Körülálltak, figyelték a rekkenő nyári hőségben, miként boldogulnak a túlélésért küzdő diákok. Telehassal aztán a tanár úrtól kikönyörögtünk egy pohár sört, fagylalt helyett. Összepakoltunk, vitorlát bontottunk, és tovább indultunk. Szelek szárnyán szabadon. Biciklitúrákkal már nem untatom a kedves hallgatót. Tudom, szívesen elborzadna egy-egy nagyobb esésünk leírásán, amikor a kamasz nekilendül a lejtőnek, jól beleteker a pedálba, hogy szinte száll a szélben, és a kanyarban nem fog a fék. A bokrok és a bozót szorításából Szent Antalénál is több tövissel és horzsolással szabadul, vagy éppen kórházi ügyeleten összevarva ér célhoz. Amíg az ember kamasz és fiatal, minden erről szól a nyárban. Több élmény és tapasztalat szerezhető helytállásról, emberségről, barátságról, mint az iskolapadban. Jó alakító, jellemnevelő és erősítő gyakorlatok ideje a nyári szünet, a vakáció, a különböző táborok és túrák. Felnőttként mindig sajnálja az ember, hogy már nem gyerek. De azokat is, akik most gyerekek, és ebből kimaradnak, és csak a digitális térben mozognak.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hétfő reggel előbb a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnest, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről Magyar Péter, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban közölte, a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére jönnek létre a találkozók, amelyeken ő minden tájékoztatást megfogadni a Tisza kormány által örökölt nehézségek, valamint a kormány által meghozott döntések és a megtett intézkedések kapcsán. A Fidesz ott lesz a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes által összehívott hétfői egyeztetésen, tudatta Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. A politikus megjegyezte, várják a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről. A hétfői egyeztetésen a Kereszténydemokrata Néppárt is ott lesz. A párt a közösségi oldalán vasárnap közzétett bejegyzésében kiemelte, minden intézkedést meg kell tenni a magyar emberek érdekében. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamosenergia termelés, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Közlése szerint az erőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 cm-es vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. A teljes leállítás ellenőrzött műszaki folyamat, az erőmű biztonsága garantált, a leállított blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyúkapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll. Olvasható a bejegyzésben. Bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek a megnevezése, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a videóban azt mondta, jelenleg a magyar emberek biztonsága és az ország energia és vízszolgáltatásának fenntartása mindent felülír. De miután túljutunk minden nehézségen, bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek megnevezése. Az elmaradt vízügyi beruházások mellett az energiaellátás kockázatait sem kezelték az előző kormányok. A paksi atomerőmű ügyében e két kérdés pedig erősen összefügg, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs azt írta, a mezőgazdaság szereplői a mindennapjaikban élik meg az aszály hatásait, ugyanakkor arra is kitért, hogy a magyarok jól vizsgáztak a hőség első napjaiban, kifejtette. A vállalkozások önkéntes korlátozása, a lakosság fegyelmezettsége elegendőnek bizonyult. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium szóvivője a közösségi oldalán közzétett videójában. A Köböl Anita kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban azt mondta, ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. A jövő hétvégéig marad a forróság, néhány Celsius fokos enyhülés csak szombattól jöhet, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el a távirati irodához. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de északon előfordulhatnak felhősebb körzetek is, de csapadékot nem várható, mérsékelt marad a légmozgás, a minimum hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 36 és 40 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus kolléga Nátrán István, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberiek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Kedves hallgatóink, rövidesen a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Zalaházi Tamás egri püspökről, Budapéter atyát, teológiai tanárt, rádiónk elnökét kérdezzük. A 21 órai hírek után az Itt élünk című műsorunkban ma egy természetvédelmi táborról lesz szó, és a fúvós zenekarok és mazsorett csoportok nemzetközi fesztiváljáról, amely Mezőkövesden volt az elmúlt hétvégén. 21 és 22 óra között rádiunk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Neil Boyd, Egek, mit hívő legyek című írásának 15. része hangzik el. Majd a gyulafehérvári és a temesvári családpasztorációval ismerkedünk meg. Rádiónk kis újszállási frekvenciáján ekkor irodalmi és lelkiségi műsorok szólnak. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 22 óra 5 perckor kezdődik az Egyházfórum, melyben az Eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke beszél. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban megyünk tovább az egri püspökök történetében. Az előző adásban Zalaházi, de ugye mi maradtunk a Zalaházi Tamás egri püspököt, már elkezdtük az ő történetét, és körülbelül ott hagytuk abba, Budapéter, hogyha majd segítségemre lesz ezt felidézni, akit amúgy nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: Szóval, hogy most köszöntelek is, meg szeretném el is magyarázni, hogy ugye körülbelül ott tartottunk, hogy hát azért ő egy bőven egy zűrzavaros ország kellős közepén lett egy nagyon meghatározó egyházmegye élén, amikor is itt volt a török, Mohácsi vész után vagyunk, még nem szakadt három részre az ország, de már akkor is kettős királyság van, mondhatom így, plusz még egy újabb, legalábbis a keresztény hívők számára egy ilyen erőt próbáló, nem mondom, hogy veszély, de hát mindenképpen kihívás, ugye a luteri tanok terjedése, amelyből ugye sem Magyarország, sem az egri egyházmegye nem maradt ki. Körülbelül itt hagytuk abba az előző adást. Tehát, hogyha arról kell beszélni, hogy Egerbe megérkeztek-e az egri egyházmegye jó nagy területére a luteri tanok, akkor ha igen, akkor ezzel mit tudott kezdeni Zalaházi Tamás egri püspök?
3: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat, a gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen áttért a luteri tanokra, mert hogy akkor az egyházi birtokok szabad prédává válhattak, és éppen ezért ők annyira ezt nem érezték problémásnak, viszont a püspökök számára ez egy komoly kihívás volt, már azon kevés püspök számára, aki egyáltalán ebben az időben Magyarországon még működni tudott. És ugye ő volt az egyik olyan, aki ténylegesen betöltött a püspökségét, hozzátéve, hogy magát a püspökségét elfoglalni gyakorlatilag nem tudta, mert ő az a főpap volt, aki kezdettől fogva Ferdinánd pártján volt, és mindvégig ki is tartott mellette. Eger pedig ilyen határterület volt, és bár néhányszor a császári csapatok is, illetve hát a Ferdinánd csapatai is elfoglalták az egri várat, de mielőtt ő itt igazából el tudott volna helyezkedni, addigra Szapolyai Jánosnak a csapatai mindig visszafoglalták. Tehát ő itt Egerben nem sok mindent tudott tenni, de az egyházmegye többi részébe azért volt, hogy eljutott, és itt szembe kellett néznie azzal, hogy bizony a protestantizmus eléggé erősen megjelenik. Tehát például 1531-ben Kassán találjuk a püspököt, és ott veszi észre, hát illetve eddig is tudott róla, csak szembesül ténylegesen, hogy Kassán már luteri prédikátor működik, méghozzá Dévai bíró Mátyás személyében. Most nála egy pillanatra meg is állhatunk, mert hogy Dévai bíró Mátyás nem egy egyszerű közönséges prédikátor, hanem a luteranizmus térhódításának az egyik legfontosabb személyisége Magyarországon. Nem tudjuk pontosan a származását, valószínűleg egyébként ferences szerzetes volt eredetileg, aki külföldön is tanult, Krakkóban is, Wittenbergben is, és na itt Wittenbergben, tehát a birodalomban ismerkedett meg a luteri tanokkal, és ezt hozza haza. A ferencesek egyébként is eléggé nyitottak voltak a reformációra, mondhatjuk így, tehát jó néhány első generációs protestáns prédikátorunk került ki a ferences rendből, mert hogy a ferencesek ugye kezdetől fogva egy ilyen reformrend voltak, tehát akik meg akarták reformálni az egyházat már Szent Ferenc idejében, csak ott ugye ezt még be tudták csinálni, úgy, hogy az egyházon belül maradtak. De a radikális ferencesek, ugye akik látván az, hogy Szent Ferenc óta az egyháznak a gazdagodása nem javult semmit, sőt, még fokozódott, és akkor most van itt egy új mozgalom, amely egy kicsit a néphez közelebb viszi az egyházat, nagyon sokan átértek közülük a protestáns oldalra. Valószínűleg ilyen volt Dévai bíró Mátyás is, és a működésének a területe, az pontosan elsősorban itt az észak-magyarországi részek, tehát Kassa, Szikszó, Eperjes, ez a vidék. Na hát itt találkoznak ők, és hát vajon mit tesz Zalaházi Tamás püspök? Hát elfogadta. Uh-huh. Elfogadta, amivel egyébként a törvényeknek tesz eleget, tehát a hatályos törvények egyelőre tiltják Magyarországon a protestantizmusnak a terjesztését.
2: Igen, bocsánat, hogy egy pillanatra megálltálok, tehát itt most akkor a 16. század elején, ha valaki protestáns tanokat hirdet, az bebörtönzéssel jár, vagy legalábbis akkor kihallgatás, hogy most nézzük már, hogy mit akar, stb. Tehát így mondjuk egy elfogadás lehet, de ettől mondjuk keményebb szankció, nem?
3: Lehet keményebb szankció is, hiszen a Mohács előtti törvénykezés az lehetővé teszi azt is, hogy fő- és jószágvesztésre ítéljenek valakit. Most a fővesztést ezt nem szószoros értelmében kell érteni, mert hogy mágiahalált írtak elő számukra.

0: Most ezeket a törvényeket persze nem tartotta be komolyan senki. Közben ugye új királyok kerültek hatalomra, hiszen ez még második Lajos király idejében történt, de hivatalosan a protestantizmusnak a terjesztése az nem lenne szabad. Tehát ő, mint püspök, éppen ezért szépen elfogadja őt, és Lipótvárba viszik, majd onnan Pozsonyba, és végül pedig Bécsbe. Ezzel viszont Kassán óriási zavargást támadt, tehát a kassaiak ragaszkodtak volna a prédikátorukhoz. De más ilyen prédikátorokkal szemben is föllépett Zalaházi Tamás, például Eperjesen egy Antal nevű prédikátorról tudunk, illetve egy Bertalan nevű papról, aki szintén hasonló sorsra jutott, tehát őket is elfogadta. Na most ez persze nem jelenti azt, hogy akkor ők most életfogytiglan börtönben vannak, mert végülis előbb-utóbb csak kiszabadulnak, tehát egyszerűen nem tud vele mit kezdeni most jelenleg az ország, tehát a törvényileg.
1: Igen, mert hogy most tulajdonképpen a luteri tanokat, azt most a katolikus egyház, mint egyfajta eretnekség úgy kezel, mint az eretnekeket úgy kezeli a híveket?
0: Igen, az egyértelmű, hogy eretnek, ugye ebben az időben, tehát itt most már az 1530-as években vagyunk, az azt jelenti, hogy Luther Márton már 10 év óta követőivel együtt ki van közösítve az egyházból. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A másik viszont, hogy az is látszik, hogy Németországban azokon a területeken, ahol a protestantizmus győzelemre jutott, tehát ez elsősorban az északkeleti vidékek, tehát Szászország, Szilézia, Poroszország, elsősorban ez, persze máshol is, de ezek voltak azok a részek, ahol a legjobban meggyökeresedett a lutheri tanítás, ez nagyon komoly társadalmi változásokkal is járt. Ezen átrendeződik a hűbéri láncolat. Tehát a püspökök kiesnek belőle, hiszen mivel, hogy nincs szükség papra és nincs szükség püspökre, éppen ezért az egyház által, püspökök által birtokolt földterületek, ezek szabaddá válnak, és ezt megszerzik a világi hatalmasságok, akik ezzel tovább növelik a hatalmukat, ugyanakkor pedig el is köteleződnek a reformáció ügye mellett.
1: Az elköteleződés nagyon sokszor azon van, tehát ilyen vagyoni alapon megy, tehát nem a hirtelen én úgy kelek fel, hogy nekem ezek a tanok szimpatikusak, hanem hogyha valakinek esetleg anyagi érdeke származik belőle, tehát mondjuk a nemességnek.
0: Igen, hát ne legyünk naívak, tehát amikor arról van szó, hogy ki mennyire elkötelezett a hitbeli meggyőződése mellett, ez nagyon sokszor ugyanúgy, mint a mi mostani világunkban is azt jelenti, hogy megszokásokból, megrögzöttségekből, családi hagyományokból áll, tehát most jönnek a fiatalok templomi esküvőt kötni, nem azért, mert hogy annyira kívánnák az egyháznak a szentségét.
1: Hanem mert szép,
0: mert hogy a nagyszülők vagy a szülők így szeretnék, vagy ő maga is úgy még valamikor látott egyházi esküvőt, meg esetleg egyházi iskolába jár, de a hit, ami mögötte van, az nagyon, nagyon kicsi.
1: De én erre tudok emellem példát is mondani, hogyha Péter, hogyha megengedett.
0: Nyilvánvaló.
1: Hogy én ismerek olyat, aki jegyes oktatás, mert hogy ugye az még mindig kötelező, most javíts ki, hogyha tévedek, mert ugye az én esküvőm az már mondjuk pont 20 éve volt, és én például az jegyes oktatás hatására lettem első áldozó és bérmálkozó. Tehát, hogy azért, illetve nem annak a hatására, nyilván már ez bennem rég megfogalmazódott, csak ott volt a lehetőség, tehát, hogy semmiképp nem az volt, hogy amúgy ez pont az én saját példám, én ezt vállalom.
0: Nagyon helyes. Csak azt mondom, hogy a hitbeli elköteleződésnél sokszor az egyéb érdekek azok fontosabbak.
1: Jó, de
0: ugyanaz, mint amit most ugye nagyon sok keresztény hívő testvérünk is mond, hogy hát egy Istenbe hiszünk. Igen, csak nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy milyennek látjuk őt, nem mindegy, hogy hogyan élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten biztosít számunkra. Úgyhogy itt nem kell azt mondani, hogy itt most nagyon mély elköteleződések vannak a főurak részéről. Ezt mutatja az, hogy itt nálunk nem annyira, de a német reformáció során lehetett látni, hogy ahogyan a politikai érdekei kívánták, úgy váltott vallást, és volt olyan figur, aki 20 év alatt 4-szer váltott vallást. Na most akkor gondoljunk bele, hogy milyen lehet itt a vallási meggyőződés, nem?
1: De ez teljesen olyan akkor, mint mondjuk akár egy politikus is megcsinálhatja, hogy élete során több felé alakul, de hát nyilván az már egy más tészta. Csak az, hogy ugye politika, vagyon, tehát hogyha az érdekek úgy diktálták, ugye mennyi időnek kellett eltelnie, de ezzel már ugye teljesen elmennénk a reformáció irányába.

0: de hát nem nagyon tudnak mit kezdeni velük, meg nincs, aki végrehajtsa ezeket az ítéleteket.
1: De mondjuk olyan keményebb, drasztikusabb büntetéseket, mint mondjuk a valódi korábbi, akár 100 évvel korábbi, mondjuk Husz János, meg gondolok itt egyéb eretnekekre, tehát azért olyat soha nem kaptak. Börtön volt, megkérdezték, hogy miért, hajlandó vagy-e visszatérni, vagy gondolom, hogy ezek így zajlottak, de nem tudunk olyanról, hogy mondjuk nagyon erős szankció lett volna, tehát hogy konkrét halálbüntetés.
0: Nem, tehát igen, és főleg nem az egyház, a katolikus egyház részét. Tehát itt is ez van, hogy Zalaházi Tamás, mint püspök, ugye felelős azért, hogy a híveknek a lelki állapot az rendben legyen, és ezért igyekszik ezeket az új hitűeket eltüntetni az egyház megyéből, úgyhogy szépen börtönbe záratja őket, de nem egyházi börtönbe, hanem átadja a világi hatóságoknak.

0: Ott még más ilyen komolyabb református prédikátor, mint mondjuk ez a kassai Dévei Bíró Mátyás, vagy az Eperjesi, tehát itt az Egri Egyházmegyébe volt-e még valakivel így probléma?
1: Volt, az majd inkább a következő püspök alatt jelenik meg, tehát a Stöckel Lénárt, úgyhogy majd ott beszélünk róla jobban, de igenis, főleg itt ugye ezek az északi szabadkirályi városok, azok voltak, ahol a legkönnyebben terjedhettek a protestáns tanok, és jelenhettek meg prédikátorok, már csak azért is, mert hogy nagyon sok esetben nekik szabad papválasztási joguk volt.
0: De mondjuk az a szűkebb régió, amit most nevezünk Egri Egyházmegyének, tehát ami mondjuk ugye a államhatáron belül van, tehát hogy inkább a felvidéki rész, ami jobban...
1: Igen, bár mondjuk Szikszó az.
0: Szikszó
1: igen.
0: Is.
1: És majd ne felejtsük el, hogy nem sokkal később, ugye amikor majd megjelenik a második hullám, a kálvinizmus, akkor ott Egernek is nagyon fontos szerepe lesz. Tehát itt igenis, itt az egyházmegye szívében is megjelenik. Nem is tudom, hogy meg később beszélünk róla, inkább akkor csak most említem meg, hogy az egervölgyi hitvallás, ami a reformátusok számára egy nagyon fontos, az első ilyen komoly hitvallási dokumentumok, az nem véletlenül viseli az egervölgyi hitvallás nevet, mert az pontosan itt ezen a vonal az Eger nagytája Maklár környéknek a hitvallás formulája volt. Hát arról nem is beszél, hogy az egri várba is lesznek majd komoly gondok, hogy most milyen vallású a várkapitány, hogy most akkor éppen melyik felekezetnek a papjait fogdossuk össze.
0: De már nem Szalázi idején.
1: Nem, már nem az ő idejében, ez még majd később lesz. Kicsit előre szaladtunk, hanem visszatérve az ő általa szankcionált prédikátorokra, azért ezek előbb-utóbb kiszabadulnak, úgyhogy még Dévai Bíró Mátyásnak is, amikor Bécsből Pozsonyba kísérték, pont azért, hogy Pozsonyban majd Zalaházi Tamás bíráskodjon fölötte, útközben sikerül neki megszöknie. És túléli a püspököt, mert ő csak olyan 1545 körül hal meg, sőt, ő olyan komoly tekintélyre tesz szert, hogy 1537-ben Bázelben megjelennek a művei. Persze nyilván latinul írottak, hiszen ebben az időben a hittel kapcsolatos dolgok, pontosan azért, hogy mindenki számára érthető legyen, az még latinul ment, és nyugaton is olyan tekintélye volt, hogy hívták őt úgy is, hogy a magyar Luther. Tehát ő azért tényleg egy olyan személy, akire oda kell figyelni, és most eltekintve attól, hogy nyilván a katolikus egyház számára kellemetlen Dévai Bíró Mátyásnak a személye, azt becsületére kell mondani, hogy ő viszont nem érdekből, nem pénzért, nem hatalomért, hanem tényleg lelkiismereti meggyőződésből tette ezt, és hogy ezért a hitért ő hajlandó volt tényleg szenvedést vállalni, tehát többszörösen is bebörtönözték.
0: Szalaházi Tamásnak a luteri tanokkal kapcsolatos problémáinak véget vethetünk, vagy legalábbis véget értek már?
1: Még Bártfáról említsünk egy esetet, hogy szintén az egyházmegye területéhez tartozik, az már egészen közel a határhoz. Ott is 1534-ben egyenesen Morvaországból, tehát ugye a mai Csehország területéről hoznak egy prédikátort, akit Ézsaiásnak hívnak, aki ott már nagy hatású volt, és tudjuk azt, hogy ugye Csehországban, Morvaországban a protestantizmus előzményének, a huszitizmusnak komoly hagyományai vannak, tehát ott még inkább jelen van ez a probléma, mint Magyarországon, úgyhogy ha úgy adódott, akkor onnan tudtak még importálni is ilyen újhitű prédikátorokat.
0: Pont azon gondolkoztam, hogy ugye belekerül ő is, meg hát nyilván elődei, meg majd utódai is egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen az egri püspöki funkcióját mennyire sikerül neki egyáltalán ellátni, vagy érvényesíteni, hiszen itt neki belpolitikai viszályok, ugye a vallást kell rendezni, tehát az, hogy most egri püspökként ő itt mennyire tudott funkcionálni, erről vannak-e adatok? Tehát azok a fajta tevékenységek, amiket elődei egy viszonylag békésebb időszakban tudtak folytatni.
1: Neki nagyon nehéz volt. Mondtam, hogy tulajdonképpen Egerig el sem jut. Ráadásul a király nagyon számít rá. Mármint Ferdinánd király, bocsánat. Tehát Ferdinánd király nagyon számít rá.
0: Ő hozzá volt hű.
1: Így van, és ő kezdettől fogva, mint halálig Ferdinánd párti volt. Ő volt az egyetlen főpap az országban ebben az időben, aki egyetlen egyszer sem váltott pártot, hanem mindig ugyanannak a királynak a hűségén volt, tehát Ferdinánd hűségén, amit ő elkötelezetten végzett, mert úgy látta, hogy ő az, aki jobban meg tudja valósítani az országnak azt az egységét, és azt az európai nemzetközi hátteret, amivel szembe tudnak szállni a törökkel. Ugye itt ne feledkezzünk el, hogy az egész korra rányomja a bélyegét a török veszedelem, hiszen már azt említettük a múltkor is, hogy 1526 után a török újra és újra átvonul az országon Bécs felé, tehát több hadjáratot is vezetnek. Ez mindig fosztogatással jár, mindig gyilkolászással jár, pusztítással, és ugye azzal a veszéllyel sosem lehet tudni, hogy a török mikor gondolja úgy, hogy most már nem vonul vissza a Drávától délre, hanem megtartja a Magyarországon meghódított, vagy amin átjárt területeket. Tehát így ez egyik legégetőbb gondja mindenkinek tulajdonképpen a török veszély volt, csak ugye a probléma az, hogy a két elgondolásnak a különbsége. Ugye egyrészt ott van az, amit Zalaházi Tamás is képviselt, hogy egy olyan királyra van szükség, aki mögé beáll Európa, mert hogy Magyarország önmagában kevés, ugye 1526 megmutatta, tehát kell, szükséges az európai keresztény összefogás a törökök ellen.

0: másik viszont azt mondja, hogy egy külföldi királlyal sosem vagyunk kisegítve, többször is próbálkoztunk már, ugye Habsburg is volt már, Jagellók is voltak már, de Magyarországnak inkább egy nagyon erős nemzeti királyra lenne szükség, lásd Hunyadi János kormányzó, Mátyás király király, ők azok, akik viszont Magyarországot olyan egységbe tudják fogni, amihez még, hogyha sikerül mondjuk például a pápaságnak a támogatását megnyerni, amit Hunyadi Mátyás végig élvezett az uralkodása alatt, tehát jó, persze veszekedések közepette, de a Szent Szék mindig komoly anyagi eszközökkel támogatta Magyarországot a török elleni küzdelemben.
1: De melyik pártnak legyen igaza?
0: Na így van, és ezért van az, hogy itt igazából mind a kettőnek van logikája, mind a kettőnek.
1: Csak azt kell nézni, vagy hát most amennyire lehet nézni, hogy itt a jelen esetben tényleg melyikkel vagyunk jobban kisegítve, azzal a nemzeti királlyal, aki valóban a mi érdekeinket nézi, vagy azzal a most jelen esetben ugye Habsburg királlyal, aki viszont egyetemesebben gondolkodva ugye egy európai szinten tud minket
0: képviselni. Ne felejtsük el, hogy a bátyja a német-római császár.
1: Hát hogyne, igen. És akkor most kivel járunk jobban, mert egyelőre még mindig két királyról beszélünk, tehát hogy ezt
0: majd... És az egyház is kivel jár jobban, ugye, mert itt most a püspökök is megosztottak, de hát leginkább az szerint, hogy kinek-kinek a területe, melyik királynak az érdekszférájához tartozott. Uh-huh. Mert hogy püspököket neveztek ki ezek az uralkodók, csak éppen pápai megerősítést nem nagyon kaptak, pontosan a Szilárd helyzetre való tekintettel. Majd a 30-as évek végén akkor normalizálódik valamennyire a helyzet, mert ugye Zalaházi Tamás is arra biztatja Ferdinándot, hogy próbáljon megegyezni Szapolyai Jánossal. Tehát kössenek békét, kössenek valami megállapodást, ami szabályozza azt, hogy Magyarországon rend legyen. Ugyanis a török átvonulások mellett ugyanolyan károkat okoznak az országnak az egymás ellen folytatott hadicselekmények.
1: Hogyne. Meg hát pontosan az, hogy ugye, de hát ugye ez ugye a történelemben mindig így volt, hogy amikor van egy olyan politikai nyomáslás török, van egy mondjuk akár egy vallás, ami szintén még akár tényleg az országot is meg tudja osztani, mert ugye ki merre húz, ahogy érdekei hozzák, tehát pont ilyenkor kellene az, hogy mi házon belül fogjunk már össze, mert pont ez csak még jobban szétaprózzák az egész országot. Hát ez az, hogyha a házon belül, illetve igen, az, hogy most országon belül két királlyal nem egyezünk. Most az jutott eszembe, hogyha már itt azért a török korról beszélünk, és most akármennyire is kevés funkciója van itt éppen tárgyalt Zalaházi Tamásnak, a török mennyire szólt bele, attól függetlenül, hogy ugye itt mondjuk az Egri Egyházmegye nem török fennhatóság alatt volt, meg nem is lesz.
0: Egy kicsit.
1: Egy kicsit azért beleszól?
0: Nem,
1: hát adózás miatt.
0: Mondjuk. Nem az adózás, nem. Tehát itt igazából azt kell megnézni, hogy a török, mint külpolitikai tényező, ő kinek az oldalán áll a polgárháborúban. Szapolyai János oldalán.
1: Igen.
0: Így van. És éppen ezért, tehát ahol Szapolyai az úr, ott az egy kicsit török befolyást is jelent. Tehát nincs megszállás, nincs adózás, semmilyen nincsen, nincs a muszlim vallásnak az előretörése, erről szó sincs, csak az, hogy ugye ezen a területen akkor egy úgynevezett török barátpolitikát folytatnak.
1: Ami mondjuk úgy érinti az ott élőket, hogy békén vannak hagyva? Most ezt így mondhatom így?
0: Nem, csak az, hogy a megosztottságot jelenti. Tehát uh-huh, ezen a területen török barát politikát folytatnak, ami azt jelenti, hogy ez elfogadhatatlan Ferdinánd és a nyugat számára.
1: Hm? Értem.
0: És hát ne feledkezzünk el, hogy Zalaházi Tamásnak az elődje, az még kezet is csókolt a török szultának, Esztergomba Várdai Pál.
1: Igen. Igen.
0: Ugyanúgy, mint hogy Szapolyai János is kezet csókolt a szultánnak, és még lesz, aki majd kezet csókol a szultánnak.
1: Az, hogy a törökkel megpróbál valaki békésen, most akár Szapolyairól beszélünk, vagy akár most tényleg nem csak egy királyról, hanem mondjuk egy házpiról, vagy nemesről, ez mind a félelem? Tehát, hogy jobb, hogyha behódolok neki, vagy jobb, hogyha legalábbis látszatra feléjük húzok.
0: Itt nem csak erről van szó, ez is egy, de itt most ugye polgárháborúról van szó. Ferdinánd, Szapolyai János. Ferdinánd mögött egyértelműen ott áll a keresztény nyugat, elsősorban a német-római császárság, 5. Károllyal. Szapolyai Jánosnak ki a szövetségese?
1: Hát a török.
0: Igen, de hát azért, mert hogy a török tud neki segíteni, hogy esetlegesen megszerezze az egész országot. Mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve török függésbe kerül Magyarország.
1: Török vazalussá válik.
0: Vazalussá válik, ami nem jelenti azt, hogy meghódított területté. Egy kicsit hasonlóra kell gondolni, mint a 17. század Erdély helyzete, hogy nem volt megszálló török katonaság, de mégis a török birodalom részeként, vazallusként működött. Tehát valami ilyesmire lehetne gondolni, amit a török elképzelt Szapolyai Jánossal kapcsolatban, hogy egy báb királyt egész Magyarországra. Ez miért jó a töröknek? Azért, mert onnantól kezdve szabadon indulhat nyugat felé, nem kell közbe várakat ostromolni. Tehát nem lesz közbe Kőszeg, nem lesz közbe Szigetvár, ami megállítja a császári sereget. Jó, hanem végig vonulnak a Duna mellett, és az első állomás Bécs.
1: Szapolyai egy keresztény ember amúgy?
0: Keresztény ember.
1: Csak hogy onnantól fogva, hogy mondjuk Habsburg Ferdinánd mögé valahogy több támogatást kap a tényleg a keresztény Európától, ezért akkor úgy gondolja, hogy jó, akkor én másfelé nézek, holott én amúgy hithű katolikus ember vagyok.
0: Hithű katolikus, aki próbál egyfolytában levelezni a pápával, levelezik is, a püspökei, akiket ő kinevez, azok számára mindig kéri a pápai megerősítést, alkalmattán még bíborosságot is, persze sosem hallgatják meg. Tehát nem teljesülnek ezek
1: mert,
0: a kívánságok.
1: Mert hogy úgy gondolják, hogy elég Magyarországnak egy Habsburg Ferdinánd, itt ne legyenek ellenkirályok, meg...
0: Én mondom, abban az időben Habsburg Ferdinánd jelöltjeit sem erősítik meg. Tehát ezért van az, hogy a 30-as évek végére három püspök van az országban, akinek van pápai jóváhagyása is. És majd pontosan a Váradi Egyezmény után, ami végre valahára békét teremt az országban, és úgy nagyjából meghúzzák a határokat, hogy na hát ez a terület többé-kevésbé a Szapolyai fennhatóság alatt van, a Nyugat-Magyarország, Észak-Magyarország jelentős része Ferdinánd fennhatóság alatt van, és Szapolyai halála után Ferdinánd örökli az országot. Tehát ez az alapállás, és ez hoz egy olyan békés állapotot az országban, egyébként ezt Zalaházi Tamás is előkészítette, olyan szem, ő már nem élte meg, de előkészítette, hogy ő is folyamatosan buzdítja Ferdinándot, hogy valami megállapodást kössön Szapolyai Jánossal. Legyen végre békesség, rend, gyarapodás, erősödés az országban, és amikor ez megtörténik, na akkor jönnek a pápai megerősítések, és akkor még a Szapolyai által kinevezett püspököket is megerősíti harmadik Pál pápa. Akik addig gyakorlatilag a püspökségnek mondjuk a jövedelmét élvezték, ha csak éppen világi hatalmasságuk, azt meg nem kaparintották, de igazából nem tudtak püspökként tevékenykedni. De ahogy mondtam, ezt már Zalaházi Tamás ezt nem éri meg,

0: bár kicsit bizonytalanok vagyunk az ő halálával kapcsolatban, tehát még azt sem tudjuk, hogy mikor halt meg. Tehát valamikor 1534 és 35 közé teszik, életet 37 közé teszik a halálát, és a legvalószínűbb, hogy az 1535-ös év az, amikor tényleg meghalt. Ugye vannak levelek, amelyek még 34-ben íródnak neki, amelyek arra utalnak, sőt, még 1535-ben is, amely arra utal, hogy Zalaházi Tamás él, de például egy ilyen levél, amelyet Olá Miklós ír 1535 márciusában, na de ez a levél, ez honnan indul, ez Brüsszelből, mert hogy éppen Mária kormányzónővel, régensnőnek a szolgálatában van.
1: És csak azt tudjuk, hogy a levelet megírta, elindította, de az, hogy megkapta és elolvasta.
0: Nem csak az, hanem az, hogy egyáltalán, illetve, hogy márciusban levelet írt, de lehet, hogy addigra már a püspök halott volt, mert hogy mire megérkezik a halálnak a híre ilyen zavaros körülmények között.
1: Igen, az is idő.
0: Épp ezért ezek a levelek annyira azért nem perdöntőek, de az, hogy 1536-tól már nincsen róla szó, azért mindenképpen úgy tűnik, hogy az 1535-ös év az, amely az ő halála, illetve még vele kapcsolatban egy érdekes dolgot hadd említsek meg, és pedig az, hogy amit hát nem jó néven vettek tőle, hogy ő nagyon sokat segített abban, hogy az egyik unokaöccse, kicsit nepotizmus ugyebár újra, Kecseti Márton elnyerje a veszprémi püspökséget. Most ez a Kecseti Márton, ő tényleg méltatlan volt teljes mértékben a püspökségre, számára ez csak karrierről, pénzről, hatalomról szólt. Egészen odáig ment, hogy 1545 táján elhagyja Veszprémet, Pozsonyba megy, és ott meg is házasodik. Tehát magyarul tényleg csapott papot ott hagy, és az egésszel fölhagy, hogy egy ilyen méltatlan szemét szabadított rá a magyar egyházakra.
1: Szóval csak a halála után kire sikerül, főleg egy ilyen püspök hiányos országban hagyni az egri püspöki széket?
0: A dolognak az érdekessége az, hogy még meg se hal, és már is már más egri püspök lesz. Tehát itt olyan helyzet áll elő, amiről beszéltünk, ugye Zalaházi Tamás Ferdinándnak a híve, tehát ő a Ferdinánd által kijelölt püspök, akit majd ugye akit meg is erősít a szentszék, tehát ő ezek közé tartozik. Viszont Szapolyai, aki közben elfoglalja Egert, és igazából ő az, aki tartósan birtokolja, ezt mondtam is Zalaházi Tamással kapcsolatban, hogy ő nem jutott el Egerbe, mert hogy Szapolyai János kezén van, illetve hát a kapitányai kezén van a vár, és Szapolyai János úgy gondolja, hogy ez a terület úgyis ő hozzá tartozik elsősorban, úgyhogy ő is kinevezett egy egri püspököt, méghozzá nem is akárkit, hanem ismét egy külföldi jelenik meg, olyan, aki nem szerepel az egri püspököknek a listáján, mert csak Szapolyaitól kapott kinevezést, de az egyházi megerősítés a pápa részéről soha nem érkezett meg, ez pedig nem más, mint Luigi Gritti. És talán itt most néhányan, akik történelemben járatosabbak, fölkapják a fejüket, hogy Luigi Gritti, olyan ismerős az a név, vagy Ludovicus Gritti. Hát igen, a kornak az egyik leghíresebb kalandora, szélhámosa, aki az igazából sose lehetett tudni, hogy kinek a szolgálatában áll. Tehát eredetileg velencei származású, és mivel nyelveket jól beszélő, igencsak simulékony és jósvádájú emberről van szó, alkalmazták őt, ő tulajdonképpen a velencei dózsénak, vagy a velencei köztársaságnak a diplomatájaként indul a pályafutása, és ő lesz az egyik fő kapcsolattartó Konstantinápollyal. Tehát ő Konstantinápolyban velencei követ, de most ha követről beszélünk, ez abban a korban azt is jelenti, hogy kém. Jó? De ugyanez fordítva is. Úgy tűnik, hogy ő rájött arra, hogy az információ az pénz. Tehát ő, amit a szultáni udvarba összegyűjtött információkat, azokat ő eladja. Tehát ő tulajdonképpen saját zsebre dolgozik, és akkor így a törökkel együtt érkezik meg tulajdonképpen Magyarországra is, ugye Szapolyaival való kapcsolattartás révén. De ne felejtsük el, hogy a magyarországi ügyekben nem csak a törökök érdekeltek, hanem a Velencei Köztársaság ugye is. Hiszen a Velencei Köztársaság, amely hát ugye sokszor békében, sokszor háborúban áll a török birodalommal, ugye Magyarországra, amíg Magyarország potens hatalom volt, addig kimondottan számított szövetségesként. És akkor így aztán ugye a Velence török, tehát szultáni udvar és Szapolyai, hát így kerül ő Magyarországra, és lesz Szapolyainak egy nagyon megbízható embere, vagy legalábbis Szapolyai úgy gondolja, hogy megbízható embere lett ez a Gritti, és ezért megjutalmazza őt az egri püspökséggel, ami igazából csak annyit jelent, hogy a javadalmakat rábízza, mert ahogy mondtam, hiába kért számára megerősítést, ez egyértelmű, hogy nem működött. De ő mindezek ellenére egri püspöknek tekinti magát, tehát a levelezése, és azért egy ilyen formátumú ember, mint Gritti, ő igencsak kiterjedt levelezést folytatott, akár még magyar főpapokkal is, tehát az akkori esztergomi érsekkel, Várdai Pállal is levelezésben állt, és itt bizony ő egri püspökként mutatkozik be, méghozzá így, hogy választott egri püspök, sőt a pecsétjén is ez szerepel. Azonban a karrierje még tovább emelkedik, mert hogy Szapolyai kinevezi őt Magyarország kormányzójává. Viszont van neki két fia, és ezek közül az idősebbet, Antóniót, Antalt, nevezik ki helyette Szapolyai egri püspöknek. Tehát most két Gritti jön egymás után, akik igazából megint csak nem szerepelnek az egyházmegye püspökei.
1: Mert ők csak Szapolyai választja.
0: Tehát így van, csak ő nevezi ki. Ráadásul ez az Antónió, ez még fiatal, tehát kb. 16 éves lehetett, és éppen ezért egy ágostonrendi szerzetest rendelnek mellé, Agostino Museót, aki tanítja őt. Tehát egyrészt az egyházjogra, meg minden olyan dologra, amire egy püspöknek a későbbiekben szüksége lesz. Azonban igazából nem lett rá soha szüksége, mert hogy az egész Gritti családot aztán eléri a végzet, tehát kiderülnek ezek a kettős játékok, és akkor aztán mindenkinek gyanúsá válik, úgyhogy Medgyesen Erdélybe 1534-ben kivégzik Luigit, tehát az apukát, a gyerekek pedig a román vajda kezére kerülnek, és ő is kivégezteti őket. Úgyhogy a Gritti családnak ez lesz a vége. Az egri püspökségben olyan sok mindent ők nem tudtak tenni. Ahogy mondtam, igazából presztízs kérdés volt számára, mármint Luigi Grittinek a számára, illetve hát az egyházmegye jövedelmét, már amennyit abból be tudott még szedni, az számított számára, mint anyagi forrás.
1: Kíváncsi leszek, hogy ki lesz a következő valós egri püspök, de ez már csak a következő adásból derül ki.
2: A mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hétfő reggel előbb a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnest, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hűség miatt kialakult helyzetről Magyar Péter, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban közölte, a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére jönnek létre a találkozók, amelyeken ő minden tájékoztatást meg fog adni a Tisza kormány által örökölt nehézségek, valamint a kormány által meghozott döntések és a megtett intézkedések kapcsán. A Fidesz ott lesz a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes által összehívott hétfői egyeztetésen, tudatta Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. A politikus megjegyezte, várják a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről. A hétfői egyeztetésen a Kereszténydemokrata Néppárt is ott lesz. A párt a közösségi oldalán vasárnap közzétett bejegyzésében kiemelte, minden intézkedést meg kell tenni a magyar emberek érdekében. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamosenergia termelés, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Közlése szerint az erőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 cm-es vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. A teljes leállítás ellenőrzött műszaki folyamat, az erőmű biztonsága garantált, a leállított blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyúkapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll, olvasható a bejegyzésben. Bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek a megnevezése, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a videóban azt mondta, jelenleg a magyar emberek biztonsága és az ország energia és vízszolgáltatásának fenntartása mindent felülír. De miután túljutunk minden nehézségen, bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek megnevezése. Az elmaradt vízügyi beruházások mellett az energiaellátás kockázatait sem kezelték az előző kormányok. A paksi atomerőmű ügyében e két kérdés pedig erősen összefügg, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs azt írta, a mezőgazdaság szereplői a mindennapjaikban élik meg az aszály hatásait, ugyanakkor arra is kitért, hogy a magyarok jól vizsgáztak a hőség első napjaiban, kifejtette. A vállalkozások önkéntes korlátozása, a lakosság fegyelmezettsége elegendőnek bizonyult. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a közösségi oldalán közzétett videójában. A Köböl Anita kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban azt mondta, ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. A jövő hétvégéig marad a forróság, néhány Celsius fokos enyhülés csak szombattól jöhet. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el a távirati irodához. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is, de csapadékot nem várható, mérsékelt marad a légmozgás, a minimum hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 36 és 40 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma egy mezőkövesdi eseményről, a fúvós zenekarok és mazsorett csoportok fesztiváljáról, valamint egy természetvédelmi táborról szólunk, ami Garbolc mellett volt. A fúvós fesztivál bemondója Krupán és Sebe Gabriella köszöntőjével kezdünk.
1: Tisztelt hölgyeim, kedves vendégeink és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a fúvószenekarok és mazsorett csoportok nemzetközi fesztiválján. Bevallom őszintén, amikor készültem erre a rendezvényre, nagyon sok emlék jutott eszembe. Hosszú évekkel ezelőtt volt szerencsém évről évre végig kísérni ezt a fesztivált. Láttam a felvonulások izgalmát, a próbák utolsó simításait, a fellépések előtti csendes készülődést, majd azt a pillanatot, amikor megszólalt az első hang, és minden életre kelt. Akkor még talán nem is sejtettem, hogy ezekből az élményekből ennyit viszek majd magammal. Ezért különleges számomra, hogy ennyi év után ismét itt lehetek Önökkel, és újra részese lehetek ennek a csodás hagyománynak. Mert aki egyszer átéli ennek a fesztiválnak a hangulatát, annak a fúvószene ereje, a mazsorettek eleganciája és az a különleges közösségi élmény örökre a szívében marad. A mazsorett és fúvószene kapcsolata különleges. Külön-külön is csodálatosak, de együtt valami egészen más születik. A zene adja a ritmust, a menet a lendületét, a mazsorettek pedig mozdulataikkal láthatóvá teszik azt, amit a hangszerek mesélnek. Mintha a dallam egyszerre csak életre kelne. A fúvószenekarok évszázados hagyományt őriznek, a mazsorett pedig ezt a hagyományt öltözteti eleganciába, lendületbe és mosolyba. Talán éppen ezért működik ez a párosítás olyan jól. Tiszteli a múltat, miközben minden fellépéssel új élményt ad. Mezőkövesden ennek a fesztiválnak különleges helye van a szívünkben. Évről évre nem csak kiváló zenekarokat és fantasztikus mazsorett csoportokat látunk vendégül, hanem régi barátokat is, akik újra és újra hazatalálnak hozzánk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma este együtt köszönhetjük a fesztivál résztvevőit és vendégeit. Kívánok minden fellépőnek sikeres szereplést, a közönségnek pedig felejthetetlen élményeket. Kívánom, hogy a következő órákban töltsenek meg bennünket zenével, mosollyal, látványos koreográfiákkal és olyan pillanatokkal, amelyekre még sokáig jó lesz visszaemlékezni. Nagyon jó szórakozást kívánok mindannyiuknak. Mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy kik azok a támogatók, akik nélkül nem jöhetett volna létre a mostani fesztivál. Mezőkövesd város önkormányzata, Közkincstár Nonprofit Kft., Művelődési Ház dolgozói, Városgazdálkodási ZRT és a Zsórifürdő, Közkincstár Nonprofit Kft., Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesdi Polgárőrség, Dynamit Kft., Salai József és a Miskolci Szakképzési Centrum. Köszönjük szépen közreműködésüket és támogatásukat. És akkor kezdjük. A Darek Band sziléziai koncert és szórakoztató zenekar műsora következik. A Big Band 2000. szeptemberében kezdte működését Darius Bravinsky vezetésével. Több hónapos intenzív munka és jazz standardekből, swing darabokból, örökzöldekből, propslágerekből álló repertoár kidolgozása után kezdték el közös színpadi fellépéseiket, és arattak hatalmas sikereket Szilézia szerte és Lengyelországban egyaránt. A Big Band jelenlegi koncertjei során a zenekar számos elismerést kap a hallgatóktól. Ezek kedvesség, az élénk interakció és a lelkes taps olyan teljesítmény, amelyet a zenészek mindenek felett értékelnek, és hálásak minden elismerésért. A színpadon a Darek Band fogadják őket sok-sok szeretettel.

0: Folytatjuk műsorunkat Panyi Zoltán karnaggyal, aki először gyorsan egy újságcikk olvasásával méltatta az eseményt.
1: Szervezőként óriási öröm volt látni, ahogy Mezőkövesd 21. színpadot megtöltötte a zene, a szín és a dinamika. Úgy gondolom, egy igazán emlékezetes, magas színvonalú nemzetközi fesztivált sikerült tető alá hoznunk. A fúzenekar és mazsaret csoportok találkozása mindig hihetetlen energiákat szabadít fel, az és külföldi együttesek elképesztő propagandumokról tettek tanúbizonyságot. A közönség pedig fantasztikus partner volt ebben. A vastag és a perzső hangulat mindenre csak megért számunkra.
0: Ez már egy újságcikk, amit mondasz szinte, tehát le is adható, de egyébként számolgattam magamba, hogy 93 körül kezdődött az első találkozó, illetve fesztivál.
1: 27-dik,
0: akkor maradtak közben, mert ugye a fesztivállal volt cserébe.
1: Szerintem kimaradt egy-kettő, igen.
0: Hát Covid gondolom az is hozott egy kimaradást.
1: Igen.
0: Tehát én úgy nagyjából a 30-dik körül gondoltam, de hát nem, akkor 27-dik volt. Már ez is úgy szép szám.
1: Igen, ez tekintélyes szám, igen, ez már egy hagyomány.
0: Mindig kapcsolatban voltál a Magyar Fúvózenei Szövetséggel, de már az elejétől kezdve, amikor már megkezdtétek még Kalcsival, attól kezdve úgy nevessé vált. Tehát rögtön, hogy itt van egy fesztivál. Igaz, hogy az a kezdetek voltak, máshol még kevésbé volt ilyen, ugye?
1: Ez így van. Hál' Istennek erre az önkormányzat is és a közösségi ház is vevő volt. Ugye megvolt az alap, a fúvózenekar, és akkor így, hogy legyen egy nyári fesztivál, a Matyó Néptánc együttesre alapozott fesztivál mellé még egy másik, hogy jobban kitöltsük a nyári időszakot, így létrehozta azt a fesztivált, és akkor emlékszem rá kezdetén, persze felmentünk, és akkor még Balázs Árpád volt a Fúvózenei Szövetség elnöke, és vele ültünk le, hogy akkor milyen körül között milyen feltételeket tudjuk ezt megcsinálni, és ő le is jött a fesztiválra, és megnyitotta, és onnantól kezdve már tényleg hagyománnyá vált történetet alkottunk annak idején.
0: Árpád után Dohos László volt, aki szintén olyan kedvel jött ide, mint hogyha hazajött volna mindig, de ez a színvonal egyre növekedett, hiszen egyre inkább jöttek külföldről is, ugye az olaszokat még abban az időben hoztátok, de a zsóri is belépett, a lengyelországi zsóri, meg az összes többi, ahová nektek el kellett menni, vissza kellett adni, amit nem a legkönnyebb eset, ugye?
1: Igen, hál' Istennek voltak ilyen esetek, amikor a olasz zenekart ugye meghívtuk, akkor ők visszahívtak bennünket, és nem is egy ilyen kapcsolatunk van, élő kapcsolatunk is van a Petriolo város fúzenekara. Tavaly voltunk náluk, most szerettünk volna, hogy ők is eljönnek ebbe az évbe, a fesztivál, de sajnos nem jött össze nekik, de ebből lett ebből a szoros kapcsolatban egy testvérvárosi kapcsolat, ami még szorosabbá tette a kapcsolatunkat. Az évek során nagyon sok államból jöttek, Németországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovákiából, Erdélyből és Tajvanról. Volt egy olyan eset, amikor Tajvanból, a fővárosából 2 hétre jöttek Európába, és az egyik állomás Mezőkövesd volt, a másik Pécs, a harmadik Prága. És amikor ez megtörtént, akkor a fesztivál, akkor meghívtuk a tajvani nagykövetséget is, és képviselték a hazájukat. És visszahívtak, amit sajnos még azóta nem tudtunk visszanozni, de majd talán egyszer.
0: Azért Tajpej messze van, no, de tulajdonképpen a fúvósok mellé jönnek majd a mazsorettek is, hogyha jól tudom, 93-ban alakultak, de a lényeg, amikor megtudtam, hogy te már 2024-ben 40 éve vezeted, mondom, hát még meg se születtél jóformán, 20 évesen kezdted el?
1: Hát tulajdonképpen az a 1980-as évek közepén lehetett, amikor a főiskola elvégzése után katonasorba kerültem, és akkor utána Kacsi bácsi meghívott, mert akkor éppen a aktuális karmester már nem tudta tovább vállalni, és akkor én folytattam a zenekar vezetését 1984 óta.
0: Óriási szám, azért akárhogy is nézzük, már 42 éve és ennyi dolog. Tulajdonképpen mi vit rá arra, hogy vállald? Mert azért ez felelősség tanítani is, meg ugye a zenekart összetartani, ami nem egy 10 fős zenekar, hanem egy akkor 40, majdnem 50 fős is volt. Fiatalon merted vállalni?
1: Hát végül is valószínűleg ez valahol rá kell születni, és én valószínűleg erre alkalmas voltam, mint a tanításra is. És akkor ebből fakadt az, hogy akkor ha már, mert végeztem egy karmesteri tanfolyamot is, nekem van végzettségem, ez is egy szakma, és ezen felbuzdulva, meg az ottani tapasztalatokat beépítve elkezdtem a hozzánekari vezetői pályafutásomat, amit szívesen, teljes szívvel próbálok, mert ez csak így lehet.
0: Ugye olyanokkal dolgoztál, meg dolgozol is, akik hát természetesen mellette nem zenélnek, csak nagyon kevesen oktatnak zenét, mint te, hanem úgy hobbiból, de mellette azért mégis nagy tudással. Mert amikor megszólaltatok, hát megmondom őszintén, meg borzongtam én is, meg mindenki, mert ez már profi szint.
1: Igen, sikerült egy olyan szintet elérni, ami nem egyszerű. Tudnék az, hogy megszólaljon a zenekar, nem elég egy-két évnek a hangszertanulása. Itt 8-10 évekre van szükség alaphangon. És akkor hallatszódik az, hogy milyen minőségű hang szólal meg, milyen minőségben, mennyire együtt délezik a 30-40 zenekari tag, mennyire érzik a lüktetést, a dinamikát, és ebből áll össze igazából az alkotás. És akkor ez a végeredmény, amikor megborzongsz ezt hallgatva.
0: Én a műfázban is hallottam néhányszor a próbátokat, nem olyan egyszerű az, mint ahogy én elgondoltam, hogy elkezdik ott fújogatni, állj meg, teljesbe. Szóval ehhez ez szakma is, meg mellette azért, hát szinte majdnem mindenkit tanítottál most már, akit játszik, tehát azért hallgatnak is rád.
1: Persze ez a közös munkának a gyökere. Ha ez nincs meg, akkor fölösleges időtöltés, alkotni kell, minden percben történjen valami, és úgy haladunk előre. Mindig is szem előtt tartottam, hogy a lényeg az apró dolgokban rejlik.
0: Nyomon követem a Facebookon, meg hát a városi hírekben is a tevékenységeteket, mert hát azért nem csak zenekarvezető vagy csak, karmestere ennek a Púvós zenekarnak, hanem oktatsz is, tanítasz is. Azért mondom mind a kettőt, mert embert is nevelsz, tehát nevelsz is, és tanítod őket olyan szinten, hogy versenyeket nyernek, versenyekre mennek. Ugye az fontos egy zenésznek, hogy versenyen mutassa meg magát, az egyéni képességét, ugye?
1: Így van.

0: menjünk már a mazsorettekre is. Kezdetektől veletek dolgoztak, vagy először gépről zenéltek, mert hát meg kell szokni azt is, hogy a fúvós játszik nekik.
1: Kezdete az úgy volt, hogy ugye kezdtek el terjedni Magyarországon már a mazsorettek, és akkor mivel Jutkának volt egy ilyen irányú elképzelése, így akkor belefogtunk ebbe a közös munkába, és akkor hát végül is mi felvettük az anyagot, hogy mire kellene játszani, és akkor ő erre a hanganyagra próbált koreográfiákat csinálni.
0: És akkortól kezdve együtt játszottok akkor, vagy az elején azért még meg kellett a gyerekeknek szokni, mert hát nem nagyok kezdett rögtön, ők sem.
1: Persze, a kicsikkel így van, és akkor a kicsik miután felnőttek, kicsikből lettek nagyok, akkor olyan tapasztalatokat tettek szert, ami már országos szintet is képviselték, és hát a szakma szerint az ország legjobb mazsorett csoportjai közé tartozott, és most is tartozik a mezőkövesdi mazsorett együttes.
0: És fúvós, ugye az alapítványon keresztül azért csak rokonok vagytok.
1: Hát hogyne, úgyhogy közös az alapítványunk, ez biztosítja az anyagi hátteret

0: felé a boltokba, hangszerboltokba. Most már azért el tudjátok intézni itthon is ezt a lehetőséget.
1: Persze, most már kialakult az a forma, eljárás, ami alapján ezt helyre tudjuk tenni, akár javítás, akár hangszerbeszerzés. Úgyhogy ez a része is megvan oldva.
0: Támogatók nélkül egy fesztivál, ami most már fesztivál, mert ugye azelőtt találkozónak hívtátok egyik évbe, másik évbe fesztiválnak, mert hát így volt megegyezve. Egy fesztiválnak a megrendezése azért nem úgy megy, hogy fogom magam és innen elkezdek telefonálgatni, hanem segítség kell, szponzorok kellenek. Nekem a legnagyobb munka mindig a szponzorok megtalálása volt. Neked is?
1: Hát, hogy nem. Tehát, ha a fesztivál csak anyagi alapokon jöhet létre, itt vannak költségek, étkezés, szállás, utazás, egyéb hirdetés, plakát, ami anyagi feltételeket tartalmaz, és akkor ebbe az esetben kell szponzor. Most ebben az esetben most a hétvégi rendezvényünkhöz a kormányzat biztosította az anyagi feltételeket, és persze voltak hozzá támogatók, akik hozzájárultak egy kis mértékben, de fontos mértékben a rendezvény megvalósításához.
0: Pénteken, amikor hét után az eső miatt kicsit késve indult a rendezvény, Sebe Gabi azért elmondta a szponzorokat is, mert minden fillér számít. Lehet, hogy egy csoportot éppenséggel nem tudtatok volna vendégül látni, hogyha nem támogatnak, ugye?
1: Így van, tehát itt mindenfajta támogatásra szükség van, akár anyagi, akár fizikai, bármilyen.
0: Zsúriba került ki főképpen ugye két nap fellépés, illetve a menettánc és a gála az a szokott helyén, a fő utca és a sportcsarnok. Most már azért úgy gondoljátok, hogy jobb lesz a péntek szombat, mert máshol is van vasárnap rendezvény, vagy pedig hát most így jött ki?
1: Nem, ez most már évek óta ezt a formát választottuk. A vasárnap az azért is nem volt annyira jó, mert akkor az olyan pihenő nap legyen az a közönség, legyen az a zenekari tag. Meg gondoljuk el, hogy befejezzük este 10-kor, és vasárnap este utazik haza, és másnap reggel munkába kell menni, az nem volt túl szerencsés. Itt viszont szombaton 10 órakorra befejeztük, hát még ugye Soltról jöttek a zenekar, az 2,5-3 óra út, és másnap azért nem kellett dolgozni menni, nem kellett időbe odaérni valahogy, volt ideig pihenni a zenekari tagoknak magukat. És egy hétvégén a közönség szempontjából pedig úgy gondoljuk, a szombata az olyan felszabadult, amikor elindulnak és akik kicsikét kikapcsolódnak, eseményeket keresve.
0: Tehát a péntek az előkészület, ugye akkor bejátsza magát, akár legyen néptáncos, akár legyen fúvós vagy bárki, de a szombat az a gála most már, hiszen a vasárnap azért csak pihenő nap kell, hogy legyen. Ezt én most már lassan megszokom. Igaz, hogy az én időmben, meg a mi időnkben a vasárnapra volt koncentráltatva. Ez lehet az a politikai oka is volt azelőtt, hogy oda tettek rendezvényeket. Nem érdekes, nem fontos. Az a lényeg, hogy megtalálták a helyét a rendezvényeknek, úgy veszem észre.
1: Igen, a pénteki nap az úgy alakul, hogy ugye jön egy külföldi csoport, vagy akár kettő, akkor már ők csütörtökön megjönnek, és hogy nekik is legyen egy kis szabadidő. Pénteki nap akkor az csak este kell, hogy fellépjenek, mégis hogy történjen valami, és akkor mi is akkor játszunk, közös műsort adunk egy egész estét, és akkor ez így nekünk ez egy fontos lépés, mert másnap szombat délőtt, ami a zsúriba van, ott csak a vendég zenekarok lépnek fel, mert nekünk a zenekari tagoknak egyébként nagyon sok feladatunk volt, főleg szervezés és fizikálisan oda tenni a dolgokat, és ebben nagyon sokat segítettek a zenekari tagjaink, akiknek hálával tartozunk.
0: Szívesen jönnek sok helyről, hiszen bemehetnek a zsúriba utána fürödni. Ugyanez van a bogácsi futásoknál is, meg sok helyen a fürdő az egy vonzerő, ott is, meg a közönség is akkor oda megy. Ez annyiből jó, ugye?
1: Igen, ez természetes, tehát ha egy zenekar elmegy valahova, akkor ne csak a szereplés legyen, hanem motiválja a szereplőket, még plusz más lehetőség is, és a fürdés élmény ez még hozzátesz a zené élmény mellé.
0: És akkor a zsúri ligetet, hogy ítéled meg, az megfelelő, jó hely arra, hogy ott só legyen?
1: Kimondottan. Ez annyira jó felépített, úgyhogy én támogatom, és ezután szívesen megyünk oda, mert ott van tér, rálátás, hely, és szép. Meg van alkotva, zöld terület is van mögöttünk, de ugyanakkor amik vannak, az nagyon jó együttest képet alkot.
0: Hát köszönöm szépen, Zoli. Többszöri nekifutásra azért csak sikerült befejeznünk egyelőre.

0: Őre ezt a beszélgetést, gratulálok, és hát azért munka melletti pihenést is. Hát mikor nyári szüneted is van, de itt a voltodban nincs szünet.
1: Hát ideig volt a munka, most jön majd a, mostantól jön a pihenés része, úgyhogy majd egy kis horgászatot majd bevezetek mostantól kezdve.
0: És akkor mikor zenélsz?
1: Hát hétvégente, amikor, ha hívnak, akkor megyünk zenélni.
0: Panyi Zoltán a mezőkövesdi fúvózenekari és mazsolett fesztiválról szólt.

0: A következőkben Petrilla Attillát hallják.
1: A Szatmári Nagytájnak az Erdőhát nevű területe, és konkrétan Garbolc településtől vagyunk, olyan másfél kilométer a hármas határ térségében, már bent a tájvédelmi körzetben.
0: És egy gát tövében, hogyha úgy van.
1: Így van, a Kistúrnak a egykori régi gátőrházában vagyunk most.
0: Na most az, hogy én hogy kerültem ide, azt el tudnám mondani, de az nem érdekes. De te, hogy találtad meg ezt a helyet?
1: Hát 30 évvel ezelőtt olyan helyet kerestem, ahol lehetőség szerint több élőhely találkozik, ugye itt rét, víz, erdő együtt van, a Kistúr folyó nem veszélyes víz, tehát lehet benne nyugodtan fürödni, úgyhogy így kerültünk ide erre a helyre, és akkor először természetvédelmi táborosztatás ment, később, amikor már nagyon sok visszatérő gyerek volt, tehát háromszor, négyszer, ötször visszatértek, akkor délelőtt megmaradt a természetvédelmi növény állatismeret, délutánra pedig valamilyen történelmi tematika lett. Így aztán volt honfoglaláskori tábor, török hódoltságkor, a 48-as tábor, betyárokról, pásztorokról, néprajzi tábor, tehát ilyen vegyes dolog. Aztán ugye 4-5 évente ismétlődött az egész, addigra kifutott az a generáció, akik többször visszatértek.
0: Ugye azért ez gyönyörű hely, hogyha a hallgató látná tőlünk, úgy egy kicsikét keletebbre a határon túl, már talán, hogyha jól tudom, a nagyszülősi hegyek látszanak.
1: Igen.
0: Gyönyörű, szép táj az is, itt pedig a Kistúr partján csend van, nyugalom,
1: hát,
0: ugye?
1: Abszolút nyugalom van, nem is volt ez soha másképp. Itt a legnagyobb rendzavarás esetleg az, hogy cigarettacsempészek rohangálnak a határőr meg mögötte, de itt hál' Istennek az ebben csempészet az nulla.
0: Tehát a cigit hordják.
1: A cigit hordják, igen, de most már az sem nagyon, mert ugye Ukrajnából jött a cigaretta, de már ott se igen hiszem, hogy nagyon megmeri közelíteni a határt.
0: De nehéz, mert hát ugye határ őrizet van, és mellette pedig hát nem engednek senkit, jóformán most már.
1: Hát
0: mert
1: senkit.
0: Hát ugye a nők nem jönnek, a férfiak pedig már a többség átjött, aki tudott.
1: Hát aki
0: nem, azt meg elfogja.
1: Kint harcol, vagy már fekszik a föld alatt.
0: Hát sajnos, gyönyörű tájról van szó, de titeket az kapott meg a táj, nem pedig maga az itteni kulturális örökség, mert a természeti örökség az egy kicsit erőteljesebb.
1: Hát így van, ugye ez határövezet volt a rendszerváltás, ilyen most is határövezet, csak rendszerváltás előtt itt nem mászkálhatott senki, így aztán megmaradtak azok az értékek, amelyeket most meg tudunk mutatni a gyerekeknek, hogy már megnézhetjük, közel mehetünk.
0: Ja, igen, a határhoz közel, de oda nem a román határoz átjárható, hát most jöttünk át, tehát ott már a sorompót is lebontották. Igaz, hogy még ott van a vasdarab, ami volt régebben sorompó, az utat megcsinálták olyanná, amilyenné lehetett tenni, úgyhogy a két település között nyugodtan lehet sétálgatni, de gyerekeket nem viszitek máshová, itt is nagyon jó, ugye?
1: Hát azért kimozdulunk innen nyilván, tehát minden nap kirándulást teszünk egyszer a rétre, egyszer a vízekvízpartok mellé, egyszer az erdőbe, és akkor ott olyan növényeket, állatokat, meg összefüggéseket próbál megmutatni, ami ott mutatható be.
0: Mondtad, hogy 30 évbe kezdtétek, hát feleségeddel együtt akkor még elkezdtétek, és hát most már két tábor között vagyunk, ugye, és mondod, hogy valószínű, hogy az utolsó tábor lesz, mert beleutál, vagy pedig már a nyugdíjasként már nem érdemes.
1: Nem valószínű, ez biztos. Tehát már az ingatlan is meg lett hirdetve, eladásra kerül, 30 éve csinálom, meg is öregettem, nem is nekem való már, rengeteg már vele az adminisztrációt, most már csak nem is tudom, talán a szomszéd boltosnak nem kell jelenteni naponta online. Már itt ANTS-től kezdve az ENTAK felé minden üvé kellene jelenteni, vagy kell jelenteni.
0: Hát akkor kemény dolog most tábort szervezni most már, pláne annak, aki még a szabadság idejében, mikor szabadon lehetett ezt tenni, mert beleutál akkor, meg hát ugye a mindenfajta adminisztráció folyamatosan növekszik. De azért nem fogod sajnálni, 30 év azért.
1: Hát nyilván hiányozni fel, hogy fél életemet itt töltöttem, legalábbis a nyarakat. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy olyanok fogják megvenni, akik egyébként évek óta itt táboroztak, csak most már felnőttek, és azt mondták, hogy nekik olyan sokat jelent ez a hely, hogy inkább megveszik csak, hogy még jöhessenek idén baráti összejövetelekre.
0: Ez egy jó pár embert el tud látni, hát mennyi, 30-40-et, simán egy busznyi gyereket,
1: van,
0: ugye?
1: Így van, így van.
0: De hát azért a szervezés akkor is kell, hogyha mindig hasonló iskolák jönnek, ugye, mert mondtad, hogy két iskolás csoport, akik már évek óta jönnek. Ugye 30 év, hát azok már, nem azt mondom, öreg emberek, de középkorú emberek már, akik itt voltak, 40-50 között
1: hát,
0: vannak.
1: Igen, de most ezt úgy kérdezik, hogy az az iskola, konkrétan a Kecskemét, 26 éve jár, nyilván a gyerekanyag cserélődik, a tanárok nem, illetve olyan gyerekek, akik most már 22-23 éves felnőtt dolgozók, azok is eljönnek sokan, de már nem mint táborról, tehát részben táborozók, de inkább úgy, hogy segítenek a gyerekcsoportot hozó tanár, egykori tanároknak itt a programokban.
0: Mennyivel másabb ez, mint egy olyan tábor jelleg, ahol nomád körülmények között élnek, vagy itt is majdnem ugyanaz, csak hát legalább meleg van, hogyha hideg van kint, hideg van, hogyha meleg van kint, tehát azért a falak védenek, tehát egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha komfortosabb lenne, mint egy olyan nomád tábor.
1: Hát ott a függ, hogy mit a nomád tábornak, tehát itt már nem sátraznak, itt fürdőszoba van, melegvizes zuhany, angol WC, hát tehát ez már inkább nevezném fél nomádnak, mert a nomád az, hogy sátor, aztán bokorvás, egy gödöröt össze odapakol, tehát ez a nomád, de ez már nem azt, hogy nem is lehetne, tehát előírások vannak, hogy miket kell biztosítani.
0: Tehát már a nomád tábort nem is engedne, gondolom.
1: Nem tudom, lehet, hogy igen, én nem csinálok.
0: Jó, én Nagy Mihály, Mező Nagy Mihályon voltam, fél nomád volt az is azért, mert sátrakban, de azért vizet, áramot tudtak. Igen. Itt nektek pedig van minden? Még net is van?
1: Ahogy, de azt kéne még. Isten őriz, hát nem azért jövök el a városból, meg hogy itt internet legyen, szó nincs róla, hál' Istennek még sokszor megfelelő térerő sincs. Úgyhogy itt nem is nagyon telefonálgattak itt a gyerekek, meg játszanak a telefonon, mert van annyi program, ami leköti őket, a társaság, a esti tábortüzek, a labdajátékok, a kártyázás, a beszélgetés. Igazából itt nem nagyon szerik el a telefon, tehát nincs az, amiről annyit lehet hallani, hogy más se csinálnak, ők csak nyomkodja a kütyét.
0: Tehát ez az egyik dolog, hogy távol a várostól, a másik dolog pedig közel a természethez, de nagyon közel, mert gondolom, hogy a gátra kívül valaki számolgathat ki a csillagot, amennyit lát.
1: Így van, hát ugye itt azért nincs fényszennyezés, ha már a csillagról beszéltünk. Itt este egyesül meg tudod számolni, vagy a hélőstökös, ugye itt Magyarországon láthatót, akkor itt állt épp a fasor fölött. Tehát csillagászati jellegű programok is vannak, amennyiben olyan tábor van, hogy ezt igénylik, akkor van ilyen alapvető csillagképeknek a bemutatása, egy-két csillagászati fogalom. Itt jól látható minden.
0: Tehát fényszennyezés. Jó, mondjuk állatok vannak körbe-körbe, úgyhogy lehet hallgatni valószínű a teljes vadvilágot, ami itt előfordul, hát a vízparti állatok, a élőlények, erdőt mondtad, mezőt mondtad a legelőtt, tehát...
1: Hát itt van egy juhászat, de bejönnek az őzek, szürkegén volt bent, tegnap itt szaladt egy mezei nyúl a töltéstetőn, tehát ha az ember itt viszonylagosan csendben, akkor sok minden állattal találkozhat. Ha meg kimegyünk, meg mondjuk a madárgyűrűzés kapcsán, mert folyamatosan megy a madárgyűrűzés, akkor olyan érdekességet is meg tudunk fogni, például most tegnap előtt fogtunk jégmadarat, ami a vízparton természetes lenne, de ezt egy bokrosban fogtuk meg, ami abszolút nem az élőhelye. Tehát ez is mutatja, hogy madarat szinte mindent lehet fogni már.

0: Ugye a madárgyűrűzés az azért egy szakmai dolog is, oda kell olyan, mint a feleséget gondolom, hogy ő, aki tudja pontosan, meg hát megvan az igazolványa. Fel van húzva valahol a háló, mert én nem láttam még.
1: Hát az a jó, hogy te nem látod, meg a madár se látja, azért repül bele. Egyébként 7 helyen van most háló felhúzva, de van, ahol dupla háló van egymás mellett. Pont ez a lényeg, hogy ne látszódjon, mert olyan helyre húzod, ahol egyébként a madár is mozog, azt egyszer csak ott van a háló, és megfogja. Kiszedjük, gyűrűzés, határozott gyűrűzés, hát nyilván ezt olyan végezheti, akinek madár gyűrűzési vizsgája van, az sokkal nehezebb, mint egy jogosítványszerző vizsga, egyébként sokkal alaposabb.
0: Hát gondolom, hogy még a kamion sofőr.
1: És nem kerül félmillióba.
0: Hát jó, nem kerül, de hát azért tanulni kell, legalább 2-3 évet azt mondták,
1: igen,
0: hogy
1: meg, így van.
0: Amíg a vizsgára bocsátható.
1: Ez így van.
0: Mert hát ugye élőlényekről van szó, és néha-néha védett madarakról.
1: Hát, kivétel nélkül. Egy-két dolog van, egy-két mondjuk balkáni gerlem, ami nem védett, de a 428-ból mondjuk 420 az védett.
0: Ja, ha kint van a háló, akkor ellenőrizni kell. Óránként ellenőrzitek?
1: Főszabály szerint óránként megy, ha nagy meleg van, akkor fél óránként, vagy egyszer össze is húzzuk, meg ha nagy hideg van mondjuk, és télen gyűrűzünk, bár akkor nincsen tábor, az szintén fél órás ellenőrzés, vagy ha mondom extrém hideg van, ami már itt Magyarországon nem nagyon van, akkor nem is húzzuk szét a hálót, mert nem jó a madárnak túlhűl, másik esetben ugye túl forrósodik.
0: És éjjelre összehúzzátok.
1: Összehúzzuk a háló zsinórra, így van. Utolsó ellenőrzés sötétben megy fejlámpával, éjszak ezek a kis énekesek nem mozognak, de össze is szoktuk húzni, és akkor a hajnalban, amikor pirkad, akkor szét a hálót, mehet bele a madár. És ugye akkor éhesek, mert egész éjjel nem ettek. Úgyhogy a kora reggeli fogás, mondjuk a nap felkeltétől, mondjuk azt megelőzően egy olyan 9-10 óráig akkor a bőséges, meg délután, amikor a vacsorához ülnek le a madarak, vagy vacsorához röpülnek.
0: Tehát újrafogás is van biztosan, de mindegyiket meggyűrűzitek.
1: Igen.
0: Most ez jegyzőkönyvezni is kezdett, akkor egy ember eljátszadozhat vele.
1: Hát ugye többen mennek ki kiszedni, hogy azért ha van benne 20-30 madár, akkor az gyorsan kikerüljön, belekerülnek egy kis vászonzacskóba, mert az puha és levegős, bekerülnek a gyűrűzési pontra, az olyan 100-150 méterre van a hálóktól, hogy ne is zavarja, de elég közel is legyen, és akkor mennek egy hivatalos nyomtatott füzetbe, hogy mit fogtál, hol fogtad, ivara, kora, faja nyilván, megkapja a gyűrűszámot, és rá a gyűrűt, aztán mehet is.
0: Van még olyan madár, ami nincs meggyűrűzve itt a környéken?
1: Hát biztos van, mert azért minden évben a szaporulat, de csak egy része kerül bele. A vándorlók, vonulók is ugye jönnek, sőt most éjszakánként már baglyokat fogunk. Baglyot, nappal, vércsét, egerészövet, ezek különleges anyagból, nagy magasságú, erős hálók, és ugye van benne egy csali madár, egy műanyag bagoly, meg oda teszed hozzá a hangot, és akkor ugye a vándorlásban lévő bagoly azt látja, hogy ott ül valaki, akit ő nem szeret, hogy ott üljön, és rávág, de hát előtte ott van a háló, és a hálóba ugyanúgy bele tekeredik, mint egy énekes madár, csak hát itt a lukbőség jó nagyobb, mint egy énekes háló.
0: Hát meg erősebb háló.
1: Meg sokkal erősebb. Így van, mert az szétrúgja, mint a tejvát.
0: Egyébként mennyire ismert már a gyerekek közt, akik voltak táborban, a gyűrűzés, vagy akkor tanulják meg, mert mindig újabb és újabb csapat jön.
1: Inkább azt mondom, hogy hallottak már róla, részleteket esetleg tudnak, vagy jó, vagy rosszul, de itt mindig elhangzik a új csoportnál egyáltalán, hogy hogyan kezdődött ez a gyűrűzés, hogyan jelölték az első madarakat még Plinius idejébe, aztán ugye, hogy lett a 1900-as elején a Mortensen-féle alumíniumgyűrűs jelölés, mit, miért, hogyan csinálunk, és itt láthatják is, ott állnak az asztalnál, nézik a madarat, fényképezik, látják, hogy hogy írjuk be. Tehát, ha itt figyelt, akkor van egy összetett képe arról, hogy miért gyűrűzik, és hogyan gyűrűzik, és milyen adatokat lehet ebből szerezni főleg.
0: Hát gondolom, hogy ez alatt a 30 év alatt volt már egy pár olyan ember, aki utána úgy madarász lett, mert hát végül is a gyakorlatban lehet megszerezni a tudást, nem pedig az elméletben, és akkor az a tudás, amit én fogok elvégezni, és meg tudom tenni. Vannak azért, akik követtek?
1: Hát ugye azért a javarészét nem tudom nyomon követni, hogy hát, mi lett belőle, mert hogy Kecskeméten, Dunakeszi, vagy össze-vissza mi lett, de vannak olyanok, akiket tudom, például a erdészetnél is volt olyan kollégám, aki szakörösön volt, táborba volt, kiváló erdész, kiváló lelkületű hozzáállású vadász lett belőle. Közösen csináltunk ki táborokat is annak idején ezzel a fiúval. Tehát őről a tudom, meg hát néhány másik is. Még nem is feltétlenül kell, hogy madár lesz egy Isten őrz, hogy mindenki madarat akarjon gyűrűzni, de olyan lelkülettel mondjuk autószerelő, vagy vízgázszerelő, hogy a természet iránt, meg annak a problémája iránt érzékenyen reagál.
0: Hogy fogékonyabbak lesznek bizonyos problémákra, mert aki látta, elengedett egy kis madarat a kezéből, gondolom, hogy évekig fogja még úgy emlékeztetni az, hogyha egy madár volt, egy hasonló madár, meg végül is nektek se az a célotok, hogy mindenki az legyen, mindenki madarász legyen, de hogy a természetet kedvelő, szerető, nem azt mondom, hogy őrző, védő, meg ilyenek, csak szerető, mert azok a szavak már kezdenek kikapni, ez az őrzés és a védés, hogy a természetet hagyni kellene a saját maga módján, természetesen az emberrel együtt, mert azért ne legyünk olyanok, hogyan zöldek vagyunk, hogy zöldebb a zöldnél, mert a cél mindig az élővilágnak a úgymond sokszínűségét megőrizni. Itt sokszínű, ezen a részen.
1: Igen, tehát jó mondod ezt, hogy élni és élni hagyni, tehát ez lenne a cél. Hát ugyanazok a változások érintik ezt a területet is, mint az országnak általában a többi részét, ez a szárazodás, a klímaváltozás, a időnként megjelenő nagy intenzitású, nagy erejű szélviharral, törésekkel járó viharok, amik fészket sodornak le, madarakat vernek a fákhoz, kiszáradt holtágok, ugye 2022 most is, tehát a vízhez kötődő fajok száma nagyon lecsökkent, a rétnek a madarai a faj és egyet száma nagyon lecsökkent, amelyek tartják magukat, és nincs csökkenés, és talán még ha egy minimális növekedés is, az az erdőhöz kötődő madarak. Nem feltétlenül csak azért, hogy az erdőterületek mennyisége ugye növekszik az országba, hanem azért, mert az erdei madarak zömében nem hosszú távú vonulók, tehát vagy itt maradnak Magyarországon, vagy a kontinensen belül minimális észak-déli mozgás végeznek. Nyilván egy fecskei gólya, ami 20-30 ezer kilométeres oda-vissza utat tesz meg, az több veszélynek van kitéve, mert olyan országokon megy át, mondjuk olaszok, franciák, aztán Le-Arábia, ahol ölik, vágják, megeszik, lelövik, nyelvét kihúzzák, abocsán konzervet, tehát a művelt franciák például. Tehát majd, hogy úgy nem néz ki, hogy itt közép-kelet-európai országok megvédik azért, hogy nekik legyen mit zabálniuk.
0: A nyugati részeken az erdők, illetve hát a védett területek szinte kipusztultak. Igen. A természet károsítás termelés miatt. Ha vadászok jönnek, most már itt láthatják azt a fajgazdagságot, ami ők már 2-3-400 éve úgy tönkretettek, és hát azért van nekünk mit védenünk. Annak ellenére, hogy nem nagyon szeretem ezt a dolgot, hogy védeni kell, de igazából ezt meg kell őrizni mindenképpen.
1: Mondjuk, hogy hagyni őket is élni.
0: Igen, ezt már megegyeztünk.
1: Jó pár évvel ezelőtt egy német vadász mondta, nagyon okosan egyébként, hogy azt mondja, a mi törvényeink erejével, mert ott erősebbek voltak akkoriban a természeti törvények, kellene védeni azt, ami még nektek megvan, mert ők már védhetik, de már nem nagyon van mit.
0: Nem nagyon lehet. Hát, pár fajt vissza lehet, hallottam egy-két fajról, ami sikeres volt, de óriási pénz.
1: Hát egy faj nem azért tűnik el, mert úgy döntött, hanem azért, mert nincsen meg az életfeltételei. Annyira szövevényesek ez a dolgok, hogy azt mondom, hogy hát most már ezeknek megvan elég kétséges, illetve megváltoztak a termelési viszonyok, tehát mondjuk betelepítenek egy adott élőlényfajt, amiről kiderül, hogy mondjuk itt konkrétan a hód, hogy persze nagyon jó, hogy van, csak hát termeli le az erdőket. Vagy most nem legetik, hogy milyen jó lenne a medve, hát rohadtul nem lenne jó, mert most már nincs neki megfelelő méretű élőhely, biztos, hogy be fognak törni a tanyákra, a kint legeltető állatokra, rátámad az őt védelmező pásztorra, tehát nagyon meg kell ezt fontolni, hogy mit telepítünk be, mert ha az eltűnt innen 1-200 éve, akkor az nem véletlenül tűnt el.
0: Azért a középkor vége felé, amikor ezek a fajok mind-mind együtt éltek az emberekkel, akkor nem volt olyan nagyon nagy a népsűrűsége az embereknek sem. Akkor talán milliárdot sem értük el, most már 8,5-nél tartunk, tehát az ember szorítja kifelé őket, mert mindenüvé betont tesz már, mindenüvé olyan dolgokat, amit kárnak mond, amikor feltörik a kis vadászházát, és kiszedik a hűtőből a medvék, akkor az nem azért van, mert a medve gonosz, hanem azért, mert arra a területre tévedt az ember, vagy foglalta el. Hát ugye most igazából nem itt nálunk az az egy-két megjelenő, átcsámborgó medvéről van szó, hanem az erdélyi igen. dolgokról, ahol ott most már ilyen nagy pusztításhoz, hogyha bekapcsolom esetleg a valamelyik internetes dolgot, akkor már hoz rögtön egy vagy medvetámadást, vagy igen. pedig egy olyan. Ott már nagyobb a sűrűség, az embersűrűség, mint kellene, vagy a medvesűrűség.
1: Hát az biztos, hogy úgy fog járni, mint a lemingek. Tehát olyan mértékben megy a szaporodás, hogy ezt nem fogja bírni a bolygó, és nem mondhatod azt egy bangladesinek, hogy neked nem jár a két kocsi, meg a klimatizált lakás, ez csak a kanadainak jár, vagy a franciának. Ő is van, nekem is jár. Hát most, már most sem bírja a bolygó, ahányan vagyunk. Hogyha az igények növekednek, és joga van hozzá, hogy igényei legyenek, azt nem. Tehát minden állatfajnak volt egy felfutási időszak, aztán kipusztult, vagy nagyon minimális, hogy csökkent a száma, mi sem leszünk kivétel. Csak hát ez nekünk jobban fog fájni, mint amikor a trilobiták pusztultak ki.
0: Hát igen, csak hát addig az embernek észre kellene, vagy észhez kellene térni. Ugye nem csak ez a probléma, hát nem, itt sem leszünk mi ilyen kevesen. Egészen biztos, hogy a migráció azt nem lehet megoldani a mostani módszerek között. Ők pedig azt mondom, akik jönnek, amit mondtál, az igényszintet, azokat felemelik, és azt kell elégíteni már nehéz lesz. Hát nem, a politikában nem megyek bele, inkább a természetvédelembe, de a természet része az ember is.
1: Így van. Hát ugye a történelem mutatja, hogy amikor egy társadalom, egy kultúra elpult, akkor azt mindig elsöpörte egy harcosabb, keményebb, szikárok kultúra. Hát most ezt élik meg ugye Nyugat-Európába, hogy bejönnek a harcosok, és az itteni puhányokat el fogják söpörni. Amikor megtelik Németország, vagy megtelik, mit tudom, Kréta, akkor majd jönnek tovább. Ott nem egy-két gyerek van, mint nálunk, vagy egy se, hanem 6-8. Folytassam?
0: Azt hiszem, hogy ezt naponta hallhatjuk, de hát hallhatjuk az ellenkezőt is, hogy joguk van, ugye? Tehát az az oldal, amelyik azt szeretné, hogy őket politikailag támogassák, azok beengedik. De ugye ez így van sajnos, de a természetet én még mindig féltem. Azért, mert ők még kevésbé lesznek természetvédők, mint a nyugat-európaiak.
1: Megoldják ezt az európaiak is egyébként a ja. élővilág kipusztítását, ha mással, nem a kemikáliákkal. Ugye nyilván ennyi embernek már olyan termelési módszerek kellenek, hogy legkevésbé sem érdekli őt, hogy mi van a természettel, mert neki meg kell termelni a 8,5 milliárd embernek a ennivalóját. Mire befejezzük ezt az interjút, már 9 milliárd, mire te haza amész már 9,2-t, na hát erről van szó.
0: Most már termelés nem folyik, hanem gyártás folyik. Élelmiszert gyártanak. Épp Balogh Péterrel beszélgettem, hogy ő is úgy van vele, hogy rengeteg dolgot kell ahhoz bevinni, hogy úgy tűnjön, hogy az a termelés gazdaságos. Na de az infrastruktúrát megoldani, üzletektől kezdve, feldolgozóipar, adnak épületek, energia, stb. És akkor a végén ott vagyunk, hogy az a sima legeltető, ami itt van, ugye épp a hátunk mögött a juhokat, a legeltető állattartással tartják, úgy nem érné meg, dehogy nem éri meg. Úgy nem éri meg, hogy nagy tömegben rengetegért, hogyha a fajlagos költséget hozzászámoljuk, sokkal több lesz, mint itt legeltetni. Ugye?
1: Hát én ezt nem értek, mert ebben nem nagyon akarok nyilatkozni.
0: Hát azért látod.
1: Azt el kell felejteni, amit sokszor lehet hallani, vagy akár írásba is adják a hülyeségüket, hogy hát a régi emberek azok, hogy megbecsülték meg a természeti népek, nem, ugyanúgy nem becsülték meg a környezetet, csak nem volt lehetőségük elpusztítani, mert a termelésük nem állt olyan szinten. Nem volt traktoruk, ekéjük, hogy pusztítsák. Tehát amíg vadászott, akkor is volt, hogy többet vadászott, mint kellett volna, de nem volt a kezében olyan eszköz, hogy tönkretegye a környezetét, ahogy megkapta, meg is tette. Ott van Afrika, ott van Dél-Kelet-Ázsia. Amikor a technika, a technológia már a rendelkezésre állt, nagy ívbe tettek arra, hogy annyit fogunk használni, amennyire ne felejtsük el. Hát a haszonszerzés az mindent felülír. Mindegy, hogy ázsiai, afrikai, európai, teljesen mindegy.
0: Hát ugye mindig itt kötünk ki a végén a pénz, a pénz, a pénz. Ugye azért vadászik többet, azért viszel több elefánt agyarat, vagy bármi vízilót, ami éppen kapós, ugye amiért pénzt adnak. Mert hát mindenki, legalábbis a többség a pénzre hajt, mert hát a világot kiirányítja. Nem is kéne beszélgetni.
1: Mindig is az irányította, csak hol hatalomnak hívják, hol pénznek mondják, hol dominanciának, de a fő mozgatórugó mindig az ott, hogy én, az ego, én legyek az, aki majd megmondja, hogy mi lesz.
0: Hát igen, ugye a nemzetek is hasonlóképpen működnek, mert mint az többi ember, hogy pénz, és akkor nekem pénz, és akkor én akarok több fegyvert gyártani, többet eladni, stb. De ezeket inkább a madárhangokat jobb hallgatni, mint néha-néha ezt.
1: Mint akár minket most, mert csak a elkeseredést fogja a rádió hallgató hallgatni.
0: Nem vagyok elkeseredve egyébként, mert amíg vannak ilyen emberek, akik itt vannak. Majd és amikor, majd jönnek.
1: Majd amikor 8,5 milliárd ilyen ember lesz, aki így beszél, akkor lehet optimizmus okunk, addig nem.
0: Petrilla Attilát hallották a keleti végekről, egy táborról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hétfő reggel előbb a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnest, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről Magyar Péter, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban közölte, a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére jönnek létre a találkozók, amelyeken ő minden tájékoztatást meg fog adni a Tisza kormány által örökölt nehézségek, valamint a kormány által meghozott döntések és a megtett intézkedések kapcsán. A Fidesz ott lesz a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes által összehívott hétfői egyeztetésen, tudatta Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. A politikus megjegyezte, várják a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről. A hétfői egyeztetésen a Kereszténydemokrata Néppárt is ott lesz. A párt a közösségi oldalán vasárnap közzétett bejegyzésében kiemelte, minden intézkedést meg kell tenni a magyar emberek érdekében. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamosenergia termelés, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Közlése szerint az erőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 cm-es vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. A teljes leállítás ellenőrzött műszaki folyamat, az erőmű biztonsága garantált, a leállított blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyú kapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll, olvasható a bejegyzésben. Bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek a megnevezése, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a videóban azt mondta, jelenleg a magyar emberek biztonsága és az ország energia és vízszolgáltatásának fenntartása mindent felülír. De miután túljutunk minden nehézségen, bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek megnevezése. Az elmaradt vízügyi beruházások mellett az energiaellátás kockázatait sem kezelték az előző kormányok. A paksi atomerőmű ügyében e két kérdés pedig erősen összefügg, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs azt írta, a mezőgazdaság szereplői a mindennapjaikban élik meg az aszály hatásait, ugyanakkor arra is kitért, hogy a magyarok jól vizsgáztak a hőség első napjaiban, kifejtette. A vállalkozások önkéntes korlátozása, a lakosság fegyelmezettsége elegendőnek bizonyult. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a közösségi oldalán közzétett videójában. A Köböl Anita kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban azt mondta, ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. A jövő hétvégéig marad a forróság, néhány Celsius fokos enyhülés csak szombattól jöhet. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el a távirati irodához. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de északon előfordulhatnak felhősebb körzetek is, de csapadékot nem várható, mérsékelt marad a légmozgás, a minimum hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 36 és 40 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökének a gondolatait hallják az eukarisztia misztériumáról.
2: Az eukarisztiát nézzük a mai napon személyes életünkben, aztán a közösség életében is, aztán úgy, hogy hogyan vezet bennünket Jézus arra, hogy mindazt a hatalmas csodát, amit a vele való találkozás és a vele való közös élet, amire valójában hív bennünket, jelent, azt megosszuk minél többekkel, mert ez a vele való személyes kapcsolatnak a természetéből fakad, hogy egész egyszerűen nem tarthatjuk meg magunknak. Talán az sem véletlen egybeesés, hogy az eukarisztikus kongresszusra való készületnek a folyamata is pont ezekre a szakaszokra épül. Ott már a misszionál tartunk, de talán nem árt fölidézni azt, hogy mit jelent nekünk az oltári szentség a személyes életünkben, és amikor én ezt a felkérést megkaptam az előadás címével együtt, akkor valahol nagyon örültem, mert hogy ez arra késztetett engem, hogy az eukarisztiával való kapcsolatomat, amely azt hiszem, hogy sokszor, ha nem is úgy mondanám, hogy ösztönös, de nem teljesen tudatosan reflektált, hanem egyszerűen úgy az ember éli, hogy azt egy kicsit jobban végig gondoljam. Ennek a kapcsolatomnak a történetét, az alapjait, és ezt részben szeretném megosztani, részben ebből fakadóan kicsit talán általánosabb következtetéseket levonni, meg talán kérdéseket is föltenni így magunknak. Először is kezdem azzal, hogy mi is az oltári szentség számunkra, vagy ki az oltári szentség számunkra. Tegnap előtt volt alkalmam a Mária Rádióban hallani az Erdélyi Mária Rádió egyik átvett adását, amely az oltári szentség csodákról szólt, de olyan csodákról, amelyek nem pusztán régi idők csodái, hanem a közelmúlt, akár a 21. századnak, tehát az elmúlt évtizednek, vagy a 90-es, 2000-es éveknek a csodája világ különböző tájain, és ezeknek az az érdekessége, hogy a mai technikai eszközökkel sokkal mélyrehatóbban lehet tudományosan vizsgálni, és amit ebből szeretnék kiemelni, az az, hogy ami egyébként az oltári szentség csodáknak sokszor a közös vonása, amikor a szentostya átalakul, átváltozik, akkor általában emberi szívizom az, amit a tudományos vizsgálatok kimutatnak, és amit még ebből szeretnék kiemelni, az egyik csodánál a vizsgálatok szerint az emberi szívizom és a magának, az ostjának az anyaga az valami olyan csodálatos módon vált egyé, amit az ember nem tud megmagyarázni, és amely az ember számára megvalósíthatatlan. Hogy az emberi szívizomnak a rostjai és az ostjának a molekulái hogyan kapcsolódtak egymásba. És azt hiszem, hogy ez sokat elárul arról, ez a csoda, hogy mit is jelent számunkra az oltári szentség. Az oltári szentség Jézus dobogó szíve, amelyet itt hagyott köztünk. Ilyen konkrétan megfogható, illetve olyan módon, hogy találkozhatunk vele, sőt, a szent áldozásban egyé válhatunk vele. Nagyon örülök annak is, hogy Magyarország, illetve azon belül is Budapest megkapta az eukarisztikus kongresszus, a nemzetközi eukarisztikus kongresszus megrendezésének a jogát, mert én ezt kezdettől fogva egy nagyon nagy ajándéknak élem meg. Én ott voltam a legelején a történetnek, amikor nem mi kerestük magunknak ezt a lehetőséget, hanem a Szentszék keresett meg bennünket, hogy nem kívánunk-e erre az alkalomra pályázni, nem szeretnénk-e mi is ezt megpróbálni. Tehát nem mi kerestük, hanem megtalált bennünket, és én szívem mélyén meg vagyok győződve, hogy a gondviselés talált meg bennünket ezzel az ajándékkal, hogy Jézus valóságos jelenlétét jobban tudatosíthassuk, és a felkészülés ideje alatt én azt hiszem, hogy országszerte, sőt a határainkon túl is nagyon sok helyen tudatosabbá vált számunkra az, hogy mekkora ajándékot hordozunk, mekkora ajándékunk van minden egyes templomban, minden egyes szentmisében. hogy Jézus egészen valóságosan, fizikai valóságában is itt van közöttünk. Pont ugyanaz a Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt, pont ugyanaz a Jézus, aki az Atya jobbján ott van az örökké valóságban, a mennyben, a megdicsőlt testével, ugyanaz a Jézus ugyanilyen valóságosan itt van közöttünk. Van egy ismerősöm, aki egy másik keresztény felekezetből jött át a katolikus egyházba, és ő azt mondta egyszer, hogy ti, akik beleszülettetek, ti nem is értékelitek igazán, nem is fogjátok fel igazán, hogy milyen gazdagság van, rejlik a szentségekben. És ott van ugye az oltári szentség, amivel táplálkozhatunk. És akkor milyen is ezzel a szentséggel, illetve Jézusnak ezzel a személyes jelenlétével a kapcsolatunk. Én onnan kezdeném az én személyes kapcsolatomat Jézussal, hogy, illetve az oltári szentségben levő Jézussal, hogy hálát adok Istennek azért, hogy én egy hívő családba születtem, egész kicsi koromban, egy-két hetes koromban megkereszteltek. Itt csak egy zárójeles megjegyzést szeretnék tenni, hogy látom, hogy ma ez kitolódik, tehát hívő családokban is hónapokig, akár egy-két évig is kitolódik a keresztség, mert hogy valahogy ezt össze kell szervezni, meg akkor keresztszülőt kell találni, meg kell akkor ugye az alkalmat tervezni, mindenkinek rá kell érnie. Régen ez nem így volt. A keresztség ez egy akkora ajándék, a lehető legnagyobb ajándék, amit egy újszülöttnek adhatunk. Én csak javaslom, hogy ne húzzuk, halasszuk ezt kisgyermekeknél sem. Szóval egész kicsi kortól meg voltam keresztelve, és ami nagyon érdekes, hogy szüleim engem, én vagyok az első gyermek a családban, még vannak testvéreim, ugye egy gyereknél még egy fokkal egyszerűbb elmenni a templomba, mint mondjuk három kicsivel. Minden esetre velem jártak a misére kicsi karonülő gyerekként. És ami érdekességet így elmesélnek erről az időszakról, hogy én egy éjszaka nagyon-nagyon-nagyon síros gyerek voltam. Nem nagyon tudtak mellettem aludni. Volt már olyan is egy extrém esetben, hogy kívták az ügyeletet, hogy nincs-e valami bajom, mert annyira sírtam. Az ügyeletes orvos szerint én csak hisztisztem szerinte, de minden esetre ilyen nagyon síros kisgyerek voltam. Ugye az első egy évben. De amikor templomba elvittek, akkor soha nem sírtam. Tehát a templomban, a szentmisén valahogy mindig csendben voltam, pedig volt úgy, hogy átadtak valaki másnak a karjára, egy idegennek, de valahogy nyilván ott az oltári szentség egy pici gyermeket is megérint. Nyilván nem tudatosan. Az a kicsi gyermek ezt nem tudatosan éli meg. De azért hallgassuk ki Jézusnak minden szavát az evangéliumból, és az egyik az, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Engedjük oda Jézushoz a gyermekeket. Ennek sok szép példája van, amire most nem szeretnék kitenni, csak említésszerűen, hogy több helyen hallottam, hogy elindul gyermekek szentségimádás, ami teljesen más nyilván, mint egy felnőtt szentségimádás, de a gyermekek Jézusnak, az oltári szentség Jézusnak a jelenlétében vannak, és higgyük el, hogy Jézusnak van képessége arra, hogy a gyermekekhez úgy szóljon, ahogy az nekik szükséges, hogy úgy hasson rájuk, ahogy nekik szükséges, mert ebből is épül a személyes kapcsolatunk az oltári szentsége kicsi korunk óta. És nyilván vannak olyan helyzetek, amikor szülő jobb, hogyha a miséről éppen kiviszi a gyermekét, vagy ahol meg lehet oldani olyan helyen, hogy nem zavarja a többiek részvételét, de jó, hogyha a kisgyermeket tudjuk az oltári szentséggel már megismertetni és kapcsolatba kerülni. És erre hagyd mondjak el egy másik példát, egy ismerős, illetve több ismerős család is, de most egytől is hallottam hasonló példát, de most egyet szeretnék kiemelni, amikor azt mondja egy szülő, hogy hát leghátul vannak a templomba, és egyik ilyen 3 éves forma gyerek össze-vissza mászkál, mindent csinál ott, őket is zavarja, mert ők sem tudnak odafigyelni rendesen a szentmisére, meg hát másokat is zavar. A gyerek látszólag nincs ott, és elhangzik a prédikáció. Aztán telnek a napok, és mondjuk a szerda esti imádságban 3 nappal később a gyerek elmond egy olyan gondolatot, amit sehonnan máshonnan nem vehetett, mint a vasárnapi prédikációból. Hát az a gyerek az mégis ott volt, valami mégis megérintette. Tehát ez az első, amit szeretnék aláhúzni, hogy jó, hogyha egész kicsi korban tudjuk a személyes kapcsolatunkat az oltári szentséggel kezdeni, erre a környezetünk, családunk, szüleink lehetőséget biztosítanak.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábor atya gondolatait hallják arról, mit jelent az oltári szentség az ő saját életében és a mi életünkben.
1: Ahogy így haladunk előre az életszakaszokban, a következő szakasz, amit így a saját életemből kiemelnék, az az időszak, amikor elkezdtem hittanra járni, úgy valahogy a óvoda végén, általános iskola elején kezdtem el én hittanra járni. Ott egy-két év alatt fölkészültünk a szent áldozásra, az első áldozásra. Ezzel kapcsolatban az én személyes emlékem az, hogy annak idején nekünk egyfajta tudást adtak át a hittanon, egy ismeretet. Egy ismeretet kaptam arról, ami nyilván a magam akkori gyerek szintjén valamit jelentett, hogy mi is az oltári szentség. Ugye azt mondja az egyház, hogy az járuljon szent áldozáshoz, aki meg tudja különböztetni az oltári szentséget a közönséges kenyértől vagy ostjától, tehát tudja azt, hogy ott valami más is van. De igazán, ugye én egy eddig racionális típus voltam, vagyok, igazán az értelmemmel nem tudtam ezt a titkot megragadni. Valamit tanultam róla, valamit szavakkal el tudtam mondani, de nem értettem igazán. És miután nem értettem, de tudtam, hogy itt valami különleges dolog van, mert azt az ember azért így a gyerekkori hitével is sejt, hogy valami különleges dolog van. Mai eszemmel azt mondom, akkor ez egyáltalán nem volt tudatos, hogy szentáldozásban valamiféle élményt kerestem. Tehát, hogy úgy megérintsen. Hát ott van Jézus, hát akkor legyen valami nagy élmény. Megmondom őszintén, hogy ilyen nagy élményeim nem gyakran voltak. Nincs olyan kiemelkedő, amire most úgy visszaemlékeznék, hogy mekkora élmény volt az a szentáldozás. Nem azt mondom, hogy rossz volt, de valahogy mai eszemmel megint azt úgy fogalmaznám meg, hogy elsőre nem biztos, hogy sikerült ahhoz a személyes találkozáshoz eljutni, amit Jézus valójában szeretné, és amiért az oltári szentségben itt van köztünk, hogy személyesen tudjunk vele találkozni. A személyes életünkben úgy van jelen, hogy ő is személyesen szeretne ott lenni. Tehát valahol az egész szentáldozásnak, a rendszeres szentáldozásnak ez a számomra ma megfogalmazott igazi célja, hogy Jézussal személyes kapcsolatba tudjak kerülni, és ez az mély személyes kapcsolat, ez folyamatosan erősödjön, növekedjen, érlelődjön. Hiszen az egész örök élet erről szól, hogy Istennel végtelen, kimeríthetetlen, mély szeretet kapcsolatban lehessünk. Ez az örök élet, erre teremtett bennünket az Isten. De ahhoz, hogy az Istennel való személyes kapcsolattá válhasson az oltári szentséggel való kapcsolat, és a szentáldozás, a szentmisén való részvétel, az sokszor segítségre is van szükségünk, illetve egy nyitottságra, hogy Istennek az egészen személyesen nekem szóló,

szeretne kapcsolatba kerülni, és erre nincsen egy igazi recept. Ezt valahol a saját szívünk nyitottságában és a saját keresésünkben, törekvésünkben kell megtalálnunk. Eszembe jut, most közel két hete olvastuk a Szentmise olvasmányában, most is Sámuel második könyvét olvassuk, ez a Sámuel első könyvéből volt, amikor a kis Sámuel a templomban hallja az Isten hangját, de még nem tudja, hogy az. És akkor Hélinek kell fölismernie, hogy fiam, hát akkor téged az Isten szólít, akkor legközelebb majd válaszold azt, hogy szóljon, mert hallja a te szolgád. És ez az, ami felelősségünk akár papként, hitoktatóként, szülőként a gyermekek felé, hogy felismerjük azt, hogy a gyermeket az Isten hogyan érinti meg, és segítsük abban, hogy ő ezt Isten személyes szavaként, hívásaként tudja fölismerni, és meg tudja nyílni a szíve erre a személyes kapcsolatra. Az Istennel való személyes kapcsolatnak a sajátosság, hogy mindig az Isten kezdeményez. Tehát ez nem úgy van, hogy én akarok Istennel személyes kapcsolatban lenni, én ki erőszakolom valahogy, hogy már pedig szóljon hozzám. Visszatérek, amikor kicsi koromban az élményt kerestem, az valami ilyesmi volt tudat alatt. Tehát, hogy én akartam, hogy Isten valami élményt adjon, de Isten nem így közeledik hozzánk, hanem azt várja, hogy én legyek nyitott arra, hogy akárhogyan közeledik is, azt fölismerjem. Egy rövid kitérő, majd eljutok odáig is, hogy szentségimádás, de most itt tennék egy rövid kitérőt ezzel kapcsolatban, hogy a szentségimádás is annyira sokféle lehet. Én annyira sokféle formájával találkoztam a közösségi szentségimádásnak is az egyházon belül, és ez egy gazdagság. És erre megint nem kell nekünk egy előre eltervezett módon találkoznunk Istennel, hanem hagynunk kell azt, hogy Isten találjon rám. Ha valaki volt idén januárban Augsburgban az itt levők között, ott hangzott el a Johannes Hartnak az egyik előadásában az, hogy a 11 néhány éves lányát életében először elvitte az operába. És nem árult el neki, csak annyit mondott, hogy öltözöm fel szépen, apja is felöltözött, felültek a vonatra, elmentek Münchenbe, metró, stb. És azt mondja Johannes, hogy az volt neki így a furcsa, hogy a lánya nem kérdezi meg, hogy hova mennek. Hogy már ott vannak majdnem az operánál, de még mindig nem kérdezi meg, hogy hova mennek. És már ő volt az, aki megkérdezte, hogy nem vagy kíváncsi arra, hogy itt most hova megyünk. És a lánya valami olyasmit válaszolt, hogy hát egyrészt jó veled lenni, apa, tehát biztos jó helyre viszel, és hagyom, hogy meglepjél. Na most, ahogy ennek a lánynak van egy édesapja, úgy nekünk is van egy mennyei atyánk, mi is hagyhatjuk, hogy meglepjen minket. De ehhez kell egy ilyen készség, mint ami ebben a kamaszlányban volt, hogy hagyom, hogy meglepjen az Isten. Ha személyes kapcsolatról van szó, abban sok mindennek van tere a meglepetésnek is. Isten a meglepetések Istene. A legszebb Isten élményeim azok, amelyeket abszolút nem vártam, hanem amelyek így teljesen váratlanul Isten ajándékaként érintettek meg, akár a szentségimádás közben, akár más alkalmakor, akár a szentmise áldozat bemutatása közben. Tehát az Istennel való személyes kapcsolatban hagynunk kell teret az Isten spontaneitásának, ha szabad így fogalmaznom. Mi az, ami a mi részünk ebben? Tehát, hogy a jó Isten kezdeményez, mi az, ami az én részem, az én feladatom ebben? Az, hogy legyek nyitott. De ez a legyek nyitott, ez egy elég összetett dolog. Mert ez azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy evangéliumi szóval élve éberség, vagyis nem csak a földi dolgokon jár az eszem, hanem a természet fölötti, az élet igazi értelmét, értékét figyelő szívem, gondolataim is vannak. És erre keresek teret a mindennapjaimban, a hetemben, nyilván a vasárnap ebben egy kiemelt helyet kap. De keresem a teret arra, hogy ez a nyitottságnak az egyik eleme, hogy Istenre figyeljek, hogy vele való találkozásnak teret adjak. A másik az, hogy nem mindegy, hogy hogy élek a mindennapokban. És itt ide tennék egy másik elemet, amit az az érzésem, hogy sajnos a mai világ és azon belül mi keresztények,

események is talán túlságosan külön választunk egymástól. És ez az én mindennapi életem és az én mindennapi életemnek az erkölcsi tisztasága. Ha erkölcsileg nem az egyház tanítása szerint élek teljesen, ha kompromisszumokat kötök, hogy jó, hát ezt erre nem vagyok képes, vagy jó, hát ezt úgy se lehet csinálni, meg már az egyház tanítása itt vagy ott elavult, vagy egyéb, tehát mert ma már a világ egészen más. Tehát ha elkezdünk ilyeneket mondani, akkor az azt jelenti, hogy erkölcsileg lejjebb teszem a mércét, megalkuszom, és nem oda teszem, ahova Jézus teszi. Jézus erkölcsileg nagyon igényes. Ha elolvasok az evangéliumokat, ott azért nagyon kemény kifejezések vannak arra vonatkozóan, hogyha az ember nem erkölcsösen él. Tehát a nyitottságomnak, az Istenre való nyitottságomnak elválaszthatatlan szerves része az, hogy a mindennapokban próbálok tisztán erkölcsösen élni, minden területen. Anyagiakban, gondolatokban, döntésekben, emberi kapcsolatokban, mindenben. Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent. Istent a szívemen keresztül látom meg, a vele való személyes találkozás a szívemen keresztül történik. Ha a szívem nem tiszta, akkor nem vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra, vagy csak félig, vagy csak töredékesen vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra. Tehát ez mind kell, szükséges ahhoz, hogy az Isten igazán rám tudjon találni, és igazán meg tudjon érinteni. Amit említettem már korábban, hogy már ugye a hittan tanulmányaim alapján is, meg később is, gyakran a hitet is, meg az oltári szentséget, vagy a szentmisét próbáltam így értelmileg fölfogni, megérteni. És el kellett jutnom egy pontig, amikor így beláttam, hogy ez egy misztérium. Egyáltalán erről a fogalomról lett valamilyen elképzelésem, hogy misztérium. Ugye a misztérium az attól misztérium, hogy ugye magyarra úgy szoktuk fordítani, hogy titok, vagy inkább én úgy mondanám, hogy hittitok, mert ez nem az a fajta titok, amit a másik szóval szoktak a latin vagy nyugat-európai nyelvekben használni, ez a secret angolul például, tehát ez is a latinból jön, tehát ez nem olyan titok, amit elrejtek valaki elől, hanem ez hittitok. Ez azért titok, mert nem tudom az emberi agyammal teljesen fölfogni, mert meghaladja. De nem elrejtve van előlem, hanem Isten szeretné föltárni, és szeretne bevezetni ebbe a titokba, amelyet kutathatok, amelyben elmélyülhetek, amelyből egyre többet érthetek, de maga teljességében átfogni értelmileg nem tudom, de a szívemben, a hit által mégis tudom, hogy így van, tudom, hogy igaz. És az oltári szentség egy ilyen titok, amit, hogyha elkezdek megsejteni, akkor tudja igazán átjárni az életemet, akkor tud igazán formálni engem. Ahova elvezet ez a titok, az oltári szentség titka, az nem más, mint hogy Jézus valami egészen természetes módon van jelen köztünk. Teljesen természetesen. A tabernákulumból nem sugárzik fény, világosság, nincs ott glória, semmi. Nem látványos fizikai módon mutatja meg a jelenlétét. Pontosan úgy van jelen az oltári szentségben, mint ahogy Názáretben. Teljesen szelíden, hétköznapi módon teszi mindazt, amit ott Názáretben például, ami egy hétköznapi emberi tevékenység. Nem látják benne, nem tesz különleges csodákat, nem látják benne az Isten ott köztük levő valóságos jelenlétét a közvetlen környezetében sem, mert rendkívül természetes, egyszerű, mondhatjuk, rejtett módon van jelen. Így van jelen az oltári szentségben, és amilyen természetesen van jelen, olyan természetesen van módunk találkozni vele. Egyszerűen oda megyünk, ő ott van, én ott vagyok, és létrejöhet a találkozás. Kicsoda ez a Jézus. Ez a Jézus, ahogy a hitünk tanítja, egészen Isten és egészen ember. És így a szentostya is szentostya, de mégis egészen Jézus. Teljes valóságában Jézus. Sehol máshol nincs ennyire valóságosan, ilyen formában jelen Jézus. Jézus mindenütt ott van, a szívünkben is ott van, az egyházban is ott van, de ennyire valóságosan
fizikai valóságában, csak az oltári szentségben. Szent II. János Pál pápa írja egy helyen, hogy az oltári szentségben a jel és a jelzett valóság teljesen összekapcsolódik. Tehát nem csak jelzi Jézusnak a jelenlétét, hanem Jézus tényleg jelen van, noha a hitem által tudom ezt a jelenlétet csak megragadni, hit nélkül nem tudom megragadni ezt a jelenlétet. Egyáltalán Istennel hit nélkül nem tudok találkozni. A hit az egy alapja annak, hogy az Istennel találkozzam, így az oltári szentségben is találkozhassak vele. Aztán visszatérve a személyes kapcsolatra és az én személyes életemre, a következő ilyen újabb szakasz a Jézussal való kapcsolatomban az volt, amikor annak idején középiskolába, Pannonhalmi Bencés gimnáziumba mentem, mert ott ugye egyrészt kollégiumban az otthontól távolabb az ember keres új támpontokat, kapcsolatokat, másrészt ott ugye egy nagy apátsági épület komplexumhoz tartozik a gimnázium és diákotthon, és hát ott épületen belül folyosón keresztül ki se kellett menni, tudtunk menni a bazilikába. Volt a diákotthonban is egy kis kápolna, de a bazilikában például minden este be lehetett kapcsolódni a bencés szerzeteseknek a vesperásába, és nem egyszer jó volt ott lenni. Jó volt ott lenni úgy akár a vesperás után is egy kicsit még a templomban. Én akkor ezt még nem tudtam, hogy ez csendes szentségimádás, vagy micsoda, de olyan ösztönösen jó volt ott lenni, és tudva azt, hogy ott van Jézus, úgy megosztani vele egy-két dolgot, ami az ember szívében volt. Kihívást, nehézséget, vagy éppen örömet, aggodalmat, bármit. És ezzel úgy épül egy személyes kapcsolat. Minél több időt töltök valakivel, annál mélyebb egy kapcsolat. Ez az emberi kapcsolatokban is így van. Hogyha valakivel ritkán találkozom, ritkán beszélgetek, akkor az a kapcsolat az felszínesebb lesz, mint hogyha valakivel nap mint nap megosztom az időmet, az életem történéseit. Így vagyunk Jézussal is. Olyan mély lesz a kapcsolatunk, amennyi időt, figyelmet, energiát én az ő vele való személyes kapcsolatba befektetek. És ez rajtam múlik, mert Jézus mindig 100%-ig nyitott felém. Jézus mindig a rendelkezésemre áll, éjjel, nappal, bármikor. Bármikor a rendelkezésemre áll. Rajtam múlik az, hogy mennyit töltök vele, illetve aztán persze milyen személyes lehetőségeim vannak arra, hogy az oltári szentség előtt legyek, vagy a szent áldozáshoz járuljak egy szent misében. Ahogy az előbb mondtam, Jézussal úgy tudunk találkozni a szívünkön keresztül, vagy a szívünk nyitottságán keresztül. Ugyanezt fogalmazom egy kicsit másképpen Jézus az evangéliumban, amikor a szamáriai asszonnyal beszél, és azt mondja, hogy Isten lélek, ezért lélekben és igazságban kell őt imádni, és így kell őt keresni, így kell vele találkozni. A gimnázium évek számomra azt a lehetőséget biztosították, hogy jobban elmélyüljek lelkileg. Például akkor voltam először lelki gyakorlaton. Hát nyilván előtte még kicsi is lettem volna hozzá, másrészt nem is nagyon voltak akkor olyan bőségesen lehetőségek erre, mint manapság, de ott minden évben volt lelki gyakorlat, és ez segített megint abban, hogy kifejezetten Istennel való kapcsolatra szánt időben kicsit az ember egyfajta tükörben nézzen, és a saját útját, hivatását is keresse. Aztán érettségi után jelentkeztem szemináriumba, és amit innen először szeretnék kiemelni, az, hogy számomra az oltári szentség így az évek alatt egy olyan misztériummá vált, amelynek valahogy megsejtettem a szentségét. És ezt megint fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Isten szent. A szent az azt jelenti, hogy sok mindent jelent, most egy-két vonást kiemelnék belőle. Az egyik, hogy végtelenül tiszta. Végtelenül tiszta. Annyira tiszta, hogy Péter, amikor ezzel a szentséggel találkozik, akkor azt mondja Jézusnak, hogy menj el utőrem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert nem vagyok abban az állapotban, hogy a te végtelen tisztaságod előtt méltó legyek megjelenni. Végtelenül tiszta, szent az Isten. És ez a tisztaság, ez egy olyan erkölcsi tisztaság, ez a szentség, amit egész egyszerűen
hagynunk kell, hogy megérintsen, átjárjon, formáljon, és minket is szenteljen, megszenteljen, alakítson, formáljon, hogy szentek legyünk, ahogy a mi mennyei atyánk szent, ahogy Jézus mondja. Ebből számomra az következett, hogy én bennem volt egy, hogy lehet ezt jól kifejezni, nem távolságtartás, hanem egy ilyen tisztelet az oltári szentség felé. Például én nem akartam soha áldoztatni addig, amíg a papképzés során akolitussá nem avattak, ami az oltári szentség körüli szolgálatot jelenti. És egyetlen egy kivétel volt, akkor már Rómában voltam szeminarista, amikor egy misén az áldoztatáskor egyszerűen a plébános, az ottani római plébános a kezembe nyomta a pixist, hogy akkor áldoztas, és akkor én még nem voltam akolitus. És emlékszem, hogy ez engem így nagyon megrendített, hogy én még nem vagyok erre a szolgálatra felkészülve. Készületlenül ért ez engem, és ebből csak egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az oltári szentséggel való kapcsolatunkban jó, hogyha készülünk is például a vele való találkozásra. Akár a szent áldozásban, akár szentségimádásban, hogy rákészülök, hogy egyszerűen megérjek arra, ott legyek. Aztán persze a mindennapokban ez nem ilyen egyszerű, és sokszor szétszórtak vagyunk, de hogy mégis valahogy a készületre törekedjünk vele való találkozásra. Egy másik ilyen dimenzió, ez az én személyes utam, és nem akarom általánosítani, tehát mindenkinek megvan a maga útja, és más utak nem rosszabbak, mint az enyém. De én személy szerint például soha, mielőtt fölszenteltek pappá, soha nem próbáltam el a szentmisét. Kiskoromban sem miséztem, nem játszottam ilyesmit. Valahogy számomra a szentmis egy annyira szent dolog volt, amire azt gondoltam én a magam szemszögével, hogy ezt vagy rendesen bemutatom a szentmis áldozatot, vagy nem csinálok ilyet, mert az nem szentmise. Tehát valahol ennek a titoknak a szentsége, ez a misztériumnak a szentsége mélyen megérintett, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Ezt papként különösen mondom, mert a több mint két évtized papsággal a hátam mögött azt tapasztalom, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne váljon rutinná, és ne szokjunk bele. Hogy ez a szentmise az, és gondolom ez ugyanígy van hívőként is, hogy a szentmisén való részvétel az ne egy monoton dologgá váljon, ahonnan kijövök, és fogalmam sincs, hogy a szentbeszédben mi hangzott el, mi volt éppen az olvasmány, vagy az evangélium, mert közben kikapcsoltam agyilag, vagy ezer más helyen jártam a gondjaimmal, és a minden egyébbel tele. Hogy jelen legyek, mert Jézus jelen van számomra. Az oltári szentség azért van köztünk, hogy jelen legyen, itt és most jelen legyen számomra valóságosan Jézus, és akkor találkozhatok vele, ha én is jelen vagyok valóságosan a számára. Tudatosan jelen vagyok, tudatosan törekszem jelen lenni. A gondolataimat is próbálom ő felé irányítani, az ő jelenlétére, az ő vele való találkozásra, és mindenre, ami Isten ügye. És hogyha a saját életemből kerülnek elő nehézségek, problémák, feladatok, akkor azt is próbáljam meg Isten előtt egy kicsit Isten szemével nézni, és ne csak a hétköznapi praktikus megoldási lehetőségeket kutatni az agyamba, hanem hát pont azért szeretnénk Isten elé vinni ezeket, hogy egy picit Isten szemével is láthassuk. Tehát Istennel személyes kapcsolatban lenni, az azt jelenti, hogy az én saját problémáimat is az ő szemszögével is látni, és az ő szemszögéből esetleg teljesen másképpen látni egy-egy helyzetet, mint ahogy azt addig láttam.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallják, az oltári szentségben jelenlévő Jézussal való kapcsolatáról.
1: Aztán az oltári szentségem való személyes kapcsolatomban nekem sokat jelentett az, hogy harmadévtől a papságra készülve kikerültem Rómába egy olyan szemináriumba, ahol minden nap, szinte minden nap este, még a vacsora előtti időben egy órára ki volt helyezve az oltári szentség a kápolnában szentségimedásra. És nem volt ugyan kötelezően előírva nekünk is papoknak, hogy ezt az egy órát ott kell tölteni, de az mondjuk erősen ajánlott volt, hogy valamennyi időt töltsünk ott abból az egy órából. És voltak, akik egy órát ott töltöttek naponta, voltak, akik felett, voltak, akik negyed órát. Volt olyan, hogy valamiért nem tudott oda menni az ember, attól nem harapták le a fejét, de úgy kialakult egy ilyen gyakorlat az emberben, hogy igen, én minden nap, ha csak lehet, szeretnék Jézussal valamennyi időt ott tölteni, úgyhogy ő ki van helyezve. És ez egy csendes szentségimádás volt. Mindig csendben zajlott. Volt egy bevezető ének kihelyezés, majd egy záróáldás, és közben csend. Emlékszem arra, hogy akkor itt Magyarországon, az akkori szemináriumomban erre egyáltalán nem volt példa. Tehát egyszer nem volt, egész ritka alkalmaktól eltekintve, rendszeresen nem volt olyan szentségmedes, hogy kihelyezett oltári szentséggel, csak ott volt a tabernákulum, bemehetett az ember a kápolnába, de kihelyezett oltári szentséggel egyszerűen ez nem volt az itthoni szemináriumban akkor bevett gyakorlat, és én hazajöve ezt elmondtam az akkori egyik előjárónak, aki ennek kapcsán kezdte el bevezetni itthon is a szemináriumba, persze nem minden nap, először azt hiszem havi, aztán heti rendszerességgel, és ő maga lepődött meg, hogy a kispapok milyen lelkesedéssel részt vesznek rajta, mert ugye hát ha kötelező valami, akkor az nem olyan lelkesítő, de ez nem, talán nem kötelezően volt meghirdetve, és jöttek, mert hogy Jézussal való találkozásra azért ott van a szívünkben a vágy, és hogyha erre van lehetőség, mód, akkor arra sokszor az ember is válaszol. És a csendes szentségimádásnak az a gyümölcse, hogy érleli az Istennel való kapcsolatomat, és érleli bennem belül a szívemben, a lelkemben a hitnek a titkait. Tehát az oltári szentséggel való személyes kapcsolat, a szentségimádás nem helyettesíti a hitoktatást, nem helyettesíti a teológiai ismeretek elsajátítását, de mindazt, amit én a hittanban és a teológiai ismeretekben tanulok, azt élővé, személyessé, bensővé teszi. Nem csak egy puszta értelmi ismeret lesz, hanem belső személyes tapasztalat. És a hit titkok személyes tapasztalattá válnak a Jézussal való kapcsolatban. Bensővé válnak. És utána már a saját szavaimmal is meg tudom őket valamelyest fogalmazni. Nem biztos, hogy teológiai kategóriákat fogok használni, amikor megfogalmazom a saját tapasztalatomat, de a személyes hitemből, személyes Isten kapcsolatomból ered, és innentől kezdve lesz egyfajta hitelessége. Nem biztos, hogy meg tudom élni minden napomat hitelesen, tökéletesen, emberileg hibázhatok, de a személyes Isten kapcsolatból fakadó hit megfogalmazás és tanúságtételnek mégis lesz egyfajta többlet hitele. És ezt nem lehet máshol elsajátítani, mint a Jézussal való személyes kapcsolatból, az oltári szentséggel való személyes kapcsolatból. És aztán nyilván számomra papként az oltári szentséggel való személyes kapcsolatnak a kiemelt helye a Szent Mise. Az, hogy bemutathatom a Szent Mise áldozatot. És ennek van egy nagy előnye a hívőként való részvételhez képest, hogy mivel nekem kell olvasnom a szövegeket, meg nekem kell a homiliára készülni, mégiscsak jobban odafigyelek. Kevésbé vagyok szétszórt, mint hogyha csak hallgató lennék. Ez néha tapasztalat, amikor valamiért nem koncelebrálva veszek részt egy szentmisén, és csak hallgatóként vagyok jelen, akkor tapasztalom, hogy nem is mindig könnyű odafigyelni. Olyan könnyen elkalandoznak a gondolatai az embernek. Az egy nagy áldás, hogy papként ezt, erre jobban rá van kényszerülve az ember, hogy jobban odafigyeljen, jobban átnézze azokat a szentírási szakaszokat, mert hogy homiliában valamit azokkal kapcsolatban kell megragadni, és megfogalmazni, és továbbadni, és akkor ez segít abban is, hogy az szentírás szavain, szentírásban jelenlevő, azon keresztül engem tanító Jézussal is találkozzak. Még egy gondolatot szeretnék így a vége felé megfogalmazni, ez pedig az, hogy Jézus vágyik arra, hogy személyes módon találkozzunk velünk. Ez Jézusnak a szíve vágya. Jézus ezért jött le a földre. Ezért lett emberré, hogy egészen személyesen találkozzon velünk, hogy egyé váljon velünk, hogy megossza velünk a sorsunkat, hogy együtt érezzen velünk minden egyes élethelyzetben, és annyira egyé váljon velünk, hogy a kenyérbe, vagy a szentostyába, ha úgy tetszik, és ugyanígy a borba, a szent vérbe, talán furcsa így megfogalmazni, de most ez a megfogalmazás jut eszembe, hogy idézőjelben bezárja magát. Tehát ezt mind vállalja, és teljes mértékben kiszolgáltatja magát nekem. Megfoghatom azt a szentostyát, odébb tehetem. Jézus egészen a kezembe adja önmagát, egészen kiszolgáltatja magát nekem, mert annyira vágyik arra, hogy találkozzon velem személyesen. Ezt a vágyat, ezt a végtelen isteni szeretet indítja, és erre az egyetlen megfelelő válasz az, hogyha szabadon önként az én szívemben is egy szeretet vágy indul Jézus iránt, és szeretnék én is vele egyre mélyebben, egyre jobban találkozni. Jézusnak az, hogy megtestesüljön és végigélje az emberi sorsunkat, egy számunkra fölfoghatatlan áldozat volt. Ugye a Szentírás után erre, hogy ő tökéletesen boldog volt a mennyben is, és akkor mondja Szent Pál, hogy Istennel való egyenlőségét nem tartott olyan dolognak, amelyhez ragaszkodjék, hanem egészen kiüresítette önmagát, és szolgai alakot vett fel. Jézusnak fölfoghatatlan nagy áldozat az, hogy velünk legyen, hogy velünk találkozzon. Soha ne felejtsük el, hogy az oltári szentség az valójában egy áldozat. Az értünk önmagát feláldozó Krisztus. A Szent Mise az egy áldozat bemutatás. Szent Mise áldozat. Jézus áldozata teljesen valóságosan minden egyes Szent Misében ott és akkor megjelenik. Összekapcsolódunk térben és időben a Golgotával, mintha helyszíni közvetítés lenne, de még annál is jobban. Tehát mintha itt és most lenne Jézus áldozata, vagy fordítva, mintha én 2000 évvel ezelőtt ott állnék a kereszt alatt. Minden szentmisében ez történik teljesen valóságosan, a legvalóságosabban. És csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az ige liturgia ezért végtelen távolságban van a szentmisétől. Tehát amikor nem szentmisét mutatunk be, hanem egy arra megbízott diakonus vagy más személy az egyház részéről olvas a Szentírásból, imádkozik, még áldoztat is, nincs ott az áldozat. És ez nem azt jelenti, hogy ez most valami rossz dolog, csak vegyük észre, hogy mekkora kincs a Szent Mise. A Szent Mise áldozata, ahol valóságosan ott van Jézus áldozata. És ebből következik az, hogy ha én Jézussal szeretnék találkozni, akkor valahogy ennek a szeretet logikájába úgy tudok belépni, ha én is képes vagyok áldozatot hozni. Tehát a Jézussal való személyes kapcsolatom nem tud mélyülni áldozatok nélkül. Nem megy másképp. A szeretet nem tud mélyülni áldozathozatal nélkül. A személyes szeretet kapcsolatban sem tud az a kapcsolat mélyülni, hogyha mindkét fél nem tud áldozatot hozni egymásért, lemondani, elengedni valamit azért, hogy az a kapcsolat épüljön a másikért, akit én szeretek. És ez Jézussal is így van. És ezek azok az áldozatok, amelyeket a mai világban nagyon nehéz erről beszélni. Mert a mai világban ez az egyik legnehezebben megragadható dolog, hogy miért hozzunk áldozatot. És valahogy Istenért még nehezebben hozunk áldozatot, mint más földi céljainkért. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy szükség van valamiféle áldozatokat hoznunk. De nekem eszembe jutnak felmenőim, például nagyszüleim, akik a hitükért olyan áldozatokat hoztak, hogy a család teljes megélhetését kockára tették teljesen a hitük miatt. Ma nem szükséges ekkora áldozatunkat hoznunk, de sokszor kisebbeket is nehezen hozunk meg Jézusért. És talán ez az egyik akadály annak, hogy a vele való személyes kapcsolatunk mélyüljön.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallották. Gondolatait az országos lelkipásztori és teológiai napokon rögzítettük 2020-ban. Búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivian. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hétfő reggel előbb a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnest, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor Palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről Magyar Péter, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban közölte: a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére jönnek létre a találkozók, amelyeken ő minden tájékoztatást meg fog adni a Tisza kormány által örökölt nehézségek, valamint a kormány által meghozott döntések és a megtett intézkedések kapcsán. A Fidesz ott lesz a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes által összehívott hétfői egyeztetésen, tudatta Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. A politikus megjegyezte: várják a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről. A hétfői egyeztetésen a Kereszténydemokrata Néppárt is ott lesz. A párt a közösségi oldalán vasárnap közzétett bejegyzésében kiemelte: minden intézkedést meg kell tenni a magyar emberek érdekében. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamosenergia termelés, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Közlése szerint az erőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 cm-es vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. A teljes leállítás ellenőrzött műszaki folyamat, az erőmű biztonsága garantált, a leállított blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyú kapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll, olvasható a bejegyzésben. Bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek a megnevezése, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a videóban azt mondta: jelenleg a magyar emberek biztonsága és az ország energia és vízszolgáltatásának fenntartása mindent felülír, de miután túljutunk minden nehézségen, bizonyosan elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek megnevezése. Az elmaradt vízügyi beruházások mellett az energiaellátás kockázatait sem kezelték az előző kormányok. A paksi atomerőmű ügyében e két kérdés pedig erősen összefügg, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs azt írta: a mezőgazdaság szereplői a mindennapjaikban élik meg az aszály hatásait, ugyanakkor arra is kitért, hogy a magyarok jól vizsgáztak a hőség első napjaiban, kifejtette. A vállalkozások önkéntes korlátozása, a lakosság fegyelmezettsége elegendőnek bizonyult. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a közösségi oldalán közzétett videójában. A Köböl Anita kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette: ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a videóban azt mondta: ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. A jövő hétvégéig marad a forróság, néhány Celsius fokos enyhülés csak szombattól jöhet. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el a távirati irodához. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is, de csapadékot nem várható, mérsékelt marad a légmozgás, a minimum hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 36 és 40 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivian, aki az EVTN katolikus televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
1: De a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak. És később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is, és akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
0: Ez a Kana Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
1: Tehát idén kerül legelőször megrendezésre, igen, a Kana Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúságtételüket, vagy egy kedvenc hittel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
0: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet.
1: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk. Így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne. Tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül, nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy én belemondom egy mikrofonba, hogy légy szíves, készítsen nekem egy filmet Assisi Szent Ferencről, és akkor készen van?
1: Gyakorlatilag úgy kell felépíteni, igen, tehát egy tervet kell készíteni, mint egy forgatókönyvet, hogyha megírna az ember, és akkor ahhoz szépen folyamatosan, ahogy instruálja a mesterséges intelligenciát, úgy az annak mentén alakítja ki a képi világot, tehát mindent nagyon jól meg lehet benne szabni, és nagyon sok tanácsot is lehet kérni tőle, hogyha az ember esetleg elakadna a következő lépésben. És azt vettem észre, hogy az elmúlt pár évben azért hatalmasat ugrott a lehetőség és a minőség is maga az AI-on belül, tehát most már azért hihetetlen, hogy megszólal az AI magyar nyelven is sokkal szebben, mint előtte bármikor, mert azért ez egy nem egy egyszerű nyelv, ezt én nyilván tudom magyarként, de hogy láttam pár évvel ezelőtt, hogy azért nem olyan volt akkor még az AI angolul, mint magyarul, illetve olyan funkciók is bejöttek most már, hogy önmagától képes egy podcastet létrehozni az AI, ahová te még be is telefonálhatsz, és feltesz kérdést, és válaszol rá. Tehát, hogy nagyon széles az, amit ki lehet a mesterséges intelligencia újfajta elemeiből hozni.
0: Kiknek szól elsősorban? Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárki megpróbálkozhat vele?
1: Gyakorlatilag bárki, igen, mert az lenne a célunk vele, hogy lássuk, hogy tényleg egy ilyen párbeszédet tudjunk kialakítani az emberek között, hogy szinte teszteljük együtt, csináljuk ezt az egészet együtt, hogy mit lehet kihozni a mesterséges intelligencia kreatív felhasználásából, úgy annak mentén, azok az értékek mentén, amit az enciklikában is olvashattunk, hogy hogyan maradjunk meg emberek, hogyan tudjuk a szolgálatunkba állítani ezt az új technológiát.
0: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
1: Ugye szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 személyt fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a díjátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ezt úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
0: Nemzetközi ez a pályázat?
1: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
0: És ehhez hogy kapcsolódik Tordas?
1: Tordas volt az a hely 3 évvel ezelőtt, ahol először elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kellene egy műhelyet kialakítani, ahol az emberek összegyűlhetnek és beszélhetnek arról, hogy milyen formai világot képzelnek el a keresztény animációnak, hiszen hogyha körülnézünk a világban, körülbelül 2-3 fő animációs világvezető márka van, akiknek szinte rögtön rájuk ismerünk a rajzstílus alapján, a világ alapján, a történetek mondani valója alapján, és azt éreztük, hogy itt még így a keresztény vonalon még ez a formavilág nincsen kialakítva. És ezt úgy érezzük, hogy egy ember nyilván, vagy egy kicsi csapat nem tudja definiálni, viszont hogyha együtt, közösen bevonva azokat a személyeket is, akiknek nagyon sok gondolatuk, nagyon sok kreatív ötletük lenne, hogy adjanak ehhez az egész kialakításhoz, de mondjuk esetleg nem tudtak eljárni ilyen iskolába, vagy nincs olyan tapasztalatuk, vagy nem volt meg az a háttér, hogy tanuljanak erről, azoknak teremtsünk egy olyan közös teret, ahol közösen gondolkodhatunk. És hát azért látjuk, hogyha a művészeket egy asztalhoz ültetjük, ott azért nagyon érdekes egymásra hangolódások tudnak születni kreatív vonalon.
0: Tehát ez a legújabb projekt, amivel most foglalkozol, és ennek vagy akkor a vezetője.
1: Így van, és nem csak maga az animáció, mint készítés, hanem maga az animációs csatornán is dolgozunk. Rengeteg stúdióval tartom a kapcsolatot, külföldön is, és Magyarországon belül is. Tényleg az a célunk, hogy egy olyan kínálatot is teremtsünk amellett, hogy alkotunk, és lehetőséget adunk, de hogy olyan kínálatot is teremtsünk a családoknak is, illetve akár a nagyszülőknek is, ahol egy biztonságos értékeket képvisel elő, tartalomban gazdag kínálatból tudják az unokáikat, a gyerekeiket biztonságban tudni.

0: Eddig azért a hallgatók ismerhettek téged és az arcodat is, hiszen az EVTN katolikus televízióban műsorvezetőként is és tudósítóként is jelen voltál, amellett, hogy később aztán programigazgató lettél. Egy picit erről is mesélj nekünk.
1: Igen, ez nagyon sok mindent kipróbáltam a televízión belül, és most végre úgy érzem, hogy egy olyan területre kerültem, ami tényleg közel áll a szívemhez, akár a nemzetközi kapcsolatok, akár maga az animáció mentén. Tényleg nagyon sok mindent kipróbálhattam, viszont maga ez a művészeti vonal, azt érzem, hogy talán ezért is kezdtem el ezt az egészet a televíziónál, hogy ide lyukathassak ki, ugyanis én magam is művészetet tanultam, animációt is, és filmrendezést is. Nagyon látom, és nagyon közel érzem magam ez a vonalhoz, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhatok ezen a vonalon, és fantasztikus szerintem maga az a vízió és misszió, amit igazán el szeretnénk érni vele.
0: Tehát ez a mostani állomás, és nagyon örülök, hogy akkor tényleg jó kezekbe kerül ez a projekt. De hogy kezdődött a te pályafutásod itt az EVTN-nél?
1: Gyakorlatilag én a filmes tanulmányaim után rögtön, tehát első munkahelyként kerültem az EVTN-hez. A hatalmas kihívás volt számomra, ugye első munkahelyként tényleg megugrani azokat a feladatokat, akár ez lehettek akkor még nagyon aprók is, tehát emlékszem, hogy a technikai oldalon kezdtem. Segítettem összepakolni a kamerákat, rendszereztem a kábeleket, tehát hogy tényleg ennyire a legeleje az ennyire az alapoktól volt, aztán szépen lassan belerázódtam különböző részekbe, utána már a kreatív vágással is foglalkoztam, rendezéssel is foglalkoztam, adásrendezéssel is foglalkoztam, aztán különböző nagyobb ilyen brainstormingokba is belettem vonva, mint az, akinek fontos a véleménye, és akkor kezdtem el érezni azt, hogy ez egy nagyon jó út, hogy bíznak bennem, és hogy számít, amit gondolok, és ahogy látom a dolgokat. És hát azért már 7,5 éve itt vagyok a tévénél, sok mindent megéltünk, megéltem a Baross utca 5. emeletet is, a kis stúdiólakást is, aztán a nagy stúdiót is, aztán maga az EVTN-nek, ahonnan ez az egész indult, ugye kétszer is ki volt lehetőségem meglátogatni Angelika anya sírját is Amerikában, tehát hogy ez egy hatalmas inspiráció volt. Amikor éppen beszélnem kell arról, hogy milyen volt ez az út, nagyon gazdag, nagyon tartalmas, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a kegyelmet is, mert ezt mondhatom így, hogy tényleg a mínuszról kellett idáig eljutni.
0: De most itt Rómában beszélgetünk, és akkor eljött ez a pont, amikor a Vatikánba kerültél.
1: Igen, az talán most így az animáció előtti állomáshoz köthető nagyon maga a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkakörhöz. Számomra egy hatalmas kihívás volt itt is helytállni, és itt is képviselni Magyarországot az EVTN-en belül. Nagyon izgalmas szituációkban találtam magam sokszor, de talán a legemlékezetesebb, és amire a legbüszkébb vagyok, nem magamra, hanem a csapatra, az egész tévére, amit tavaly Ferenc pápa temetésén, és utána a konklávén végig tudtunk csinálni. Az egy ember feletti munka volt, és úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtuk véghez vinni, és nagyon sokat emelt a televíziónak is a önmagába véve így az egész állapotán, hogy tényleg mindig fejlődünk, megyünk előre, csiszolódunk, folyton többek vagyunk, tehát hogy ez nem egy statikus dolog sosem, és talán az én karakteremhez pont ez illik a legjobban, hogy van, akinek sok lehet az, hogy mondjuk akár hetente, havonta változik valami drasztikusan, én viszont nagyon szeretek így egyik dologból a másikba átcsapódni, mert ez így szinte egy életben tart, és ez számomra nagyon inspiratív.
0: Ez a dinamikus fejlődés tulajdonképpen a mai kornak abszolút a lenyomata, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt te meg tudod valósítani, és ehhez most ez a legújabb projekt valóban úgy tűnik, hogy beletalált, hiszen ezt is tanultad, és akkor végre visszatérhetsz a filmezéshez. Még hogyha animációról is van szó. Érkeztek-e már be pályaművek?
1: Érkeztek. Oroszországból kaptuk a legelső pályaművet, aztán Norvégiából várjuk még, ott már bejelentkeztek, hogy készül anyag, illetve Franciaországból, Magyarországról is, tehát hogy egészen jó visszajelzéseket kapunk, de még van egy hónap, úgyhogy én azt javasolom mindenkinek, hogyha esetleg a fiataloknak meg pláne, hogy itt a nyári szünetben ne tétlenkedjenek, hanem próbálják ki magukat, semmilyen veszíteni valójuk nincsen. Hogyha érdekli őket, akkor a kanalvarc.com weboldalon minden információt magyar nyelven is megtalálnak, és ugyanúgy a social media felületeken is folyamatosan jelen vagyunk. Én bármikor, bármilyen platformon elérhető vagyok, hogyha bárkinek kérdése van, és remélem, hogy a jövő évi versenyt is minél előbb meg tudjuk hirdetni, hogyha esetleg valaki mégiscsak valami miatt lemaradna a szeptember 1-i határidőről, akkor ne csüggedjen, mert jövőre is lesz Kana Awards.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá, mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül, a Kana Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e. A pályázat kategóriái: szentírás, az alkotásoknak az Ó vagy Új Szövetségből származó történetet kell feldolgozniuk, vagy kateketikai jelleggel egy bibliai szakaszt, témát vagy szemét magyarázni, megvilágítani, elmélkedés tárgyává tenni. A történetnek hűségesnek kell maradnia a szentírás szövegéhez és az egyház tanításához. Mária témák: a boldogságos Szűz Máriának, mint édesanyjának, közbenjárónak és a hit példaképének állít emléket. Az ebbe a kategóriába nevezett művek középpontjában a Szűz anya személye és küldetése kell, hogy álljon. Gyerekeknek szóló animációk. Kifejezetten gyermek.

Sok szimbolikus vagy szemlélődő művek, jövőbe mutató történetek, kísérleti animációk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Emlékszel, alig vártuk. A nyári táborok máig összetartanak minket. Amikor szeptember első napjaiban az iskolapadban felidéződtek a táborok emlékei, szinte idegennek érezte magát az osztályban az, aki kimaradt a nyári táborból. Szinte testrészünké váltak azok az emlékek és élmények, amelyeket akkor szereztünk, amikor szakadó esőben mentünk és mentünk, hogy meg ne fázzunk. Amikor vonakodva engedelmeskedtünk tanárunk határozott utasításának, és levetettük ruháinkat, hogy el ne ázzanak, hogyha az eső eláll, legyen mit újra magunkra venni. Azokkal, akikkel az iskolapadban talán nem is voltunk olyan fesztelen kapcsolatban, de a hegyoldal meredek kaptatóin egymás mellett szuszogva alig vártuk, hogy célhoz érjünk. Ruháinkat és bakancsunkat szárítgatva megálljunk. Emlékszem, egyszer a Mátrában olyan helyre találtunk, ahol gyakorta tehenek legelésztek, és ahol elpotyogtattak a zöld lombok alatt. A fűben gyorsan nőttek a gombák az esős időszakban. Szedtünk egy halommal. Amikor Pázmándi tanár úr átnézte őket, és gyilkos galócát talált közöttük, éppen csak az a mozdulat volt már hátra, hogy bedobjuk a kondérba. Mindnyájunknak elég lett volna ez az egy, jegyezte meg röviden, és mi tudtuk, hogy igazat mond. Tiszaugi éjszakában a holdvilág sütött, amikor vízre tettük a kenukat, és a gályát is, amiben talán 12-en fértünk. Eveztünk fölfelé vagy 2 kilométert az almásig, ahol régen egy kert volt. Elvadult gyümölcsösében az almák hűsítették szomjunkat, nyálunk is csurgott, amikor mohón fanyar zöldjükbe haraptunk. Ziháltunk, amikor kikötöttünk, mert nem csak a Tisza folyása volt sebes, hanem a sodrás is erős az előző szakaszon. Kamaszok voltunk, húztunk csendben és erősen. Szégyelte volna az, aki nem bírja a tempót, vagy akire a többiek rádolgoztak volna. Csendben húztuk felfelé, mint az indiánok, csak az evezők csobaja jelezte, hogy jövünk, meg az, amikor egyik-másik mégis nekikoppant a kenu oldalának. Emel, húz, kivár. Az evezők egyszerre merültek, s a bicepszek és a derekak azonos tempóban feszültek, és tartották a ritmust. Szabó tanár úr kérlelhetetlen kemény iramot diktált azoknak, akik erre a kalandra vállalkoztak. Percekig nem bírtunk megszólalni, a tüdőnk csak úgy kapkodott a levegő után, de tudtuk, hogy túl vagyunk a nehezén, visszafelé már csak csorgunk. Vagy amikor Répfülöpnél a mólón hozzákezdtünk palacsintát sütni. Nem volt más edényünk, csak egy jó nagy kukta, amiben minden nap főztünk valamit. A beluga és a két kalóz, fiastyúk, jóbarát és a szélhámos volt a nevük, vitorlás legénységének. Kamaszfiúk, először csak ökörködtünk, aztán ráéreztünk az ízére a dolognak. Volt egy közeli közért, ahol tejet, tojás, lisztet vettünk, lekvárunk volt a hajóban, palacsinta sütőt pedig egy nyaralóból szereztünk. A járók előket kérdeztük, hogy kell kikeverni a tésztát, mennyi tojás kell a tejhez, mennyi liszt a masszához. A sétáló, üdülő emberek megálltak nekünk, szívesen adtak tanácsot, tetszett nekik, hogy egy tucat kamasz, vagabund, palacsintát süt egy Honecker-féle NDK-s zsámolyon. Lukács tanár úr visszafogottabb volt egy kicsit, és próbált minket is nem sok sikerrel visszafogni. A palacsinta illata a környékbelieket is vonzotta. Körülálltak, figyelték, a rekkenő nyári hőségben miként boldogulnak a túlélésért küzdő diákok. Telehassal aztán a tanár úrtól kikönyörögtünk egy pohár sört, fagylalt helyett. Összepakoltunk, vitorlát bontottunk, és tovább indultunk. Szelek szárnyán szabadon. Biciklitúrákkal már nem untatom a kedves hallgatót. Tudom, szívesen elborzadna egy-egy nagyobb esésünk leírásán, amikor a kamasz nekilendül a lejtőnek, jól beleteker a pedálba, hogy szinte száll a szélben, és a kanyarban nem fog a fék. A bokrok és a bozót szorításából Szent Antalénál is több tövissel és horzsolással szabadul, vagy éppen kórházi ügyeleten összevarva ér célhoz. Amíg az ember kamasz és fiatal, minden erről szól a nyárban. Több élmény és tapasztalat szerezhető helytállásról, emberségről, barátságról, mint az iskolapadban. Jó alakító, jellemnevelő és erősítő gyakorlatok ideje a nyári szünet, a vakáció, a különböző táborok és túrák. Felnőttként mindig sajnálja az ember, hogy már nem gyerek. De azokat is, akik most gyerekek, és ebből kimaradnak, és csak a digitális térben mozognak.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunk vendége Zsódi Viktor, piarista tartományfőnök. 0 óra 30 perckor az ökumenében református krónika szól. 1 óra 5 perctől a cseperedő témája a hozzátáplálás. Erről Mezei Luca hozzátáplálási tanácsadóval beszélgetünk. 1 óra 30 perckor kezdődik a sziluett. Vendégünk Tircsné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgató. Ezúttal a magyar királynékről szóló sorozatunk első bevezető részét hallják. 2 óra 5 perckor a Lélek útjain című műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér a Szent Ferenc naphimnuszáról osztja meg gondolatait, majd Tóth Gábor füzéri plébánost hallják a zarándoklatokról. Ezután a közelképben Koszó András zászlókészítővel beszélgetünk. 3 óra 5 perckor a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban először a Heves vármegyei Lőrincébe látogatunk, majd a Zemplénben fekvő festői Háromhuta település szakrális kis emlékeit mutatjuk be. 3 óra 30 perckor a Kérem a következőt egészségügyi perceink összefoglalójában Vargáné Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról szólunk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberiek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klíz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Nátrán István, Papildikó, Pap Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Úr jóságos mindenkihez, telve irgalommal minden iránt, amit alkotott. Minden szem te rád vár, te adsz nekik ételt a kellő időben, és megnyitod a kezed, hogy minden élőt betölts javaiddal. Olvasom a 144. Zsoltárban. Ha megtekintünk egy népes várost, ha az utcákon tolongó tömeget látjuk, milyen igazságra bukkanunk? Arra, hogy ebben a forgatagban minden egyes ember önálló személyként létezik, mindegyiknek megvan a saját középpontja, megvannak a saját reményei és félelmei, kívánságai, gondolatai, céljai. Minden ember, aki a Földön él vagy élt, saját léttel rendelkezik, és ez a léte az örökké valóságra szól, nem csak a látható, hanem a láthatatlan világra is. Mindegyiküknek, még a legnyomorultabbnak is lelke van, és szereti önmagát, amint a szomszédja is szereti önmagát. És minden egyes lélek, aki valaha a Földön volt, annak a két állapotnak egyikében van, amelyekről az evangéliumban ez áll: ha a ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el uratok. Bár Isten sokáig türelmes az emberrel, végül azonban mindent kíván tőle. A szívét kívánja, hogy önmagát adhassa cserébe, a szent lelket, a szabadságnak, a szeretetnek és az örök élet legyőzhetetlen reményének lelkét. Ennek a reménynek pedig végül nincs másra szüksége, csak egyedül Istenre. Uram, úgy teremtettél, hogy kell lesz nekem, te pedig bennem lakni vágyol. Úgy teremtettél, hogy szomjazzalak téged, te pedig szomjazol engem. Úgy teremtettél, hogy keresve keressem a te üzenetedet, te pedig meggyújtasz engem. Úgy teremtettél, hogy éhezzelek téged, te pedig magadat adod nekem mennyei ételül. És lelkem beléd horgonyoz kitéphetetlenül, és örvendezve tudja, hogy a tiéd, s te kell lesz néki, Jézusom.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezre jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője vasárnap a közösségi oldalán. Rétvári Bence, aki megdöbbentőnek nevezte a spanyolországi Ceutából érkezett képsorokat, úgy fogalmazott: a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Rámutatott, a június 12-én életbe lépett paktum szerint az Európai Unió migrációs válsághelyzetet hirdethet, és új kötelezettségeket róhat a tagállamokra, ha az egyik országra hirtelen nagyon nagy migrációs nyomás nehezedik. Ilyenkor a többi tagállamnak többletköltségeket kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Át kell venniük illegális migránsokat, vagy az egész idegenrendészeti menekültügyi eljárást egy másik tagállamban kell lefolytatni. Nem babra megy a játék, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha az egyik uniós országból több tízezer illegális migráns megjelenik, mondta, kiemelte. Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg tízezer számra illegális migránsok, mert az Orbán kormány kerítést épített, és jogi fizikai határzárral védi a déli határt. A migrációs paktum ezt játszaná ki, és más országok felelőtlen migrációs politikája miatt a többi országnak kellene felelősséget vállalni, mutatott rá. Orbán Anita külügyminiszter szombaton azt közölte, hogy Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet. Az aláírók úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. Lejárt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. Az eljárás értelmében most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, ezt követően pedig a személyes interjúk következnek. A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a, ismertette. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat, Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre is számítani kell. A tárcavezető arra kért mindenkit, vegye komolyan a figyelmeztetéseket, és vigyázzon a többi emberre is. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV a távirat irodával. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írták a közleményben. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Így még az idén kiírhatják a HÉV járművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a pénteken létrehozott két új társaság teremti meg a feltételeit, a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves HÉV kocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. Végül az időjárásról. Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. A döntően változó irányú szél nagy részt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hétfőn 36 és 40 fok körül alakul. Híreket hallottak.
0: Szerzetesek fél órája.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Zsódi Viktor atyát, a Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnökét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindenki amen.
2: Köszönöm szépen, hogy vállalkozott erre a beszélgetésre, amelyben nem csak magáról a rendről, működéséről, jövőképről, jövőtervekről, az iskoláról beszélgetünk, piarista nevelésről, hanem ami igazából példa lehet az emberek számára, az mindig egy személyes életútnak a megismerése, a megmutatása. Mi az, ami az ön életéről megosztható, hogyha a szerzetesi hivatását nézzük? Mennyire egyértelmű út vezetett a családból, gyermekkorából a hit útján a szerzetesség felé?
3: A kérdés abszolút jogos. Talán mindannyiunk számára, a mai világban élő emberek számára a hivatás keresésének és a hivatás megtalálásának feladata az egyik legnagyobb kihívás. Én magam is azt tapasztaltam, hogy a gimnáziumban hozzánk jövő fiatalok számára óriási kérdés is az, hogy miben tudnak ők kiteljesedni, hogyan tudnak boldog életet élni. És hogy szerintem ez a kérdés örök. Valószínű, hogy 500 évvel ezelőtt is valami hasonló kérdés merült föl a szeretességre készülőkben, vagy 400 évvel ezelőtt Kalazanci Szent József életében, és napjainkban is ez a kérdés merül föl. Boldogok vagyunk, mert a héten volt az az imanap, amikor a növendékeinkért a piarista képzésben lévő fiatal, egyszerű, fogadalmas rendtársainkért imádkoztunk, és van jelöltje a rendtartományunknak, van noviciusa, vannak egyszerű, fogadalmas rendtársaink. És nyilván azt keresik ők is újra és újra, hogy hogyan tudják a hivatásukat örömben és boldogságban megélni, hogyha az a kérdés, hogy én hogyan kerültem közel a piarista rendhez, ahhoz a szeretési hivatáshoz, amelyet azóta is élek, akkor valójában az én válaszom is az, hogy kerestem azt, hogy mire hív a Jóisten, és hogy ezt hogyan tudom örömben és önmagamat valamilyen módon a Jóistenhez kapcsolva kiteljesíteni. Az az érzésem, hogy ez azóta is minden nap kihívás mindannyiunk számára. Örömteli kihívás, de hogy a szeretességre, a meghívásra adott válaszunk, az napról napra fölmerül, hogy hogyan tudom a mai napon a piarista hivatásomat, küldetésemet megélni. És természetesen, hogy ebben a kérdésfeltevésben van egy nagy bizonyosság, az a fajta elköteleződés, amely az egyszeri fogadalomban, az örök fogadalomban, a szent rendek felvételében adatott, vagy kimondatott az egyház és a Jóisten meg a rend részéről, de hogy ez a kérdés mindig aktuális, hogy ma mit kell nekem azért tennem, hogy jó piaristaként éljem a mai napomat. És hogy olyan dolog ez, hogy újra és újra meg kell küzdenünk a kor kihívásaival, önmagunkkal, a lehetőségek számosságával, hogy megtaláljuk azt, hogyan is tudunk igazán szerzetesi, Istennek szentelt életet élni.
2: Még mielőtt itt a kor kihívásai meg a piarista rend erre adott válaszairól beszélnénk, maradnék még egy picit, hogyha megengedi az ön hivatás történeténél, életútjánál. Gyermekkorában volt valamilyen kapcsolata a piarista rendel, azért ezt a szerzetes közösséget érezte legközelebb magához?
3: Igen és nem. A válasz azért ilyen kacifántos, mert volt sokféle kötődés, de hogy én magam nem piarista gimnáziumban érettségiztem. És utána egyházmegyés papnövendék voltam, és utána lettem piarista növendéki. Persze természetesen attól, hogy szegedi vagyok, ebből adódóan közelről is láttam a piarista rend működését. Ezért ilyen bonyolult is ez, hogy a mi életünkben, a rendtartomány mostani életében nagyon sok olyan fiatal van, aki az iskoláinkban érettségizett, és úgy lépett a rendbe, és sok olyan fiatal van, aki úgy lett piarista. Talán azt is mondhatnánk, hogy egyre több, de hogy ez nem igaz így egyértelműen, de az látszódik, hogy sok olyan fiatal van körülöttünk, aki egy kicsit távolabbról érkezett e tekintetben, tehát nem piarista gimnáziumban érettségizett. Kihívás ez mindannyiunk számára, mert ugyanis vesszük észre, hogy mire hív bennünket a Jóisten. Ez a legizgalmasabb kérdés az ember életében, hogy hogyan tudja beteljesíteni azt a tervet, amelyet a Jóisten elgondolt róla. És azt tapasztaltam meg én személyesen, hogy a piarista iskola és a piarista szeretes közösség egy olyan közösség, amely abban próbálja segíteni a rendtársakat, abban próbálja segíteni a ránk bízott fiatalokat, hogy ők megtalálják azt, hogy melyek azok az igazi talentumok, amelyeket a Jóisten elrejtett bennük, és hogy amelyekkel leginkább tudják fejleszteni magukat, és leginkább tudják szolgálni a körülöttük lévő közösséget.
2: Semmiképpen nem vitatkozni szeretnék önnel, viszont ezt bármelyik szerzetes közösségre elmondhatjuk.
3: Valóban. Azt hiszem, hogy a szeretességnek sok-sok formája van, és hogy van, aki a liturgia megélésében, van, aki a kontemplációban, van, aki a kétkezi munka megvalósításában tudja igazából kifejteni a jótékony hatását, és akkor vannak a piaristák, akik az oktatónevelő munkában, egy iskolai közegben találják ezt meg. Alapvetően valóban azt gondolom, hogy a mi számunkra az iskola, mint helyszín, az egy olyan közeg, amely éltető közeg, és amely a természetes közege a működésünknek, akkor is, hogyha nagyon sok rendtársunk, emellett sok más lelkipásztori, vagy kicsit távolabbi feladatokat is ellát.
2: Mennyiben más ma a piarista rend, mint amit az 1500-as évek közepén született kalazanci Szent József megálmodott?
3: Azt is mondhatnánk, hogy teljesen más, hiszen mai világban közoktatás, köznevelés feladatát Európában, ahol mi többnyire működünk, az állam többé-kevésbé átvette. És nagyon sok nem egyházi iskola is működik jól. Ugyanakkor meg azt is mondjuk is, hogy valójában nagyon-nagyon hasonló a helyzet. Kalazanci Szent Józseftől azt tanuljuk, hogy ő hogyan vette észre az idők jeleit. Hogyan vette azt észre a Róma utcáin járva, hogy a fiataloknak szüksége van nevelésre, szüksége van tudásra ahhoz, hogy ők boldog, és aztán az örök létben is teljes életet tudjanak élni. És nagyon éles látású volt Kalazanci Szent József, és amikor a mostani piarista valóságról beszélünk, akár Magyarországon, akár a világ többi részén, akkor azt látjuk, hogy ugyanezzel az érdeklődéssel, és ugyanezzel a lelkülettel szeretnénk látni a világot, hogy figyelni a világot, keresni az idők jeleit, ami egyébként a zsinatnak is, a II. Vatikáni zsinatnak is egy nagy üzenete volt, hogy újra és újra le kell tudnunk fordítani az emberek számára azt az üzenetet, amelyet az egyházra bízott a Jóisten. És ez a feladatunk, ez most is nagyon aktuális, aktuális. Az iskoláknak újra és újra meg kell újulni. Nem csak a piarista iskolának, a nevelés szolgálatának. És én azt tapasztaltam, hogy ezelőtt 40-50 évvel olyan piaristák működtették az iskolákat, akik számítógépet építettek a diákokkal, vagy a Pesti Gimnáziumban vitorláshajót építettek a diákokkal. Tehát nagyon újszerű kezdeményezésekbe fogtak. És a mostani nyáron meg olyan fiatalokkal találkoztam, akik a kalazancius mozgalom keretében egy cigánytelepen szegény családok házait újították föl. És hogy látszik, hogy az a feladatunk, hogy közösségben a diákokkal, az ő szüleikkel, az öreg diákjainkkal, a tanárkollégáinkkal figyeljük az idők jeleit, és keressünk olyan válaszokat, amelyeket Kalasanci Szent József is adott volna ezekre a jelekre.
2: Még mindig nem ragadnék le itt a jelennél. Ha nagyot ugrunk még az időben, az 1550-es évektől napjainkig, kommunizmus idején a szerzetes rendeket feloszlatták, iskolákat bezárták, intézményeket, az egyház intézményeit államosították. A piaristák budapesti gimnáziuma akkor is működhetett. Mi az, ami lendületet, erőt és egy ilyen politikai viharok közepette is stabilitást adott ennek az iskolának?
3: Pesti gimnáziumunk is működött, és a Kecskeméti is, de hogy mindezek mellett összesen 8 egyházi iskola működött, a ferenceseknek, bencéseknek és az iskolanővéreknek intézményei. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon összetett és roppant, árnyalt történelmi időszakban valósult meg. Amikor az állam valamilyen módon demonstrálni akarta, hogy egyébként ő nem egyház és vallás ellenes, és hogy a hit szabadságát azt megadja a nép számára. Persze tudjuk, hogy egyébként egyáltalán nem volt így. Mégis az volt a feladatunk, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, ebben a nagyon terhelt időszakban valamilyen módon az egyházi oktatás egy pislákoló kis mécsesét vigyük tovább a történelemben, hogy aztán ez lehetőséget adjon az újrakezdéshez.
2: Mennyire jelentett ez abban az időben elitképzést, és mennyire jelent ma egyfajta presztízs kérdést, hogy valaki a piaristákhoz jár iskolába?
3: Ja, az elit szó. Lehet ezt jól is érteni. Azt gondolom, hogy sok szempontból lehetünk, vagy mondhatjuk azt, hogy elitképzést nyújtunk. Korán sem úgy, ahogy ezt klasszikusan érteni szoktuk, hogy csak nagyon okos, nagyon értelmes gyerekek számára hiper magas fokon adunk át szakmai tudást. Ez is egy lehetséges értelmezési tartománya az elitiskolának. Mi sokkal inkább abban szeretnénk előjárni, hogy a tanítás fókuszról hogyan lehet a tanulásra áthelyezni az iskoláknak vagy az intézményeknek a gondolkodását. Mert nem a tanár van a középpontban az intézményben, hanem a diák. És nem a tanár aktivitásán van a hangsúly, hanem a diákén. Nem a tanítás van a fókuszban, hanem a tanulás. És hogy ez egy fontos gondolkodásbeli változás, és amennyiben ez újszerű, vagy új lendületet ad az oktatónevelő munkának, annyiban talán megengedhetjük azt, hogy van valamilyen különlegesség ebben a dologban, és hogy keressük is, hogy hogyan tudunk innovatívak lenni, hogy mik azok az új módszerek, mik azok a támadáspontok a működésünkben, amely alapvetően segíti a fiatalokat, hogy önmagukat ki tudják bontakoztatni.
2: Lehetnek ennek formális és informális keretei? Hogyha formálisat nézzük, az nyilván itt az iskola keretein belül valósul meg. Ha informális irányba indulunk, akkor a piarista rend milyen lehetőségeket tud biztosítani a diákok, és megmerem kockáztatni, hogy a szülők számára, hiszen hogyha a diák nem látja azt a segítségnyújtást a szülői háttérből, hogy jó az, amit ő képvisel, amit ő tanul, amit ő csinál, akkor lehet, hogy elindul egy másik irányba.
3: Valóban, az oktatás részeit próbáljuk kicsit szétszálazni, hogy van egy nagyon fontos formális része, amely becsengetéstől kicsöngetésig tart, de hogy azért ennek is nagyon sok informális, meg nonformális része lehet egyébként, de hogy talán azt mondhatjuk, hogy ennek van egy ilyen délelőtti jellege a munkánkban, és valóban van egy nonformális része, amiben nagyon sok mindent szeretnénk bevonni. Nagyon sokrétűen szeretnénk ezt működtetni. Például párbeszédben és együttműködve a szülőkkel. Az én egyik tapasztalatom a Mosó-Magyaróvári igazgatásomból az az, hogy vannak olyan szülők, akik nagyon szívesen jönnek be, és a saját szakmájukat hozzák be, amit nonformális keretek között tudnak fölkínálni a fiatalok számára. Volt egy házaspár, aki kommunikáció sajtómunkatárs volt, és hogy ők videó készítő vágó szakkört működtettek az iskolában, és hogy nagy érdeklődés volt egyébként, hogy a mai világban ez hogyan lehet nagyon profi módon csinálni. A másik öreg diákunk és szülő egyben, fenntarthatóság jegyében újrahasznosításban segített, hogy különböző már nem használt textil anyagokat hogyan lehet újra használatba venni, és nagyon sok olyan iskolai akciónk volt, amit ő szervezett, és hogy az egész iskola megmozdult ilyen szempontból. Azt hiszem, hogy ahogyan nagyon sokszor a nevelési dikasztérium is beszél erről, egy iskolának közösségek iskolájának kell lenni. Az új katekatikai direktórium is hangsúlyozza ezt, hogy be kell hívnunk az egyházi közösségeket, a szűkebb és tágabb társadalomban jelenlévő olyan közösségeket, amelyek értéket képviselnek, és hogy az iskolát a közösségek közösségévé kell formálni.
2: Beszéltünk arról, hogy, és nyilván erről nem feltétlenül tartományfőnök úr tud nekem nyilatkozni, hanem akár diákok és szülők, hogy számukra mit jelent az, hogy ehhez a közösséghez tartoznak, és mondjuk piarista diákként végeznek itt az intézményben. De aki szimpatizál valamilyen formában a piaristák szemléletével, tanításmódjával, annak a fiatalnak is van lehetősége az úgynevezett kalazancius mozgalomba valamilyen formában bekapcsolódni. Miről szól ez a mozgalom?
3: Azt hiszem, hogy a mai töredezett társadalomban észre kell vennünk azt, hogy senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalazanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkor

Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év, Gavruca nagyemese lelkipásztor?
3: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
2: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
3: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, Cserében rejtett kincs, ez ezt fedi.
2: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerekévfordulóra?
3: Igazából nem is tudom.
2: A gyülekezet vagy a lelkipásztor kezdeményezte?
3: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerekévfordulóval kötöttük egybe ezt.
2: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
3: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy hat ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
2: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
3: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetében van Cseréffalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templom építése, az új templom építése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi, véletlenül árpádkori templom.
2: A reformáció lendületébe bele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van, hogy a gyülekezet alapítása és a reformáció az elindulása. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
3: A szomszéd falu szülöttjei, Zsérci nevűek, ők hozták vélhetően a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
2: Hogyan emlékeznek erre a kerekévfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
3: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt. Ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyet jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik. Egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
2: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem ahogy láttam, egyébként koncerttel és egy hálaadó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
3: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni, a mában a mai lőgyülekezet élettel legyünk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
2: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
3: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni, és ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget, ami előre mutat már kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
2: Milyenek a cserépfalui reformátusok? Inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
3: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt, egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jellemvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a ma emberéhez.
2: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
3: Hát bízom benne, hogy igen. Igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
2: A hűvös parókia épületből átsétáltunk a templomkertbe, ahol kirakodóvásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
4: Bertus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
2: Otthon?
4: Igen.
2: Ez hobbi vagy hivatás?
4: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
2: Bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
4: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára, például ott egy napraforgós van, akkor ugye az illik hozzá ugye jobban.
2: Vannak kis kanalak a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
4: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven ez a süthető gyúrma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen. Ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igen, és akkor van gyöngyökkel díszített, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
2: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
4: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
2: Egy cserépfalui, ugye?
4: Igen.
2: Mióta él itt a településen?
4: 23-4 éve.
2: Akkor jól ismeri a reformátusokat?
4: Mondjuk igen.
2: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
4: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszerügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszered van, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ezt én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
2: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
4: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
2: Szeret itt a településen élni?
4: Én igen, nagyon.
2: Mit szeret Cserépfaluban?
4: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
2: Szoktam már azóta? Volt ideje?
4: Persze, persze.
2: A főút mellett a templom bejáratától nem messze egy tábla előtt állunk, itt kezdődik a cseréfalui kőkultúra tanösvény. Kósik István fő vannak állítva nem szemben, milyen céllal kezdték el kialakítani ezt a tanösvényt?
5: Ugye Cseréfaluban már van egy úgynevezett ördögtorony tanösvényünk, ami a Cseréfalu kulturális építészeti látnivalóit mutatja be, és ezt egész sokan járják. Amúgy is a tanösvények a mai turisztikai irányzatok közül eléggé felkapott. Bármár mondjuk az országban különböző tanösvények vannak, és arra gondoltam még, hogy egy másik tanösvény is létjogosultságot szerezheti Cseréfaluba, hiszen itt a Bükkalja, a bükkai települések a kőhazái. Itt a mészkőtől kezdve a Riultüfa kőig minden megtalálható, őseink ebből éltek, ezekből faragtak a házak alapjait, illetve hát sok mesterember kifaragta például a útmenti Jézus kereszteket is, Jézus szobrokat, és mivel a régi temetőben ezek a régi kőfaragók szép munkákat végeztek, és a 30 évente más-más divatirányzatok jöttek be, ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a szép köveket bemutatjuk a turistáknak, hiszen például ilyen hőségben is, mint mi most vagyunk, ott árnyas ligetbe lehet végigmenni, és megcsodálni szép környezetben ezeket a régi, igen, szépen kifaragott síremlékeket, amik közül vannak híres emberek is, illetve vannak díszesen faragott síremlékek is, és ez egy jó kis kirándulás, egy fél órás kikapcsolódás, aki a faluba eljön csak egy hétvégére, ebbe az egy órában valószínűleg beférhet neki, hogyha esetleg olyan az idő, hogy nem tud menni messze a bükkbe, akkor ez esős időben is bejárható.
2: Ezeket a kőből faragott síremlékeket tehát az eredeti helyükön történelmi korhű állapotukban lehet megtekinteni?
5: Így van, ugye kialakítottuk az ösvényt, és akkor egy református kehely jellel jelözzük egyik ponttól másikig, hogy ne legyen eltévedni, és egyébként jobbról balra, balról jobbra is lehet menni, teljesen mindegy, hogy merről közelítjük meg, úgyhogy igazából nem lehet eltévedni rajta, mert mindig a következő kehely már mutatja, hogy hol van a következő állomás. Nagyon sok szép kő van, de 5 követ külön kiemeltünk, ami külön kis táblával is megvan jelölve.
2: Itt lehet is olvasni. Ádám István, Nikkel Adolf, Hullaház, zsidó sírkő és névtelen obeliszk.
5: Igen, Nikkel Adolf az Kóburg hercegnek volt a főerdésze, egy egész nagy monumentális. A Hullaháznak az a története, ugye, hogy a régi világban akkor még ugye oda vitték ki a elhunytakat, és ha olyan halál volt, akkor ott boncolták föl. A zsidó sírkő az azt jelenti, hogy egy máshogy faragott kő a itt élő zsidó őseiknek, hogy őket is megmutassuk, és sajnáljuk, hogy jártak, ugye, mert sajnos Cseréfaluból nem olyan élték túl a táborokat. A névtelen obelix pedig a leghatalmasabb, nagyon nagy kő, tehát csodálkozunk, hogy tudták az időben oda vinni, mert akkor még nem voltak ezek a modern szállítóeszközök.
2: Tulajdonképpen egy cél lehet az is, hogyha valaki elindul ezen a tanösvényen, akkor nem csak a reformátussághoz, de a helyi gyülekezethez és a helyi település értékeihez is egy kicsit közelebb kerül?
5: Természetesen, mivel Cseréfalu szinte 100%-ban református, a katolikusok csak a betelepült vegyes házasságok révén vannak, ezért bemutatjuk saját reformátusságunkat is, büszkék is vagyunk rá természetesen, meg hát ez tényleg egy úgy gondoljuk, hogy egy különleges kis kitalálmány, és amire úgy büszkék vagyunk, hogy ez is nekünk kötött eszünkbe.
2: Ön végig sétáltam erre a tanösvényen?
5: De természetesen, itt a prezsidentársakkal együtt jelöltük ki, ezt még ma reggel betonoztuk be, úgyhogy...
2: Egészen frissek még akkor a nyomok.
5: Így van.
2: Tetszett egyébként, tehát nem alkotóként, hanem inkább résztvevőként végig sétálni ezen az ösvényen?
5: Igen, próbáltam abba is kibe, hogy ha én most egy turista vagyok, akkor ez nekem tetszene, és úgy döntöttem magam, hogy igen, tetszene nekem, akkor is persze kicsit elfogult vagyok.
2: Ha felfelé emeljük a tekintetünket, akkor láthatjuk a református templomnak a tornyát. A közelmúltban sok munka megvalósult itt a gyülekezetben, ami érintette nem csak a tornyot, hanem a templomnak az egész épületét. Melyek voltak ezek a munkálatok röviden?
5: Az orgonát faig felújítottuk, aztán a belső térből leválasztottuk a padokat, mert a falhoz értek, és ugye már romlottak, és most körbejárhatók. A két templom két végét is leválasztottuk, egyik egy ilyen raktárszőség, a másikban viszont az fűthető, és tényleg, amikor nagyon hideg van, akkor ezt a fűtött helyiségben vannak az istentiszteletek, és itt van egy kis melegítőkonyha, meg egy mosdó. 21. századnak megfelelően van most a templomunk kialakítva, és ide kerül be még most ez a kis kiállítóterem is. Amúgy is elég sok turista csoport megáll, sok csoportoknak bemutatom a templomot, hiszen 54 méter magas a megye első vagy második legnagyobb református temploma. Jó helyen is van, a buszok is meg tudnak állni, és szívesen mutatom be a turistáknak.
2: A templomtorony is megszépült, illetve a templom óra helyre lett állítva.
5: Bizonyos évek ezelőtt, már most nem tudom mikor, új órát kapott, és a régi, nagyon hagyományos, több száz éves óra, mert ez már még a régi templomban is benne volt, ami lebontódott a új templom építése előtt. Ez a régi szerkezet át lett alakítva, és egyik presbiter társam, aki nagyon jó gépészmérnök, nem is tudom hány órát, de rengeteget áldozott rá, hiszen belepte a por, a mocsok, és hát most meg lehet nézni, ez gyakorlatilag működőképes. Egy csodálatos, egy igazi mérnöki csodálat azt megnézni, akinek a gépészethez van fogalma, az bele fog szeretni ebbe a műbe.
2: Mit üzen most a 450 éves református gyülekezet, és mit üzen a kiállítás, mit üzen a templom, és mit üzen ez a tanösvény, amiről beszélgettünk a helyiek, és azok számára, akik ellátogatnak erre a településre?
5: Ez fő kérdés. Ez egy kicsit az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy az én korosztályom még az, aki még úgymond tudtunk tenni egész sokat ahhoz, hogy a legfontosabb, leglátányosabb épülete, a református templom szép legyen, de ez kevés, hanem hogy belakható legyen, és belakjuk. Attól félek, hogy utánunk jövő generáció már nem lesz annyi, vagy nem lesznek olyan rámenősek, vagy tehetségesek, mint mondhatom talán még az én korosztályom, meg még tőlem kicsit idősebbek, mert tényleg, hát ez a sok fejlesztés, amit azért nagyon sok részét persze pályázati pénzekből valósítottunk meg, ez önmagáért beszél. És szeretnénk, hogyha ez a gyönyörű templom, ez továbbra is élő lenne, és nem esetleg más funkciót kapna.
2: Asztalos Józseffel, a Hernád kiadó szerkesztőjével beszélgetek itt a Cserépfalui Református templom tövében. A kiállítás kapcsán, ami a mai napon nyílik meg, és Cserépfalu gyülekezetének az elmúlt 450 évét foglalja össze. Mi volt az alapvető szempont, amikor neki kezdett ennek a munkának?
6: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudománygyűjtemények igazgatója felé, és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és több helyszíni szemle és méregetés után megcsináltuk a látványtervet, amiben szerepel egy U alakú gipszkartonfal a mostani trendeknek megfelelően, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a cserépfalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani. Nem volt egyszerű, rengeteg segítséget kaptunk, nem volt olyan, hogy valami mindig a helyére került volna, az utolsó percekig mindig voltak változtatások, de az Úr kegyelméből mégiscsak sikerült. Úgyhogy mindenkit tudunk biztatni, hogy Cserépfalu felé jár, akkor tekintse meg ezt a kiállítást.
2: Mit láthat az, aki ellátogat erre a kiállításra? Hány darabból áll ez a tárlat, illetve alapvetően milyen grafikai technikával készült?
6: Hát ugye a bevált módszerek alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően, ami a legnagyobb problémát okozta, ugye rengeteg képanyag volt. A képanyag az mind keretezett képekről van szó, ilyen 18x24-es, ami A4-es méret, vagy attól kisebbek voltak. A magának a kiállítási panelnek a mérete, az pedig egy ilyen 5 méter széles és 2,75 magas, tehát a képeket is azért élvezhető formába és minőségi formába kellett oda beilleszteni, amihez most már azért a 21. században, ugye a digitális univerzum közepén vagy elején a mesterséges intelligencia segítségét is segítségül hívtuk. Ezáltal nagyon szép, gondolom én, hogy másoknak is tetsző és szakmailag is elfogadható kiállítás sikerült létrehozni.
2: Összhangban lehet valahogy hozni a 19. században épült templomot a modern technológiával?
6: Az összhang az abban látszik, hogy nem látszik gyakorlatilag, tehát megpróbáltuk ugyanazt a milliót és hangulatot kialakítani, de odafigyelve arra fajta hát informatív megjelenésre, ami egy nagyon gyors áttekintést ad a látogatóknak, és hamar információhoz jut. Ezen kívül nyilván a vizuális kommunikáció is, ami nagyon lényeges szempont egy ilyen timeline vagy idővonalnak a megszerkesztéséhez, és úgy gondolom, hogy a kapott anyagból egészen jó kiállítást lehetett.
2: Mennyi munka van egy ilyen kiállítási anyag elkészítésével?
6: Hogy őszinte legyek, tehát ezt körülbelül még áprilisban kezdtük el tervezni, néhány részletét megvalósítani, és hát a dömping, vagyis a nagy, amikor már véglegesre csinálja az ember, abban benne van legalább egy a másfél hét, két hét.
2: Hogy látja, milyen kép rajzolódik ki a gyülekezetről és annak a 450 éves történetéről, amikor valaki végsétál ezen a tárlaton, mit hoz haza magával?
6: Hát igen, ez nagyon, hogy mondjam, nagyon aktuális most, hogy generációnként ez biztos, hogy változni fog, hogy mit fog befogadni belőle. Számomra az látszik, hogy, és ez elég sajnálatos is, hogy sok olyan kép van, amikor a templom például tele van. Tele van ünnepségeken, istentiszteleteken. Ez ma már tudjuk, hogy ez elég ritka alkalom, de előfordul. És lehet látni azt a fajta történelmi idősíkot, hogy honnan indultak, milyen körülmények voltak, és azt a fajta lelkiséget is, hogy hogyan élhették meg régen előleink. Azt a biblikusságot, ugye rengeteg biblia van felajánlva és kirakva, vagy az anyakönyvekből vannak részletek, szinte az egész falunak az életére rá lehet látni.
2: Elégedett a munkával?
6: Hát én soha nem lehetek elégedett vele, ugye ezt mindig egyrészt a látogatók, és a történelem, hogyha ilyen nagy szavakat használhatok, de hát mindenben egyedül az Úré a dicsőség.
2: A régió reformációjáról tartott előadás dr. Balogh Judit történész egyetemi tanár. Mi kellett ahhoz, hogy ma itt 450 év után élő református gyülekezet legyen, mert nem volt egyszerű, ahogy hallottuk.
7: Igen, elsősorban azt gondolom, amit a legelső reformátorok mondtak az uralkodó biztosainak, hogy az a hihetetlenül egyértelmű meggyőződése a környék reformátusainak, hogy őket a Szentlélek hívta el erre, hogy ők ezt így végigcsinálják. És azt gondolom, hogy talán ez volt a legfontosabb, ez a belső hitük, amit ők megkaptak, és amit meg tudtak erősíteni minden nehézség ellenére is, hiszen jöttek-mentek a törökök, a Habsburgok, úgyhogy ez nem volt könnyű. De hogyha ilyen külső körülményekre is rátérünk, akkor egyrészt láthatjuk, hogy a Bükkalja az olyan értelemben egy szerencsés geopolitikai helyzetben van, hogy hatott rá Debrecennek a teológiai hagyománya és a teológiai hatása, de ugyanakkor Pataknak a hatása is, és Kassának a hatása. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas csomópontban van, és ekkor még hiába az egri püspökség közelsége, hogy éppen azt mondtam el, hogy a 16. századnak a 60-as éveiben, amikor éppen kibontakozik maga a reformáció, akkor a püspökség mellett egy sokkal nagyobb erő az egri végvárnak a katonasága, és ahogyan azt egyébként egész ország területén látjuk, tehát ez nem egyedi dolog, de itt nagyon szépen látható, hogy nem csak a végvári katonaság volt egyértelműen a reformáció pártján, ez gyönyörű történetek vannak, minden végvári katonaság nem csak a saját hitét védte, hanem a környék lakosságát is, a lelkészeket nagyon igyekeztek megvédeni. Tehát egyrészt van egy ilyen, ez a 16.-17. századi végvári katonaságnak a túlnyomó többsége református volt, és ezek nagyon elkötelezettek voltak, amellett, hogy akár fegyverrel is megvédjék ennek a közösségnek a lakosságát, és emellett még például Egerben a parancsnokok, a főkapitányok is döntő többségében ekkor reformátusok voltak, ugye éppen soroltam, hogy a Mágócsi Gáspárral kezdődik ez a sor, de Rákóczi Zsigmonddal, a későbbi erdélyi fejedelemmel ér vége.
2: Mennyire tudott belekapaszkodni a gyülekezet a reformáció lendületébe? Éppen ez volt az, ami egyébként arra sarkalta őket, hogy alapítsanak egy egyházközséget?
7: Igen, én a Mohácsi csatát követő nagyon sok pusztulásban, amit állandóan átéltek, jött egy nagyon hiteles új. Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándor prédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Tehát, hogy annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, bármilyen nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk, akkor ez nagyon sok erőt ad, lelki erőt is. És én azt gondolom, hogy ez is, és aztán pedig utána itt ez a Bükkalja egy nagyon szorgalmas nép lakja ezeket a falvakat, és ahogyan nem tudtak már annyi búzát termeszteni, mert ugye jöttek-mentek a katonák, ez nem az az állapot, hogy akkor problémamentesen átállnak a szőlőművelésre, és ezt egészen tökélyre fejlesztik. Tehát, hogy a saját találékonyságuk is, de a prédikátori hitelesség is támogatta őket abban.
2: Mit vihet tovább a gyülekezet ebből a gazdag múltból?
7: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy az eleink azok nem csak egyszerűen úgy döntöttek, hogy ők pedig reformátusok lesznek, hanem egyrészt megküzdöttek érte, nehéz időkben is kitartottak benne, és én azt gondolom, hogy ha ezt így szemünk előtt tartjuk, akkor azokban a nehéz időszakokban, ami újra és újra ráköszönt az emberiségre, mindig tudunk erőt meríteni abból, amit ők példaként ránk hagytak.
2: Mai adásunkban Cserépfalura látogattunk, ahol istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cserépfalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek, a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy 5 állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori útemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Helyszíni összeállításunkat hallották.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket, önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő Kojsze Péter búcsúzik önöktől. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezre jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője vasárnap a közösségi oldalán. Rétvári Bence, aki megdöbbentőnek nevezett,

vezette a spanyolországi Ceutából érkezett képsorokat, úgy fogalmazott: a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Rámutatott, a június 12-én életbe lépett paktum szerint az Európai Unió migrációs válsághelyzetet hirdethet, és új kötelezettségeket róhat a tagállamokra, ha az egyik országra hirtelen nagyon nagy migrációs nyomás nehezedik. Ilyenkor a többi tagállamnak többletköltségeket kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Át kell venniük illegális migránsokat, vagy az egész idegenrendészeti menekültügyi eljárást egy másik tagállamban kell lefolytatni. Nem babra megy a játék, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha az egyik uniós országból több tízezer illegális migráns megjelenik, mondta, kiemelte. Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg tízezer számra illegális migránsok, mert az Orbán kormány kerítést épített, és jogi, fizikai határzárral védi a déli határt. A migrációs paktum ezt játszaná ki, és más országok felelőtlen migrációs politikája miatt a többi országnak kellene felelősséget vállalni, mutatott rá. Orbán Anita külügyminiszter szombaton azt közölte, hogy Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet. Az aláírók úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét, és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. Lejárt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. Az eljárás értelmében most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, ezt követően pedig a személyes interjúk következnek. A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a, ismertette. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt bejegyzésében rámutatott: a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre is számítani kell. A tárcavezető arra kért mindenkit, vegye komolyan a figyelmeztetéseket, és vigyázzon a többi emberre is. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV a távirat irodával. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írták a közleményben. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Így még az idén kiírhatják a HÉV járművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézy Dávid azt írta, a pénteken létrehozott két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves HÉV kocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. Végül az időjárásról. Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet hétfőn 36 és 40 fok körül alakul. Híreket hallottak.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Mezei Luca hozzátáplálási tanácsadóval beszélgetünk. Szó lesz az irányzatokról, a pürés, illetve a falatkás hozzátáplálásról, de beszélgetünk a fuldoklás és az öklendezés közötti különbség jelentőségéről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a hozzátáplálás témakörében fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Szia, Reni, köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ez állandóan visszatérő téma szerintem, főleg nyilván azoknál, akiknél újszülött van, hogy amikor már eljön az az idő, akkor szeretnék valahogyan bevezetni ugye a szilárd ételeket, de hogy ebben azért vannak különböző nézetek, hogy mikor mit érdemes behozni, és egyáltalán hogyan adjuk azt oda a babának. Kezdjük akkor onnan, hogy a hozzátáplálás maga, az hogyan is induljon el?
1: Ugye nagyon sokat változott így az elmúlt években, hogy milyen szakmai ajánlások vannak. Nehéz kiigazodni közte, mert azért a különböző szakmai szervezetek nem pont ugyanazokat a dolgokat ajánlják, és így szülőként azért könnyű ebben elveszni, én azt gondolom. Azért egyre inkább az az elfogadott nézet, hogy így fogalmazzak, hogy azt akartam mondani, hogy minél később, de nem minél később. Ahhoz képest, hogy régen már előfordult, hogy mondjuk 3-4 hónapos babáknál is elkezdték a hozzátáplálást, azért ez már elavultnak számít. Még néha feljön az, hogy például különbséget tesznek a között, hogy egy babát anyateljel vagy tápszerrel táplálnak. Tápszeres babáknál gyakrabban szokták azt felhozni, hogy jó, úgyis tápszeres, akkor már akár 4 hónapos kortól is el lehet kezdeni, de már ezt is elavultnak gondoljuk. Igazából összenézve így az összes szakmai szervezetnek az ajánlását, így a 6 hónapos kort ezt mindenképpen javasolt megvárni, függetlenül attól, hogy előtte hogyan volt táplálva a baba, mert hogy körülbelül ez az az időpont, úgymond, amikor elég érett az emésztőrendszere a babáknak, illetve nem csak az emésztőrendszere, hanem egyéb fizikai és pszichés érettségi jeleket is érdemes nézni. Tehát nem így működik, hogy 5 hónap, 30 naposan még nem kezdjük el a hozzátáplálást, 6 hónaposan kereken pedig ütött az óra, és akkor elkezdjük, hanem azért különböző jelekre érdemes odafigyelni.
0: Hogy akkor mik ezek a jelek? A babát kell akkor nyilván nézni, hogy milyen módon próbál ő is bekapcsolódni, akár egy ebédbe, akár egy reggelibe, az étkezéseinkbe, és akkor ő esetleg érdeklődik a különböző ételek iránt?
1: Abszolút így, ahogy mondod, tehát tényleg ez egy ilyen pszichés érettség náluk, hogy tényleg ő maga is bele akar-e kapcsolódni, nyúl-e az ételekért, érdeklődik-e az étkezések iránt. Azért sok szülő összekeveri azt azzal, mikor a babát érdekli az, hogy a szülei mit csinálnak. És egy nagyon kedves ismerősöm szokta mondani, hogy hát ha baba azt látná, hogy a WC-kefét rákcsáljuk, akkor ő is azt akarná. Tehát, hogy ezt azért hamarabb kezdik el általában, mint ez a 6 hónapos kor, amit említettem, azt akár már 4 hónaposan is, de ez is egy fontos jel, hogy mutasson érdeklődést, illetve fontos az, hogy fizikailag ő mennyire érett a hozzátáplálásra. Van egy úgynevezett nyelvkilökő reflex, amikor azt csinálják a babák, hogy ami a szájukba kerül, azt így kifele dolgozzák a nyelvükkel. Ez azért 6 hónapos kor körül azután elkezd a lábhagyni, kihunyni, ez is nagyon fontos, hogy az étel befele menjen, és nem kifele, tehát erre is odafigyelünk, illetve ami még nagyon fontos, hogy stabil törzstartása legyen a babának, ugyanis függetlenül a hozzátáplálás módjától nem szabad kifejezetten fulladás veszélyes döntve etetni a babákat. Ugye nagyon sok etetőszék is dönthető, meg ilyenek, de ez inkább pihenőszékként kellene, hogy funkcionáljon. Nem szabad, hogyha pürével táplálunk hozzá, akkor sem szabad döntve etetni a babát, és ezért ehhez kell az, hogy ne csak kiültessük, hanem neki legyen egy megfelelő izomzata már ahhoz, hogy legalább ölben ülve, a szülei ölében ülve megtartsa magát.
0: Milyen nézetek vannak akkor, milyen lehetőségeink vannak a hozzátáplálás iránt?
1: Most a két fő irány, ami így el szokott jutni a szülőkhöz, az egyrészt a klasszikusnak mondott pürés hozzátáplálás. Azért mondom, hogy annak mondott, mert azért, ha belegondolunk, 100-200 évvel ezelőtt, meg még régebben, ugye nem volt turmixgép, hogy lepürésítsük a babának az ételt, de az elmúlt évtizedekben így nagyon klasszikusan ez az úgynevezett pürés hozzátáplálás volt, ahol minden ételt fogtuk, jó pürés állagúra összetörtük, kezdve az egész folyékonytól, egy picit a darabosabb ételek felé haladva, amit ugye már villával, ilyenekkel is lehet kivitelezni. Illetve a másik irány, ami most egyre nagyobb teret nyer, az az úgynevezett BLV, ez az angol baby led weaning szónak a rövidítéséből származik. Magyarul talán úgy tudjuk a leginkább átfordítani, hogy ez egy igény szerinti falatkás hozzátáplálás. Tehát ez nagyon figyelembe veszi a babáknak az igényeit, hogy ő mennyi ételt szeretne fogyasztani, miből, illetve benne van a nevében, hogy falatkás, tehát nem adunk neki, nem pürésítjük le direkt az ételét, hanem abban a formában kínáljuk neki, amiben mi magunk is, felnőttek is fogyasztjuk. Tehát, hogyha répacikkeket eszünk, párolt répát mondjuk, répacikkeket, akkor azt úgy kapja meg a baba. Ha éppen krumplipürét eszünk, akkor természetesen kaphat azt is.
0: Az, hogy melyik a jobb vagy rosszabb, az nehéz lenne eldönteni, de azért vannak ajánlások arra vonatkozóan, olvastam erről cikkeket, hogy a BLV sokkal inkább megtanítja a gyereket arra, hogy az étkezés számára egy örömforrás is legyen, tehát hogy ő szeressen enni. De most nem a túlzott igényekre kitekintve, de hogy mennyi a különbség a kettő között?
1: Ugye nagyon-nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, mikor arról beszélünk, hogy melyik a jobb vagy nem jobb. Nyilván vannak rá mindenféle tudományos kutatás, hogy akár így a babáknak a laboreredményeit megnézték, ugye a vas az, amin nagyon sokan aggódni szoktak, hogy akkor megfelelő a vasbevitele például a babáknak. Ez most csak egy példa, de hogy rengeteg mindent, vagy hogy később függ-e a hozzátáplálás módja például attól, hogy mennyi elhízott gyerek fordul elő a csoportban. Nagyon sok szempontból lehet, de ugye itt szempontnak kell lenni például a szülő igényeinek is, hogy ő miben érzi biztonságban igazából saját magát, meg a babáját. Ilyen szempontból, amit kérdezel, az mindig, mikor azzal foglalkozunk, hogy hozzátáplálás. Sokszor az van a szülőknek a gondolatában, hogy akkor elkezdjük ismertetni, tehát hogy a hozzátáplálásnak mi a funkciója. Nagyon sokszor csak az szokott a szülőknek a fejébe lenni, hogy akkor elkezdje az úgymond rendes ételt enni a baba, és nyilván ez is része, de sokkal, vagy szokták ugye azt mondani, hogy kóstoltatjuk a babát, hogy az ízekkel megismerkedjen, különböző ízekkel. De ezért ez annyiban nem teljesen helytálló, hogy már a magzatvíznek az íze is, mikor még az édesanyjuk méhében vannak, annak is változik az íze például az elfogyasztott ételeknek a függvényében. Vagy akit anyatejjel táplálnak, az anyatejnek az íze is változik attól függően, hogy az édesanyja mit fogyaszt. És még sok ilyen példát fel lehetne sorolni. Szóval a hozzátáplálásnak nem csak az a funkciója, hogy ismerkedjen az ételekkel. Nyilván ez is benne van. Az, hogy a különböző állagú, textúrájú ételeket megismerje, ezeket megtanulja kezelni. De ebbe nagyon magának a hozzátáplálásnak fontos szerepe van abban is, hogy a család életébe ilyen módon is beilleszkedjen a baba, meg úgy általánosságban a társadalmi dolgokat, az étkezéssel kapcsolatos elvárásokat megtanulja, és ami nagyon gyakran lemarad, az a testhatárok, én határoknak a megismerése a gyerekeknél, és ebben a BLV nagyon jó, hogy megadja arra a lehetőséget, hogy a baba felfedezze azt, hogy mennyi a számára elegendő étel, és ez eleinte előfordulhat az is, hogy túleszi magát például egy adott étellel, mert nagyon élvezi, tetszik neki, kipróbálhatja. Ugye az a lényege a BLV-nek, hogy mi valamilyen étellel kínáljuk, és ő választ belőle, ő maga nyúl érte, ő viszi a saját szájához az ételt, és ő dönti el, hogy ebből mennyit fogyaszt. És a saját határainak a megismeréséhez hozzátartozik az is, hogy ez néha túl sok lesz, lehet, hogy valamikor meg kevés, de hosszú távon így tud az étkezéshez egy egészséges hozzáállása kialakulni, amikor tényleg nem az van, hogy de még az utolsó két falatot is meg kell lenni, mert üresen kell hagyni például a tányért. És ugyanúgy ez egy élvezetes, ahogy említetted is, ez egy élvezetes dolog tud lenni neki, mert hogy ő próbálkozhat, és megvan neki ez a engedve, hogy próbálkozzon. Arról nem is beszélve, hogy egyébként fejlesztő hatású is a gyerekekre az, hogy a különböző textúrákat megfoghatja, megtapogathatja, szájához viheti.
2: Szeretitek a gombócot?

0: most nem volt.
1: Tényleg, az kimaradt. Holnap lesz.
2: Saját tapasztalat alapján mondom azt, hogy első gyerekkel szerintem sokkal kevésbé bátor az ember, és sokkal kevésbé próbál ki olyan dolgokat, ami úgy érzi, hogy ez nem biztos, hogy neki még megfelelő, vagy a babának megfelelő, vagy hogy a biztonság szempontjából mennyire jó lehet. De a másodikkal már egy kicsit merészebb az ember, mert már egy kicsit rutinosabb a gyereknevelésben talán. Mennyire választják első gyerekes szülők a falatkás hozzátáplálást, mint mondjuk a pürésített, tehát mit tapasztalsz?
3: Nagyon változó. Találkoztam most nem olyan rég olyan esettel is, ahol például pont fordítva gondolkodott az édesanyja, és a harmadik gyereknél gondolkodott el azon, hogy lehet, hogy pürés hozzátáplálást választana. Nem azért, mert rossz tapasztalata volt a BLV-vel, hanem valamiért ott abban az élethelyzetben egy picit egyszerűbbnek érezte, vagy gondolta. Aztán már zárójelben, hogy egy pár perces beszélgetés után gyorsan átgondolta, és mégis azt mondta, hogy nem. Tartanak a szülők nyilván az új dolgoktól, de azt gondolom, hogy a legtöbben manapság már erről is nagyon hamar elkezdenek tájékozódni, és egyre inkább nyitottabbak is ebbe az irányba, ahogy egyre inkább elterjedtek a válaszkész nevelési módszerek, akár mondjuk, ha szoptatásról beszélünk, akkor egy igény szerinti szoptatás, de ugyanúgy a tápszeres táplálásnak is van már olyan irányvonala, ami egy igény szerinti tápszeres táplálás tud lenni. Ugye ezekből a dolgokból egy egyenes út vezet igazából a BLV felé, pont azért, amiről beszéltünk is, hogy ez megint azt veszi figyelembe, hogy a babának mik az igényei, és nem arról szól, hogy csak egye meg az összes baba 80 ml püréjét, és akkor készen vagyunk, hanem hosszabb távon gondolkodnak a szülők, és amilyen nyitottabbak erre.
2: Mi az alapvetése magának a BLV-nek? Tehát hogyan kezdjünk bele, hogyha valaki már elgondolkodott ezen a falatkás hozzátápláláson, mik az alapjai ennek?
3: A BLV-ben amellett, hogy ugye abban az állagban kínáljuk az ételeket, amiben mi magunk is fogyasztjuk, eleve az a lényege, hogy ugyanazt eszi a baba, mint a család, és ugyanakkor eszi a baba, mint amikor a család. Tehát közös étkezések vannak, ez nyilván növeli így a közös élménynek, illetve a tanulási lehetőségnek is növeli ezt az élményfaktort igazából, meg nagyobb tanulási lehetőséget biztosít nekik, hogy elnézhesse a szüleitől, hogy mégis mit kell kezdeni az étellel. És ez nem feltétlenül arról szól, hogy akkor mondjuk csilisbabbal kezdjük a hozzátáplálást, ami mondjuk még jó csípős is tényleg, tehát egy ilyen nagyon klasszikus csilisbab, hanem a családnak az étkezését igazítjuk hozzá kicsit a babának az igényeihez, illetve ami egy kisgyermeknek is megfelelő. Mire gondolok ilyenkor? Például arra azért elég szigorú szabályok vannak, hogy minimális sóbevitel megengedett egy éves kor alatt, ez ilyen napi 1 grammot jelent összesen. Ilyenkor például odafigyelünk arra, hogy akkor a család ételének a só mennyiségét is lecsökkentjük. Vagy nagyon sokan ilyenkor egy sokkal egészségesebb étkezésre állnak át családilag, pont azért, mert hogy a gyermeküknél ugye erre azért jobban odafigyelnek, vagy motiváltabbak az emberek, hogy akkor lehet, hogy nem mindent mondjuk kenyérre lesznek, hanem egyéb dolgokat, zöldségeket, gyümölcsöket is bevezetnek az étkezésükbe, ami addig mondjuk kevésbé volt jellemző. Úgyhogy annak mentén módosítjuk az ételeinket, hogy azt a baba is megehesse. Van azért

0: Lelemként merül fel a szülőkben, hogy kicsit elbizonytalanodnak, és akkor a te segítségedet várják ebben?
1: Nagyon gyakori félelem, én azt tapasztalom, a fulladástól való félelem, az ezzel kapcsolatos aggódás. Én azt gondolom, hogy ez nyilván egy teljesen jogos dolog. Van, aki kicsit jobban, van, aki kevésbé tart ettől. Ilyen esetben érdemes lehet egy kifejezetten erre irányuló tanfolyamon például részt venni, hogy hát, hogyha ez egy picit megnyugtatja a szülőket, illetve ami szerintem nagyon elgondolkodtató ezzel kapcsolatban, hogy a pürés hozzátáplálásnál is azt javasoljuk, hogy 8-10 hónapos kor között kezdjenek el átállni a babákkal a darabos étkezésre. Mert hogyha ezt túl későre hagyják, akkor nagyobb eséllyel alakul ki ellenállás a darabos ételekkel kapcsolatban a babákban. Így igazából, hogyha belegondolunk, akkor egy ilyen körülbelül 2-3 hónapnyi időszak az, amikor ténylegesen pürézésről beszélhetünk, utána ugyanúgy úgy át kell állni így a falatkás ételekre, ahol tegyük hozzá, hogy ugyanúgy fennállhat egy félrenyelésnek a lehetősége.
0: Nagyon ijesztő lehet a szülők számára, és ilyenkor egyébként akkor az első segélynyújtó tapasztalatainkra vagy ismereteinkre kell hagyatkozni, vagy ilyenkor milyen tanácsot tudsz adni, hogy hova forduljanak?
1: Ezt tudják tenni, igen, hogy minél inkább felkészülnek. Nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy gyökrendezik egy baba, vagy pedig ténylegesen fuldoklik. Ugye a fuldoklás az egyértelműen egy életveszélyes állapot. Itt jó, hogyha a szülők tisztában vannak vele, hogy mit kell tenni, és természetesen ilyenkor amellett, hogy megkezdik az elsősegély. Most az, hogy ezt tanfolyamon vesznek részt, vagy interneten tájékozódnak róla, annyiból nem mindegy, hogy a tanfolyamon tudják ténylegesen ugye gyakorolni, de hogy legalább a lépések legyenek meg a szülőknek a fejében, és ilyenkor természetesen mentőt is kell hívni azonnal, tehát ez így amennyire tud párhuzamosan zajlik. Egy gyökrendezés az egy teljesen más dolog, mert hogy az természetes része a hozzátáplálásnak. Itt tanulja meg a baba azt, hogy mennyire csúszhat hátra az étel, mekkora az a falat, amit ő még le tud nyelni, belekerülhet a szájába, és erre nekik nagyon szuper reflexeik vannak, amivel, tehát ez az ökrendező reflex gyakorlatilag, amivel visszaökrendezi az ételt, és akkor utána kitalálhatja, hogy ő most azt tovább rágja, vagy kiköpi, vagy mit csinál vele, attól még ez ijesztő, de különbséget kell tudni köztetenni. A fuldoklás az néma, olyankor nem ad ki hangot a baba, látszik az arcán a pánik, nyilván egy vörösödik, lilul egy idő után nem vesz levegőt. Az ökrendezés az kívülről picit ijesztőbbnek tűnhet, mert ez egy hangos, nagyon látványos, ugye köhögéses dolog, viszont ez nem jelent életveszélyt, sőt, ilyenkor tilos is a baba szájába nyúlni, vagy bármiért, hanem meg kell várni, hogy ő ezt magának tudja rendezni.
0: Hát ezek nagyon komoly témák voltak, azt gondolom, és nyilván ebben van némi félelem is, de hát ugye pont azért vagy te is, hogy akár segítséget kérjenek tőled a szülők. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mezei Lucan hozzátáplálási tanácsadóval beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
1: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
2: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves beszélgető partneremet, Tirsné doktor Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt mi nálunk.
3: Köszönöm a meghívást.
2: És ha már női műsor, akkor természetesen női téma. A téma ezúttal nem lesz más, mint magyar királynék. Róluk fogunk beszélgetni, nem véletlenül. De... a riportunk elején tisztázzuk is, miért esett éppen most rájuk a választásunk.
3: Két ok miatt esett a magyar királynékra a választásom. Egyrészt ugye jó néhány hónappal ezelőtt már beszélgettünk arról, hogy én híres magyar nők legendás életét kutatom, ezzel foglalkozok, és nem életrajzokat, hanem valóban legendákat, különlegességeket, érdekességeket gyűjtök egybe, és írom össze a híres magyar asszonyokkal kapcsolatos életeseményeket. És az első sorozatunk ugye magyar és árpádházi szentekről, illetve árpádházi szenté avatott királylányokról szólt, és ezért gondoltam én arra, hogy ha a királylányok legendáit már elmeséltem a kedves hallgatóknak, akkor számomra az volt logikus, hogy a magyar királynék legendáival, életének legendáival folytassuk ezt a sorozatot.
2: Olyan királynékről fogunk beszélgetni, akik mindenképpen a mai kor embere számára is példaként állhatnak?
3: Talán ezt nem mondhatjuk ezekre a királynékra, hogy példaként, bár lesz közöttük olyan is, aki példaként állítható a ma embere számára, azt viszont mindenképpen elmondhatjuk, hogy a magyar történelemnek nagyon jelentős és fontos korszakában jelentős magyar királyainknak, azért fogalmazok így, mert nem csak árpádházi, hanem más házból származó magyar királyoknak voltak a feleségeik, és valamilyen szempontból azért az életük mindenképpen tanulságos és jelentős volt a magyar történelemben.
2: Riportunk döntő része most egyfajta bevezető, gondolatébresztő, éppen ezért ismertessük általánosságban, hogy milyen tematika, milyen tartalom alapján fogjuk majd megismerni a magyar királynék életét.
3: Igen, ebben a bevezető részben és műsorban, ha szabad így fogalmaznom eléggé konyha nyelven, akkor a magyar királynéságról és a királynéság miben létéről szeretnék én beszélni, mielőtt valóban konkrétan a megnevesített királynék életéről fogok mesélni Önöknek. Egyébként nagyon kevés adat maradt ránk a magyar királynékról. Nagyon sok királynénknak még a nevét sem tudjuk, vagy legfeljebb csak a nevét, és csak nagyon kevés királyné az, akinek a nevét és az életével kapcsolatos események is ránk maradtak a magyar krónikákban.
2: Tisztázzuk a fogalmat. Mi a különbség királynő és királyné között? Hiszen szerintem ez a legalapvetőbb kérdés. Mi is a két fogalom közötti különbség?
3: Ez megint a magyar nyelv érdekessége és különlegessége. A királyné az gyakorlatilag a király felesége. A királynő pedig az, aki a saját jogán megkoronázva uralkodik önmaga. Nem a király társaként, hanem ő maga az uralkodó. De erre a kettős különbségre, illetve erre a tulajdonképpen jogi különbségre majd még a későbbiekben vissza is fogok térni.
2: Miben nyilvánul akkor meg, és miben nyilvánult meg a királynéság?
3: A 11. századtól kezdve azt mondhatjuk, hogy a magyar történelemben is a királynék a új keresztény életeszmény hordozói voltak, és lettek, hiszen a királyoknak a házassága mindig egyrészt az ország politikai érdeke határozta meg, hogy milyen irányból, mely országból kértek maguk számára feleséget, hisz István királyunk felesége Gizella bajor hercegnő volt, de későbbi királyaink orosz, kijevi, lengyel, bizánci, szicíliai, de francia és itáliai hercegkisasszonyokat is, vagy akár német származású hercegkisasszonyokat vettek feleségül, de nem csak az ország politikai érdeke határozta meg, hanem egyszerűen az a tény, hogy egy király a nála alacsonyabban álló nemesi körből nem választhatott magának feleséget. Tehát ezért külföldről, idegen országból kellett királynét hozni a országba. De nem csak emiatt, hanem azért is, mert a királylányokat már azt mondhatjuk, hogy születésük pillanatától kezdve fölkészítették a királynéi hivatásra. Úgy nevelték, úgy irányították ezeket a gyermekeket, kislányokat, hogy későbbi életükben, felnőtt életükben alkalmasak legyenek egy ország királynéi hivatására és a trónjára, társa tudjanak lenni jövendő királyuknak. A magyar királyokra egyébként, különösen az Árpádházi királyokra nagyon jellemző volt, hogy nem igazán engedtek bele szólást az uralkodásba a feleségüknek, bár azért volt egy-két nagyon kardos királynénk, aki nagyon is beleszólt a magyar történelembe. Gyakorlatilag már azt mondhatjuk, hogy Géza fejedelem felesége Sarolt is külföldi származású volt, hiszen Sarolt a Kárpát-medence keleti felében uralkodó Erdélyi Gyulának volt a lánya. De Taksony fejedelem felesége is keleti besenyő, vagy bolgár, vagy kazár származású nő volt, és természetesen ezeknek a királynéknak a legfontosabb szerepe és feladata az azért az volt, hogy trónörököst, utódot adjon az országnak, fiút és minél többet. Bár volt még egy valóban nagyon fontos feladata a királynéknak, hogy a királyi gyermekeknek és a lánygyermekeknek is a házasságát és ennek a diplomáciai módját, ezt bizony a királynéknak kellett letárgyalniuk, és ez nagyon-nagyon fontos diplomáciai feladat volt egy-egy királyné számára. A királyi házasság megkötését természetesen mindig megelőzte egy olyan diplomáciai tapogatózás, amire azt mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen genetikai tapogatózás, vagyis hogy mennyire termékeny családból származik az a jövendő királyné, bár sajnos ebben az esetben időnként melléfogások is történtek, lásd aragóniai Beatrix és Hunyadi Mátyás házassága, de róluk a későbbiekben fogok beszélni. Nos, amikor nagyon pontosan meghatározott szerződéssel megköttetett és elindult a magyar királyság felé a királyné, a királynévá koronázása egy nagyon pontosan, azt mondhatom, hogy minden percében meghatározott koronázási mise keretében történt, és a királynékat a magyar szent koronával soha nem megkoronázták, hanem a jobb vállukhoz és az alkarjukhoz illesztették a koronát.
2: Ez miért volt így?
3: Mert a királyné a vállán és a karján viseli a terheket, a gyermek terhet. Ilyen a magyar koronázási szertartás. A koronázási mise keretében például különböző meghatározott pillanatokban ugye elhangzottak a különböző imák, és az imák keretében legyen az új királyné olyan termékeny, mint Rebeka és Sára. Álljon ellen a kísértésnek, mint Judit állt ellen Holofernésznek, kinek fejét levágta. Legyen olyan bölcs és okos és tapintatos, mint Eszter volt. A koronával és a koronázással kapcsolatban feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy ugye maga az a szó, hogy korona, ez koszorút vagy virágfűzért jelent. És csak és kizárólag a magyar nyelvben és a magyar koronát nevezik úgy, hogy a magyar szent korona. Semmelyik más nép nem nevezi a koronáját szentnek. Semmely más nép történelmében nem tölt be olyan szerepet a korona, mint a magyar történelemben.
2: Ez mivel magyarázható? Éppen pont azzal, hogy Szent István királyunk felajánlotta a boldogságos szűzanyának országunkat, Magyarországot?
3: Ezzel is, és azzal is, hogy a mindenkori magyar király a korona nevében uralkodott, és a korona nevében kormányozta az országot. Tehát nem a király személye volt az elsődleges, hanem a korona, és mindaz, amit a korona képviselt.

0: A koronázási ékszerek közül egyébként nem csak a korona ilyen kitüntetett helyet foglal el a magyar történelemben, hanem a többi koronázási ékszerünk vagy jelképünk is nagyon érdekes és különleges. A jogar például, ami egy átfúrt hegyi kristály gömb, amelynek három oldaláról egy-egy kuporgó, pontosabban ugrani kész oroszlán van belevésve. Nos, ez a hegyi kristály gömb a világ harmadik legnagyobb átfúrt hegyi kristály gömbje. A történészek arra következtetnek, hogy minden valószínűség szerint Egyiptomból kerülhetett a magyar királyi kincstárba, pontosabban Árpád vezér kincstárába ez a hegyi kristály gömb, amely aztán uralkodói jelképpé jogarrá változott. Eredetileg például magyarófa bot volt átfúrva. A mogyoró és a mogyorófa szintén a magyar hiedelemvilágban és hitvilágban kitüntetett növényként, mint ahogy a turulmadár is egy kitüntetett állat a magyar történelemnek. Az országalma, amely magát az ország földjét, az ország testét jelképezi, is rendkívül érdekes. Ugye a magyar nyelvben ez maradt meg, hogy országalma. Összes többi más népek Európában, angolok vagy olaszok Itália földjén globe royalnak, tehát királyi gömbnek, vagy a rómaiak például globe imperiale, császári gömbnek nevezték. Csak a magyar nyelvben maradt meg az alma, amit, ha kicsit tovább gondoljuk, bibliai eredetű jelentése is lehet. De a koronázási palástunk is különleges. Ugye tudjuk, hogy Gizella királyné és udvarhölgyei hímezték, akkor, amikor 1030-ban II. Konrád megtámadta az országot, és István, és még akkor élt Imre herceg, legyőzték Konrád seregeit, a hadisarccal ajándékozta azt a bizonyos bizánci brokátszövetet, amire ezt a miseruhát hímezte Gizella. Európa történelmében többször előfordult az, hogyha egy uralkodó valamilyen nagy egyházi ünnep közelettével, húsvét vagy karácsony ünnepe körül visszavonult elmélkedni egy kolostorba, akkor a viselt királyi díszes ruháját a kolostornak ajándékozta, és ebből a királyi ruhából a kolostor papjai számára ünnepi díszruha és miseruha vált a századok során. De semmelyik népnél nem fordul elő, és semmelyik nép történelmében, hogy egy miseruhának szánt mise palástból lett volna királyi koronázási palást. Márpedig Gizella hímzette palástból, miseruhából lett a magyar királyok koronázási palástja. Visszatérve a magyar királynékra és királynőkre és a palástra, ugye a paláston hímezve aranyfonállal tekinthetjük meg az egyetlen ránk maradt, már amennyire kivehetők az arcvonások, István királynak, Imre hercegnek és Gizellának az arcképei rajta vannak a paláston. És az egyik sor tengelyében bizony ott vannak az arcmások. De néhány magyar királyunknak is azért fönt maradt az arcmása. A Szent Korona alsó abroncsában első Gézának van egy zománc képe. És ha már az arcmásokról beszélünk, a Szent László Hermára a történészek azt mondják, hogy minden valószínűség szerint nem László király arcvonásait őrzi, hanem harmadik Béla királyunk arcvonásait. Első Endrének és harmadik Bélának a maradványait a régészek egyértelműen meg tudták találni, föl tudták tárni a sírokat, és minden valószínűség szerint a Szent László Hermára forma az harmadik Béla királyt ábrázolja. Az egyik legtehetségesebb és legnagyobb Árpádházi uralkodónk volt egyébként harmadik Béla, akiről a köztudatban nagyon-nagyon kevés információ maradt ránk. A herma az egyébként Szent László maradványait őrzi. Csont maradványait harmadik Béla idejében készítették magát a hermát. Az ötvös az akkori Árpádházi uralkodónak, harmadik Bélának az arcvonásait álmodta meg, hogy Szent László is úgy nézhetett ki. Ránk maradt királyábrázolások, és különösen az Árpádházi királyok arcképe és arcmásolataiból egyébként arra lehet következtetni, mert ősi krónika íróink mindig leírták, hogy egy-egy királyunk hogyan is nézett ki. És érdekes, hogy ugye a legelején is, ahogy mondtam, hogy idegen földről érkeztek a magyar királynék, tehát az utódok már csak azt mondhatjuk, hogy félvérben voltak, mégis az Árpádok vére volt a meghatározó, és a krónikásaink Anonymus, Kézai Simon, Kálti Márk, Kükülei János krónikáiból egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a hajszín és a bőrüknek a színe volt az, ami inkább az anyai örökséget mutatta föl, de a testalkat, a szemük és az arcvonások, azok bizony az Árpádok öröksége, és a Szent László herma, amit ugye ma így nevezünk, hisz Szent László szent maradványait örökíti meg, a nagyváradi székesegyházban őrizték, majd onnan a győri székesegyházba került, és a győri székesegyház őrzi. Ezért mondhatjuk azt, hogy mivel harmadik Béla idejében készítették az ötvösök, mivel Béla a lovak király egyébként tipikus, valószínűleg tipikus Árpádházi uralkodó volt, hatalmas termetű, daliás férfi, és ugye a krónikáink Lászlót is ilyen lovak királyként írják le, ezért az arcmásokban a éppen rendelkezésre álló harmadik Béla volt a mintája Lászlónak, hiszen a krónikások is hasonló kinézetűnek írták le László királyunkat, mint amilyen harmadik Béla a kedvenc lovak királyunk volt. Bár, ha visszagondolnak a kedves hallgatók, Árpádházi Szent Piroska, akit ugye a bizánci császárhoz adtak feleségül, az ő fia első Manuel császár, és harmadik Béla királyunk első Manuel császár udvarában nevelkedett. Tehát a vérvonal és a vonulat az bizony megvan. De harmadik Béla az az uralkodónk, és mindjárt fogják tudni a kedves hallgatók, akinek a krónika írója, kancellárja nem más, mint Anonymus és a Gesta Hungarorum, amelyben ugye megírta a magyarok történetét. A királynéinkkal kapcsolatban végezetül egy gondolatot a királynék megkoronázásának a folyamata és az az ünnepség és annak a misének a legutolsó gondolataival szeretném bezárni a királynéinkkal kapcsolatos előadást. Vedd az ország koronáját, és tudd meg, hogy társa vagy az országnak. Adj a népnek mindig megfelelő tanácsot, és mennél magasabbra emelkedsz, annál jobban szeresd, és őrizd meg a szerénységet. Köszönöm a figyelmet.
1: Tircsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és egy olyan ígérettel köszönök el most öntől, hogy folytatjuk legközelebb, találkozunk egy hónap múlva, és ugyanerről a témáról akkor már részletesebben kifejtve fogunk beszélgetni egymással.

Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezre jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője vasárnap a közösségi oldalán. Rétvári Bence, aki megdöbbentőnek nevezte a spanyolországi Ceutából érkezett képsorokat, úgy fogalmazott: a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Rámutatott, a június 12-én életbe lépett paktum szerint az Európai Unió migrációs válsághelyzetet hirdethet, és új kötelezettségeket róhat a tagállamokra, ha az egyik országra hirtelen nagyon nagy migrációs nyomás nehezedik. Ilyenkor a többi tagállamnak többletköltségeket kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Át kell venniük illegális migránsokat, vagy az egész idegenrendészeti menekültügyi eljárást egy másik tagállamban kell lefolytatniuk.